0: egy darab eseménybe. Tehát tulajdonképpen én önmagától kialakult, hogy most már előbb-utóbb szeretnénk egy több programból álló sorozatot a születésnapi koncertünk köré építeni. És hát egy másik régi vágy volt az, hogy a kamarazenekarok között, az önálló kamarazenekarok között elinduljon egyfajta szakmai párbeszéd. Tehát valamilyen módon mi együtt is szerepeljünk akár a színpadokon, mert mindazonáltal, hogy az Anima Muzicé már régóta vendégkoncertmester sorozatában másik zenekaroknak a vezetőit meghívja, hogy együtt tudjuk dolgozni, és különböző zenekarokkal, Liszt Ferenc kamarazenekarral, Mendelssohn kamarazenekarral már volt alkalmunk egy színpadon is játszani egyszerre, ami mindig egy óriási dolog, amikor két különálló egység együtt tud menni a színpadon. Na, azt szerettem volna, hogy egy ilyen kamarazenekar találkozót, egy fórumot létre tudunk hozni. És valahogy ebből a sok ötlethalmazból alakult ki végül is az első Anima napoknak a menetrendje, a gerince, az elképzelése, és hát végül is itt a programok annyira szertágozók lesznek, hogy minden lesz, ami egy kamarazenekarhoz valamilyen módon köthető.
1: Mennyire szól a szakmának, és mennyire a nagy közönségnek az Anima napok rendezvénye?
0: Azt hiszem, hogy itt az Anima napoknál az a jó, hogy mindenfajta szegmensre a közönségnek meg van szólítva egyes különböző programmal. Egyetlen egy összekapcsolódó erőt szeretnénk, hogy ezek mind nagyon minőségi és magas szakmai szintű programok legyenek. Tehát, hogy ezen kívül egyébként tehát ifjúsági vonózenekar van meghívva, Solti György zenéskolának a zenekara, akik egy jó kis matiné koncertet fognak adni, de hát itt is oda kapcsolódik az Anima Muzicé és egy szám erejéig közösen is fogunk együtt játszani, szóval hogy itt is valahogy az összekapcsolódásra szeretnék felhívni a figyelmet. De lesz olyan program, például 19-én délután 4 órakor, amivel kezdődik az egész, hogy a kamarazenekarok vezetői leülünk, és egy szakmai fórum tartunk, hogy merre tartanak most a kamarazenekarok, mire lenne még szükségünk, és hogyan menjünk tovább. Az első körben egy ilyen sajtónyilvános esemény is, itt főleg mondjuk a szervezeti felépítésről fogunk beszélni, tehát ez egy ilyen szakmai fórum tulajdonképpen, de lesznek pódiumbeszélgetések, ahol legendás kamaratanárokat idézünk meg anekdotákkal, tanítványaiknak a történeteivel, ami egy ilyen sokkal-sokkal kötetlenebb és mindenki számára élvezhető dolog, és természetesen a klasszikus zenei koncertek, itt a vonós négyestől, egész a vonós kamarazenekarig, nagyon sokfajta, 6 különböző koncert lesz, amin hát nagyon sok oldalát meg tudjuk mutatni majd ennek a gyönyörű szegmensnek, a vonós kamarazenének.
1: Igen, hát a rendezvénynek a gerincét tulajdonképpen éppen ez a 6 koncert alkotja, amelyek egy-egy legendás tanár egyéniség emléke előtt tisztelegnek, a hangversenyek előtt pedig pódiumbeszélgetéssel is várják az érdeklődőket. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy kik lesznek ezek a legendás tanár egyéniségek, és hogyan kapcsolódnak hozzájuk ezek a koncertek.
0: Hát érdekes volt most ennek a kialakítása, mert előbb kezdtük el a programot megalkotni, és utána jöttünk rá, hogy itt tulajdonképpen egy koncerthez nagyon jól hozzá tudunk rendelni egy olyan tanárt, mestert, személyiséget, varázslatos kamaratanár személyiséget, aki szorosan kapcsolódik. Tehát Omázsa Wagner, itt a Rolla János, Mihály András, Sándor Fülyés és Devics János, az ő neveik, az előadók, hogy mondjam, csak munkásságának utána nézésekor merültek föl első körben. Ugye az a fantasztikus csoda van itt Magyarországon, hogy tényleg rengeteg olyan tanár egyéniség van, akinek sok-sok-sok kamarazenész nagyon sokat köszönhet. Úgyhogy ha tudjuk majd folytatni ezeket az Anima napokat, akkor még egy 3-4 évig biztosan, hogy tudjuk úgy csinálni, hogy bármennyi koncert is van, annak új talán nevet, legényeséget tudjunk adni. Most ebben az esetben az éppen előadó művészeket is bevonva kérdeztük meg, hogy ők kinek ajánlanák szívesen az ő koncertjüket, úgyhogy nagyon öröm, hogy ezek a legendás nevek, ezek előkerülnek, és tudunk róluk egy picit Bolla Milán és Beca Szilvia szintű moderálásával megemlékezni, felidézni az ő alakjukat.
1: A rendezvény egyik csúcspontja június 20-án lesz, amikor egyetlen nap alatt 3 különböző együttes koncertje várja majd a közönséget. Ugye délelőtt a Solti György Zeneiskola vonós zenekara, délután az Eranova kamarazenekar, Este pedig Anima Muzicé kamarazenekari koncert lesz. Azt hiszem, hogy talán ez a legintenzívebb napja ennek a sorozatnak.
0: Hát talán nem is véletlenül, hiszen ez ugye a születésnapi koncertünk napja, de minden évben ezt már nagyon várja a közönségünk is, mindig az óvodai társas körben szoktunk lenni, és hát aznap este megtartjuk rendesen a születésnapi koncertünket. Otto Antikainen lesz egy finn hegedűművész, aki a Flash versenyen egy Anima külön díjat kapott még 2 évvel ezelőtt, és ez a külön díj keretében fog most együtt játszani, illetve azt a Mendelssohn vonós négyest, Ámol vonós négyest fogjuk előadni, amiért nem régen rögzítettünk CD-re, és a Hungaroton gondozásában majd talán meg ebben az évben meg fog jelenni. Tehát számunkra ez nagyon fontos, ugye Ommázsa Rolla János esemény lesz, ahol közös mesterünknek, az emlékének megpróbálunk eleget tenni ezzel a hangzással is, amelyet a Mendelssohnban hát valamilyen módon még a Zenakadémián tőle is tanultunk. És hát valahogy itt eleve volt egy ilyen múlt és jelen és jövőnek az összekapcsolódása, és akkor úgy adta magát, hogy azt a fiatal Eranova kamarazenekart, akik még mindig Zenakadémián tanultak, ugye nagyon hasonlóképpen indulnak, mint ahogy annak idején az Anima Muzicé is indult, de azt én rögtön valamilyen módon megpróbáljam fölkarolni, támogatni, nekünk is nagyon-nagyon jó esett volna, hogyha lettek volna olyan kamarazenekarok, akik tudnak egy picit rögtön az elején barátsággal, testvériséggel hozzányúlni. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és örülök neki, hogy az Aranova kamarazenekar el tudta vállalni a megkeresésünket. Ráadásul egy nagyon szép együttállás lesz, hiszen ez Ommázsa Sándor Frigyes lesz, aki a Liszt Ferenc kamarazenekarnak az alapító hangnagya volt. Gazda Péter fog róla beszélni, aki ugye a Liszt Ferenc kamarazenekarnak alapító tagja volt szintén, és hát valahogy mi is a Liszt Ferenc kamarazenekar mintájára jöttünk létre, és itt van az Eranova, aki a legfiatalabb képviselőjének az egész szegmensnek. Ez egy ilyen csodálatos, 60-70 éves átívelő folyamatosságot fog megjeleníteni ez a koncert. Úgyhogy én már nagyon várom ezt az eseményt, ugyanannyira, mint amikor a zeneiskolás Tücsök zenekarra, ami együtt fogunk majd játszani az Anima Muzicéval, mert szerintem nagyon fontos, hogy ápoljuk a jövőt, neveljük az ifjúságot, együtt lélegezzünk velük, és akinek kedvet kap hozzá, azzal együtt is tudjunk egy színpadon játszani.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy itt mennyire volt szempont az, hogy hát a felnövekvő generáció elé egy kicsit példát is adni, ugyanakkor pedig hát segíteni őket is az érvényesülésben.
0: Én abban bízom, hogy a zeneiskolásokkal, amikor együtt játszunk, akkor ők is kapnak egy-egy olyan mozzanatot, amivel talán még egy kicsit el is tudjuk ebbe a zenei pályába lökni őket, hogy kapnak olyan impulzust, hogy még motiváltabban térjenek vissza majd a nyári szabadságról, vagy mondta benne, hogy véletlenül akkor a nyári szabadságukat gyakorlással töltsék, mint azért a fanatikus zenészek, akiből aztán koncertező művész lesz.
1: És van még egy program, amiről még nem beszéltünk, ez pedig június 21-én lesz. Dukai Barnabás Bach cselló szvítjéről fogja megosztani a gondolatait a közönséggel.
0: Hát itt a cselló szvítekről általában lesz egyfajta előadás. Ugye a Barnabással próbáltuk meg keretbe zárni az ő hihetetlen lexikális tudása, az több napra elegendő lenne. Úgyhogy megkértem, hogy egyet válasszon ki, és az Émo Szarabant lesz majd, amelyet egy kicsit tüzetesebben egy elemző analitikus módszerrel fog tanulmányozni. Mindenki számára érthető egyébként a Barnabásnak az előadása. Csináltunk vele már ilyet, amikor Pauk Györgynek csináltunk mesterkurzus az Animával, akkor is kísérő előadásként Dukai Barnabásnak ott a hegedű szonátákról volt előadása, és azon belül a G-moll fúgáról volt egy szorosabb elemzés. Ott a társaskörnek a Naperma félig meg volt telve, ugye ez alapvetően egy szakmai program, tehát itt azért elsősorban azoknak ajánlunk, akiknek valamely zenei képzése van, de szerintem mondjuk, ha zeneiskolát végzett az ember, az már elég, tehát nem kell magas egyetemi képzésben, mert lehet érteni az ő megközelítéseit. Viszont nagyon szerettük volna, hogyha tényleg a mindenki által könnyeden befogadható, akár a filmzenéig elmenő, mint például a Solti György zenéskolának a koncertje programtól, az egészen nívós, egyetemi szintű képzéses programig minden megtalálható ebben a 3 napban.
1: Az Anima Muzicé kamarazenekar kapcsán nagyon sok mindenről beszélhetnénk, de most, hogyha onnan közelítjük meg, hogy mi az, amire a legbüszkébb a zenekar kapcsán, akkor mi az, amit fontosnak tart elmondani?
0: Az, hogy amikor belépek a próbaterembe, akkor 16 baráti szentát látok. Erre vagyok a legbüszkébb. A közösségre, hogy mi együtt építkezzünk, és összekapaszkodunk. Hogyha vannak innovatív ötleteink, akkor együtt meg tudjuk csinálni. Hogyha vannak nehézségeink, együtt át tudjuk észlelni. Valahogy ez a közösség, amire a legbüszkébb vagyok, és hát más célkitűzésünk nem is lehetnénk, hogy ezt a közösséget megőrizzük, és ezáltal tudjunk olyan varázslatos lélekemelő pillanatokat létrehozni, amit egyébként mi az animozitának, vagyis a zene lelkének nevezünk.
2: Az Anima napok rendezvénye tehát június 19-e és 21-e között várja az érdeklődőket az Óbudai Társas Körben. Jegyek az Anima Muzicé Kamara Zenekar honlapján válthatók. G. Horváth László művészeti vezetővel, az eseménysorozat megálmodójával Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Az Elbe István által szerkesztett Hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából című könyv Kossuth Lajos könyvtárának dedikált és különleges köteteit mutatja be. A páratlan bibliográfiai válogatás a Kossuth hagyadék dedikációin, bejegyzésein és ex libris kötetein keresztül enged bepillantást a 19. századi emigráció szellemi életébe. A szerkesztővel az Országos Széchenyi Könyvtár könyvestje után ült le beszélgetni Fazekas Gyöngyvér.
1: Olyan szép is egyébként ránézni is. Az Országos Széchenyi Könyvtárnak a gondozásában látott napvilágot, és az a címe Hódoló tisztelettel a Kossuth könyvhagyatéknak egy részét dolgozza föl, méghozzá 347 tételt, hogyha jól emlékszem. És nekem rögtön két kérdésem van. Két kérdés fogalmazódik meg bennem. Az egyik az az, hogy ennyire kis gyűjtögető volt-e Kossuth, egy. És kettő, ennyire könyvmój, könyvkutató személye Elbe István? Vagyis hogy találkozott össze Kossuth, és hogy találkozott össze Elbe István ebben a gyönyörű kötetben?
2: Valóban én Kossuthban pont azt láttam meg, hogy ő nem volt egy bibliofil gyűjtő. Ezt nem is én fogalmaztam meg, hanem az itt a könyvbemutatón emlegetett kolléganőm, akitől tulajdonképpen az irattári anyagot majd, hogy nem így készre kaptam meg. Ő fogalmazta meg ezt, hogy Kossuth nem volt bibliofil gyűjtő, hanem ő szerette, és eltette azokat a könyveket, amiket ajándékba kapott, tehát mindent válogatás nélkül, és én sem vagyok bibliofil gyűjtő. Tehát én is szeretem a könyveket, szeretem a munkámat, szeretem, ahol dolgozom, van otthon könyvtáram, én nem vagyok olyan, mint Kossuth, bevallom, én csak az érdeklődési körömnek megfelelő könyveket teszem el, sőt, most már egyre szigorúbb vagyok magammal, helyhiány okán. De valóban Kossuthnak ezt a fajta hozzáállását azért becsültem, mert ugye az ő személye, az ő nagysága, történelme betöltött szerepe okán igazából nem látjuk az embert, magát. És a könyvtárával foglalkozva én megláttam magát az embert. Tehát azt, aki ott kedvel lapozgatja, molyolgatja, rendezi a könyveit, még akár könyvjegyzéket is ír. Azt is teljesen gyakorlati okokból, ez nem esett szó itt a könyvbemutatón, de 1864-ben ír egy könyvjegyzéket, mert könyveit a költözés miatt kénytelen ládába helyezni, és viszont nagyon szeretné használni, és nem tudja, hogy melyik ládában milyen könyve van, és ebből a teljesen gyakorlati megfontolásból írja össze a könyveit, megjegyezve, hogy melyik ládában van, sőt, amikor meg kiveszi a ládából, akkor a jegyzékbe beírja, hogy ez kivétetett háznál van, tehát ezt ő használja.
1: Ó, milyen gyakorlatias és rendszerető ezek szerint. Ez nagyon praktikus, lehet, hogy el kellene lopni ezt az ötletet tőle. Nos, nekem Kossuthról ugye annyi mindent mondunk, és annyi mindent ráaggattunk rá, és ön is említette, hogy ugye sokszor nem látjuk tisztán őt, de azt hiszem, hogy talán már a kortársok sem feltétlenül látták őt tisztán. Például azért, mert hogy elárasztották mindenféle kötetekkel, amik aztán ki tudja, hogy mennyire voltak az ő számára teljesen az érdeklődésébe vágó, és még szívvel gondozta és őrizte őket. Egy kicsit olyan érzésem van, minthogyha ezekben a könyvekben sikerült volna azt az ezer szálat fenntartani a hazájával, ami olyan nehéz lehetett egyébként az emigrációban, és most eszembe jut Orbán Balázs leveléből az a mondat, ugye, hogy, és biztos nem tökéletesen idézem, hogy nem hontalan az, aki egy nemzet szívében, egy nemzet lelkében talál otthonra.
2: Valóban tetten érhető ez is, hogy ezer szállal kötődött hazájához, és ezek a könyvek függetlenül attól, hogy túlmutattak az érdeklődési körén, mindegy-egy szállal behozták a hazát, és egy kicsit a mindennapi életét is a hazának. Tehát itt említettük, hogy a molnároknak a betegsegélyező egyletének az alapszabálya. És hozzáfűz Kossuth kommentárokat. Tehát azt jelenti, hogy elolvasta. Nem mindent olvasott el azért természetesen ő sem, de főleg a politikai jellegű röpiratokat nem részesítette annyira előnybe. De az ilyen dolgok, amik a mindennapi élethez kapcsolhatók, azok érdekelték. És elolvasta, és valóban ezzel egy kicsit fenntartotta a kapcsolatot a hazájával. Hát természetesen nyilvánvaló, hogy történelmi aspektusban Kossuthot már nagyon alaposan kielemezték, pro-kontra, és én direkt igyekeztem is eztől nagyon távol tartani magamat, hogy egyáltalán állást foglaljak. Attól is igyekeztem egy kicsit távol tartani magam, hogy Kossuth személyével kapcsolatba túlzásokba esek, tehát hogy olyan kultikus vonásokra ragadjanak el engem is, vagyis azok a kultikus vonások áthassanak, amik őt körüllengték az életében, és halála után is. Tehát próbáltam egy kicsit objektív is lenni, de óhatatlanul azért bizonyos szegmensek azért megragadtak, és hát elfogult lettem.
1: De azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen egy bizonyos pontig szinte elkerülhetetlen, ha az ember komolyan veszi és szereti a kutatási területét, akkor egy pici részben azért mégiscsak szeretné azt a szívében pozitívan hordozni tovább. Elhangzott itt most egy konkrét tétel. Nagyon sok

0: Van egy megható zenemű, egy kotta, amit viszont a lányának, és hát ugye tudjuk, hogy a lánya tragikusan fiatalon halt meg, és hát ez is egy olyan megható rész, hogy Kossuth elrakta a lányának szóló dedikált kottát is gyűjteményébe.
1: És amik viszont közvetlenül neki érkeznek, mondjuk így, azok is különböző módokon érkeznek, hiszen van, aki személyesen nyújtja át, és van, aki meg több kézen keresztül, nem közvetett módon. Nagyon izgalmas ezeknek a köteteknek is a útja, története, kalandos utazása.
0: Hát igen, különösen a kiegyezés után nagyon sokan látogatták meg Kossuthot, és keresték föl akár személyesen, akár levélbe. Akik személyesen keresik föl, óhatatlanul, hogy valamit szeretnének adni, valami ajándékot vinni, ami személyes, ami hozzájuk kötődik. De különös igyekezet az is, hogy postára adják teljesen ismeretlenül a frissen megjelent könyvüket, és próbálnak Kossuthoz úgy viszonyulni, hogy valamilyen kapcsolat teremtődjön. Tehát, hogy ha nem is egy kölcsönösségen alapuló kapcsolat, van olyan, hogy megírja szerényen, hogy ő csak egy fényképet, egy dedikált fényképet kér cserébe. Tehát nem kell neki visszaírni a válaszlevelet Kossuthnak, mert tudják, hogy nagyon elfoglalt, fáradt, idős. Csak egy annyit kér, egy annyi visszajelzést, és azzal ő már nagyon boldog lesz.
1: Ez egyébként mondhatnám azt, hogy példaértékű, és manapság is sokszor a köztiszteletben álló, vagy akár ünnepelt művészek, közéleti szereplők, sportolóknak írt kéréseknél akár példa is lehet a számunkra, hogy azért ne követeljünk túl sokat. De ebben a kötetben milyen módon mondanám így, hogy szerveződik össze ez a könyvtár? Hogyan áll össze a kép? Hogyan látunk bele? Milyen módon sikerül, ha nem is szerkezetbe, kategóriákba tömöríteni, de legalábbis a legfontosabb fókuszpontokat megtalálni? Mert én nekem, ha 347 tételt kéne egy Kossuth könyvtárból összeállítani egy szép album kinézetű kötetbe, de mégis komoly részletekkel, akkor nyilván van kutatói háttere, tapasztalata már ennek a témának, de azért mégiscsak azt érezném, hogy túl sok vagy túl kevés lenne az a szempont, amit beletennék. Hogy sikerült megtalálni a arany középutat?
0: Hát egyszerű huszárvágással. Ezért választottam a bibliográfiai jelleget, mert itt tematizálni nagyon nehéz lett volna, nagyon sokrétű és szerteágazó. Lehetnek persze fókuszpontok, nyilvánvaló a természettudományok, ez kiemelkedő ebben a 347 kötetben is, de mivel annyira esetleges, hogy kidedikált, meg kiírt levelet Kossuthnak, ezért ez nagyon szerteágazó, ezért a bibliográfiába menekültem. A bibliográfiának van egy egyszerű vázlata, ugye valamilyen szempont szerint rendezi. Én a szerzői betűrendet választottam. Úgyhogy itt semmilyen más vonalvezetés nincs, mint az egyszerű szerzői betűrend. Nyilvánvalóan ezért kell készíteni mutatókat, hogy aztán a bibliográfián belül keresni lehessen. Hát én a címmutatóval próbáltam ezt kiküszöbölni, hogy ugye ha szerzői betűrend, akkor a cím szerint is lehessen rákeresni a művekre. Egyébként maga a tanulmány, amit már bevezető tanulmánynak szántam, de egy kicsit bővebb lett, abban próbálom tematizáltan összegyűjteni. Igaz, hogy ott egy kicsit kitekintést is adok a Kossuth gyűjtemény egészére. Tehát abból, hát úgy csúnya szóval élve, mazsolázok számomra érdekes köteteket. Tehát tényleg azért hangsúlyozom, hogy számomra, mert nagyon szubjektív. Tehát az, hogy mi ragad meg engem, és még számos olyan kötet kimaradhat, ami valószínű, hogy érdekes lehet, de nem, engem nem ragadott meg annyira.
1: Hát akkor viszont érdemes az olvasóknak a kezükbe venni ezt a kötetet, és megtalálni a saját kedvenceiket, hogy aztán esetleg találkozhasson ez akár Elbe István ízlésével, kedvenceivel, akár éppen elterjen tőle. Ezért fontos a Hódoló tisztelettel című kötetet kezünkbe venni az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában. Elbe Istvántól jelent meg ez a Kossuth hagyaték könyvtár könyveknek 347 tételét magába foglaló könyv. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és mondjuk így, hogy várjuk a folytatást.
0: Köszönöm szépen, én is a beszélgetést, legyen így.
2: Elbe Istvánnal az Országos Széchenyi Könyvtár

tudományos munkatársával beszélgetett Fazekas Gyöngyvér. A Hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából című kötetet a Nemzet könyvtárában a Széchenyi könyvesteken mutatták be.

0: Szinetár Miklós rendezései olyan művészi szintet jelentettek, amely bárhol a világon elismerést keltett. A Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színházi, opera, televíziós és filmrendező kitartó unszolásra döntött úgy, hogy megírja önéletrajzszerű visszaemlékezéseit. A harmadik kötet bemutatóján az Országos Széchenyi Könyvtárban szólította meg Fazekas Gyöngyvér.
1: Szinetár Miklóssal beszélgettünk az Önéletrajzszerűség és egyebek című kötet sorozatáról, amelynek most a harmadik kötete a legfrissebb, és erre is fókuszálhatunk. Ugye nagyon izgalmas ez a három kötet, mert három, mondjuk így, hogy megfordító időpontban érnek véget az egyes kötetek, vagy éppen kezdődnek a következők. De azért is izgalmasak, mert hogy talán így mondanám, hogy egyfajta szabadság, szabad hang szólal meg benne. Nekem a szabadságról mindig az a klasszikus vicc jut eszembe, hogy hát mi az igazi szabadság, szabad országban szabad ember azt tesz, amit szabad. Hát talán ezekben a kötetekben ennél egy picit több szabadság került.
2: Ez jó, ez nagyon jó. Hát örülök, hogy a Katolikus Rádiónak nyilatkozom, mert nagyon sokra becsülöm, ez az egyik. Talán az egyetlen kulturális rádió, ahol sok kultúra van. Hát szabadon. Hát hogy mondjam, vannak benne meglepő dolgok, olyanok, amiket... Hát például a harmadik kötetben nem tudom, olvasta-e, vagy látta-e, hát, amiről például nekem két személyes megjegyzésem, hogy sokat vitatkoztak azon, és ez Katolikus Rádióban szívesen elmondom, hogy amikor föltették a keresztet a Gellért hegyre. Én azzal nagyon egyetértek, és nagyon örültem neki, ugyanúgy, mint hogy az, hogy benne hagyták a alkotmányba. Na de másért. Én két dologért tartom ezt nagyon fontosnak. Az egyik, mert mind a kettő azt jelenti, hogy mi Szent László és Szent István országa vagyunk, tehát el vagyunk kötelezve a nyugatnak. Nem a turk közösségnek, hanem nyugatnak vagyunk elkötelezve. És a másik az, hogy kitették a jelvényét és betették a parlamentbe, az első legnagyobb és máig élő internacionalista, ha úgy tetszik, globalista mozgalomnak. Ami arról szól, hát ugye el kell olvasni a két Bibliát, amit én nagyon szeretek, mind a kettő remek mű, mind a kettő lehet, hogy isteni ihletés. A zsidó Biblia, az Ótestamentum, hát az egy nagy hazafias kötet, csupa március 15-e és április 4-e, csupa nemzeti ünnep, csupa mártírium, csupa csata. Az Új Testamentumban senki nem tud nekem mutatni egyetlen hazafias sors se. Nincs benne. Azt tudnék, arról szól, hogy mi a világé vagyunk, és nem egy nemzeté. Nincs többet körülmetélés, nincs többet kóserkoszt, nem vagyunk mi a kivel. És a Pál apostol azt írja, hogy nem vagyunk mi se görögök, se szírek, se... És ugyebár katolikus rádió, és a katolikus azt jelenti, hogy katolikos, egyetemes. És azt mondta a Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Császár az a római birodalom, tessék a térképre nézni, az az Európai Unió szóról szóra. Úgyhogy ezért én nagyon örülök annak, hogy kint van a kereszt, és bent van az alkotmányban.
1: Érdekes és jó megközelítés tulajdonképpen, mert talán néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, pedig fontos szempont. És a másik fontos szempont, ami szerintem, és talán ezekben a kötetekben is jól megtalálhatók, a különböző, ugye kronológikusan elmesélt életút mellett különböző történeteket is oda-oda fűz ezekhez az eseményekhez, de oda fűzi a gondolatait is. És nem csak arról beszél, hogy mit történt, hanem arról is beszél, hogy közben ön erről mit gondol, hogyan emlékszik rá, mit érez, mi az, amit fontosnak tart ezekből a történetekből. Mondjuk így, hogy emberi hangot, emberi véleményeket szólaltatja, a saját véleményét szólaltatja meg, és ez azt hiszem, hogy egy fontos szempont egy önéletrajzban, talán sokkal fontosabb az egyén hangjának és az egyén véleményének a megszólaltatása, mint az, hogy leírjuk a, mondjuk így, hogy történeti tényeket, hogy mi volt az esemény, ki volt ott és mit mondott.
2: Nézd, én nem akartam önéletrajzot írni, eszembe se voltam, mondtam, hogy írjon önéletrajzot a De Gaulle, meg a Churchill, meg a Teng Xiaoping, hogy jövök én ahhoz. De nagyon-nagyon rábeszéltek, és csak azzal a feltétellel vállaltam el, hogy nem önéletrajz, hanem önéletrajz szerűség és egyebek. És hát tényleg nagy sikere van, mert hát a három kötet 37 ezer példány fölött jár, ami hát nagyon nagy dolog, és azt hiszem a siker egyik titka az, hogy amit ön említett, hogy főleg nem rólam szól, hanem korokról, meg azokról a véleményemről. Tehát ötletek, hát amit az előbb például elmondtam a kereszttel kapcsolatban. Szóval a véleményeim. Ezek azok, de hát úgy látszik, hogy van visszhangja, mert ezt is leírom a harmadik kötetbe, megengedem magamnak, hogy hát ezzel lehet vitatkozni, meg gondolkozni, de ezért tényleg arra tettem a hangsúlyt, hogy ne személyes történetet, hanem korokat meséljek el.
1: És a korok ráadásul ugye mindig változnak, és mindig változik a korokban az is, hogy éppen mit tűnik fontosnak az adott korszak számára, vagy az akkor élő emberek számára, és aztán visszatekintve meg lehet, hogy egyetértünk vele, lehet, hogy nem, lehet, hogy fontosnak tartjuk továbbra is, lehet, hogy nem. Itt sok latin idézet és kifejezés is ugye elhangzott, és mindig eszembe jut az, hogy hát már a ókorban is elmondták, hogy mutatis mutandis, hát minden változik. Nem lehet leszögezni dolgokat úgy, mintha azok mozdíthatatlan, kőbevésett dolgok volnának, legalábbis amit az ember maga lát, maga gondol, maga tud megfogni, az nagyon sokszor változékony, de mégis fontos az, hogy közben lesz egy igazi valamilyen módon képződik egy igazi lenyomat, és ezekben a kötetekben a lenyomat képződést érzem én talán a legerősebbnek. Azt, ahogyan vissza lehet tekinteni perspektívába, fénytörésbe tenni a dolgokat.
2: Hát mutatis mutandis, ez a dolog lényege mindig-mindig változik. Erről szól ez a három könyv is, hogy három különböző kor, mennyit változott a kor, az emberek, az egymáshoz való viszonyok, a körülmények, a törvények, mindig változnak a dolgok, és ezzel nem együtt kell élni, ez a dolgok természete. És hát még egy, ami mindig befolyásolja, főleg, hogy öregszem a gondolkodásomat, hogy hát kérem szépen, itt vagyunk ezen a földön, ami a tudomány szerint akkora a mindenségben, az űrben, mint egy porszem a tenger homokjában. Hát ebbe a porszembe itt van ez az icipici Magyarország. És itt van ez a mi életünk, az emberi élet, ami miközben állítólag az ember, mint olyan 100 vagy 300 ezer éves, na de a Föld maga, ez a porszem több milliárd éves. És ebből az emberi történetből, hát ebből mi ismerünk igazán 7-8 ezer évet. Hát mi az? Még egy másodperc se. Úgyhogy az időnként, ha az ember öregszik, meg közeleg a vég, akkor nagyon hajlamos arra, hogy hát mert ebből a perspektívából gondoljon végig mindent.
1: Jó, hogy pont az űrbe tekintett, mert nagyon sok területen tevékenykedett, végezte a munkáját, volt színházi rendező, volt operett és operaszínházi rendező, volt filmrendező, volt televíziós rendező, és nekem mindig az jutott eszembe, hogy a rendező tulajdonképpen egy objektív csiszoló, a televízióhoz, a filmhez inkább mikroszkópszerű lencséket csiszol, a színházhoz, a színpadi rendezésekhez meg inkább egy teleszkópszerű objektívet csiszol. Az egyikkel az apró dolgokat látjuk meg, a másikkal meg a nagy világűrt. De lehet, hogy nincs igazam.
2: Na most először is nagyon örülök, hogy önnel beszélgettek, és elhangzik ez, ami ma Magyarországon soha nem hangzik el beszélgetésekkor, pláne vitákon, hogy lehet, hogy nincs igaza. Egyébként igaza van, ez egy nagyon jó meglátás, amit mondott, bár egyet hozzá kell tenni, hogy ez, hogy rendező, ez egy gyűjtő fogalom. Ebbe annyi minden belefér, annyi mindent értenek alatta, aminek a világos. De hát ilyen a világ, hát például amivel én dolgoztam mindig, az operett, hát ez egy gyűjtő fogalom. Hát ez tele van olyan művekkel, amik semmi közük egymáshoz a világon. Ez is a világ egy része, hogy vannak gyűjtő fogalmak, amik bizonyos dolgokat összegyűjtenek, és amik részben igazak, részben nem. Hát ilyen ez, amit mindig mondok, hogy öreg meg fiatal. Nincs ilyen, hogy öreg meg fiatal. Az egyik öreg ilyen, a másik olyan. Az egyik fiatal ilyen, a másik olyan. De mégis létezik ez a gyűjtő fogalom, mert tényleg azért végül is vannak öregek és fiatalok. A film az annyiból más, mint a színház, hogy a színház az mindig a naphoz kötött. Naphoz és a helyhez, ahol játsszák. A film az nem, a film az lényegében mindig elővehető otthon, moziba, külföldön, tehát az sokkal közelebb áll a könyvhöz, az írott irodalomhoz, tehát ott nyugodtan lehet úgy dolgozni, hogy azt mondja, jó, most nem értik meg, majd 30 év múlva lehet. Színházban ez képtelenség.
1: Hát ez biztos, hogy így van, de azért ezekkel a kötetekkel szerintem ez nem fog megtörténni, hogy most nem értik meg, majd 30 év múlva lehet. Bár lehet, hogy 30 év múlva lesz majd olyan sor benne, amit akkor fogunk jobban megérteni, és nem most. Minden esetre izgalmas 3 kötetről beszélgettünk most Szinetár Miklóssal. Nagyon-nagyon röviden az önéletrajzszerűségi és egyebek 3 kötetéről, ebből most ugye a 3. a legfrissebb, és reméljük, hogy még, ha jól tudom, készül egy 4. is, úgyhogy várjuk az utolszót, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Szinetár Miklóssal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett önéletrajzszerűségek és egyebek című kötetéről. Kedves hallgatóink, Akvarel című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Az elmúlt percekben Patrick Doyle és Ivor Novello felvételeit hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Kedves hallgatóink, a tavalyi Kisvárdai Fesztivál legjobb előadásának választotta a zsűri Tompa Gábor rendezését a Nobel-díjas Jon Fosse drámájából. Az Én vagyok a szél című kolozsvári előadás nem csak a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválján szerepelt nagy sikerrel, ahol a legjobb előadásnak járó díj mellett Farkas Loránd a legjobb férfi alakítás díját is átvehette. Az előadás a bemutatót követően több rangos fesztiválon is bemutatkozott. Szatmárnémetiben a Mafeszten, Szabadkán, a Kisinyovi Romániai Nemzeti Színházak találkozóján, a Bulgáriai Fekete-tengeri Nemzetközi Színházi Fesztiválon, illetve májusban a Piatra Nemc Színházi Fesztiválon is szerepelt legutóbb. 2026-ban a Román Színházi Szövetség több díjára is jelölést kapott. A legjobb díszlet és jelmeztervező, a legjobb eredeti zene és a legjobb fényterv kategóriában is jelölték, és bár nem váltották díjra a jelöléseket, Tompa Gábor viszont rendezői életmű díjat vehetett át az Uniter gálán. Mai művészbejárónkban megismételjük azt a beszélgetést, amit tavaly a Kisvárdai Fesztiválon készítettünk Tompa Gáborral.

Kedves hallgatóink, megrázóan személyes előadást nyerte el a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának legjobb előadásért járó díját június végén. Tompa Gábor kolozsvári rendezését 2025. februárjában mutatta be a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata. A produkcióban az alkotó a világhírű norvég író Jon Fosse Én vagyok a szél című művét dolgozta fel. A költői szöveg az elmúlásról, elengedésről, a halál evilági és túlvilági dimenzióiról szól. Ezt fogalmazta meg Tompa Gábor poétikus látomásában színházi előadásként. A szavak kevesek ahhoz, hogy kifejezzünk egy szenvedést, egy csodát, egy nagy boldogságot vagy örömöt. Végül mindig közhelybe torkolnak, írta az előadás ismertetőjében a rendező hozzátéve. Fosse egy adott pillanatban azt mondja, hogy írni annyi, mint imádkozni. Az a tudat segít bennünket a mindennapokban vagy a túlélésben, hogy a sötétségből a fény felé haladunk. Ebben a sötétségben sok minden benne van, az is, amit nem értünk, és mindazok a zsákutcák, amelyekbe belekerülünk életünk során. Fizikailag mind eltűnünk. A kérdés az, hogy bízunk-e a feltámadásban, fogalmazott Tompa Gábor, aki azt is kinyilvánította, hogy az előadást 2024-ben elhunyt felesége Tordai Tekla emlékének ajánlja. Tompa Gábor egyike napjaink legjelentősebb magyar rendezőinek, jelenleg a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója és főrendezője. Alapítója volt a Kolozsvári Színház művészeti karnak, ahol 1991-től rendezést oktatott. De számos külföldi egyetemen is tanított, például Limoges-ban, Londonban, Barcelonában, legutóbb a San Diego-i Kaliforniai Egyetemen. Több mint 80 színdarabot rendezett Romániában és szerte a világon. Díjak is szép számmal kísérték pályafutását, 2018-tól pedig az Európai Színházi Unió elnöke. Mindemellett számos vers és színházi esszékötetet is jegyzett. Legutóbbi versgyűjteménye 2024-ben jelent meg, Hamlet homloka címmel, amelyben szintén érzékelhető a gyász, az emlékezés, a visszapillantás motívuma. Kedves hallgatóink, mai művészbejárunkban azt a beszélgetést hallhatják, amelyet Tompa Gáborral Kisvárdán az Én vagyok a szél című előadás bemutatásakor készítettünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárunkban Tompa Gábor kolozsvári rendezővel beszélgetünk, akinek előadása nyerte a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A Jon Fosse, Én vagyok a szél című művét feldolgozó, megrázóan személyes produkciót az alkotó 2024-ben elhunyt felesége emlékének ajánlotta.
1: Nem könnyű megszólalni ezután, és hát nyilván önnek sem gondolom egyszerű a dolog, hiszen ugye az előadás ismertetőjében is szerepel, hogy a feleségének ajánlja, a feleség emlékének ajánlja, és hát ugye ez egy frissebb, azt lehet mondani. Hogyan kezdett el egyáltalán ezzel foglalkozni, vagy miért gondolta azt, hogy ennek a szövegnek a segítségével talán valahogy nem is tudom, megérti az ember, vagy könnyebben föl tudja dolgozni ezt a témát, ezt a dolgot?
2: Hát több szálon kellene elindulnunk. Az egyik, hogy én a szöveget nézegettem egy ideje, és láttam is néhány előadást, általában olyanok az előadások, hogy egy hajón, vagy egy tutajon játszódik a nyílt tengeren, a szereplők feltehetőleg tengerészek, lehetnek testvérek, apa és fiú, de én ezt nem igazán éreztem, tehát úgy kóstolgattam a szöveget, de nem tudtam, hogyan fogjak hozzá. És hát sajnos a feleségem korai és drámai eltávozása, hiszen 3,5 év rendkívül méltósággal és fegyelemmel és reménnyel viselt szenvedés után 53 évesen távozott, most már közel másfél éve, és akkor megvilágosodott hirtelen, mert közben olvastam interjút is Jon Fosséval, aki azt nyilatkozta, hogy írni annyi, mint imádkozni. És valóban ez a szöveg, ha olvassuk, ugye nincs összpontozás, olyan, mint egy nagy szabad vers, olyan is, mint egy liturgia. Tehát gyakorlatilag még a szereplők sincsenek megnevezve, az egyik, a másik, és nincsen benne semmiféle szerzői színpadra vonatkozó utasítás. És akkor úgy megvilágosodott bennem, hogy ugye nagyon sok az elmúlt, tehát a 23-as év vége felé és 24-es év elején nagyon sok kórházban fordultam meg, sőt, ott is aludtam. Vannak olyan kórházak, amelyek elképesztően rossz állapotban vannak Romániában, olyan is van, ami lehet, hogy egy ilyen afrikai vagy első világháborús állapotokat idéz, viszont ebben a borzasztóan szerencsétlen, rosszul felszerelt kórházban rendkívül jó orvosok vannak, és rendkívül együttérző, szeretetreméltó és gondos asszisztensnők, nővérek. És ennek a keveréke, ugye a küzdelem az életért, illetve az egyre nagyobb remény vagy bizalom abban, hogy van feltámadás. Mert tulajdonképpen ez valahol erről szól, hogy a szeretteink végül is egyrészt velünk maradnak, bár a hiány az nagyon erős és fájdalmas, de a igazság szerint még megerősít bennünket, a legalábbis engem, mint katolikus hívőt és a gyerekeimet abban, hogy van feltámadás, még akkor is, ha néha itt nem vagyunk képesek felfogni azt, hogy Isten miért szólítja el túl korán. Én úgy szoktam, van egy versem, amivel valahogy úgy fejtettem meg, hogy angyal hiány van fenn a mennyben, azért szólít el oly sokat azok közül, akik a földön is igazából csak jót cselekedtek. Tehát gyakorlatilag ez egy nehéz lelki gyakorlat volt, és két szereplős a szöveg, de én pontosan ezekből a nővérekből próbáltam összehozni egy olyan kórust, egy angyali kart, hiszen ezek a nővérek részben angyalok is. Nem egyforma másképp fogja fel az ember, és szubjektív egyik kórházból a másikba. Vannak persze kegyetlenebb, antipatikusabb, kevésbé odafigyelő, unott, mindenféle emberi jellem található azok között is, de ugyanakkor angyalok, akik átsegítik, akik emlékszem egy olyan nővére, aki nagyon kedvelte a feleségemet, és aki megnyugtatott, hogy ő az utolsó pillanatig küzdött a szervezete is, hiszen az utolsó előtti nap nagyon alacsonyra ment le a vérnyomás, alig volt, és másnap reggelre megint visszatért, pedig már. Na, tehát gyakorlatilag ez a kórus, és itt találkoztam először Boros Csabával, még nem dolgoztam együtt, az elmúlt másfél évben több olyan zeneszerzővel, díszlettervezővel, jelmeztervezővel dolgoztam, akivel először dolgozom. Ez is, azt hiszem, hogy ez sem véletlen. És Boros Csaba nagyon örült annak, hiszen éppen a szakrális zenével foglalkozik, és négy gyönyörű kantátát szerzett, és a zene is liturgikus, szakrális zene, és valamilyen módon felszabadító is. Tehát ez egy nagyon intenzív folyamat volt. Bocskai Gyopárral is először dolgozom, mint rendező társulatunknak a tagja, és tavaly egy nagyon szép látványvilágot tervezett egy gyerek előadáshoz, a Fülemüle Andersen nyomán készült, nagyon szép díszletet és jelmezeket is készített hozzá, és teljesen megbíztam benne, hogy érti, amiről. Tehát amikor bejött ez a kórház, mint tér, mert mindenféle más verzión is gondolkoztunk régebb, de addig nem fogtam hozzá, amíg hát nem következett be ez a szomorú esemény.
1: Nem volt ez egy kicsit, hát hogy mondjam, tudathasadásos állapot, hogy ezzel a témával foglalkozik alkotóként, és hát ugye közben azért nyilván személyesen is érintettsége van ebben a történetben, tehát mennyire lehetett ezt kezelni, ha lehet ezt jól kezelni?
2: Elég sok Beckettet és Ionescót rendeztem, és közvetlenül ezelőtt, az előadás előtt rendeztem egy operát, Mozartnak az utolsó operáját, a Titus kegyelmét, ami ugyancsak a megbocsátásról, és hát meg a végső dolgoknak az elfogadásáról szól, ugyanúgy, mint a játszma vége Beckett esetében, és Ionescóval a Légben járó című darabot rendeztem, amit nagyon ritkán vesznek elő. Tehát gyakorlatilag rokonítható olyan értelemben, hogy a Beckett az, aki az utolsó nagy drámaíró, aki a megváltásról ír. És az az érzésem, hogy Fosse valamilyen fokon folytatja ezt a vonalat. Megtaláltam benne ezt a szöveget, és valahogy őszinte, becsületes, egyenes, amikor ő azt feszegeti, hogy nincsenek könnyű utak az életben, és hogy hát fel kell fognunk azt is, hogy ugye Pilinszkitől megkérdezték azt, hogy miben reménykedik, és azt válaszolt, hogy remélem, hogy sikerül meghalnom, mert eddig még mindig mindenkinek sikerült ez. Na de az ez nem is véletlen, nem vicc, hanem az, hogy készen vagyunk-e, és hogy elfogadjuk-e azt, hogy van egy nagyobb, egy isteni akarat, aminek az értelmét nem biztos, hogy meg tudjuk még az életünkben, de azt hiszem, hogy valahol értelmet nyer minden, amit mi nem tudunk esetleg észre felfogni, és érzelmileg nehezen tudunk elfogadni. Tehát Igen, én azt nehéz lelki gyakorlat volt, ez igaz. De egy szükséges lelki gyakorlat volt, úgy érzem, megosztani ezt, már csak azért is, mert olyan személyről van szó, akit nagyon sokan szerettek, nagyon sokaknak volt, hát sok hatás az, mert még az utolsó pillanatig sem tudták, mert nem beszélt a betegségéről, és azt hiszem, hogy a társulat közül többen voltak közeli viszonyban vele, és megértették ezt, és valahogy így egy picit olyan is volt, mint egy közös imádság vagy megemlékezés, ami engem is valamilyen módon segített, nem tette könnyebbé, mert nem is az a cél, csak azt mondom, hogy valahogy folyamatosabbá tette az emlékezést.
1: Azt gondolom, hogy nem véletlen, hát ön azért ugye költőként is ismert, hogy éppen egy költői szöveghez folyamodott, mert tulajdonképpen ugye ez egy költői szöveg, ahogy mondta is.
2: Hát igen, ez egy nehéz színpadon ezt a szöveget a maga intenzitásában megőrizni. Mert szinte olyan, hogy mint amikor valaki beleveti magát az ismeretlenbe, és onnan jönnek, és közben megteremtődik a zeneisége, ami engem nagyon megragad mindig azokban a művekben, amiket említettem is, Ionesco Beckett, hogy zenei struktúrájú. Itt nagyon sok a repetitív, a visszatérő motivum, akár egy-egy rövid mondat, akár egy-egy motivum formájában, és valahogy a pontosság és a remény azok ilyen összefüggő dolgok, hiszen az irodalomban is az a fontos, hogy mondataink pontosságát és tisztaságát őrizzük meg, vagy figyeljünk arra. Ezért nyitott mű nem annyira zárt, mint Beckett, vagy Beckett azért mindenképpen színpadi akciókba és képekben, helyzetekbe gondolkodik, míg ez egy teljesen más szabad vers, de tárgyában, témájában mindenképpen rokon. Tehát egy olyan, mintha egy kicsit a másik oldala lenne, a játszma vége, vagy a Godóra várva, vagy az azok a szép napoknak. Mindenképpen azt hiszem, hogy Fosszét is befolyásolta Beckett, és örülök annak, hogy hosszú szünet után van egy szerző, aki nagyon fontos témával, a létezés misztériumával és a megváltás reményével foglalkozik.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tompa Gáborral, a Kolozsvári Színház igazgatójával, főrendezőjével. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió művészbejáróját hallják. Mai adásunkban Tompa Gábor kolozsvári rendezővel beszélgetünk, akinek előadása nyerte a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A Jon Fosse, Én vagyok a szél című művét feldolgozó, megrázóan személyes produkciót az alkotó 2024-ben elhunyt felesége emlékének ajánlotta.
1: És ha már versekről beszélünk, a megverses formáról, önnek mennyire volt gyakori az a pályafutásában, hogy hasonló típusú szöveggel foglalkozott, tehát hogy ami nem kimondottan drámai, mondjuk így, vagy nem színpadi szövegnek, vagy nem olyan módon a színpadi szövegnek volt számva, mint

0: népszerű szöveget próbáltam. Igaz, hogy nemrég volt egy koprodukció, Prometheus 22, ami egy szlovén, román, magyar, angol nyelven, négy nyelven játszott előadás volt, ahol a Prometheus Aeschylus szövegét Beckett Katasztrófa című rövid darabjával vegyítettem, egymásra helyeztem, vagy volt olyan, ami nem kimondottan drámának íródott, hiszen egyik előadásban a Caragiale egyik rövid darabját valódi titkos szolgálati jelentésekkel kevertem, ez volt a Leonida Jam Session nevű, jammet azt úgy kell érteni, mint a lekvárt, ugye ebben az esetben, de kevés, még Viske Andrásnak is voltak olyan szövegei, amelyek nem kimondottan drámaiak, mint például az Alkoholisták, ami valós történetre alapszik, és azt hiszem, hogy sikerült megtalálni azt a formavilágot, azt a színpadi formát, ami drámaivá tette, de kevesebb ilyen szöveggel foglalkoztam igazság szerint, mert verset olvasok elsősorban, nagyon sokat meg írok is, úgyhogy a színpadi költészet az egy másik dolog, de az lehetséges nagyon is teatrális, drámai szövegek esetében is. Mert amikor az ember azt az egyedi világot megteremti a színpadon, akkor abból igazság szerint nem hiányozhat a költészet. Nagyon vannak olyan antipoétikus darabok is, amelyeknek a világa olyan kegyetlen, kemény, hogy nem igazán. De egy jó előadásban, én most gondolok például egy ilyen Spiró csirkefejére, ami nem egy költői szöveg, ami nagyon is valós, méghozzá meghatározható, hogy milyen város, milyen kerületének a nyelvezete, ugye? De egy jó előadásban, hogy az történt, akár a Katona József, akár a mi színházunkban előadott csirkefejben, vannak benne költői pillanatok. Vannak benne költői pillanatok. Hát így van, költészet nélkül eléggé földhöz ragadtak lennénk.
1: Most nemrégiben megjelent egy verses kötete is, ugye, hogyha ha jól emlékszem így a cikkekre. Ezek újabb költemények, vagy korábbiból is válogatott bele, vagy ehhez az élményhez kapcsolódik, vagy esetleg más szempontok alapján állt össze ez a kötet?
0: Ez a kötet 2024-ben, tehát a tavaly év végén jelent meg a Bukártnál, és Hamlet homloka a címe. És igen, valahogy ezek az elmúlt események közrejátszottak. Az előző könyvem, ami a Kaligramnál jelent meg 2020-ban, és ami Van még könyvtár Amerikában címet viseli, az inkább a progresszív, abszurd ideológiák előretörése, a politikai korrektség abszurditása, és azok, amiket én Amerikában egyetemi tanárként tapasztaltam, ezt a szétesését a kompetenciának, a meritokráciának, az ideológikum előretörése és dominanciája a művészeti életben, ami egy sajnálatos tény, mert a minőség rovására megy. Egy kicsit annak az indulatossága volt benne, sok szonett és kötött formájú versben, és ezt mint egy folytatva kezdtem el a Hamlet homloka című kötetet, ami az utolsónak ez a címe, ezt a címet viseli, de aztán beleszólt, úgyhogy fele más a kötet, egyik része még a közéleti versek, és pontosan a mi társadalmunk szélsőséges megosztottságáról, vagy annak a fájdalmáról is szól. Aztán több olyan szeretett barát, rokon távozott az elmúlt a két kötet közötti időszakban. Édesanyám meghalt, Kovács András Ferenc, nagyszerű költő, Kossuth Díjas költőbarátom, akivel két könyvet is írtunk együtt, Georges Banu, román származású francia színház kritik,

0: pedagógus és eszéíró, aki kiváló barátja volt a színházunknak is, a fesztiválunknak is. Ő is eltávozott utolsó 5 napjában, még ott voltunk nála Párizsban, és aztán a feleségem. Tehát, hogy ez sűrítve igazság szerint egy kicsit egy omásszerűség, és azért Hamlet homloka, mert két dolog volt fontos számomra. Hamlet mind a két fejezetben, vagy a kötet két ciklusában jelen van. Egyrészt, mint igazságkereső, aki szenvedélyesen keresi a tényekre alapuló igazságot, és csak akkor cselekszik, amikor megbizonyosodik valamiről, tehát ő felfedezi, hogy a színház képes kideríteni az igazságot, tehát hogy az egyetlen eszköz számára, és leleplezni a gyilkosságot, a zsarnokságot. És a második, hogy ő is egy gyászoló ember, hiszen neki megölték az édesapját, vagy meghalt, megölték, az később kiderül. Tehát ebből a szempontból kötődöm meg, hát 4 Hamlet előadást rendeztem életemben, Kolozsváron 2-t, egyet 87-ben, amit betiltottak többször is. 87-ben egy nagyon hosszú 4,5 órás előadás volt, szinte a teljes szöveggel, és most egy 2,5 órás előadás, ami már 4 éve műsoron van, és amiben Vecsei H. Miklós játssza a főszerepet, illetve a kettő között rendeztem egyet Krajován, a Román Nemzeti Színházban, amit egy nagyszerű, azóta elhunyt román színésszel játszottam, és aminek egy kicsit tovább gondolása volt az első kolozsvárinak, és ott is Hamlet mint rendező jelent meg, tehát ilyen értelemben is kötődöm Hamlethez, hogy Hamlet egy rendező, aki megrendezi azt az előadást, amiből egy egész ország megtudja, hogy mi is történt valójában. És aztán a Krajova és a újabb kolozsvári között pedig volt egy glasgowi előadás, amit 1994-ben rendeztem, amelyben az egy kis térben volt, egy fekete dobozban, 17 színésszel, 4 Hamlet volt, 3 férfi és egy nő, nem volt díszlet, nagyon sok hangszeren játsztak, és az előadása lenni vagy nem lenni monológgal fejeződött, de amit a nő Hamlet mond el, és az pontosan akkor volt, ez a bemutató pontosan 2 nappal azelőtt volt, hogy népszavazást tartottak arról, hogy Skócia kilépjene a Nagy-Britanniából, vagy az Egyesült Királyságból. Ez a referendum, ez a kudarcba fulladt, de óriási tétje volt, óriási hatása volt ennek a lenni vagy nem lenni monológnak, ami ugyanakkor elhangzott, amikor a kolozsvári Magyar Színháznak távoznia kellett a Hunyadi téri Fellner és Helmer féle épületből, ez benne van a Janovics című előadásunkban.
1: Igen, eszembe jutott most.
0: És ott is a lenni-lenni kiabálták a nézők, ergo végül is lenni kötelességünk, meghalni pedig elkerülhetetlen.
1: Most egyébként mivel foglalkozik? Van-e olyan darab téma, ami különösképpen izgatja, vagy amit már esetleg próbál is?
0: Én most lemondtam két munkámat, egy debrecenit és egy bukarestit, mert úgy éreztem, hogy egy picit fel kell töltődnöm, és lelkileg egy kicsit ki kell egyensúlyoznom magam. De most egy nagyon nehéz évad között, de sok opera projekt vár rám többek között. Most jöttem Glyndebourneból, Londonból, ahol megnéztem egy Handel Lélek című nagyszerű produkciót, a Barry Kosky rendezésében. Jövőre Salzburgba és a Glyndebourne-ra közösen tervezünk egy leadást, ott megrendezném a Kurtágnak a Játszma vége című operáját, amit már színházban rendeztem. De az ősszel a Nemzeti Színházban kezdek, Ionesco a Király halódik című, vagy Haldoklik a Király című abszurd drámáját, és 2 másik opera rendezés is vár rám, a Falstaff, amit a Kooperával együtt csinálunk, több magyar opera közreműködésével. Akkor van egy bukaresti rendezésem opera, az a Tannhäuser, majd Melbourne-ben Sosztakovics Lady Macbethjét fogom megismételni, amit a Szlovén Nemzeti Operában már megrendeztem 2016-ban, illetve színházi munkák közül Kolozsváron szeretnék egy előadást csinálni Teréz anyáról, egy kicsit folytatása lenne ennek az Én vagyok a szélnek, kiinduló pontként a Viski Andrásnak a Teréz című egy felvonásos darabját fogjuk elővenni. Van egy terve megcsinálni a Sirályt a Hamlet díszletében. Nem könnyű egyeztetni, mert Vecsei H. Miklós most tagja a Nemzetinek, meg különböző más filmekben, projektekben dolgozik, úgyhogy meg szeretnék feleltetni néhány szereplőt a Hamletből, és a Hamlet egérfogó jelenete hasonlítani fog Trepjovnak a színházi előadásához. Nem tudom, hogy tudom egyeztetni még. Az Szatmár Németiben fogok rendezni először életemben, még nem tudjuk, még el kell dönteni hamarosan, hogy mit. Portóban Ivanovot rendezek, tehát ez olyan körülbelül másfél-két évre való terv, és remélem, hogy bírni fogom lelkileg, fizikailag is, de lelkileg, mert ez így most megint összegyűlt. Az elmúlt néhány évem ilyen volt, sőt, nagyon sok évem, miután letettem a tanítást a San Diego-i egyetemen, mert ott 15 évig tanítottam, utána megint így összegyűltek a rendezések, ami nem baj, valahogy időt kell szakítanom másra. Egyszerűen csak gyönyörködni a teremtés csodáiban, és izgulni, hogy azért hosszú távon mégiscsak a béke fog felülkerekedni a háborún. Pedig annyi háború van most, hogy nagyon félő, hogy ez a világ összeomolhat könnyen.
2: Kedves hallgatóink, Önök a művészbejárót hallották, amelyben ma Tompa Gáborral, a Kolozsvári Színház igazgatójával, főrendezőjével beszélgettünk. Abból az apropóból, hogy Jon Fosse Én vagyok a szél című művét feldolgozó előadása nyerte a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. Ezzel a műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Ungvári Juditot hallották.

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban megismételtük azt a beszélgetést, amit tavaly a Kisvárdai Fesztiválon készítettünk Tompa Gáborral az Én vagyok a szél című előadása előtt, amely a tavalyi fesztivál legjobb előadása lett. Tompa Gábort a Román Színházi Szövetség 2026. májusában rendezői életműdíjjal tüntette ki. A művészbejáró legközelebb 2 hét múlva jelentkezik a Magyar Katolikus Rádióban.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét a Budapesti Fesztivál zenekar adja elő Fischer Iván vezényletével.

Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét hallották, előadta a Budapesti Fesztivál Zenekar, vezényelt Fischer Iván.

0: Kodály Zoltán Hári szvittjének részletét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallják. A folytatásban Itt élünk című műsorunkat hallgathatják meg, amelyet Papp Péter szerkeszt. Összeállításunk végén pedig a napi mája hangzik el. Tartalmas időtöltést kívánok!
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkos István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükzércre látogatunk a Favágó Fesztiválra és Falunapra. A favágók jelentős felkészültség mellett vesznek részt ezen a versenyen, ami emberpróbáló, hiszen itt ügyességet, szaktudást mérnek, mégpedig fadarabolás, szerelés és hasogatás, amelyet természetesen időre és minőségre végeznek. De nem csak erről lesz szó, hanem ezen túl még a Falunapról is beszélünk majd. Elsőként az egyik szervezőt szólítottam meg, Boldizsár Bertalant, aki régi ismerősöm. Mióta csinálod ezt egyébként?
1: Hát ezt az első, 2011-ben. Akkor volt, hát akkor még nem itt volt a színpad, hanem a másik, igen, még nem is volt kész, tehát akkor kezdetektől kezdve, akkortól. Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt. Ugye a Favágó nap, volt már itt országos, aztán regionális versenyek. Ez egy gyakorlatilag, amit most itt van, az a házi verseny jellegű 11 csapat mérkőzött meg ma egymással.
0: Kérdeztem, hogy mit mondjál, mondom azt, amit egész nap mondtál, itt konferáltál folyamatosan. Ez az első része, ugye a verseny, ott már nagyjából elmondták, hogy mit is kellett csinálni, szerelés mellette hasogatás, meg kombinált verseny, de utána nem fekszetek le még.
1: Nem, így van, tehát a verseny után, hiszen a neve is kettős ennek a rendezvénynek, ugye Bükzsérci Favágó nap, illetve a másik pedig a negyedik Csendes József térségi néptánc találkozó. Igazából egy jó barátomnak, aki szívem viselte a néptáncot, a hagyományokat, állítottunk ezzel emléket, és most már negyedik, sajnos, hogy negyedik évő nincs már közöttünk, viszont negyedik éve megrendezése kerül. Elsősorban a Zsérci Messzes Néptánc együttes, illetve egyesületnek a szervezésében is jó voltából, illetve hát az önkormányzat nyilván mindig is segített, és ezután is fog segíteni, hogy ez a rendezvény megrendezés kerüljön, megvalósuljon gyakorlatilag.
0: Hát azért még ne fejezzük már be, mert
1: igen,
0: még
1: ez
0: tovább is van, mondjam még.
1: Most 6 néptánc csoport, kezdve szeniorok, illetve gyermek néptánc csoportok is bemutatják nagyszerű táncaikat, illetve utána pedig jönnek az esti programok, és este pedig ugye Baby Gabit várjuk ide, aki rendkívül jó műsorokat szokott eddig is, meg ezután is jó műsorokat fog adni, illetve most egy nagyon jó zenekar, az Origo M zenekar fogja majd a talpalával ott húzni egészen hajnal 2 óráig itt utcabály jelleggel, illetve inkább parkoló jelleggel, mert itt parkolóbán lesz. És hát ez hagyományszerűen van, amikor retro diszkók vannak, azokat általában én és kollégám Peti szoktuk csinálni, most egy zenekar fogja majd ezt pótolni, és remélhetőleg egy jó szórakozás fog biztosítani, meg jó kedvet fog sugározni.
0: Kérdeztem, hogy ezt is csinálod, azt mondja, hogy is mindent csinálsz itt, technikusként kezdve, mindenfajta olyan dolgot, a te csapatod énekel majd?
1: Most nem éneklünk, technikai akadályai vannak, meg betegségek, jövő héten Kácson találkozunk, ott a Zséci Summás énekegyüttes műsorát lehet majd látni és hallani.
0: Köszönöm, hogy szakítottál időt, ne szakítsd meg magad azért, vigyázz magadra.
1: Nem fogom, és én is kívánok sok sikert még neked. Találkozunk jövőre.
0: Boldizsár Bertalant hallották.

0: A folytatásban Bükzsérc polgármesterével beszélgetünk.
1: Tilai Zsófia, polgármester.
0: Nehéz döntés volt?
1: 2006 és 10 között már voltam a település élén, és most ugye 2024-ben újra megmérettettem magam.
0: Zömében akkor jövök, hogyha valami nagyobb rendezvény van, ami miatt még a polgármester se tud aludni, ugye?
1: Így van, ez ma is így történt, úgyhogy, de igyekeztünk, vagy igyekszünk helytállni, hogy ez a mai rendezvény, ez sikeres legyen, és minden flottul menjen.
0: A település, ha nem teljesen zsákfalú, mert a Bükönát át lehet menni még az útra, az Egri útra, vagyis a Miskolc, a Lélafüredi útra, de egyébként, meg a Perzsőtárkány felé is, másfelé. Egyébként úgy nagyon csendes falunak tűnik.
1: Így van, ezt megerősítettem, csendes kis bükki település, itt a hegyek dombok ölelésében, és hát megmondom őszintén, vágyunk is, hogy ez így maradjon. Nem biztos, hogy jó az átmenő forgalom. Nyugodt hely, békés hely és gyönyörű hely Bükzsérc, így röviden.
0: Azért, hogyha úgy végigmegyek a településen, látom, hogy rendezett porták, szép, nagy, hatalmas házak, és mellette pedig hát úgy csendes útvonal, alig-alig mennek az emberek, de úgy olyan, mintha mindenük meg lenne. Boltjuk van, és iskola az közös, azt tudom, nem fogom igazából úgy belemenni, de ennek a, nem is tudom, 800 fő körül lehet most volt.
1: Most olyan 960 fő él a településünkön.
0: Bocsánat, akkor kevesebbet számoltam.
1: Úgyhogy, igen, hát valamikor 1000 fő fölött is volt a település lélekszáma, most már itt is azért az előregedés jellemző, de bízunk benne, hogy mivel vannak eladóházak a faluba, ezt azért látják a fiatalok, fiatal családok, és akkor talán ide költöznek, és bővíthetjük itt a lakosság számunkat egyrészt. Hát így van, elhangzott, hogy rendezett porták, rendezett udvarok. Mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében az önkormányzattal, hogy egy rendezett településképet mutassunk. Egyrészt ez nekünk is jó az itt élőknek, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégeknek is, én úgy gondolom, hogy fontos. Én most létrehoztam egy ilyen falu szépítő csoportot, akik rengeteget segítenek nekünk ebben a munkában, tehát parkgondozásban, fűnyírásban, akár önkormányzati épületek karbantartásában, tehát egy nagyon jó kis közösség, csapat sikeredett.
0: Itt mindenki ismer mindenkit, valószínű. Ha valaki beköltözik, akkor nem hozzá igazodnak, hanem neki kell azért hozzájuk igazodni, az itteni szokásokat úgy megismerni, felvenni. De nagy különbség ma már nincs a város meg a falu között, ahogy látom. Már nem is nagyon látok kiülni, tanyázni az embereket ott a lócára, de néhány éve még talán láttam.
1: Így van, így van. Hát ez sajnos már az utóbbi időben elmaradt, de sok a beköltöző, viszonylag sok, azt mondhatom. Inkább az alföldi részekről érkeznek, ugye ide a Bükkhegységbe. Elsősorban ilyen hétvégi házakat vásárolnak, úgyhogy ez Bükzsérccel is jellemző, mint itt a szomszédos településeken máshol. Hát bizony benne, hogy igyekszik mindenki beilleszkedni, hiszen mi vagyunk itt, és az érkezők pedig ha mondhatni így, az új lakók. Úgyhogy, de igyekszünk mindenkivel egy jó kapcsolatot kialakítani.
0: Gondolom, hogy a fő cél az, hogy valamivel itt tartani az embereket, tehát a fiatalokat, ugye tanulnak a gyerekek gimibe, Eger, Mezőkövesd, akár Miskolc is, aki koliba megy, utána az egyetem, és vissza a munkahelyet nem nagyon tudnak itt, de erről környéken lehet azért, és Egerből vagy Kövesdről ide járni pár perc, hát 20 perc, 25 perc, ez egy nagyobb városban, talán többet kell menni végig Miskolcon is, hogyha végig megyünk azon a 27 kilométeren, amilyen hosszú ez
1: van
0: a település. Tehát en alvó városkának azt hiszem, hogy az lehet a cél, mert más ipart ide nem akarnak hozni.
1: Nem, semmiképpen. Hát itt ez a Bükkhegység ugye inkább a turisztikai célú beruházások az, amire próbálunk ugye építkezni. Megépült a bicikliút, ami nagyon sok turistát, új vendéget hoz a településünkre, akár úgy, mint céltelepülés, akár mint átmenő forgalom. Én úgy látom, hogy ez a biciklis turizmus az utóbbi 1-2 évben jelentősen beindult, és ugye jó az úthálózat, ahogy elhangzott, Eger felé is, Mezőkövest felé is, tehát a munkahelyek, illetve az iskolák is könnyen és rövid idő alatt megközelíthetőek.
0: Ugye busz még Egerbe is jár, Mezőkövesdre is jár, tehát tulajdonképpen azért a tömegközlekedéssel sincs gond, repülő is elmegy itt a település fölött, úgyhogy na, a viccet félretéve, de egyébként rendkívül jó helyen fekszik. Tehát lehetne, hogy gyógyturizmusnak is központja itt ez. Nem fürdő, hanem maga a levegő.
1: A levegő, így van, így van. Szokták mondani talán, hogy Bükszentkereszten van az egyik legjobb levegőjű település az országban. Én azt gondolom, hogy Bükzsért sem, vagy illetve Bükzsért is fölveszi szerintem Bükszentkereszttel akár a versenyt.
0: Csak jobban menedzselték.
1: Így van, úgyhogy itt is nagyon jó a levegő, a táj gyönyörű, az itteni lakosok, a bükzsércek nagyon vendégszeretők, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni az itteni tájat, mert ugye itt vagyunk a Bükk szívében, innen akár kirándulni, biciklizni, bárhová itt a környéket fel lehet fedezni.
0: Ugye az Eger erdő területe, erdőben, hát nagyon jó lehetőség van, itt akár a tüzelésre is, a fát szerezni olcsóbban talán. Ugye gázzal, vagy mindenki gázzal fűt már?
1: Nem, azért még mindig megvan a fafűtés is, úgyhogy én azt gondolom, ezt vegyesen alkalmaznák az itt élők.
0: Ugye a turizmushoz az is kell, hogy ne átmenő legyen, mert a biciklis megáll, bemegy valahová, leül egy kólára, vagy borra, sörre, bármire, utána tovább megy, de szállás. Arra meg hát az azt hiszem, hogy a lakosoknak az zöme nem képes, hogy olyan szállást hozzon létre, mert nagyon-nagyon nagy körülményes ezt megoldani, de az önkormányzatnak sem lenne feladat, egy vállalkozónak talán.
1: Így van. Hát ez jó lenne, hogyha a jövőben beindulna. Ugye korábbi években nagyon sokan foglalkoztak falusi turizmussal, ez most itt nálunk Bükzsérten picit háttérbe szorult, én úgy érzem, úgyhogy de azt gondolom, hogy ebben lenne jövő, meg van rá igény, hogy ugye itt is azért minőségi akár szállásszolgáltatást, akár más egyéb, akár wellness szolgáltatást is biztosítsunk az ideérkezőknek. Úgyhogy ha lenne valaki, egy jó vállalkozó, aki ebbe fantáziát lát, biztos, hogy megtalálná ebben a lehetőségeket.
0: Ugye megszűnt az a lehetőség, hogy olcsó szállás, nem színvonalas, nem fektetek be. Ma már a magyaroknak is megvan az az igénye, hogy bizony minőségi szolgáltatást kér, akárhol van az országban. Anélkül már nem jönnek ide, akkor elmennek külföldre, mert akárhogy is mondjuk, azért van pénz.
1: Meg az igények is egyre nagyobbak, tehát ezt kellene valamilyen módon kiszolgálni, hogy ez a kettő ugye találkozzon, az igények is, a másik oldalról pedig a...
0: Úgy hallottam, hogy polgármester asszony nagyon jó marketinges.
1: Örülök neki, ha ez...
0: Nem én mondtam, úgyhogy hallottam, hogy jó marketinges, tehát akkor valószínű a célokat már megfogalmazta, csak még a hozzávaló út.
1: Így van.
0: Az keresni kell, közösen kell, mert egyedül nem fogja bírni.
1: Ez biztos, hogy így van, minden olyan dolog, ami építi, szépíti a falut, illetve annak a jövőjét, én úgy gondolom, hogy az csak közös összefogással és építkezéssel érhető el, úgyhogy igyekszünk fejlődni, mindig egy lépéssel előrébb legyen a falu. Sok munkánk van, nyilván az önkormányzati munka nem elsősorban ugye ilyen jellegű, de igyekszünk ebben is segíteni. Ha valaki ilyenre vállalkozik, az biztos, hogy támogatni fogjuk.
0: Ugye ez a rendezvény talán a legnagyobb rendezvényük az év folyamán. Hát a mellette a helyieknek rendeznek különböző, akár fellépések, fesztiválokat. De tulajdonképpen ez vihetné egy kicsikét úgy a hírnevét még tovább a településnek. Hát ha most kevesebben vannak, mert a az egész ország rendezvény most, szinte a környéken legalább 6-8-at fel lehetne sorolni, vagy a mai napon is, meg holnap is, meg hát a jövő héten, meg a következő héten már rendezvények vannak, főképp főzéssel foglalkoznak. Most nem látok olyan nagy versenyt, főzőversenyt.
1: Ilyenkor nem is szokott főzőversenyünk lenni. Leginkább ilyenkor helyi civil szervezetek, baráti társaságok, családok azok, akik így összefognak és főznek tulajdonképpen a saját maguk örömére, szórakoztatására. Nálunk a főzőverseny az a Majálison van, és most is nagyon szép számmal 11 főzőcsapatunk volt, és akkor szoktak így megmérettetni a főzőcsapatok, akkor minden egyes csapatnak 5 kiló sertéshúst biztosít az önkormányzat, és saját ízlésük szerint abból főznek, és az elkészült ételeket akkor szoktuk zsűrizni.
0: Akkor a helybélieknek meg hát gondolom már mindenütt megvan az, hogy a hazalátogatóknak, akik elköltöztek, eltelepülteket látják akkor vendégül sok helyen itt, és így történik?
1: Igen, így történik. Igyekszünk új rendezvényeket is behozni a település életébe. Ugye, ami fix és állandó rendezvényünk, az ugye a Majális, ami már elhangzott, illetve ez a favágó nap, fakitermelő nap, ehhez már pár éve csatlakozott a Csendes József térségi néptánc találkozó, ami ugyancsak erősíti itt a helyi közösségeket, megmozdítja itt a környékbeli társcsoportokat, illetve bevezettünk új rendezvényként az adventi hétvégénket, ami nagyon-nagyon sikeres. Ez inkább, leginkább a bükzsércieknek szól, mert minden adventi hétvégén tudunk találkozni, beszélgetni, és ez úgy látom, hogy erre van is igény a lakosság részéről is.
0: Hát igen, kis elcsendesülés, felkészülés a karácsonyra, és az új évre is, akkor fogantatik meg az agyba, hogy mit is kellene a következő évben. Önnél már azért vannak olyan tervek, amit még csak saját magának mer elárulni?
1: Hát, terveink vannak. Igyekszünk a jövőben is mindenféle pályázati lehetőséget kihasználni, hiszen önerő nincs az önkormányzatnak, tehát minden, ami elképzelésünk és célkitűzésünk, azt valószínűleg pályázati pénzből vagy pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani.
0: Köszönöm, azt hiszem, hogy erő kell hozzá.
1: Így van, akarat, nagyon sok erő. Így van.
0: Akarat és támogatás a falu részéről, ami megvan, ugye?
1: Így van, én bízom benne, hogy megvan a falu részéről is, amit kihagytunk, hogy a család részéről is, mert azért nagyon sok munkát kíván ez a polgármesteri feladat, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem, úgyhogy a családomnak is nagyon sok segítsége van abban, hogy akár a mai napban, de akár más rendezvényekben is, hogy ez jól tudjon működni.
0: Tilai Zsófiát, Bükzsérc polgármesterét hallották.

0: A folytatásban a zsérci kulturális élet egyik meghatározó szereplőjével beszélgetünk.
1: Lukásné Szerveri Olga vagyok, és a Bükk-Zsérci Női Egylet megalakulásáról kérdez, akkor azzal a céllal jöttünk, és alapítottuk meg ezt az egyletet, hogy ha már van a férfiaknak kikapcsolódása lehetősége, mert ugye egy férfi tud horgászni, elmegy vadászni, összejön a barátokkal sörözni, akkor miért ne lehessen egy ilyen lehetőség a hölgyeknek is? Támogatni szeretnénk a helyi kulturális közösségeket, illetőlegesen az a célunk, hogy a rendezvényeinken, a település rendezvényein itt legyünk. Számíthat ránk az önkormányzat, mit mondjak még? Karácsonyi műsort is készítettünk már az adventi időszakban 2024 karácsonyára. A tavalyi évben karácsonyi dekorációt készítettünk. Az idén a hölgyeknek próbáltunk nőnapi előadással kedveskedni. Tehát próbálunk valami kis színt vinni. Ugyanis azt vettem észre, hogy a Covid időszakban mindenki bezárkózott, és kellett valami olyan dolog, egy újfajta kis szövetség, ha mondhatom így, ami a nőket is egy kicsit megerősíti a munkán kívül, mert nem csak annyiból áll az élet, hogy dolgozni megyek, és a második műszakot elkezdem otthon, hanem kell az, hogy kikapcsolódjunk, együtt legyünk, és a problémáinkat kiventilláljuk.
0: Mindent értek, csak ugye a névválasztás az...
1: A női egylet?
0: Ez nem adja olyan egyszerű, mert egyesület, klub, mindenfajta mást hallottam. Az egyletet még talán a Pál utcai fiúkból lehetne is sorolni, de tulajdonképpen megegyeztek, vagy pedig gyertek lányok, egy egylet leszünk, és
1: nem,
0: akkor...
1: Nem, szerintem nem egyeztünk meg. Én feldobtam ezt a nevet, és a hölgyek, akik itt vannak velem, sajnos most fokhíjasan vagyunk, de egyetértettek ezzel a névválasztással. Az egyik hölgytag készített hozzá egy logót, van saját pólónk, ha látja, van saját kitűzőnk is, és itt vagyunk, ahol szükség van ránk, és ahová úgy gondoljuk, hogy mi is el szeretnénk menni, jutni, ott mi is ott vagyunk.
0: Ugye alapítóként, mivel nem egyesület, nem kellett 10 tag sem, akár 2-3 ember is megalakíthatta.
1: 10 taggal rendelkezünk jelen esetben.
0: Az már egyesületi
1: így
0: létszám.
1: Van, így van, egyesületi létszám.
0: Tulajdonképpen akkor a településen már ismerté váltak, nem csak a borbarátok,
1: így van. Hanem számítanak ránk, így van, az önkormányzat tisztában van a meglétünkkel, jelen vagyunk minden eseményen, sőt a polgármester asszony keres is, bármilyen rendezvény szervez, gondolkodik, de ez oda-vissza működik.
0: Tehát akkor a való életében benne vannak.
1: Aktívan részt veszünk.
0: Tulajdonképpen azért, akik nincsenek benne, ismerik önöket, és
1: igen,
0: támogatják valamilyen, ha más nem csak úgy, hogy menjetek, csináljátok.
1: Igen, igen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, sőt, ha mondhatom azt, Cserépfaluban is van egy gasztroklub, mint hölgyek, mint férfiak, a női klubot már meghívtuk, velük már kétszer is, minden évben próbálunk arra törekedni, hogy elmenjünk, vagy őket meghívjuk, megvendégeljük, tehát társ női egylettel is keressük a kapcsolatot.
0: Tehát akkor nem a Covid az oka az egésznek, hanem az, hogy ezt a olyan bezárkózott világot szeretnék, igen, egy kicsit tágítani.
1: Tágítani, így van. Így
0: mert
1: van.
0: Azért gyönyörű helyen fekszik
1: Bükk-Zsérc. Igen, mi szeretünk is élni, szeretjük Bükk-Zsércet. Én is betelepült vagyok, ha mondhatom így, mert ide jöttem férjhez. Már itt élek 23 éve. Nagyon szeretem a községet, nagyon jó emberek laknak itt. Jó közösség.
0: Ugye, aki nem tudja, hogy hol van a Bükk aljának és a Bükk lábának, pontosan a meccés pontjában. Itt kezdődik a Bükk felfelé. Ha felnéznénk ott a

0: formában vagyunk jelen, és ez azért jó, hogy mások vagyunk, más ötletekkel, más gondolatokkal, más tervekkel, de mind-mind helyi bükzsérci lakosok vagyunk.
1: Mondjuk ez a csapat akkor még nem a nyugdíjas korosztály.
0: Abszolút nem. A 40 pluszos csapata vagyunk.
1: Igen, és akkor majd elkezdik a későbbiekben a nyugdíjas sport, akkor is marad az egylet, vagy pedig mennek nyugdíjas klubba.
0: Amíg jól érezzük magunkat, addig maradunk bükzsérci női egylet, de az anyósomnak szoktam mondani, hogy nagyon jó lenne, ha alapítanának egy helyi kis klubot maguknak, mert én úgy gondolom, hogy arra is lenne igény.
1: Akkor a jövő az már látható.
0: Látható, egyik
1: közösség lenne.
0: Igen.
1: Ez a közösség gondolom, hogy annyit segít, hogy a gyerekeket valamilyen szinten itt tartsa,
0: igen,
1: megtartsa. Egy gimnáziumba, meg egyetemre el fognak menni, de az is lehet, hogy itt a közelben fognak emiatt keresni munkalehetőséget, hiszen minden online már mindent lehet.
0: Mindent lehet.
1: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ilyen nyugalmat máshol nem talál. Igaz, hogy nem most, mert itt azért a fűrész megszólalt, el is köszönök, de azért a gyerekekre így számítanak, dolgoznak érte.
0: Így van, és szerveztünk is már gyereknapot a gyerekeknek, tehát én jó magam járok az óvodába, mint pedagógus is foglalkozást is tartok a gyerekeknek, meg szeretjük is a gyerekeknek, mindannyian családanyák vagyunk, tehát ez volt az egyik kiindulópont, és hogyha már programot szervezünk, akkor nem csak magunknak, hanem a gyerekeinknek és a családjainknak is ezzel támogatást és programot tudunk szervezni.
1: Köszönöm szépen, van élet, megszólalt a versenyharang, megszólaltak a borbarátok, és itt már kicsit barátkoztak a borral is, de nem arról éreznek egyébként. Aki vállalja azt, hogy borbarát, az nem az alkoholt vállalta, hanem a társaságot és a közösséget. Hát köszönöm szépen, további jó munkát.
0: Mi is köszönjük
1: munkát.
0: Szépen.
1: Lukácsné Szádvári Olgát, a bükzsérci női egylet alapítóját, vezetőjét hallották.

0: Most már a versenyzőkkel is foglalkozzunk egy kicsit, mégpedig azokkal, akik a legtávolabbról érkeztek a hanságból.
1: Németh Bence vagyok, Agyekosszergényből gyűjtem, a hanyi hódokkal versenyzek, és hát itt van verseny, ilyen színvonalú verseny itt van most, és hát eljöttünk megméretni magunkat.
0: Meglepődtem, meg is kellett, mert ilyen messziről ide kellett jönni, ilyen messziről.
1: Itt csak a megméretetésről szól, de itt ennek komolyabb tétje nincsen.
0: Tehát nem tovább jutáshoz. De hát azért, hogyha valaki eljön ide még egy olyan síkvidékről is, ahonnan mondjuk látszik az Alpok, de azért tetszett ez a táj, gondolom.
1: A szemet nagyon gyönyörködteti ez a táj. Éppen itt a háttérben, a hegyek mellett, dombok mellett fotózkodtunk is. Azért nálunk a Kardostértés a legmagasabb domb. Úgyhogy
0: a... Helynek nevezik.
1: Gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már magáért a látványért megérte elgyűnni.
0: Milyen típusú erdők vannak a környéken?
1: Hát nem itt. Nálunk főleg a cserit talajokon az a kocsányos, tölgyes, cseres erdők, és a másik véglet a hanyba pedig a nemes nyarasok.
0: Értem, a vizesebb...
1: A vizesebb élőhelyeken, nemes nyaras, meg fekete dió.
0: Szép nagy balta is van a hanyi hódok kezében, a tiédben is. Most nincs, csak a szimeren, vagyis emblémán. Tulajdonképpen azért a kitermelési, illetve a fával való

0: azért jelentős ott azon a részen, mert az ember azt hinné, hogy inkább legeltetés van.
1: Nem, jelentős, jelentős. Ugye ott a rendszerváltás után sok erdő létesült ott a legelők helyén. Főleg ezek a nemes nyarosok.
0: Hát ami gyorsan fejlődik.
1: Amik gyorsan fejlődik.
0: Hát akkor ott az ilyen kemény párt nem is kell vágni. Bár a
1: tölgy, annyi részben nem igen.
0: De a tölgy az, ezek azt hiszem, hogy cserfák, amit itt vágtunk.
1: Itt, amit most vágtunk, ezek cserfák voltak. De ez se ismeretlen, mondom, mert mi ott a határon vagyunk pont.
0: Ja, értem. Ugye, hogyha erdőről beszélünk, akkor azt hiszi az ember, hogy csak a mi látszik. Hát nem. Az erdő lent is van, ugye, szépen.
1: Én erdésznek tanultam, úgyhogy én tudom, miről van szó. Az erdésznek nem csak az a feladata, hogy kivágja a fát, hanem az, hogy újat teremtsen helyette.
0: Igen, csak mondom, az élővilág az lefelé is mozog, tehát úgy lesz erdőből erdő, hogy vannak különböző típusú rovarok. De hát az erdőben nem csak rovarok vannak, nem csak fák vannak, hanem vannak ott még állatok.
1: Egy komoly ökoszisztéma van az erdőben.
0: Ugye megkérdeztem már pár szó emberektől, hogy van-e még tarvágás, akkor nálatok sincs.
1: De tarvágás van. A vágásos üzemmódot, ami gyakoroljuk azért.
0: Ja, a telepítetteknél.
1: Igen, a telepítetteknél mindenképp, de a szállalóerdő is sok helyen már erőltetik. Vagy nem erőltetik, próbálkozunk vele, inkább úgy mondom.
0: Közelben ott van Sopron, hogyha az ember Sopront említi, nem csak a tisztornyot, meg a Kecske templomot tudja, hanem azt is, hogy ott van egy egyetem, ami azzal így foglalkozik, hogy legyenek erdészek.
1: Így igaz, jelenleg én ott tanulok, vadgazdamérnök hallgató vagyok.
0: Ah, szóval akkor jól mondtam, még nem csak erdő van, hanem vad is van. Akkor.
1: Így igaz, vad is van.
0: És főképp milyenek vannak ott?
1: A muflonon kívül azt kell mondjam, hogy minden megtalálható.
0: Medve is?
1: Okkal moddal, hoznak a cirkuszba.
0: Itt mondanak mindig, ugye egy medvének nagyobb híre van, mint 150 embernek.
1: Így igaz. Ugye az ritkaság.
0: Szóval akkor ez a tanulás, ez majd azt fogja hozni, hogy az vadgazdálkodás, ami hát erdőben hogy lehet? Kijelölt területeken?
1: Nem, az erdő minden területén folyik a vadgazdálkodás, ami én úgy gondolom, hogy jól megy, és szorosan összefügg, és össze is kell, hogy függjön, hiszen az erdő ad otthont a vadaknak, de viszont a vadlétszámot szabályozni kell az erdő érdekébe. Szóval ez egy komoly összefüggés.
0: Néhány természetvédő nem biztos, hogy igazat ad, de azt mondja, hogy csaporodjon, majd meg igen, az ember ne menjen oda.
1: Igen, a természetvédelemmel szoktunk hadakozni, de ezek a harcok kellenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a dolgokból.
0: Tehát korlátozni kell azért a gazdálkodást is bizonyos szinten?
1: Mindenképpen. A sáráig nem lehet inni a vizet.
0: Ezt azt hiszem, hogy meg fogom jegyezni, és ajánlom a nagyon-nagyon zöldeknek is, meg azoknak is, akik nem akarják, ne igyek a sárig le.
1: Így igaz. A kompromisszum.
0: Hát köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Németh Bencét, a hanssági hanyi favágók csapatának szóvivőjét hallották az Észak-Hanság erdőgazdaságból.

0: Ne csak versenyezzünk, hanem főzzünk is egy kicsit.
1: Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkány erdészet.
0: Megkérdezem, hogy miért vannak itt? Meglepően azért, mert itt dolgoznak ezen a területen,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, ez itt a Felső Tárkány erdészetnek a területe. Ez ma úgy mondható, hogy ez egy hagyományőrző rendezvény itt nálunk. Minden évben megrendezésre kerül ez a Stihl regionális fakitermelő verseny, illetve falunap. Mi vagyunk a rendezvénynek az egyik fő támogatója, mint erdészeti cég. És ilyenkor kiszoktunk vonulni így a fiúkkal, és akkor megvendégelünk mindenkit, aki éppen megéhezik egy kis meleg ételre.
0: Mondta, hogy a fát is önök biztosítják.
1: Így van.
0: Ez ahhoz azért szakértelem kell, hogy milyen fát visznek oda, mert ne legyen túl görcsös,
1: így
0: ne
1: van,
0: legyen
1: így
0: túl
1: van. Hát az megvan szabva, azt a Stihl ugye nekünk az kiadja, hogy mekkora lehet az átmérője a fának, mi is ezt úgy válogatjuk össze a fakitermelések során, és ez külön van depózva nekünk, és mikor megrendezésre kerül a verseny, akkor mi ezt ide szállítjuk.
0: Frissen vágottat, vagy pedig már kicsit szárazabbat?
1: Hát ez a tavaszi termelésből van.
0: Az akkor még nyírkos, nedves.
1: Igen, nem? Igen. Hát, hogy könnyebben hasadjon a fiúknak.
0: Ja, igen, mert saját csapat itt.
1: Ha tavalyi lenne, akkor nem hasadna olyan könnyen, aztán azt nem vennék olyan jó néven.
0: Saját csapat is van,
1: igen.
0: Tehát akkor segítenek ennyiben is az összesnek.
1: Így van, mindenkinek segítünk.
0: Úgy hallottam, azért jó pár csapat, 10-en belül is.
1: 12 csapat.
0: 12 csapat van. Ugye elég sok felkészülés kell ennek, mert az közben kavarja meg, mert miattam, hogyha leég,
1: nehogy akkor... Nehogy oda tapadjon, mert akkor
0: kapok én a
1: többiektől. Ha leégetem a kaját, akkor mérgesek lesznek.
0: Mi ez egyébként?
1: Ez egy vaddisznóból készült húsos káposzta.
0: Akkor erre lehet majd kiszogatni.
1: Hát bőle. Úgy van.
0: Jó, mondjuk nekik abszolút nem, mert...
1: Hát de nem soká vége a verseny után, már engedélyezek nekik egy-egy sört.
0: A versenyzőknek ugye abszolút... Meg annak sem, aki kimegy az
1: erdőbe. A bíróknak sem.
0: De aki kimegy az erdőbe sem, ha nem is versenyzik, akkor sem szabad, aki fakitermelésre foglalkozik.
1: Nyilván nem, hát motorfűrésszel, veszélyes szerszámokkal dolgoznak, nem lehet alkoholt fogyasztani.
0: Épp az előbb beszéltem volna egy versenyzővel, azt mondja, hogy megyünk, átöltözünk még, venni kell fel bakancsot, venni kell.
1: Így van, vágás biztos bakancs, nadrág, ruházat, kesztyű, rezonancia csökkentő kesztyű, illetve fejvédő, sisak, fülvédő, rosté. Ezek kötelező felszerelések.
0: Elsorolva is, hát ez már pénzbe is kerül.
1: Így van.
0: Tehát amikor kimennek az erdőbe fát vágni, fakitermelést végeznek, akkor előkészület, tehát szakemberre is kell vizsgázni belőle,
1: természetesen.
0: Gondolom. És utána pedig ezeket a felszereléseket kötelező felvenni.
1: Így van.
0: Tehát ugye
1: baleset, az emberi élet az első.
0: De baleset az bármikor előfordul.
1: Így van, szóval a baleset még így is előfordulhat, hogy az ember rá van készülve sisakkal, mindennel, de még így is előfordulhat, de azért ennek a kockázatát minimalizálni kell. Ez egy veszélyes szakma.
0: És a csapat jó egyébként?
1: Hát most mivel én főző pozícióban vagyok, én nem láttam, hogy teljesítettek, de Mihály Stihl jönnek ebédelni, majd elmondják.
0: Hát de hát előtte már láttam, amikor készültek.
1: Be szoktak jutni általában az országosra.
0: Tehát készülni kell edzeni, az gondolom, hogy külön, nem a
1: így van, azt ők azt maguknak. Hát ilyenkor amúgy is most a nyári időszakban, ugye március 31-től nincs fakitermelés az erdőben. Szeptember 1-ig ilyenkor most ők pihennek. Hát van idejük felkészülni.
0: Pihennek, hát más munkájuk van,
1: más
0: gondolom.
1: Más munkájuk van, így van.
0: Tehát akkor egyébként hogy vágnak önök most a új módszerekkel, ezekkel a szállalókkal, ami régi, vagy pedig tarvágás már nem nagyon van?
1: Tarvágás az nincs. Tarvágás csak abban az esetben lehetséges, hogyha mondjuk a fenyőknél szoktuk még alkalmazni szerkezet átalakítás szempontjából, mert ugye a klímaváltozást a fenyő azt nagyon megsínylette, és azokat tarra vágjuk, és őshonos állományú fafajokkal telepítjük újra.
0: Ugye ez egy kicsit két azért, hogy is mondjam, nem annyira gazdaságos.
1: Ez nem.
0: Mint hogyha tarvágás és megfelelő gyorsan növő fajtákat tennének be, de mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami van éppenséggel. Szóval akkor...
1: Olyan fajtákat kell telepíteni, amik a termőhelyi adottságoknak megfelelőek. Ez törvény írja elő.
0: Igen, csak hát néha-néha vitatkozunk is azon, hogy miért nem jó az akácos ott a homokon? Hát miért nem jó a méz nekünk, az akácméz?
1: Az akácméz az hungarikum, de viszont az akácfa az meg tájidegen.
0: Nehéz lesz, akkor elvisszük Amerikába.
1: Hát, na, jó. A méheket.
0: A méheket, azt mondom, hát utaztatjuk, vagy reptetjük igen. Őket, és akkor... Tehát jó, nem mindig értünk mi egyet sok mindennel, és természetesen, ugye nem vagyunk annyira nagyon zöldek, mint a legzöldebb fa, legyünk normálisak bizonyos szinten.
1: Így van.
0: Tehát akkor tudják nagyon jól, hogy mit kellene, hogy kellene, csak hát ugye a törvény az nem mindig az erdőben születik, hanem ott a 199 pad mögött természetesen.
1: No, ebben akkor... ne menjünk bele inkább.
0: Ja, hát én mondtam, nekem még lehetőségem van rá. Akkor ez hogy áll most?
1: Ez nem sokára zárom el és kész.
0: Pihentetni kell egy kicsit azért.
1: Hát ez mindig jó.
0: De nem felő alatt készítettem, csak még a hagymát sem, semmit sem?
1: Semmit.
0: Tehát szabad tűzi, mondjuk rá.
1: A vathúsból amúgy is annyi származik, hogy igazából még vizet sem nagyon kell ráönteni, és ez a saját levében szépen megfőt. A káposzta is levet enged.
0: Ilyen gyakran szokott főzni, vagy már mindent tud?
1: Hát elég sűrű.
0: Ez a fő munkája?
1: Nem, én erdész vagyok.
0: Hát ezt oda látok. Mi lesz hozzá? Kenyér, sima kenyér.
1: Így van, akkor... kenyér.
0: Tehát nincs tejföl benne.
1: Nincs.
0: Mindenki eheti.
1: Ezt nem tejfölözzük.
2: Aki főzött, Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányból.

0: Na, le kell mozognunk azt a kis vaddisznó pörköltet, úgyhogy a Böki News túrán veszünk most részt, vagy legalábbis a szervezőjével beszélgetünk.
1: Mondjuk Bence vagyok, a Böki News túrák főszervezője, és az egyesületünkkel, a Nagy Erre Inkább Mozogni ismeretterjesztő és természetjáró egyesülettel már 8. éve rendezzük meg a Böki News teljesítménytúrát itt Cserépfaluban.
0: Azt hiszem, ez már szép szám, és meglepődtem. Én nem hallottam most talában erről, tele volt autóval az egész település, zétszere menet is, és látom, jönnek. Böki News, 8. alkalom ez a szám, ez azt is jelenti, hogy növekszik a létszám, ugyanúgy, mint a részvétel, tehát a szervezések száma, vagy pedig azért beálltak egy stagnáló számra, mint sokan szoktak.
1: Hát ez nagyon érdekes, igazából nálunk inkább már az utóbbi években stagnált 1000 fős létszámot, és itt nagyjából így hullámzik ebben a nagyságrendben, ami egyébként azért is nagyon jó, tehát egyrészt így a szervezés szempontjából is ez egy ilyen kezelhető létszám, mind nekünk a szervező csapatnak, tehát egy ilyen 50-60-70 fős szervező tímmel dolgozunk ezen, illetve magának a falunak, illetve a helyi adottságainak is az 1000 fő, ez teljesen elegendő, tehát nem egy nagyon sok ezres tömegrendezvény ez így, hanem egy olyan esemény, ahol elsőre talán soknak hat ez a nagyjából 1000 fős nagyságrend, de ennek ellenére, hogy az emberek elindulnak a túratávokon, akkor kellően távolságra vannak egymást, hogy ne érezze magát úgy az ember, hogy ő egy ilyen tömegrendezvényen van, hanem csak úgy egészséges távolságban tud találkozni a túratársakkal.
0: Túratávok, tehát ez azt jelenti, hogy különféle távok vannak, ugye?
1: Pontosan. Jelenleg 7 túratávunk van. Az a célunk, hogy a kicsiknek, a kezdőtúrázóknak is egy ilyen biztonságos kezdőtúratávot tudjunk ajánlani. Ez a 10 kilométeres túránk, és nagyon sokan vannak, akik itt kezdtek el mondjuk túrázni, teljesítménytúrázni, és itt szépen lehet felfelé haladni a túratávok listáján, aki mondjuk megcsinálta a 10-est, később indult a 17-es, a 26-os, 35-ös túratávon, vagy hogyha már gyakorlott túrázó, akkor a 40-50 vagy a 66 kilométeres túratávon is, ami egészen Répás utáig, illetve a Tarkőig is elbarangol innen a Bükk aljáról.
0: Hát ezek már szép számok, a 66, már azt hiszem, hogy ember próbáló, tehát nem lehet idejönni csak úgy, hogy beállok, hanem ez már gyakorlott túrázó kell, hogy legyen. Tulajdonképpen kikhez jut el ez? Azokhoz, akik már tavaly is voltak, vagy az előtt is, vagy jönnek mindig újak?
1: Igazából is, tehát nagyon sokan vannak, akik visszatérő túrázók, illetve nagyon sokan vannak olyanok is, akik éppen most vannak itt először, és tényleg itt ismerkednek meg a teljesítménytúrázással, illetve ezzel a sportolási formával. Nyilván mi is próbálunk úgy szervezni, tervezni, hogy a kisebb túratávok, ahol nagyobb esélye vannak amatőr résztvevők, ott több szalagozással, útvonaljelöléssel, bőséges frissítőpontokkal készülünk, tehát hogy ne legyen egy kinkeserves napszámukra, hanem tényleg egy túrajelmény legyen, és a nagy távok részvevői pedig tényleg gyakorlott túrázók, illetve van több olyan ellenőrzőpont is a nagyobb túratávokon, ahol a személyzetnek megvan határozva, hogy esetleg olyan állapotban látják a résztvevőket, hogy nem tartja őket alkalmasnak továbbhaladásra, akkor ki tudják őket, vagy meg tudják őket állítani, mondjuk akár a 20 vagy 50 kilométerénél a 66 kilométeres túrának. Az a lényeg, hogy aki elindult, az célba is érjen, és jól érezze magát itt a Bükk alján.
0: Mindenki nevezhet, tehát nincs előzetes feltétel, hogy orvosi igazolás, saját felelősség, ugye?
1: Nálunk nincsen ilyen, illetve nincs is erre vonatkozó előírás, de nyilván van egy ajánlott felszerelés is, akár csak a fejlámpától, vagy ilyen biztonsági felszerelésektől, illetve az is kérésünk, hogy mindenki a számára megfelelő erőléttel válasszon túratávot, illetve megadjuk a rugalmasságot annak is, aki szeretne átnevezni egy kisebb, vagy akár nagyobb, de inkább kisebb túratávra az indulást megelőzően, hogyha úgy érzi, hogy most nincs olyan formában, esetleg az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, tehát próbálunk mi is annak megfelelően szervezni, hogy mindenki célba érjen.
0: 66-os, ez már éjjel jön be? Van olyan?
1: Gyakorlatilag én évfélig várjuk a 66-os túrázókat. Ők reggel 6 és 7 óra között indulhatnak, és a szintidő úgy van meghatározva, hogy nekik a legutolsók azok ilyen évfél környékén tudnak beérni. Várjuk őket itt végig.
0: nevezni, neveznek, gondolom nevezési díj kell hozzá, mert itt úgy látom ellátást.
1: Igen, teljes ellátást kapnak, tehát egyébként magát az eseményt az Aktív Magyarország is támogatta ebben az évben is, de nyilván ez csak a részköltségvetését fedezi egy ilyen rendezvénynek. Ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást tudjon nyújtani, ahhoz rengeteg erőforrást kell minden téren megmozgatni ehhez, és nagyon szükséges az is, hogy ugye a bőséges frissítőpontokhoz, amik a pontokra kijutnak, oda fel tudjuk térképezni, hogy milyen létszámmal számolhatunk, így mindenkinek kötelező az előnevezés. Persze a rugalmasság itt is megvan, hogy tudnak a helyszínen is regisztrálni azok, akik még nem döntöttek, de alapvetően várjuk mindenkitől azt, hogy regisztráljanak elő és segítsék a mi munkánkat is, illetve az ő naptárukat is meg tudják tölteni egy jó eseményen ezen a szombaton.
0: Tudjuk azt, hogy még gyakorlott túrázók és futók, mert hát ugye ez nem csak séta, hanem futás is, veszélyben vannak abban az esetben, hogyha nem megfelelően készülnek fel, illetve nem figyelnek oda saját magukra. Ez kell. Tehát az ellenőrző pontok sűrűsége azért számít itt is, ugye, hogy mert az önök szervezése, az mindenki, lehet, hogy úgy csak segítők, de mégis lehet, mindenki pénzbe kerül, még az is, aki dolgozik itt, mert nem haszonra mennek, hanem arra, hogy egyszerűen egészségesen éljenek, jöjjenek vissza egészségesen, ne legyen olyan tragédia, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. A segítők azok milyen létszámban vannak, és mert 70-es számot mondott, de igen, kint a pontokon, az ellenőrző pontokon.
1: Kint a pontok, tehát alapvetően minden pontőrrel, mielőtt kijutatjuk őket, a pontra egy eligazítást tartunk, ami felhívjuk a figyelmüket arra is, hogyha valakin látják azt, hogy nagyon fáradt, vagy kicsit zilált, vagy olyan állapotban van, hogy nem javasolják neki a továbbhaladást, akkor ezt mindenképpen figyelje meg. Egyébként nincs exakt, előre meghatározott, ugyanolyan távolságú pont, hanem mindenhol már előzetesen ugye megkapják a jelentkezők azt, hogy hol vannak a következő pontok, át tudják tekinteni már előre magát a túra tervet, és ehhez kapcsolatban tudják felmérni azt, hogy ők hogyan tudnak részt venni ezen az eseményen.
0: Teljesítmény túra versenynek is mondhatjuk?
1: Gyakorlatilag nem.
0: Önmagával nem. Csak?
1: Tehát igazából hogy mindenki magával versenyzik, az is, aki mondjuk éppen kicentizi a szintidőt, vagy az is, aki picit gyorsabban, akár edzésként fogja fel az itt indulást. A szintidőknél egy viszonylag bő szintidőtávot határoztunk meg, és az volt a célunk, hogy az, aki mondjuk eljön a családdal, megáll, megnézi a virágokat, az állatokat, fotózgut közben, gyönyörködik a tájban, a panorámában, az se érezze azt, hogy rohanni kell a stopper miatt, és hogyha eljön a bükkaljára, akkor nem tudja kihasználni az itt töltött időt. Szóval inkább olyan túrát szerettünk volna létrehozni, ahol az embernek több ideje van a tájat megélni. Emiatt ez nyilván nem is annyira verseny, és a célcsoportunk is sokszor a fiataloké, vagy a családosoké, fiataloké, túrázást elkezdőké. És nyilván, aki ezt akár egy nagyobb versenyre felkészülésként fogja fel, vagy ő egyébként egy edzésként használja ki, és magával versenyezve a stoppert is figyeli, annak nyilván ez egy komoly fizikai próbatétel is lehet, de mi nem állítunk dobogót, nincs első helyezett hirdetés, nincsenek korosztályos díjazások, itt igazából mindenki eljön és jól érzi magát.
0: De végül is azért számon tartják, hogy kik voltak a legjobbak, gondolom.
1: Van egy eredménylistánk, ott megtekinthető, illetve a pontok között is azért követjük, hogy melyik rajtszám melyik pontot hagyta el, tehát egy ilyen biztonsági faktor is be van építve.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy van még munkájuk, úgyhogy jó munkát.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.
0: Monyók Bencét, a Büki Nyulsz Túra főszervezőjét hallották, amelyet már 8. alkalommal rendeztek meg sikeresen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Turisa volt a zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: A nap imája.
1: Szeretett Istenem, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó, szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretett Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretett Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó, szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretett Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó, szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalóm, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hagyd el a számkivetést. Jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek, nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem, minden ereje, érzéke, mozdulása.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Giuseppe Tartini vonósokra és kontinuóra írt D-dur Gordonka versenyének harmadik tételét Dénes Vera és a Magyar Kamarazenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Idén is nagy sikerrel rendezte meg hagyományos családi programját a Vihassalki Koraszülött Mentő Alapítvány a Gyulai Almási Kastély különleges parkjában. A 8. Korapiknik ezúttal is számos érdekes programot tartogatott. A Korapiknik megnyitóján Alt Norbert Gyula alpolgármestere elmondta. Szervezetük az alapítvány idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Minden kerek évfordulónál érdemes egy számvetést csinálni, mondta. Úgy döntöttek, hogy a Vihassalki Koraszülött Mentő Alapítvány honlapját újra szabják, az új arculatot kap. A feladatok feltöltése közben látták, hogy a Vihassalki Koraszülött Mentő autóval több mint 1500 alkalommal nyújtottak segítséget az egészségügyi szakemberek koraszülötteknek, gyerekeknek, családoknak, legyen szó mentésről vagy szállításról. Nem csak Gyula, hanem a megye települései, vállalkozók, civil szervezetek, magánemberek, önkormányzatok tettek nagyon sokat ahhoz, hogy ezt az eredményt közösen elérjék. Hangsúlyozta, úgy gondolják, hogy a világunkban a legnagyobb kincs a gyerek. Mindenkinek a legfontosabb a gyermeke egészsége. Mindezt az alapítvány működése során is kiemelten szem előtt tartják. A közösség, ami az elmúlt 10 évben létrejött, nagy érték, amit meg kell őrizniük. Dr. Abdulrahman Abdulrahmohamed, a Vihassalki Koraszülött Mentő Alapítvány elnöke elmondta, a Korapikniket már 8. alkalommal rendezték meg az Almási Kastély parkjában. A program legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a koraszülöttségre. A kilátogató gyerekek közül sokan maguk is koraszülöttként jöttek a világra. Elmentek a piknikre szüleikkel, családjukkal. Tele vannak élettel. Az eseményen az egészségügyi dolgozók munkáját is megköszönik minden évben. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősportklub látványos bemutatót tartott, a Mágocsi úti óvoda és élménydús foglalkozással készült a programra. Az egészségfejlesztési iroda állapot felméréssel, ismeretterjesztéssel kapcsolódott az eseményhez. Volt kézműves foglalkozás, mondókázás, mozgásfejlesztés, babajóga, agyakonzultáció. Műsort adott a Zsadány és környéke Mazsaret Egyesület is. Egy különleges busz járja Békés és Csongrád-Csanád megye településeit, amelyben valóságos rendelőintézet működik. Gazdag Andrea, a Békés megyei központi kórház orvosigazgatója hangsúlyozta. Az általuk működtetett szűrőbusz áprilistól novemberig járja a kisebb településeket. A cél egyértelmű, azokhoz is elvinni a megelőzést és a korai diagnózist, akik nehezebben jutnak el a szakrendelésekre. A buszban többféle vizsgálat érhető el teljesen ingyenesen. A korai felmérés kulcskérdés. A szűrőbusz működése során számos esetben fedeztek fel rosszindulatú elváltozásokat. Ezeknél a betegségeknél az időbeli diagnózis szó szerint életet menthet. A szakemberek nem csupán egy leletet adnak a kezébe, hanem azonnal időpontot szerveznek számára a megfelelő szakrendelésre. Így a további kivizsgálás és kezelés gyorsabban elindulhat. A következő hetekben több településen is megjelenik a mozgórendelő. A lakosokat a helyi önkormányzatok előzetesen tájékoztatják a pontos időpontról és a helyszínről. Az orosházi levendulásban születeléssel, fotózási lehetőséggel, kézműves foglalkozással várják a látogatókat. Zalainé Szabó Dóla elmondta, sokan gyönyörködnek a levendulásban, a naplemente időszaka pedig különösen kedvelt a látogatók körében. A nagyszüleinek volt földterülete, ennek hasznosításán gondolkodtak. Tihanyban nagyon megtetszett nekik a levendula, és mivel akkoriban a környéken még nem volt ültetvény, innen jött az ötlet, hogy ők is belevágjanak. Sokan érkeznek szüretelni, valamint fotót készíteni gyermekekkel, családdal. Visszatérő vendégeik is vannak. Június 21-én 16 és 19 óra között várják az érdeklődőket. Szabad gyökeres levendula vásárlására is van lehetőség, emellett a kreatív műhelybe különféle kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket és nagyokat. A résztvevők többek között levendulás szappanokat, gipszből készült fali képeket, ékszerdobozokat készíthetnek. A levendula szépsége és jellegzetes illata miatt is népszerű. Az illóolaját évszázadok óta használják a stressz csökkentésére, a nyugodt alvás elősegítésére és a feszültség oldására. Emellett antibakteriális és gyulladás csökkentő hatásairól is ismert. Ezért számos kozmetikai és gyógyászati készítmény alapanyagaként is szolgál.
Június 20-án szombaton 18 órától 24 óráig minden érdeklődőt szeretettel válnak a Múzeumok Éjszakája programsorozat alkalmából a Szegedi Dom látogatóközpontba, illetve a Szegedi Domba. Az est során lehetőség nyílik éjszakai toronylátogatásra, a látogatóközpont kiállításainak megtekintésére, lámpafényes idegenvezetésekre. A toronylátogatás kivételével az idegenvezetéseken és programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni június 19-én pénteken 12 óráig lehet a domlátogatóközpont@gmail.com e-mail címen, illetve a Szegedi Dom látogatóközpont jegypénztárában. A Domkerti zenés esték programsorozat idei első koncertjére június 18-án csütörtökön 20 órakor kerül sor a Gár Ferenc Egyetem udvarán. A hangversenyen a Danubia zenekar lép fel. Max Ritter izgalmas áldolgozásában csendül fel Vivaldi a Négy évszak nyár című műve, amely Beethoven legidillibb alkotásának tartott 6. szimfóniájába illeszkedve szólal meg. Az est különlegessége, hogy a műveket a koncert karmestere Hámori Márté kommentárjai kötik össze, így a közönség komplex, mégis könnyed és üdítő nyári zenei élmény részese lehet. Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország Szegedi irodájában, valamint a www.jegymester.hu oldalon. A Szegedi Dom Árpádházi Szent Margit imakör Jézus szentséges szíve és Szűz Mária szeplőtlen szíve ünnepéhez kapcsolódva minden jószándékú embert imára hív hazánkért. Ez egyben a Jézus szíve nagy kilencet záró alkalma is. Június 19-től 13 óra 30 perctől a Dom szentségi kápolnájában énekekkel és különleges rózsafüzér imádságokkal kérik a Szent Szív oltalmát Magyarország számára. 15 órakor az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák, 17 órakor az Árpádházi Szent Margit imakör szokásos imaórája kezdődik. Bárki bármikor, akár hosszabb, akár rövidebb időre is bekapcsolódhat. Minden testvért krisztusi szeretettel várnak. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium pénteki tanévzáró ünnepségén a honvédelmi miniszter. Ünnepi beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, hogy a figyelem abban fog megnyilvánulni, hogy egy olyan helyettes államtitkár követi majd a munkájukat Barát Ernő tábornok személyben, aki maga is katona és parancsnok, írja az MTI. Kifejtette, a közelmúltban aláírta, hogy kezdődjön meg az új épület létrehozása az iskola területén. Reményei szerint a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka, így nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem Debrecenben is lesz új épülete a Honvéd Középiskolának. Ismertette, hogy szeretné egy hétköznapi egyenruha bevezetését, valamint átkívánják tekinteni az ösztöndíjrendszert is, de emellett meg akarják szüntetni azt a kormány határozatot, amely szerint nem lehet visszavenni a fiatalitás miatt felmentetteket. Fekete András alezredes, a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója kiemelte, hogy nem volt még ilyen év a Kratokvil életében, ugyanis ebben a tanévben szerezték a kadétok a legtöbb elismerést a különböző megmérettetéseken, és a mintegy 200 tanulóból több mint 100-an igazgatói és oktató testületi elismerésben is részesültek. Beszédében az iskola igazgatója hangsúlyozta, hogy ez az intézmény nem csak tudást ad, hanem jellemet formál és magyar embert farag a fiatalokból. Több ütemben alakul át a Debreceni Egyetem főépülete előtti emblematikus park, amely a város és az intézmény közötti megállapodás nyomán június 1-ével az egyetem vagyon kezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától működik a parkot díszítő szökőkút is, melyet a következő évek folyamán szintén korszerűsítenek, tudatta az egyetem. A felsőoktatási intézmény már évekkel ezelőtt kezdeményezte a városnál a tér átadását az intézménynek, hogy a Debreceni Egyetem az egyetem téri kampusz más részeivel együtt egységes szemléletben tudja kezelni és fejleszteni a területet. Végül Debrecen megyejogú város közgyűlése 2025. decemberi ülésén tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a tér határozatlan idejű vagyonkezelésbe adását a Debreceni Egyetem számára. Az erről szóló megállapodást 2026. június 1-én írták alá a felek, de a gyakorlatban már január óta az egyetem végezte a legszükségesebb parkfenntartási feladatokat. A szerződés keretében az intézmény vállalta a park gondozását, valamint több ütemben történő felújítását, átépítését a közösen elfogadott koncepcióterv szerint, amelyet Kun András, a város főkertésze készített. A terv alapján megújulnak a park burkolatai, elnyújtott lépcsőkkel kapcsolják össze a kert és az épület előtti teret, ülő lépcsőket alakítanak ki a terepszint áthidalására, áthelyezik a tiszafákat a medence vizétől távolabb, hogy a klóros víz ne tudjon kárt tenni bennük. A felnyírt gyertyánsövénynél egyedi padokkal, talajtakaró növényekkel, ösvényekkel biztosítják az átjárhatóságot és árnyékos pihenőtereket, megújulnak a reformátorok szobrai, valamint kibővítik a medencét egy járható, sekély, 1-3 cm mélységű résszel. A felújítás első üteme a tervek szerint már idén nyáron megkezdődik, és várhatóan 2029. áprilisára fejeződik be a park teljes megújítása. Folytatódnak a véradások Hajdúbiharban, olvasható a Haonon. Debrecen mellett Hajdúböszörményben és Balmazújvárosban is várják az önkéntes véradókat. A szervezők kiemelik, a folyamatos és biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres véradás, hiszen minden egyes alkalommal akár 3 ember életét is meg lehet menteni. A véradás továbbra is biztonságos, a helyszíneken a szükséges higiéniai előírásokat betartják. Debrecenben ma 10 óra és 17 óra 30 perc, holnap 8 óra és 15 óra 30 perc, pénteken 8 óra és 17 óra 30 perc között várják a donorokat a Debreceni Regionális Vérellátó Központba. Az allergiások ellátásáról tanultak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, olvasható a Hajdúpresszen. Pap Gábor csecsemő és gyermekgyógyász, az Allergia Képzett Iskola program alapítója tartott képzést a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság, valamint a Hortobágyi Turinform iroda munkatársai számára az Allergia Képzett Iskola programban június 12-én.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság számos gyermekcsoportot fogad erdei iskolai programokon, táborokban és osztálykirándulások alkalmával. A különböző bemutatóhelyeken egész évben várják a látogatókat. Ezért fontos, hogy az ott dolgozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az allergiás gyermekek és vendégek biztonságos ellátásával kapcsolatban. Emellett a terepen dolgozó kollégák védelme miatt is hasznosak ezek az ismeretek, hiszen egy allergiás reakció bármikor és bárkinél előfordulhat. Az online képzés majd vizsga után a résztvevők megismerkedhettek az allergiás reakciók felismerésének és kezelésének alapjaival, valamint gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek az EpiPen használatáról is. Alig ért véget a 2026-os, bejelentették, 2027-ben is lesz gurmé fesztivál Debrecenben, értesült a Dehír. Véget ért a 2026-os debreceni gurmé fesztivál, és ismét bebizonyosodott, hogy a gasztronómia képes közösséget építeni, élményeket teremteni és maradandó emlékeket adni. 3 napon át több mint 6700 látogató töltötte meg élettel a Nagyerdőt, ahol a kivételes ízek, a minőségi alapanyagok, a találkozások és a közösen megélt pillanatok tették különlegessé a fesztivált. Az idei esemény rangját tovább emelte, hogy 5 Michelin csillag ragyogott a pultok mögött, miközben a hazai éttermek, kistermelők, borászatok és kiállítók is megmutatták szakmájuk legjavát. Már az esemény időpontját is bejelentették, 2027-ben június 11-e és 13-a között rendezik meg a Gourmet Fesztivált. Sikeres vizsgakoncerttel zárták a Szent Imrés néptáncosok a tanévet. Teljesen megtelt a kápolna május 27-én, ahol az intézmény topogó műhely néptáncosai és a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola diákjai tartották meg a tanévzáró vizsgakoncertjüket. Ezzel a csodás koncerttel a néptáncos évad hivatalosan is véget ért náluk. Szeptemberben folytatják a táncteremben, és szeretettel várják azokat, akik csatlakozni szeretnének az iskola néptáncos közösségéhez. A szakaszhatár különleges színfoltot jelent Debrecen zenei életében, színházi zenét is írnak és játszanak, de önálló koncerteken is találkozhatunk velük, olvasható a Dehíren. Legközelebb ezen a héten szombaton 19 órától a napfordulóhoz közeledve a Batthyány utcai DES 24-ben lépnek színpadra. Katona Lóránt és Kerekes Attila az alapvetően gitárcentrikus progresszív rockzenei ötletek kidolgozása során igyekeznek kihasználni a technika adta lehetőségeket. A különféle effekteken kívül gitár, szintetizátor és looper is szerepet kap. Nem riadnak vissza a szokatlan zenei megoldásoktól, a hagyományoktól való teljes elrugaszkodástól sem, de mindemellett céljuk, hogy a közönségnek tetsző zenét alkossanak. Műsoruk kizárólag instrumentális, saját szerzeményű számokat tartalmaz. Évvégi rendezvények miatt változik egy autóbusz közlekedése Debrecenben, tudta meg a dehír.hu. A DKB arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a módosításokat, és szükség esetén tájékozódjanak a társaság aktuális menetrendi információiról. A Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikumában június 15-e és 19-e között az évvégi rendezvények miatt módosul a tanítás rendje, ezért a DKV a 13-as autóbusz menetrendjét is ideiglenesen átalakítja. A társaság tájékoztatása szerint a Zégner térről 7 óra 17 perckor és 7 óra 19 perckor induló rásegítő járatok ezen a héten nem közlekednek. Emellett Pallagról a 13 óra 25 perckor, illetve 14 óra 20 perckor induló rásegítő járatok is kimaradnak a menetrendből. Klubrekordért igazolta a DVSC, távozik a válogatott játékos, írja a Haon. Igaznak bizonyultak a pletykák, Suhodovszky Soma kapcsán a középpályás elhagyja a DVSC-t. Átigazolási díj ellenében távozik a DVSC-től Suhodovszky Soma, aki az MTK-nál folytatja karrierjét. A 26 éves Suhodovszky Soma 2023. decemberében érkezett a Lokihoz, azóta 67 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 4 gólt szerzett. Különösen emlékezetes kulcsfontosságú találatot jegyzett tavaly májusban Székesfehérvárott, tavaly ősszel Nyíregyházán és idén Győrben is. Suhodovszky Somának köszönik, amit a Lokiért tett, és sok sikert kívánnak további pályafutásához, írt a csütörtökön délután a klub honlapja. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója alkalmából Debrecenben koszorúzást tartottak. Reggel kezdődtek a megemlékezések. A délutáni városi rendezvényen Papp László polgármester úgy fogalmazott, ahhoz, hogy elkerülhessünk egy újabb tragédiát, megakadályozhassunk egy újabb trianont, az a legfontosabb küldetésünk, hogy tegyünk meg mindent a külső és belső békénkért. Debrecen a régió, az ország és a nemzet jövőjéért.
1: Trianon, a Kárpát-medencei magyarság több mint 100 éve hordott keresztje, amely olyan sebeket okozott igazságtalanul, amelyek soha nem fognak teljesen begyógyulni. 1920. június 4-én a történelem egyik legigazságtalanabb békediktátumával fosztották meg a történelmi Magyarországot egységétől, a magyarságot pedig meg akarták fosztani a túlélés esélyétől. A magyar fájdalom szobra, ahol minden évben emlékezünk, pontosan kifejezi ezt a kíméletlen csonkítást. A vesztes országok közül is elsősorban a magyarságot sújtó, máig érzékelhető traumát. Különösen fájdalmas, hogy a békediktátum rombolása közvetlenül az első világháború, addig elképzelhetetlen mértékű pusztításai után következett be, és mérhetetlenül megalázó, hogy a világháború kialakulásában meghatározó szerepet játszó Ausztria is gyarapodott területileg hazánk kárára. Az új határokon innen, és különösen határokon kívül az utódállamok területén rengetegen sodródtak egzisztenciális válságba, sokan voltak kénytelenek elhagyni szülőföldjüket és az összezsugorodott anyaországba távozni. Trianon következtében több mint 500 000 magyar volt kénytelen elhagyni szülőföldjét. Európa 20. századi történelmének ez volt az egyik első igazán nagyléptékű menekült drámája. Arról nem is beszélve, hogy az elszakított területekről menekülni nem akaró, a szülőföldhöz ragaszkodó magyarok közül sokaknak, főként akik nem akarták letenni a hűségesküt az új hatalomra, az internálás vagy a kivégzés jutott osztályrészül. Hol voltak akkor a híres wilsoni elvek? Hol volt az utódállamok által sokat hivatkozott etnikai önrendelkezési jog? Ma már tudjuk, hogy ez csak a győztes nemzeteket illette meg. Bár rendkívül szomorú, de mégis jelentőség teljes nappá vált június 4-e minden magyar számára. Hiszen sorvadásra, eltűnésre ítéltek bennünket, a nemzet azonban mégis fel tudott támadni hamvaiból, akár Debrecen címerállata, a főnix vadár. Pusztulásra károsztattak bennünket, a nemzet azonban szembe tudott szegülni az elhibázott döntéssel, és a magyarság ellehetetlenítésének szándékából végső soron a nemzeti összetartozás megerősítő érzése sarjadt ki. Tisztelt emlékezők! A nemzeti összetartozás elemi erővel hatotta át a magyarságot a két világháború között, amely érzést a kommunista diktatúra évtizedeiben igyekeztek kiirtani, de a 90-es rendszerváltás után új erőre kapott, és 2010 után a kettős állampolgárság intézményével már közjogi megerősítést is nyert. De azért nézzünk körül és tegyük fel magunknak a kérdést, elegen vagyunk-e ahhoz, hogy az emlékezést fenntartsuk? Elegen vagyunk-e ahhoz, hogy a trianoni békekötés, mint a magyarság elleni merénylet soha ne merüljön feledésbe? Hogy határon túli nemzettársaink soha ne érezhessék azt, hogy mi nem tartozunk össze? Az első világháború pusztításait, majd Trianon tragédiáját követően mi debreceniek bizonyosak voltunk abban, hogy a nemzet sebeit csak együtt, összefogással és a jövőbe vetett hittel lehet begyógyítani. Ezért a gazdasági és társadalmi kihívásokkal szembefordulva a kishitűségen felülemelkedve, fejlesztésekbe, beruházásokba kezdtek elődeink, hogy ezzel is erősítsék a lelkileg összetört közösséget. E távlatos és felelős gondolkodásnak köszönhetően kezdődhetett meg az első világháború után az ipar és a mezőgazdaság fejlődése. Valósultak meg az egyetem és a klinikák építkezései, enyhülhettek a pénzügyi problémák, erősödhetett az egészségügyi és szociális ellátás, valamint javulhatott a városi életminőség.
0: Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Zolbert felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályt.

Írt a szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke volt magyar miniszterelnök tájékoztatója elején elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem szavaznak bizalmat, az Adrián Vestel miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A határozat értelmében az RMDS törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy Adrián Vestának nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Végül az időjárásról. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igények.

0: Georg Philipp Telemann Ámol trió szonátájának negyedik tételét Lachegyi Imre, Papp Dániel és Olá Ajnó előadásában hallották. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
2: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
3: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
2: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
3: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
2: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megtérheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezetés után a Szentatya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
3: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
2: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
3: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
2: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányaihoz intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándokcsoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
3: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
2: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
1: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta Vatikánban a pápa a Latin-Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
3: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
1: Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján, egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
3: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
1: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óvaint attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
3: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
1: A Szent Atya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 000 szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenléti és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fetette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6:01. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke volt magyar miniszterelnök tájékoztatója elején elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem szavaznak bizalmat, az Adrián Verstel miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A határozat értelmében az RMDSZ törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDSZ elnöke úgy értékelte, hogy Adrián Vesteának nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Végül az időjárásról. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 6:05. Johannes Brahms első G-dur hegedű zongora szonátájának első tételét Arthur Grumio és Sebők György előadásában hallják.

Johannes Brahms első G-dur hegedű zongora szonátájának első tételét Arthur Grimió és Sebők György előadásában hallották. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az új szövetség idejében az emberek életérzését a gondviselésbe vetett, mélységes hit jellemezte. Ma ezt a típust az egyszerű emberek körében lelhetjük még fel, leginkább olyanoknál, akik a természethez közel állnak, s olyan erőktől függnek, melyekre semmiféle hatást nem tudnak gyakorolni. Egyébként a gondviselésbe vetett hit ma már szinte eltűnt a kereszténységből. Számos oka van ennek. Annyi biztos, hogy újra hatékonyá kell ennek válnia, ha igazi kereszténységről akarunk beszélni. Ennek az imádság szempontjából is van jelentősége. Először arra van szükség, hogy elgondolkodjunk a gondviselésről. Megértsük és magunkévá tegyük a róla szóló tanítást. Beszéltünk a szemlélődésről. A gondviselésről szóló üzenetnek kellene a szemlélődés legfontosabb tárgyának lennie. Mindenekelőtt Jézusnak erről szóló szavai, és nem csak az említett nagy helyek, mint a hegyi beszéd, hanem az evangéliumokban leírt egyéb megnyilvánulásai, tanításai, hasonlatai. S mindehhez az ő saját viszonya az Atya akaratához, az, amit az ő órájának nevez. Az a mód, ahogyan az eseményeket fogadja és megéli. Kedélyének belső tartása, és így tovább. Azután meg kell tanulnia a szemlélődő embernek a világ és a történelem eseményeit a gondviselés összefüggéseiben megérteni. Nagyon nagy feladat, szemlélődve, igazságban hordozni a világ eseményeit. Ez a meggyőződés ellentmondásba kerül a környezet véleményével. De ki kell tartani. Ez a hit harca, amelynek diadala mindig győzedelmeskedik a világ felett, és egy új, örökkévaló világba vezet. A hegyi beszédben találjuk a mi atyánkot. Tulajdonképpen mondani valója csak a gondviselés tanításának fényében lesz világos. Csak aki elismeri, hogy a világ az élő Isten kezében van, és saját sorsának eseményeit is Isten irányításában érti meg. Aki felfogja, hogy Isten országa is az ő gyenge emberi kezébe adatott, azt tudja igazán, mit jelent az Úr imája. Azonban nem általánosságban beszélünk a gondviselésről, hanem mint Isten irányító uralmáról, ahogyan ez az egyes ember életében eseményről eseményre megnyilvánul. Így a szemlélődő ima feladata, hogy ennek az életnek összefüggéseit, az egyes időszakok és benne bizonyos helyzetek értelmét a gondviselés fényében megértse. A szemlélődésnek nincs rögzített témája, amely szerint szerveződnie kellene, hanem életem valóságában és eseményeiben kell elmélyülnie. Az általános és a személyes sors eseményei összefolynak. Feltartóztathatatlanul hatnak az okok, változnak a körülmények, a jelenségek létrejönnek és elmúlnak. Eközben sajátos dolog történik. Az események áradata körülöttem rendeződik el, s változóan tekint rám. Te, nézz ide, érts meg, cselekedj! Tedd meg azt, amit Isten országának érdeke kíván, mert amit te elmulasztasz, azt más soha többé nem valósíthatja meg. Ez a bizonyos órának, az én órámnak az esete, melyben Isten akarata az én számomra konkretizálódik. Ez a helyzet is a szemlélődő ima tárgyává válik, melyben megpróbálom megérteni, mit jelent mindez Isten szempontjából. Mi az én feladatom ebben? Isten akar valamit, amely az Isten országához és annak igazságához tartozik. És ez pont tőlem. Éppen most akarja. Tehát meg fogja ismertetni velem, hogy mi is ez. De hogyan? Nem élmények és megvalósítás által, hanem maguk a dolgok és a bennük rejlő igazság által. Az adott helyzetben megnyilvánuló mondani való által, mihelyt nem csak a világ logikája és saját önfejűségem alapján nézem, hanem Isten elé viszem, és az ő akarata iránti készséggel vizsgálom meg. Különféle forrásokból származhat az a bizonytalanság, hogy mi is történjék. Legelőbb talán abból, hogy a dolgok önmagukban ténylegesen még semmilyen világos követelményt nem támasztanak, és ezért nem tudja az ember, mi a helyes tennivaló. Ekkor még nem lehet cselekedni, hanem várni kell.
Lehet, hogy a látás és a megítélés hiányos képességei miatt nem elég világos a feladat. Akkor nem szabad sajnálni a fáradtságot, hogy mindent megtegyünk, amit csak szükségesnek tartunk. A világos látás hiánya abból is adódhat, hogy az ember nem egyesült eléggé Isten akaratával. Saját akaratát az adott helyzetben megszólaló isteni akarat elé helyezi, és ezért a látás elvakul, s az ítélő képesség bizonytalan. Mihelyt azonban meggyőződik arról, hogy Isten akarata helyes és üdvöt hozó, és mihelyt szabaddá és készségessé teszi magát, rögtön eltűnik a homály. Nem teljesen, de az a része igen, amely nem csak a helyzet kiforratlanságából, az értelem és ítélő képesség végső határaiból adódik, hanem az akarat ellenállásából. Az újkori keresztények erkölcsi ítélete többnyire egy normákra épült renden nyugszik, az értékek bizonyos rendszerén. Ez a rendszer első pillantásra helyes, de csupán filozófia marad, és elveszíti a gondviseléssel való kapcsolatát, mert a gondviselés Isten szabad irányításából fakad. Akár az emberiség sorsát nézzük, akár az egyes emberét, semmiképp nem úgy zajlik, hogy adva van egy normarend, meg az értékek rendszere, melyet meg kell valósítani, hanem Isten tevékenyen dönt, alkot, cselekszik, mindenütt, bennem is. Az én életem is olyan terület, melyen Isten tevékenykedik, mégpedig ez az, ami igazán engem érint. Sorsom az ő alkotó műhelye. Belőlem újat fog alkotni. A keresztény cselekvés és alkotás azonban Isten és az ember egyetértésben összeforrott közös tevékenysége. A keresztény cselekvés és alkotás épp annyira az Istennel összhangban lévő ember tevékenysége, mint magának Istennek a tevékenysége. Mély alázattal eltöltött cselekvésnek kell ennek lennie, mert Isten cselekvésén van a hangsúly. Az engedelmességre való készséggel eltöltött cselekvésnek kell ennek lennie, mert ebből valami olyasmi lesz, ami Isten nélkül nem jöhet létre. Ugyanakkor azonban élő bizalommal kell, hogy eltöltse az embert, mert minden egyes ember az isteni működés kiinduló pontja. Annyi bizonyos, hogy az etika normái, a keresztény erkölcstan parancsai, a hívő bölcsesség szabályai és az egyház rendje irányadó. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, amit sem normákból, sem parancsokból, sem szabályokból vagy rendszerekből nem érthetünk meg, hanem csak időnként az Isten által megengedett helyzetekből. Ez nem fejezhető ki semmiféle általános fogalommal, mert ez mindenkor új és mindig egyedülálló. Nem is kevés, szinte fele az életünknek.

0: A La Dada együttes felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Orbán Viktor az uniós csúcs előtt a Patrióta Európai Parlamenti Pártszövetséggel tárgyalt, majd sajtótájékoztatót tartott, ahol Brüsszel megreformálásáról beszélt. Magyar Péter a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló jogszabályok beterjesztését jelentette be. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán

0: Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A sajtótájékoztatóból a Magyar Nemzet és a Mandiner nyomán Reichlin Krisztina idéz.
1: A volt miniszterelnök elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és a szuverenista pártiak tovább erősödnek. Meggyőződése, hogy ez az előretörés csak akkor lenne megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni, ám úgy látja, hogy az Unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat halmoz. Példaként említette az ukrajnai háború, a migráció vagy a versenyképesség ügyét. A legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az Európai Unió képtelen rá. Orbán Viktor elmondta, hogy egyetlen migrációs paktum lehetne elfogadható, ami azt mondaná ki, amit a magyar jogszabályok. Ezen kívül semmilyen más jó megoldás nincs. A migrációs paktummal több probléma is van. Át kell venni a migránsokat, vagy segítséget kell nyújtani más országoknak, migránstábort kell építeni akkor is, ha nincs migráns Magyarországon, valamint adott esetben kötelezően be kell fogadni migránsokat. Ezért a migrációs paktum semmilyen formában sem elfogadható. Leszögezte, hogy a választási vereség ellenére a Fidesz európai politikája nem változik. Elkötelezett támogatóik maradnak a patrióta mozgalomnak. Kiemelte, hogy a cél nem változott, Brüsszelt meg kell reformálni.
0: A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A Szőlő utcai ügy koronatanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe. Jó magam nem tudtam arról, és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban, Zsolti bácsi vezeték nevéről tette hozzá. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írta a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték, az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentés további intézkedés céljából másnap megküldte a NAV bűnügyi főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki nyomozóhatóságként, amely elrendelte a nyomozást. Az aranykonvoj egy ukrán pénz- és aranyszállítmány, amely márciusban Ausztria felől Ukrajnába tartva haladt keresztül Magyarországon, ám a magyar titkosszolgálatok megállították, a kísérőket őrizetbe vették, a szállítmányt pedig lefoglalták. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat. Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak. Oroszországban Moszkva volt az ukrán válaszcsapások célpontja. Nyíri Kata jelenti.
2: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3-an, a megyeközpontban, Zaporizsjában egy helyi lakos halt meg, sokan pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások után. Jelentős akár lakótömbökben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnestia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 dezertőr katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt. 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők kiemelik, a fegyveres erők soraiban létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad az enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek hazai legyártását, elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak a felek Kijev számára. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülő szerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
0: Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben. Közölte Maros Sefcovics, kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban szerdán. XIV. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokkád alatt tartott, közölték a tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldalon szerdán. Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni. A hajók áthaladását a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodást tette lehetővé. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Kutyakölyköket találtak a pénzügyőrök egy román teherautó rejtett rekeszében az M5-ös autópályán, írja a Magyar Hírlap. Az ellenőrzés során ülések alatti padlólemez felől halk nyűszítésekre lettek figyelmesek, a 10-15 cm-rel megemelt burkolat alól 6 tacskó jellegű kölyök kutya került elő. A sofőr azt állította, hogy mind a 6 kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig 5-6 hetesek, érvényes útlevéllel, csippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek. A NAV munkatársai feljelentést tettek. Kettelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt. Már csak az esti órákban nyújthatja be kormányának névsorát a pártok fölött kijelölt miniszterelnök, akinek a helyzete már nem teljesen esélytelen, de óráról órára változik a helyzet. Az már biztos, hogy magyar tagja nem lenne az új kormánynak, az LMDS a teremben sem lesz a bizalmi szavazáskor.
3: Adrián Vestea, a pártok feje fölött kijelölt miniszterelnök, ígérete szerint a szerdai nap folyamán benyújtja miniszterjelöltjeinek névsorát, amire különben még lenne néhány napja. Támogatói közé felsorakozott az AUR is, amely 91 szavazattal segítheti, bár tegnap délelőtt még alkotmánysértőnek találta Adrián Vestea megbízásának körülményeit. Ellenben a másik szélsőséges párt, az SOS Románia, legfrissebb bejelentése, hogy frakciójuk 15 tagja ellene fog szavazni. az RMDS kitart elutasító véleménye mellett, és úgy döntött a szövetség állandó tanácsa, hogy a szavazáskor még a teremben sem lesznek jelen, ellenzésüket távolmaradásukkal jelzik, annál is inkább, hangsúlyozza Kelemen Hunor, mert ebben a válságban valójában pártok közötti nézeteltérések dominálnak, amelyek mellett elsikkadnak az ország Románia érdekei. A legfrissebb, fontos bejelentés, hogy lemondott a liberális pártban betöltött alelnöki tisztéről Cătălin Bredoiu, jelenlegi ügyvivő belügyminiszter, ami azt jelentheti, hogy ő is tisztséget vállalna a Vestea kormányban. A mai szerdai nap folyamán Sorin Grindeanu, PSD elnök, és Adrián Vestea miniszterelnök jelölt együtt voltak megbeszélésen az államfőnél, majd kijelentették, Nikus Ordán arra biztatja Vesteát, hogy vigye végig a kormányalakítás folyamatát. A szélsőségesek és a PSD, vagyis a szociáldemokraták szavazatával a kormány sorsát valójában a kis frakciók, a függetlenek, a szélsőségesektől kivált csoportok, illetve a nemzeti kisebbségek dönthetik el. Kérdés az is, hogy a liberálisok közül tényleg 25-en fogják támogatni Vesteát pártjuk ellenében, ahogyan a miniszterelnök jelölt nyilatkozott. A papírforma szerint könnyen kirajzolódhat egy Erdély és Órománia közötti politikai törésvonal, tekintettel arra, hogy a liberálisok, az USR és az RMDS szavazóinak többsége erdélyi, a többiek viszont főleg regátiak.
0: Gáspár Sándor tudósítását hallották. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak sávlezárásra a fővárosban a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé és a 10-es főúton is Solymártól. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma várhatóan reggel 8 órától 12 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! A Budapest-Székesfehérvár vonalon 10-15 esetenként 15-25 perccel nőhet a menetidő Kápolnásnyék és Martonvásár közötti biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától a nyár és az ősz folyamán. Ekkortól a Nyírség Intercity a nyugati helyet a keleti pályaudvarról, és ráadásul 10 perccel korábban indulnak. A debreceni Civis Interrégiók és a Szegedi Napfény Intercity a nyugati pályaudvarról 1-6 perccel korábban indulnak, illetve 9-14 perccel később érkeznek. Az S50-es és a Z50-es elővárosi vonatok többsége teljes útvonalon közlekedik, de néhány sűrítő járat kimarad. A Z50-esek 6 perccel korábban indulnak majd a nyugatiból. A karbantartás kisebb mértékben beérinteni fogja a Lajos-Mizsei, S21-es, az Újszászi vonali, S60-as és G60-as jártokat, illetve a Székesfehérvár G43-as vonatokat. Ezen kívül a 60 Szolnok vonalon is változni fog a menetrend, illetve a Tiszató sebes vonat pedig korábban indul. Ugyancsak karbantartás miatt módosított menetrend érvényes holnapig a Szobi vonalon, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett pótlóbusz közlekedik Nagymaros és Szob között. Ugyancsak pótlóbuszok járnak Szerencsés Nyíregyháza, a Pécsi és Kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombovár, az S40-es vonatok helyett Simontornya és Dombovár között. Ezen kívül holnapig Váci és Magyarkút között is pótlóbusz viszi az utasokat, illetve holnap kora délelőttől délutánig Csáp és Biharkeresztes között is. Péper Károly, Márinfon, viszont hallásra!
0: Az időjárásról. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Orbán Viktor az uniós csúcs előtt a Patrióta Európai Parlamenti Pártszövetséggel tárgyalt, majd sajtótájékoztatót tartott, ahol Brüsszel megreformálásáról beszélt. Magyar Péter a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló jogszabályok beterjesztését jelentette be. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
2: 2026. június 18-a csütörtök van. Isten éltesse Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold férfi név a germán Arnwald névből származik, melynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. A Levente régi magyar személynév, melyet a lesz igéből származtatnak a nyelvészek. Eszerint jelentése levőcske, kislény. Más, újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, s így a jelentése vadász. Azonban a Levente közszónak nincs köze a tulajdonnévhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Kortársai Monahus Diabolusnak, vagyis ördöngös barátnak nevezték Fráter György, pálos szerzetest, országos és erdélyi politikust, váradi püspököt, majd esztergomi érsekbíborost, aki 1482-ben ezen a napon született. 24 évesen lett szerzetes, és tehetsége a rendháza perjelévé emelte. A Mohácsi csata utáni belháborúban a királlyá választott Szapolyai János tanácsadója lett. János király 1540-es halálakor rábízta a fia János Zsigmond gyámságát. Fráter György hamarosan az ország első emberévé döntéshozójává lépett elő. Fő céljának a ketté szakadt ország török védnökség alatti egyesítését tartotta János Zsigmond uralkodásával, de miután a törökök 1541-ben elfoglalták Budát, rájött, hogy az egyesítés csak a Habsburgok katonai támogatásával hajtható végre. Kényszerű, kétfelé szolgáló politikájával egyszerre próbálta megtartani Erdélyt János Zsigmondnak, és titokban átjátszani a keleti országrészt Habsburg Ferdinándnak. Egyszerre próbált Ferdinándnál és a török szultánnál is szövetséget keresni, és ez a diplomáciai kettős játék nem tarthatott örökké. Giambattista Castaldo, Ferdinánd hadvezére gyanúba fogta, hogy a törököknek akarja átadni Erdélyt, ezért meggyilkoltatta. 1890-ben ezen a napon születtek Szentendrén a híres művész ikrek Ferenczi Béni és Ferenczi Noémi. Ferenczi Béni Kossuth díjas szobrász, grafikus lett, akinek egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikái is a hazai rajzművészet élvonalába emelték. Ikertestvére Ferenczi Noémi Kossuth díjas goblejnművész és festő volt, a Kárpit művészet megújítója. Nem csak tervezte alkotásait, hanem saját maga készítette is őket. Kartonra tervezett festményeit maga szőtte, növényi festékkel saját maga által színezett gyapjúfonalakból. Kárpitjai igen erősen dekoratív hatásúak, síkszerűek. Újító volt ilyen téren is. Az ő képein egyformán fontos volt a figura és a természet. Goblenjeinek színvilága a kezdeti erős színekből egyre inkább átment a pasztel felé. Alkotásaival a goblen művészetet a monumentális művészet rangjára emelte. 1927-ben Hódmezővásárhelyen született ezen a napon Ilosfalvi Róbert, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, tenor, operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1954-ben debütált az Operaházban Erkel Hunyadi László című operájának címszerepében. 1966-tól másfél évtizedet töltött külföldön, mint a Kölni Operaház állandó tagja és más nagy zenés színházak, a San Franciscói, a Müncheni, a Hamburgi, a Stuttgarti, a Madridi és a Római Operaházak, a New Yorki és a Londoni koncerttermek vendégművészeként. 1982-ben tért vissza Budapestre, mint az Operaház magánénekese. Különlegesen szép, olaszos hangjának köszönhetően elsősorban drámai és hősi szerepeket játszott.
1: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
3: Jó reggelt, Jézusom, tied ez a napom, ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg, áld meg apát, anyát és a testvéremet, amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent misénkben élő Nándorért imádkozunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmes segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Sirág fiának könyvéből. Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mély nagy voltál csodatetteiddel. Kitarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy. Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a magasságbeli szavával. Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságokat. A Sínai hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. Királyokat kentél fel utódodul, és profétákat tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amelyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját, az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunyták le szemüket, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz. Miután Illést a forró szél elragadta, Elizeus telt el szellemével, nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek. Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is prófétai erő lakozott. Csodákat visz végbe életében, és bámulatos dolgokat tett halálában. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta a tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Keresztény testvéreim, maga az Istennek egyszülött fia tanít minket imádkozni. És mindjárt az első szó, mi atyánk, tehát nem az enyém, nem a tiéd, közös atyánk, a miénk. Ha Isten mindannyiunk atya, akkor mi mindannyian testvérek vagyunk. Ha Isten mindenkinek atya, akkor az atyának fáj a testvérek civakodása. És akkor az atya örvendezett, és boldog, ha egyetértésben látja övéit. Kedves jó testvéreim, állandóan a boldog Istenről beszélünk, de tudatosítanunk kell magunkban a boldog és örök Isten állandó boldogságban van, és állandó szenvedésben is gyermekei miatt. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved. Kitől? Saját magunknak mondjuk, szenteltessék meg a te neved. Nem egy külső valaki szenteli meg a mindenható Úristent, hanem bennünk szenteltetik meg Isten neve. Nem maga az Isten, aki szent, akármilyen szennyesek legyünk is mi, ő szent, de bennünk, saját magunkban kell Istennek a nevét megszentelnünk, ami azt jelenti, hogy akkora tisztelet és szeretet van az Istenünk iránt, amely csak szent szavakat ad ajkunkra. Rettenetes. Sokszor elgondolkodom, hogy tudjon a mindenható Úristen egy káromkodó népet megsegíteni. És megsegíti, mert hátha egy szép napon tiszteletet tanul. Jöjjön el a te országod, nem kívülről jön el az Isten országa. Isten országa általunk jön el a mi személyes cselekvéseinken keresztül. Általunk jelenül meg a földön, ami emberek felé kimutatott életformánkban. Legyen meg a te akaratod. Legyen meg. Nem azt jelenti, hogy hát belenyugszom, legyen úgy, ahogy te akarod, hanem azt jelenti, erőfeszítést teszek, mert akaratod szerint akarok élni. Legyen meg úgy a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amint a mennyben, úgy a földön is. A mennyből kitaszítatott a sátán, aki saját magát fényhordozónak, Lucifernek nevezte. És a mennyben ott maradtak a szent angyalok, akik Mihállyal együtt mondták ki, Mikhael, kicsoda olyan, mint az Isten. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, vagyis a mindennapi élet szükségleteinket, ami nélkül nem tudunk létezni. Nem a luxust, nem a birtoklást, amivel behelyettesíteni akarom boldogságomat Istenben való életem nélkül. Nézzétek csak meg az így cselekvő embereket, soha nem elég nekik semmiféle anyagiból, s ha másképp nem tudják megszerezni, nem ismernek törvényt, csak agyafurt gonoszságot. Mindennapi kenyerünk olyan áldott kenyér, mindig így nevesszük gyermekkorunkban, áldott kenyerünk. És jól emlékszem, mert megtanítottak rá. Ha leejtettük a földre, hamarjába felkaptuk a tyúkok elől, és megcsókoltuk a kenyeret, mert az az élet. Legyünk hálásak, ha földi életünket táplálni tudjuk, de még inkább legyünk hálásak azért, hogy Jézus saját magával táplál, hogy éljen a lelkünk. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagy áldást kérünk magunkra, mert Uram, elviselem a másik embert igazságtalanságát, bocsáss meg nekem. Vagy átkot kérünk magunkra, te is úgy tegyél, amint én teszek embertársammal. Ne vígy minket kísértésbe, Isten visz kísértésbe. Attól függ, mit értünk kísértés alatt. Ha próbatételt értünk a kísértés alatt, akkor igenis, próbára tesz az Isten. Jézust is próbára tette, nem is egyszer. Pusztai bőjtölése után 3 kísértést szenvedett, de élete folyamán nagyon sokszor, még a halál éjszakáján is. És ez a próbatétel, ha helyt állunk, megszabadítást jelent a gonosztól. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük az isteni imát, amire megtanítottál. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat, kérjünk Téged, hallgass meg minket, hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat, kérjünk Téged, hallgass meg minket, hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat, kérjünk Téged, hallgass meg mi, hogy az irítséget, az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat, kérjünk Téged, hallgass meg minket, hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket, hogy születésnapját ünneplő Nándor testvérünk minden nap megtapasztalja az Úristen végtelen szeretetét és áldását, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel Te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk Neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékai testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök ígédő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztán kitárt karral elszenvedte a kénhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe,

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. A jövő héten beterjesztjük az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta szerdai Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jog

0: ellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Az aranykonvoj ügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség, írt a szerdai közleményében a legfőbb ügyészség, miután Magyar Péter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Felidézték az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a legfőbb ügyészségen. A Szőlő utcai ügy korona tanújának lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont a miniszterelnök testvérét, Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb politikai váddal, a pedofil váddal, és ezért Magyar Márton 4 millió forintot fizetett neki. Magyar Márton a vádakra reagálva közölte, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. Brüsszelben tartottak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke volt magyar miniszterelnök tájékoztatója elején elmondta, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése. Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlás ellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai nem szavaznak bizalmat, az Adrián Vestel miniszterelnök jelölt vezette kormánynak, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A határozat értelmében az RMDS törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy Adrián Vestának nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali AUR párt támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A Szentatya köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. A budapesti prímási palotában fogadta június 16-án Erdő Péter bíboros prímás Magyar Péter miniszterelnököt, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Végül az időjárásról. Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 7 óra 38 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után, viszont baleset történt a Váci úton kifelé a Forgács utcánál, ahol emiatt sávlezárásra és fennakadásra kell készülni. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szent Mihály út előtt, a Váci út és a Megyeri út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé, szintén a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, ugyancsak lassulás tapasztalható. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól. Ma is egybefügg a sor, és a 11-es főút bevezető szakaszán is akadozik a haladás a Pünköstfürdő utca előtt. Szombattól július 6-áig a H7-es hív nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, míg a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Kiméri majd a tanárokat címmel közölt cikket a Magyar Hírlap. A TISZA első nagy oktatás politikai döntése, amelyben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét felfüggeszti, Első pillantásra szakpolitikai ügynek tűnhet. A valódi kérdés azonban nem az, hogy megszűnik-e egy rendszer, hanem az, hogy mi lép a helyére. Lehet-e egyszerre nagyobb iskolai autonómiát és magasabb oktatási minőséget teremteni? Ez már nem napi oktatáspolitikai vita. A korábbi kormányzati logika mögött volt racionális állami szándék. Az állam közpénzből finanszírozza a köznevelést, ezért joga és kötelessége képet kapni arról, hogyan működnek az intézmények, hogyan teljesítenek a pedagógusok és hol van szükség fejlesztésre. Ez a modell elvileg ösztönözhette volna a szakmai fejlődést. A gyakorlatban azonban sok pedagógus és szakmai szervezet szerint a rendszer túlzott adminisztrációval járt. Jelentős energiákat kötött le, és nem adott valódi fejlesztő jellegű szakmai visszajelzést. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is úgy fogalmazott a felülvizsgálat bejelentésekor, hogy a jelenlegi forma túlzott adminisztrációt jelent és nem nyújt konstruktív szakmai visszacsatolást. Vagyis nem a mérés ténye vált vitatottá, hanem a mérés módja. Nem az a kérdés, hogy legyen-e minőségi mérce az oktatásban, hanem az, hogy ezt a mércét kiállítja fel, milyen céllal, milyen eszközökkel és a pedagógus fejlesztésére vagy fegyelmezésére használja-e. A Magyar Nemzet írja. Közleményben reagált a Magyar Nemzeti Média Szövetség arra, hogy Magyar Péter a héten a parlamentben kijelentette, az állam átveszi a Mandinert, és nekik kell majd meghatározni a lap tartalmát. Nem értünk egyet azzal, hogy akár csak egy gondolatkísérlet formájában is, de felmerüljön az, hogy az állam tulajdonába vagy akár csak érdekkörébe kerülő médiumok esetében az államnak kellene meghatározni a tartalmat, amit ott le fognak adni, fogalmazott az MNMS közleménye. A sajtószövetség természetesnek veszi, hogy egyik sajtóorgánum sem lehet szellemileg független, így legitim célnak tekintik a Tisza kormány irányvonalát támogató lapok munkáját, de csak is abban az esetben, ha ezt a kollégák nem az állam által meghatározott módon teszik, hanem egyfajta értékrendi közösségtől vezettetve, önkéntesen, nem pedig központi direktívát követve vállalják. Minden más eset ugyanis a sajtószabadság csúfos vereségét jelenteni, amely ellen minden lapnak és média szervezeteknek kötelessége szót emelni. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. június 18-a csütörtök van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől a 2026-os labdarúgó világbajnokság kapcsán arról hallhatnak, hogy mekkora üzlet a futball legnagyobb seregszemléje, és milyen hosszabb távú gazdasági következményekkel járhat a világbajnokság. Balázs Zsanett riportjából hallanak most egy részletet.
3: Üdvözlöm a telefonvonal túlsó végén Németh Viktóriát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét. Önök is készítettek egy elemzést. Az idei VB az miért különleges gazdasági szempontból?
4: Akár ezt a jelenséget is megragadhatjuk, hogy az éjszakai órák, európai idő szerint az éjszakai órákban zajlanak a mérkőzések, hiszen most láthatjuk talán majd leginkább működni azt, hogy sokan a közösségi médián keresztül, vagy különböző megosztó felületeken néznek meg egy-egy momentumot, vagy akár az összefoglalóját a mérkőzéseknek. És a reklámok, amiket láthatunk a stadionokban, azok ilyen módon is eljutnak a közönséghez.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táját, 8 óra 37 perckor az akvarelt ajánljuk. 8 óra 45 perckor Venite című összeállításunkban pedig a közeljövő egyházi programjait ajánljuk figyelmükbe. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Kérjük az Urat, hogy tegye lehetővé az igazságos és tartós békét, hangsúlyozta a 14. Leó pápa szerdán az általános kihallgatáson, ahol az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett zarándokokkal találkozott. A Szentpéter téren mondott beszédében a Szentatya visszatekintett spanyolországi apostoli látogatására, majd megemlékezett a súlyosbodó ukrajnai háborúról, és megismételte felhívását a béke érdekében. Leó pápa arra kért mindenkit, hogy imádkozzon a háború befejeződéséért. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna, írta a Magyar Kurír. Június 15-én este ünnepi vesperáson helyezte el Udvardi György veszprémi érsek a boldog erekjéjét. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken zarándokok, akik a Budapest farkasréti Mindenszentek plébániáról indultak el, Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni, véli a Fidesz parlamenti frakciója. A képviselőcsoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Irán szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolajtermékeit azt követően, hogy pénteken aláírja az előzetes megállapodást az Egyesült Államokkal. Ismertették amerikai kormányzati tisztségviselők szerdán a 14 pontból álló dokumentum részleteit. A szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelme és a hormuzi szoros feltétel nélküli megnyitása a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakára szól, derül ki a fehérházi illetékesek szavaiból. Az aktuális kelet-közép-európai biztonsági helyzetre reagáló új védelmi együttműködési megállapodást írt alá szerdán Varsóban Vladislav Kosinyák-Kamis lengyel védelmi miniszter német hivatali partnerével Boris Pistoriusszal. A megállapodás új együttműködési területeket nyit meg a katonai infrastruktúra fejlesztése terén, számolt be az MTI. A megállapodás a Balti-tengeren viselt közös felelősségre és közös katonai irányításra is vonatkozik, tette hozzá a lengyel miniszter. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. A 2026-os labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb szabású esemény, három rendező ország, 48 válogatott és 104 mérkőzés szerepel a programban. A sportági rekordok mellett a gazdasági várakozások is jelentősek, szakértők szerint ugyanis a torna világszerte érezhető hatással lehet a turizmusra, a szolgáltatásokra és a gazdasági növekedésre is. De valóban mekkora üzlet a futball legnagyobb seregszemléje és milyen hosszabb távú gazdasági következményekkel járhat a világbajnokság? Balázs Zsanett riportja.
1: Üdvözlöm a telefonvonal túlsó végén Németh Viktóriát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét. Viktória követi a foci VB-t?
2: A korábbi meccseket szoktam követni, azért az éjszakai, különleges éjszakai időpontra való tekintettel, ami a hajnali órákban kezdődik, azokat a meccseket sajnos inkább csak összefoglaló formájában követem.
1: A baráti társaságomban van olyan illető, aki képes ébresztőt is állítani, hogy meg tudja nézni az éppen aktuális meccset. Azt hiszem, hogy a világbajnoksággal kapcsolatban azért az a legnagyobb tendencia, hogy általában a gólokra figyelünk, meg a meglepetésekre, kevésbé a gazdasági hasznára, pedig nagyon fontos. Önök is készítettek egy elemzést. Az idei VB az miért különleges gazdasági szempontból?
2: Akár ezt a jelenséget is megragadhatjuk, hogy az éjszakai órák, európai idő szerint az éjszakai órákban zajlanak a mérkőzések, hiszen most láthatjuk talán majd leginkább működni azt, hogy sokan a közösségi médián keresztül, vagy különböző megosztó felületeken néznek meg egy-egy momentumot, vagy akár az összefoglalóját a mérkőzéseknek. És a reklámok, amiket láthatunk a stadionokban, azok ilyen módon is eljutnak a közönséghez, illetve azoknak a városoknak a logója, illetve megnevezése, ahol ezek a mérkőzések zajlanak, illetve arról is tudomást szerezhetünk, hogy az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajlanak ezek a mérkőzések. Az pedig már rávilágít nem csak a különböző márkák reklámozási lehetőségeire, hanem arra is, hogy az országimást is képes építeni, méghozzá különböző módon a három különböző ország vonatkozásába. De elmondhatjuk azt is az idei világbajnokság kapcsán, hogy egy újfajta jegy árazási rendszert vezetett be a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Ezt úgy nevezik, hogy dinamikus árazási rendszer. A jegyek ára annak függvényében változik, hogy milyen az érdeklődés az adott mérkőzés iránt, milyen a presztízse, illetve az, hogy az utazók, akik a helyszínre látogatnak, milyen könnyen tudják elérni az adott stadionokat.
1: A futball hagyományosan azért a tömegek sportja. Nem fenyeget-e az a veszély, hogy a folyamatosan emelkedő jegyárak miatt, mondjuk ha már a jegyárakat említette, tehetősebbek sportjává válik a futball?
2: Érdekes ez a dinamikus árazási rendszer, hiszen ez nem csak egyirányú dinamikát jelent, nem csak az árak folyamatos felfelé tolódását, hanem adott esetben a rendszer lefelé is tud korrigálni. Ugyanakkor, mint hogy az Egyesült Államok olyan ország, aminek a showbiznisze és ott a szórakoztatóiparnak és a showbiznisznek a része a sport, azt látjuk, hogy olyan méretű stadionokat tudnak megtölteni, amilyen méretű stadion Európában nincs is. Talán Londonban, Madridban vannak a legnagyobb 90 ezres futballstadionok. Ehhez képest az Egyesült Államokban azok az NFL stadionok, amiket most a labdarúgó világbajnokság kapcsán használnak, elérik a 100 ezres méretet. És azt látjuk, hogy ezek is teltházzal zajlanak, például a hollandiai-japán mérkőzés esetében már korábban a meccset megelőző napokban sem lehetett jegyet vásárolni egy ilyen hatalmas méretű stadionban, mint a Dallas Cowboysnak az NFL stadionjába.
1: Nem csak a stadionok telnek meg, hanem a rendező országok szállodái, éttermei, illetve a légitársaságok is hatalmas mennyiségű profitot tudnak generálni ebben az időszakban.
2: Azt látjuk, hogy 5,5 millió jegyet tud árusítani a FIFA a labdarúgó mérkőzésekre, ehhez képest lényegesen több turistával számolnak a három ország vonatkozásában, ha de akár 10 millió látogatóról is szó esik, és azok esetében, akik például nem jártak még az Egyesült Államokba, vagy az Egyesült Államok egyes részein, de ugyanez igaz Mexikóra és Kanadára is, ők szívesen meghosszabbítják ilyenkor az utazásaikat, és felfedezik maguknak ezeket az országokat. Mexikó esetében például egy fejlődő turizmusról beszélünk, hiába él bennünk az a sztereotípia, hogy a gazdag amerikaiak Mexikóba járnak nyaralni. Azért a mexikói turizmusnak még van jócskán fejlődni valója. Ha pedig városok szintjén vizsgáljuk, akkor pedig azt látjuk, hogy éppen a két kanadai rendezőváros, Toronto és Vancouver esetében várják a legnagyobb forgalomnövekedést, mind a turizmus, mind pedig a vendéglátóipar vonatkozásában.
1: Olvastam néhány tapasztalatot és nagyon pozitív visszajelzést a FIFA-tól, ugye ők rendkívül optimista előrejelzéseket fogalmaztak meg a VB gazdasági hatásairól. A tapasztalatok alapján mennyire szoktak valóra válni ezek a becslések?
2: Azért ezek viszonylag már jól körülhatárolható számok, hogyha tágabb értelembe vesszük az infrastruktúrális beruházásokat, azok az Egyesült Államokban mindig kiemelt részei a nagy nemzetközi sporteseményeknek. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban inkább az a szemlélet működik, hogy olyan infrastruktúrális beruházásokat hajtanak végre, amelyeket a jövőben is képesek használni. Maga a sportesemény az inkább csak egy olyan katalizátor, ami beindítja ezeket a folyamatokat. Másrésztről az Egyesült Államok, illetve a másik két rendező országot is úgy sikerült kiválasztani a FIFA-nak, hogy itt nem kellett új stadionokat építeni. A másik pályázat ugyanerre a világbajnokságra Marokkó lett volna, abban az esetben 9 darab új stadion, nagyon nagy méretű stadiont kellett volna építeni. És ez inkább olyan típusú hosszú távú kérdéseket vet föl, hogy melyik az az ország, aki majd a jövőben meg tudja engedni magának, hogy egy ilyen nagyméretű 48 csapatot felsorakoztató világbajnokságot meg tudja rendezni, hiszen azt látjuk, hogy a következő 2030-as világbajnokság azért lesz különleges, mert a 100. évfordulóját fogja ünnepelni ez a nagy nemzetközi torna, és ebből az alkalomból szintén több rendező, illetve több helyszínen, több kontinensen is fog zajlani. A rendező alapvetően Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz, de a 100. évfordulóra való tekintettel Latin-Amerikában is rendeznek néhány mérkőzést, és a rákövetkező 2034-es világbajnokságra pedig Szaúd-Arábiában kerül sor, ami szintén hatalmas gazdasági beruházásokat és fejlesztéseket képes végrehajtani, és a labdarúgás és a sport amúgy is kiemelt területe annak, hogy a szaúdi gazdaságot fejleszték. Nagy kérdés, hogy ezután következően 2038-ban ki lesz az a szereplő, aki képes egy hasonlóan nagy volumenű világbajnokságot megrendezni.
1: Ön szerint egyébként mi lesz a 2026-os VB legnagyobb öröksége?
2: Mindenképpen fontos az, hogy az Egyesült Államok, illetve az, amiben bekapcsolódik az Egyesült Államok, egy új szemléletet tud felvenni a sportba. Látjuk ezt az olimpiák esetében, hogy a Los Angeles-i olimpia 1984-ben annyira jól megreformálta azt a pénzügyi modellt, amiben működnek ezek a nagy világesemények, hogy most már a 2024-es olimpia, nyári olimpia óta ez egy standard, hogy gazdaságilag megtérülőnek kell lennie egy olimpiának, és nem szabad túlterhelni azt a rendező országot, aki az olimpiákat megrendezi. Elképzelhető, hogy ez a labdarúgó világbajnokság esetében is egy működő örökség lesz. És azt is látjuk, hogy a showbiznisz, illetve a bevételnövekedés is fontos eleme ennek a világbajnokságnak, és most minden bizonnyal láthatunk majd olyan show elemeket, különösen a labdarúgó világbajnokság döntője esetében, amelyek akár hagyományossá is válhatnak, bár az európai szurkolók számára minden bizonnyal ez egy olyan modell, illetve egy olyan furcsaság, ami a sporttól jelen pillanatban még egészen idegennek tűnik.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
0: Németh Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjével Balázs Zsanett beszélgetett.

0: 8 óra 24 perc. Kedves hallgatóink, a mai házunk tájánban egy ritka betegség, a leptospirózis túlélőjének történetét ismerhetik meg. Kövesdi Zsuzsa arról mesél, hogy hogyan jutott el a súlyos tünetektől a diagnózison át a gyógyulásig. Megszólal lánya, aki végig kísérte ezen a nehéz úton, valamint dr. Horváth Gábor adjunktus, aki felismerte a betegség valódi okát. A következő percekben ebből a műsorból hallhatnak egy rövid részletet. A szerkesztő Balázs Zsanett.
1: Zsuzsi, hogy vagy most?
2: Köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok attól kezdve, hogy fölébredtem az 5 hetes altatás után, mert az alatt, ami történt, arról az én lányom többet tud, meg az egész család, hiszen én jót aludtam, ami egy nagy ajándék volt az életemben, miután egész évben éjszakáztam mindig, és éjszakai felvételeken vettem részt, és mindent igyekeztem az éjszakára nyomni, hogy a családra több idő maradjon.
1: A történetet 2025. szeptemberében kezdődött. Mi történt pontosan?
2: Így van. Tehát onnan indul a történet, hogy én gondos nagymamaként eldugtam az unokák elől egy nagyon nagy csomag, egy olyan 1 kilós M&M-et. És gondosan elrejtettem, hogy a 12 rabló kezükkel ne essenek rögtön neki, és gondoltam, majd én beosztom. Igen, igen, igen. És elfelejtettük behúzni az ajtót a szekrényen, és reggelre megrágta valami. Hát gondoltuk, hogy egér, mert azt már a gyerekek mondták, hogy rágcsál valami a fülük mellett, Balatonon voltunk, és porrá rágta, és az a szokása, hogy rávizel. És az az egész úgy összeáll, kiszárad, én meg letérdeltem is kis söprővel, kis lapáttal kisöpörtem. Na, ezzel kezdődött a baj, mert belélegeztem. De akkor mi nem tudtunk semmit, 39 fokos lázam lett másnapra, de gondoltuk, összeszedtem valami vírust, itt-ott baktérium, akármi, Balaton belefér. De hát aztán már a következő napokban se enni, se inni nem tudtam, már alig tudtam mozogni, és akkor már nagy volt a baj, mentő Veszprémi kórház. Ott nagyon kedvesen fogadtak, mondták, hogy menjek haza, hogyha tudok, mert mindenki a nyár végeztével, ha már jó, ha hazamegy, mert nyáron még csak elviselik a szörnyű nyaralókat a mindenféle bajukkal, de már nem lehetett szállítani engem.
1: Tehát hirtelen olyan rosszul lettél?
2: Igen, én tulajdonképpen csak erre emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg Pestre fogok menni, egy infúziót beindítottak, és utána képszakadás.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: A védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni, véli a Fidesz parlamenti frakciója. A képviselőcsoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Két hír a labdarúgó világbajnokságról. 4-2-re legyőzte az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott, szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó VB csoportkörének legnagyobb rangadóján. A második fordulóban Anglia a gánai csapattal, még Horvátország a panamai együttessel találkozik. 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot a gánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal szerdán a világbajnokság elcsoportjának torontói mérkőzésén. A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a VB-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban 3 vereséggel búcsúzott Oroszországban. A második fordulóban Gána az EBA ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik. Az időjárásról. A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is. Telített az M3-as bevezető szakasza is a Szent Mihály út előtt, a Váci úton és a Megyeri úton befelé szakaszonként, csak úgy, mint az Üllői úton. Jelentősebb fennakadást tapasztalhatnak, s ugyanígy a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt. Akadozik a haladás a Pesti alsórakparton a Szent István parktól déli irányban a Lánchídig, míg a Budai alsórakparton délfelé a Margit hídtól, a Halász utcáig, észak felé a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Műegyetem rakparton is a befelé vezető oldalon. Fennakadást tapasztalhatnak a Rákóczi úton, befelé a Blaha Lujza térhez közeledve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. A 10-es főút bevezető szakasz a Solymártól továbbra is szintén csak lassan járható, és a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt szintén telítettek a sávok. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Kiméri majd a tanárokat címmel közölt cikket a Magyar Hírlap. A Tisza első nagy oktatás politikai döntése, amelyben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét felfüggeszti, első pillantásra szakpolitikai ügynek tűnhet, a valódi kérdés azonban nem az, hogy megszűnik-e egy rendszer, hanem az, hogy mi lép a helyére. Lehet-e egyszerre nagyobb iskolai autonómiát és magasabb oktatási minőséget teremteni? Ez már nem napi oktatás politikai vita. A korábbi kormányzati logika mögött volt racionális állami szándék. Az állam közpénzből finanszírozza a köznevelést, ezért joga és kötelessége képet kapni arról, hogyan működnek az intézmények, hogyan teljesítenek a pedagógusok és hol van szükség fejlesztésre. Ez a modell elvileg ösztönözhette volna a szakmai fejlődést. A gyakorlatban azonban sok pedagógus és szakmai szervezet szerint a rendszer túlzott adminisztrációval járt. Jelentős energiákat kötött le és nem adott valódi fejlesztő jellegű szakmai visszajelzést. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is úgy fogalmazott a felülvizsgálat bejelentésekor, hogy a jelenlegi forma túlzott adminisztrációt jelent és nem nyújt konstruktív szakmai visszacsatolást. Vagyis nem a mérés ténye vált vitatottá, hanem a mérés módja. Nem az a kérdés, hogy legyen-e minőségi mérce az oktatásban, hanem az, hogy ezt a mércét kiállítja fel, milyen céllal, milyen eszközökkel és a pedagógus fejlesztésére vagy fegyelmezésére használja-e. A Magyar Nemzet írja. Közleményben reagált a Magyar Nemzeti Média Szövetség arra, hogy Magyar Péter a héten a parlamentben kijelentette, az állam átveszi a mandátumot.

0: és nekik kell majd meghatározni a lap tartalmát. Nem értünk egyet azzal, hogy akár csak egy gondolatkísérlet formájában is, de felmerüljön az, hogy az állam tulajdonába vagy akár csak érdekkörébe kerülő médiumok esetében az államnak kellene meghatározni a tartalmat, amit ott le fognak adni, fogalmazott az MNMS közleménye. A sajtószövetség természetesnek veszi, hogy egyik sajtóorgánum sem lehet szellemileg független, így legitim célnak tekintik a Tisza kormány irányvonalát támogató lapok munkáját, de csak is abban az esetben, ha ezt a kollégák nem az állam által meghatározott módon teszik, hanem egyfajta értékrendi közösségtől vezettetve, önkéntesen, nem pedig központi direktívát követve vállalják. Minden más eset ugyanis a sajtószabadság csúfos vereségét jelenteni, amely ellen minden lapnak és média szervezeteknek kötelessége szót emelni. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 39 perc. Műsorajánlónk következik. A délutáni Akvarell szerkesztője Nagy György András ül itt a stúdióban. Mivel várod a hallgatókat ezúttal?
1: Igazság szerint ezt a zenét hallva kedvem lett volna elénekelni azt, hogy mi várható 15 óra 4 perccel az Akvarellben, de ettől megkímélem a hallgatókat, és téged is, és mindenkit üdvözlök. Szóval hát megint ugye az történik, hogy vissza kell, hogy dobjam a labdát, hiszen Tassonyi Balázzsal, a fiatal művésszel te beszélgettél az Operett Színház énekesével, színészével, aki konferális és szinkron szerepeket is szokott vállalni, tehát nagyon sokoldalú fiatalemberről beszélünk, és hát egy kis plusz még a hallgatóknak, hogyha látták már a Tassonyi nevet az Operett Színháznak a színlapján, karmesterként, nos, az a testvére, édesapja pedig klarinét művész, édesanyja szintén énekes, tehát az egész család művész, hogyha úgy
0: hát tetszik. Zenész familiáról beszélünk, így van, tehát nem véletlen valószínűleg, hogy ő is a zenés műfajban találta meg magát, és hát ugye itt ebben az esetben arról beszélgetünk, hogy a Notre-Dame-i toronyőrnek a németországi turnéja indul majd valamikor októberben. Ez egy egészen nagyszabású turné lesz, és hát ugye azt tudni kell a hátteréről, hogy ez azért jöhetett létre, mert olyan színvonalúnak ítélték meg ugye a külföldi jogtulajdonosok, illetve hát szervező cégek ennek a produkciónak a színvonalát, hogy felkérték ugye arra, hogy német nyelven is adják elő ugye ezt egy nagyszabású turné keretében, tehát ők szervezik, ugye Disney, meg nem tudom a cégnek a nevét, amelyik érdekelt ebben.
1: Ugye az, hogy érthető legyen, ugye tulajdonképpen a rajzfilm feldolgozás áll a musical háta mögött, azért lehet emlegetni ezt a stúdiót.
0: Így van. Tehát ugye ez az ő produkciójuk gyakorlatilag, és hát ugye Németországban, Svájcban és Ausztriában fognak majd turnézni a művészek. Ebben a Tassonyi Balázs a Quasimodo szerepét játsza, de hát nem csak ő, hiszen négyes, ha jól tudom, akkor négyes szereposztás lesz, akik majd váltogatják egymást a turné során, mert hát nyilván azért mindenki nem lehet hónapokra elküldeni a színháztól külföldre, és hát ez egy nagyon izgalmas vállalkozás lesz, hogy fog majd a német közönség erre reagálni, és hát most nagyon szorgosan tanulják a német nyelven, német szöveget. Erről is beszél a Balázs, hogy hát milyen nehézségekkel jár ez, különösen annak, aki nem tanult soha németül.
1: Kiejtési anyanyelvi lektoruk van ahhoz, hogy megfelelően tudják ezt a szöveget interpretálni, hiszen azért nem mindenki érthetően anyanyelvi szinten tud németül, sőt valaki nem is beszéli a nyelvet, és mégis elő kell adni egy szerepet. És egyébként még annyit én hozzáteszek, hogy utána néztem, hogy vajon volt-e valós alapja Victor Hugo regényének, volt-e valós személy mögött, és kiderült, hogy igen, az 1820-as években dolgozott a Notre-Dame-on egy brit kőműves, aki hát naplót vezetett tulajdonképpen, ezt megtalálta később, jóval később egy irodalomkutató, és ebben a naplóban van följegyzés, egy, hát most ezt magyarosan mondom, egy Trajan nevű, talán francia kollégáról, akinek a főnökét Puposnak becézik, és valószínűleg tényleg Pupos volt, de az eredeti neve ennek a becézett változatnak nem maradt fönn, tehát nem tudjuk, hogy hívták az úriembert, aki a Quasimodo előképe lehetett
0: volt,
1: ilyen
0: igen.
1: formán. Annyit hozzátesznek, hogy természetesen a francia fővárosban hogy is mondjam, a művész emberek, kőművesek, festők, írók, stb. Nagyon jól ismerték egymást, és érintkeztek, hát ugye az éjszakában sokat találkoztak egymással, tehát valószínűleg ez lehetett az ismertségnek valamiféle alapja. Nem tudom, felteltek-e neked egy találós, nem is találós kérdés, hanem egy ilyen érdekes kérdés, hogy miben volt első Balassi Bálint?
0: Hát ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés, igen.
1: Hát elárulom, abban, hogy a török irodalmat magyarra fordította.
0: Hoppa, na erre hiszen, nem gondoltam.
1: Hiszen nem csak arról van szó, ugye, hogy akkoriban még dallamra írták a
0: igen,
1: verseket.
0: Igen, igen. Egyébként ebben gondolkoztam, hogy a dallamszöveg szétválás, de...
1: De hogy ugye ő írt török dallamra is verset, de volt, hogy konkrétan lefordított egy török éneket dalt, tehát ebben. Viszont ugye Tasnádi Editnek a nevét nagyon sokan ismerik, turkológus, kultúra közvetítő, és hát műfordító. Vele beszélgettünk méghozzá tulajdonképpen abból az alkalomból, hogy róla jelent meg egy kötet Isztambulban, viszont Kövesdi Zsuzsa kollégám vele a könyvhéten találkozott. Nem csak vele, hanem tanítványaival, akik hát személyükben is képviselik ezt a kultúra közvetítést, mert hogy nem csak arról van szó, hogy a török irodalmat magyarra ültetik, vagy pedig fordítva a magyart törökre, hanem egyiküknek a szülei is pont így rendeződnek el, hogy török-magyar házaspárnak a gyermekéről van szó. Tehát ő anyanyelvi szinten, mert az édesanyja magyar, tud magyarul, de természetesen a törököt is ugyanígy elsajátította, tehát neki ez, hogy nincs van egy családi adottság, és hát sok fordítónál ez egy nagy-nagy nyeremény szerintem, mert a kultúrát is egyébként akkor a gyermekkorban magukba tudták szívni. És ha már a könyveknél járunk, egy íróval beszélgetek, behoztam a kötetet, hogyha elolvassuk a címlapra írt nevet, ez David Cronberg, de nem kell megijedni, mert őt Kellner Dénesnek hívják, a polgári nevén, és tulajdonképpen el is árulja, hogy igazából ez egy marketing fogás, hogy külföldi nevet választott magának, és ez történt az édesapjával is, mert hogy egyszer csak felfedezte, hogy apuka is ír, és akkor tulajdonképpen ő mondta azt, hogy de hát neked is megjelenhetnének az írásaid, és ez így történt, erről is beszélgetünk, és hát 12 eltévedt világ, ez a címe ennek a kötetnek.
0: Ez novellás
1: kötet. Az előző hasonló című könyvében álmok voltak, és bevallja, hogy tulajdonképpen ő az álmaiból ír novellákat, történeteket, kicsit ezek ilyen furcsa világot is jelentenek, talán hát
0: gondolom,
1: pont ezért.
0: És misztikája van a dolognak.
1: Ez ilyen science fiction jellegű, tehát ilyen utopisztikus vagy disztópikus, ugye ez a világ, és hát készül egyébként egy harmadik kötet is, majd erről is lesz szó, meg arról is beszélünk, de ezt most nem fogom direkt elárulni, hogy miért is ez a 12, miért 13?
0: Hát akkor azt javaslom, hogy akik kíváncsiak erre, azok hallgassák 15 óra után az Akvarell műsorát, ki fog derülni, hogy miért 13.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Verite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámari Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
4: Köszöntjük hallgatóinkat! A Győri Szent László Látogató Központ is csatlakozik június 20-án, szombaton, a Múzeumok Éjszakája programsorozat országos rendezvényéhez. 18 és 24 óra között lesz nyitva a Püspökvár tornyának kilátója, melyből csodás panoráma nyílik a Káptalan dombra, a barokk belvárosra. 18 és 23 óra között óránként tekinthető meg a Mindenkinek mindene, Boldog Apor Vilmos emlékkiállítás, mely a legmodernebb tárlattechnikai eszközökkel kelti életre a püspök személyes életútját. 18 és 21 órakor vezetett túra indul a Káptalan domb 11 szám alatt megtekinthető Legenda Aurea Erekék vonzásában című kiállításon, melynek középpontjában a Szent László Herma és a Könnyező Szűzanyag egy kép története és kultusza áll. A Gutenberg tér 2 szám alatt található Triangulum Galéria földszinti előterében pedig ingyenes kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket 18 órától zárásig.
5: Június 28-án 5. alkalommal rendezik meg a Szentendrei sziget Budapesthez közeli végénél található szigetmonostoron a Dicsőítő szigetet. Idei mottója: van egy hely, amely szorosan kapcsolódik a fesztivál által választott bibliai igehelyhez, a Kolosszeiekhez írt levél első fejezetéből. Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az egyháznak javára. A program valójában már előző nap, június 27-én 17 órakor elkezdődik, egy 24 órás dicsőítéssel, melyen különböző zenei csapatok adják egymásnak a stafétát, és biztosítják a folyamatos közbenjáró imát. A fesztivál idei előadói Ulá Gergő énekes, a Jelenlét zenekar, Fóris Rita és a Four is Five zenekar, az Emberfia és az Új generációs dicsőítők, a Só együttes, a Jó Pásztor zenekar, Prazsák László és a Prazsi Family, valamint a házigazda feladatait ellátó Eukariszt. A jövő vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök mutatja be, amelyet dicsőítő táncház követ. A nap részletes programja a dicsőítősziget.hu oldalon található.
4: Ferences gyalogos zarándoklatot szervez a Ferences Világi Rend a Ferences család egészének támogatásával augusztus 12-e és 15-e között a Gyöngyös Mátra Szent Imre Mátra Verebély Szent Kút útvonalon, Assisi Szent Ferenc halálának 800. jubileumi évében a Transitus jegyében. A zarándoklat 4 nap együttlétet és 2 nap gyaloglást jelent, körülbelül 20 kilométeren. Szeretettel várják azokat a 35 év felettieket, akiknek jó lesne kiszakadni a hétköznapokból, szükségük van csendre. Fontos számukra az egyszerűség, a derű, a befelé figyelés, és akik mindezt ferences légkörben szeretnék megélni. További részletek a Ferences Világi Rend www.fvr.hu oldalán.
5: Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia új évfolyama szeretettel várja a 18 és 35 év kor közötti jelentkezőket 10 hónapos, ingyenes, bentlakásos képzést nyújtó programjára havi ösztöndíjjal és teljes ellátással, Kárpát-medencei tanulmány utakkal és intenzív kollégiumi élettel. A keresztény szellemiségű képzésen belül átfogó ismeretek szerezhetők a teológia, a politológia, a média, a gazdaság és a modern tudományok területein ismert és elismert oktatók közreműködésével. A nap délelőtt az aktuális tematikájú közös oktatással kezdődik, délután a szemináriumi munka és az egyéni tanulás következik, esténként pedig gazdag közösségi programkínálat várja a hallgatókat. Mindennapi imádság, az önismereti tréningek, számos közösségi, például sport és kulturális program is része lesz az életüknek. A 10 hónapos bentlakásos, keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzésre június 30-áig lehet jelentkezni a szenttamásakadémia.hu oldalon található elérhetőségeken.
4: A Szociális Testvérek Társasága és a Salkaházi Sára Alapítvány Lothringer Éva Szociális Testvér szervezésében Anya pihentető hétre várja a fáradhatatlan, de mostanra esetleg kicsit mégis megfáradt anyukákat. Július 10-e és 17-e között igazi bencés vendégszeretetet nyújtó Pilis Csabai Kápolnás kertes házába és programjára. Érdeklődni, jelentkezni néhány bemutatkozó sorral legkésőbb június 30-áig lehet, a Familia itt és most @gmail.com e-mail címen.
5: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
3: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a zenés nap köszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást 14. Leó pápa. Az MTA beszámolója szerint a katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A pápa köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést és reményét fejezte ki, hogy ez hozzájárul a Közel-Kelet biztonságának megerősítéséhez. 14. Leó pápa ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket. Az emberi áldozatokon túlmenően beszélt például a világörökséghez tartozó kijevi Pecserszki Lavra kolostor részét képező Nagy Boldogasszony templomról is, amely június közepén orosz támadás célpontjává vált. A menekültek világnapjához kapcsolódóan idén is imádságot szervez a Sant'Egidio közösség azokért a menekültekért, akik a béke és egy jobb élet reményében vesztették életüket, akik úgymond a remény útján haltak meg. Az idei imádságot június 22-én hétfőn 18 óra 30 perctől Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök vezeti a Canisius Szent Péter templomban, ahol a társegyházak képviselői imádsággal szolgálnak. Az imádságra olyan menekülteket is hívnak, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni. A beruházások újraindításáról tárgyalt Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank alelnökével, Kármán András pénzügyminiszter és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A két tárcavezető szerdai Facebook bejegyzései szerint a megbeszélésen a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozásáról, az innovatív és zöld beruházások ösztönzéséről, valamint a versenyképesség erősítéséről is szó volt. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási vagy fővárosi kerületi hivatalhoz. Nem fognak bizalmat szavazni az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt vezette kormánynak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán az RMDS frakciók megbeszélése után. Az Ager Press hírügynökség által idézett RMDS elnök úgy értékelte, Adrián Vesteának nem kéne elfogadnia a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség támogatását, bármennyire is szeretne miniszterelnök lenni. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: Köszöntöm a házunk táján hallgatóit, Balázs Zsanett vagyok. Mai műsorunkban egy megrendítő, ugyanakkor reményteli történetet hallhatunk. Vendégeink a stúdióban Sashegyiné Kövesdi Zsuzsanna, rádiónk közéleti szerkesztőségének munkatársa, valamint lánya Sashegyi Zsófia. Az a betegség, amit a Zsuzsi az elmúlt egy évben átélt, ez az úgynevezett leptospirózis, a beszélgetés során kiderül, hogy mi is tulajdonképpen ez. Erről az időszakról, az elmúlt hónapokról, illetve az ebben az időszakban megélt nehézségekről, örömökről fogunk beszélgetni, hiszen hála Istennek ennek a nagyon súlyos betegségnek a végkimenetele az pozitív irányba történt, hiszen Zsuzsi itt van velünk a stúdióban. Köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk erről a témáról.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Köszönjük, és örülünk, hogy megoszthatjuk a tapasztalatokat, hát ha valakinek segít.
0: Zsuzsi, hogy vagy most?
2: Köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok attól kezdve, hogy fölébredtem az 5 hetes altatás után, mert az alatt, ami történt, arról az én lányom többet tud, meg az egész család, hiszen én jót aludtam, ami egy nagy ajándék volt az életemben, miután egész évben éjszakáztam mindig, és éjszakai felvételeken vettem részt, és mindent igyekeztem az éjszakára nyomni, hogy a családra több idő maradjon.
0: A történetet 2025. szeptemberében kezdődött. Mi történt pontosan?
2: Így van. Tehát onnan indul a történet, hogy én gondos nagymamaként eldugtam az unokák elől egy nagyon nagy csomag, egy olyan 1 kilós M&M-et. És gondosan elrejtettem, hogy a 12 rabló kezükkel ne essenek rögtön neki, és gondoltam, majd én beosztom. Igen, igen, igen. És elfelejtettük behúzni az ajtót a szekrényen, és reggelre megrágta valami. Hát gondoltuk, hogy egér, mert azt már a gyerekek mondták, hogy rágcsál valami a fülük mellett, Balatonon voltunk, és porrá rágta, és az a szokása, hogy rávizel. És az az egész úgy összeáll, kiszárad, én meg letérdeltem is kis söprővel, kis lapáttal kisöpörtem. Na, ezzel kezdődött a baj, mert belélegeztem. De akkor mi nem tudtunk semmit, 39 fokos lázam lett másnapra, de gondoltuk, összeszedtem valami vírust, itt-ott baktérium, akármi, Balaton belefér. De hát aztán már a következő napokban se enni, se inni nem tudtam, már alig tudtam mozogni, és akkor már nagy volt a baj, mentő Veszprémi kórház. Ott nagyon kedvesen fogadtak, mondták, hogy menjek haza, hogyha tudok, mert mindenki a nyár végeztével, ha már jó, ha hazamegy, mert nyáron még csak elviselik a szörnyű nyaralókat a mindenféle bajukkal, de már nem lehetett szállítani engem.
0: Tehát hirtelen olyan rosszul lettél?
2: Igen, én tulajdonképpen csak erre emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg Pestre fogok menni, egy infúziót beindítottak, és utána a képszakadás. A többiről én már nem tudtam, de a családot rögtön értesítették, gondolom, ugye, hogy maradok.
1: Igen, édesapám volt a anyuval a kórházban, ő kísérte el, és akkor én őtől letudtam meg innentől kezdve mindent, amit lehetett tudni erről. Csak a hang neméből már éreztem, hogy nagyon nagy a baj, mert rögtön lélegeztetőgépre tették anyát. Anyával még beszéltem, még nem tudom, hogy arra emlékszel-e, hogy még beszéltünk telefonon, de már akkor kapkodta a levegőt. És hát az egész folyamat az tényleg úgy indult, mintha egy sima vírus lett volna. Először csak, amennyire én emlékszem, láza volt, nem tudom, a gyomra volt rossz, és aztán az ízületeire kezdett el panaszkodni, és minden nap egyre rosszabbul lett.
0: Tehát akkor lehetett ez egy erős megfázás is, nem?
1: Abszolút, erre gyanakodtunk, igen, hogy valamit, ugye a Balatonnál azért ez tényleg előfordul, hogy ott sokan táboroznak, pláne ősszel gólyatáborok, és hogy valamit összeszedett ott, de egyre rosszabbul lett, és amikor már második napja nem volt vizelete, akkor a púj döntött, hogy kihívja a mentőt. És hát ahogy anyukámat nem tudom, hogy mennyire ismered, de hogy egy ilyen örök mozgó valaki, és akkor már pár napja alig tudott lábra állni, meg nagyon gyenge volt, de amikor kijött a mentő, akkor állítólag talpra állt, összepakolt magának, és a mentők még ki is kérték maguknak, hogy miért kell ide mentő, hogyha valaki a saját lábán be tud menni a kórházba, és utána összeomlott abban a pillanatban, hogy bekerült a mentőbe.
2: Nagyon fiatal mentős lány volt, meg egy fiatal ember, aki a sofőr volt, és én megijedtem, mondom, ezek lejtenek, lépcsőkön kell levinni engem. Jó, biztos, ami biztos, összeszedem minden erőmet, és így eljutottam.
0: De akkor már rosszul voltál?
2: Hogy?
0: Gyenge voltál?
1: Igen, hát, már nehezen járt. Tehát annyira gyenge volt. És akkor bevitték a kórházba, tehát akkor már volt jele ennek, hogy valami a vesével lehet, mert ugye már másfél napja nem volt vizelet, és mire beértek a kórházba, addigra már a keringése is kezdett leállni, a légzése akadozott, és amikor beszéltünk, ez egyébként egy megrendítő beszélgetés volt, nagyon röviden, csak aranyos volt a mama, és igazából csak olyan volt, mintha búcsúzott volna, és ez fura volt. És ez így a semmiből jött, úgyhogy minket ez így teljesen sokkolt, és mondom, apu volt ott vele, és akkor apukámmal tartottuk onnantól a kapcsolatot, hogy őt elaltatták, lélegeztetőgépre tették, és hihetetlen alaposan és pontosan tájékoztattak minket az orvosok folyamatosan. Ezt el kell mondanom, hogy a Veszprémi Kórház intenzív osztályán ez borzasztóan jól működhet, vagy jól működik a tapasztalataink szerint, de nagyon nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy minket informáljanak arra, hogy mi van vele. Úgyhogy nekem ez volt akkor az információm, hogy ne izguljak, nagy a baj, de kézben tartják. Nagyon megnyugtató volt a doktornő, aki elmondta, hogy most mi fog történni, elaltatják, de csak azért, hogy ne kapkodjon a levegő után, és próbálják stabilizálni az állapotát.
0: Diagnózist kaptatok-e már akkor?
1: Nem, semmi ilyesmit nem kaptunk. Akkor még ugye egy tenyésztést, vérvétel folyamatban volt, tehát annak idő, amíg átfut, tehát nem tudtunk mi se semmit. Csak a tüneteket láttuk. A tünetek azok, amiket elmondtam, tehát ez az általános hirtelen legyengülés, igazából mint egy influenza tünetek először, és utána a vese működésnek a leállása volt, ami egyértelmű volt, és utána a keringés következett.
0: Gyanakodtatok valamire?
1: Hát nem, addig gyanakodtunk arra, hogy hányos hasmenéses vírus, onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, csak a teljes rémület volt. Nem hallottunk még ilyen fertőzésről.
0: A leptospirózisról hallottatok már korábban, akár te Zsuzsa, akár pedig te Zsófi?
1: Én nem, soha.
2: Nem, de állítólag az országban se nagyon, mert azt mondták, hogy Afrika, Észak-Afrika ennek az igazi helye, és Európában se szokott előfordulni.
1: Vagy ritkán.
2: Most, amikor a hantavírusról kezdtek beszélni, akkor bejelentették azt, hogy Magyarországon tavaly egy esetben fordult ez elő, Veszprémben. Akkor én elkezdtem gyanakodni, hogy lehet, hogy
0: te rólam... voltál?
2: Igen, de igazából nem tudjuk, hát ezt orvosnak kell elmondani, hogy mi a különbség, mert a tünetek teljesen egyformák. De van különbség nyilván a kettő között, de ikertestvérek lehetnek a hanta meg a leptospirózis.
1: Hát az egyik vírus, a másik baktérium, ha jól tudom, lesz majd a doktor úr. Helyre teszi.
0: Mindjárt meg is kérdezzük dr. Horváth Gábort, akit a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban hívunk fel telefonon.
3: Jó napot kívánok, dr. Horváth Gábor vagyok. A Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház intenzív osztályán dolgozom, mint adjunktus.
0: Doktor úr, arról beszélgettünk itt az előbb Zsófiékkal, hogy vajon a hanta, illetve a leptospirózis ikertestvérek-e? Segítsen nekünk ebben eligazodni.
3: A kiváltó ok szempontjából nem tekinthetőek ikertestvérnek, hiszen a leptospirózist leptospira baktérium okozza, a hantavírus fertőzés pedig a hantavírus egyes törzsei. A transmisszió, vagyis ahogy az ember találkozik ezzel a kórokozóval, az viszont hasonló, mert leggyakrabban rágcsálók vizeletével szennyezett föld vagy víz útján jut be a betegbe, és ami Szintén sajnálatos, hogy valóban nagyon hasonlítanak a klinikai tünetek egymásra, tehát tapasztalt klinikusoknak is nehézséget jelenthet a két betegség elkülönítése, mert mind a két kórokozó az érbelhártyát támadja meg elsősorban, ezáltal érfal áteresztővé válik, ami vérzéseket, vérzéses zavarokat okozhat, bizonyos szervrendszerekben ödémát okozhat, és ebben nagy átszedés van a kettőben, véres vizelet, vér a székletben, vér öhögés, vér aláfutások a bőrön, illetve esetleg a kötőhártyán előfordulhatnak többé-kevésbé mindkét esetben. Ezért a biztonságos elkülönítés az gyakorlatilag mikrobiológiai, biokémiai laboratóriumi tesztekkel lehetséges.
0: Az előbb az is szóba került, hogy ez a betegség nagyon ritka. Úgy tudom, hogy Európában is ritka.
3: Európáról nincs adatom, de azt elmondhatom, hogy a leptospirózis a leggyakoribb zoonózis a világon. A zoonózis azt jelenti, hogy gerinces állatról emberre terjedő betegség, és évente 1 millió esetet diagnosztizálnak, amiből körülbelül 60 ezer halálos eset kerül leírásra.
0: Amikor Zsuzsa bekerült az intenzív osztályra, mi keltette fel az ön érdeklődését?
3: A legtöbb esetben egy megmagyarázhatatlan láz az, ami minden esetben a betegeknél megfigyelhető, illetve jellemző ízületi izomfájdalmak, főleg a lábon, vádliban, combban. Ezen kívül még úgymond elkent tünetek is társulhatnak hozzá, hasmenés, hányinger, hányás, ami nem visz közelebb a diagnózishoz. Amikor viszont már bekerült, akkor azt láttuk, hogy vese elégtelensége van, elfogyott a vizelete, nem tudott a veséje vizeletet produkálni, illetve egy bizonyos máj enzimnek a magas szintje, ami felvetette nem is bennem, kollégáimban a gyanút, hogy ezzel a ritka betegséggel állunk szemben.
0: És ezt ilyenkor hogy derítik ki? Vérvételből vagy tesztből?
3: Fontos az anamnézis, és tehát a beteg előtörténete és a klinikai tünetek alapján felmerülő gyanú. Ezt követően vér és vagy vizelet vizsgálatot végzünk, és az elküldött mintából kétféleképpen vagy direkt a baktérium jelenlétét, a baktérium DNS-ének a jelenlétét tudjuk kimutatni, vagy tudják kimutatni PCR vizsgálattal, vagy valamivel később a korfolyamat során az emberi szervezet fertőzésre adott válaszaként az antitesteket, az immunglobulinokat tudjuk kimutatni a vérből.
0: Mennyi idő alatt derült ki a diagnózis?
3: Ahogy nézem, őt 10 napig kezeltük az osztályunkon, és mielőtt átadtuk őt a Budai Irgalmas Rendi Kórházba, akkor már bizonyossá vált a leptospira diagnózisa, amit PCR-ral tudtunk kimutatni. Úgy gondolom, hogy az átfutási időt is figyelembe véve, szerintem az a 6.-7. nap lehetett meg a pontos diagnózis.
2: Hadd szólaljak én is itt meg.
3: Köszönöm.
2: Jó napot kívánok, doktor úr. Én az életemet konkrétan önöknek köszönhetem, mert hogyha gondolom, ha később fedezik föl, és tévútra megyünk, akkor most nem beszélgetünk itt egymással. Azért vagyunk itt ma, mert nagyon-nagyon sokan hívtak engem telefonon, kollégák, ismerősök, barátok azzal, hogy az interneten szóról-szóra ugyanaz volt a leírása a hantavírusnak, kizárólag az különbözött, hogy egyik baktérium, másik vírus, de a leírás attól kezdve, hogy rágcsáló, ürülék, belélegzés, és a tünetek is, a veseleállás, a légzés, a keringésleállás, tehát tulajdonképpen azért hívtak engem a kollégáim, hogy szólaljunk már meg, mert hát, hogyha ezek testvérek, és a tünetek mindenképpen ugyanazok, akkor segítséget tudunk adni, vigaszt, vagy nem tudom, tanácsot azoknak, akik ezzel újra találkoznak az országban. Úgyhogy így tulajdonképpen laikus módon ezt gondoltuk, hogy ez segíthet, ami nem kizárt, hiszen a tünetek azok teljesen egyformák voltak. A leírás szerint legalábbis
3: a kezdeti tünetek között az izomfájdalom, láz, általános rosszulét, az valóban átfedést mutat. A leptospirózisnál már kezdetben is nagyon gyakran megfigyelhető a kötőhártyának a bevérzései, ami hantavírusnál nincsen, és mivel eltérő a patomechanizmusa a két fertőzésnek. A hantavírusnál majdnem, hogy kötelező bizonyos vérzéses zavar megléte, tehát véraláfutások a bőrön, úgynevezett petechiák, vérvizelés, vér a székletben, illetve súlyos esetben vérzéses tüdőkárosodás, az úgynevezett ARDS. Ezek nem figyelhetőek meg a legtöbb esetben a leptospirózisnál.
2: Hát a vizelet vérzés az nálam már volt. Tehát valószínűleg sok minden hasonló van. A lényeg az, hogy tudjunk valahogy segíteni, tanácsot adni. Nem tudom, lehet ilyenkor? Vagy csak az orvos?
3: Mindkét esetben bejelentési kötelezettséggel jár a betegség, tehát akár még az enyhe esetek is. Fontos tudni, hogy a leptospirózisnak a 90%-a az vagy tünetmentesen, vagy enyhe lefolyással zajlik. Az esetek 10%-ában kerül sor súlyosabb betegségre. Ennek két fázisa van, az első a klasszikus izomfájdalom, láz, gyengeséggel járó, illetve a szem kötőhártya bevérzéssel járó tünete. Ez átmenetileg javul, és utána jön egy második fázis, az immunfázis, amikor egy gyakorlatilag steril agyhártyagyulladást okoz az immunválasz erre a fertőzés, és egy nagyon erős fejfájás tarkókötöttség jellemzi a betegséget. Ez a csoportja a leptospirózisnak, ez még mindig az enyhe fajta, az úgynevezett sárgaság nélkül járó leptospirózis, és nagyon jó arányban gyógyul antibiotikus kezelésre. Az ön esetében viszont a súlyosabb formát fönt az úgynevezett Weill betegség, ami egy sárgasággal, deselégtelenséggel és az ön esetében egy enyhe tüdőkárosodással járó súlyos betegség volt. Ennek a halálozása 15% körülbelül.
2: A családomtól azt hallottam, hogy az orvosok azt mondták, hogy ilyenkor az orvos is leginkább csak imádkozni tud, meg mindig a tünetek kezelése az, ami a leglényegesebb, és így lehet aztán.
1: Hát pontosan azt mondták nekünk, hogy időt tudnak nyerni azzal, hogy a vesem működést próbálják beindítani és támogatni, de hogy igaziból várjuk azt, hogy a szervezet felvegye a harcot. Ez így van?
3: Nem teljesen, mert az adekvát antibiotikus terápia meggyorsítja a kórokozó eliminálását a szervezetből, és nekünk addig úgynevezett szupportív kezelést kell biztosítanunk a beteg számára, tehát a nem működő vesét dialízissel pótolni, az alacsony vérnyomást vagy a keringési elégtelenséget keringés támogató gyógyszerekkel, illetve a légzési elégtelenséget lélegeztetéssel, gépi lélegeztetéssel pótolni, addig, amíg a beteg állapota ezt szükségessé teszi.
0: Doktor úr, én úgy veszem ki itt Zsuzsa, illetve Zsófi szavaiból, és előzetesen beszélgettünk is erről itt felvételen kívül, hogy nagy hálával és köszönettel tartozik a család a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház orvosainak, hiszen önök ismerték fel ezt a nagyon ritka betegséget. Mit mondana, mit üzenne kollégáinak, doktor úr, ennek kapcsán, ha ne adj Isten, mondjuk később találkoznak hasonlóval?
3: Nagyon szépen köszönjük a kedves szavakat, és ugye ritka betegségre ritkán gondol az ember. A nagyon-nagyon fontos az, hogy itt ez esetben Zsuzsa férjével tudtuk felvenni az anamnézisre, tehát a kór előzményre vonatkozó adatokat, és miután megvolt a gyanú a klinikai tünetek, a labor eltérések alapján, ezért föltettük azt a kérdést, hogy volt-e kapcsolat egerekkel, patkányokkal, rágcsálóval a ház körül. És azt a választ kaptuk, hogy igen, valahogy talán a fészerbe vagy a lakásba beszökött rágcsáló, amit el kellett kapni, ki kellett írtani. És nagyon fontos ennél a betegségnél, hogy itt a baktériumok leggyakrabban rágcsálók vizeletével ürülnek a földbe, és a környező por föld tartalmazza ezt a baktériumot. Esős, áradásos időben, főleg trópusokon, ez bekerülhet az édesvízbe, így már ott is megtalálható a baktérium, és ezért a leginkább veszélyeztetett emberek azok, akik például rákcsálóirtással dolgoznak, földeken dolgoznak, Ázsiában rizsföldláznak nevezik ezt a betegséget, nálunk korábban nádvágóláznak vagy disznópásztorláznak nevezték, fontos, hogy a haszonállatokban is előfordult ez a baktérium. Tehát olyan emberek, akik valamilyen szinten kapcsolatba kerülnek a szennyezett földdel, ezekkel az állatokkal, vagy rekreációs céllal tavakban, patakokban, folyókban, édesvizekben fürödnek, a bejutás az emberbe pedig leggyakrabban egy pici sérülésen keresztül a bőrön vagy nyálkahártyán keresztül történik, vagy egy nem megmosott élelmiszer fogyasztásával, ami a szennyezett földből kerül az emberbe.
1: Bennem fölmerült még az a kérdés, illetve a családtagjainkban, hogy utána ugye visszamentünk a nyaralóba, és hogy akkor most akkor mindent fertőtlenítsünk el, vagy milyen óvintézkedéseket tudunk tenni, hogyha már ott előfordult ez a fertőzés. Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy mit fontos megtenni?
3: Én ezt javasolnám, a felület fertőtlenítés, tehát az áttörlését azoknak a felületeknek, ahol előfordulhattak ezek a rákcsálók, és szennyezhették vizelettel a felületet.
1: Engedjen meg még egy megjegyzést, doktor úr, hogy itt szóvat arról, hogy mi nagy hálát érzünk az önök intézménye felé. A hála két irányú, egyrészt nagyon fontos szereplője a családunknak, édesanyám, és nyilván nagyon örülünk neki, hogy túlélte ezt a betegséget, ami az önök gyors és nagyon szakszerű fellépésének volt köszönhető nagyrészt. Másrészt pedig nagyon hálásak voltunk azért a fajta kommunikációért, amit velünk szemben folytattak. Azt gondolom, hogy ezt el kell mondani, mert nagyon sokszor éri az embert jártában, keltében, az élete során, az egészségügyben olyan bánásmód sajnos, ami nem megfelelő, és azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ennyire szorul a hurok, és egy ilyen nehéz lelkiállapotba kerülünk, akkor különösen nagy jelentősége van annak, hogy hogyan kommunikálnak velünk, és mindig nagyon alaposan arra is odafigyelve, hogy tényleg információgazdagon adják át nekünk azt, hogy most mi történik édesanyámmal, és nagyon tapintattal kezeltek minket, úgyhogy ezért tényleg nagyon hálásak vagyunk.
3: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy Veszprémből, a Csolnoki Ferenc Kórházból, annak is az intenzív osztályáról rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánok.
3: Köszönöm szépen, és további szép életet kívánok Zsuzsannának. Remélem, hogy teljesen fölépült.
2: Köszönöm szépen.
3: És hogy legközelebb nem itt találkozunk.
2: Igen.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönjük az interjút dr. Horváth Gábornak. Rövid zene után folytatjuk a Házunk táján műsorát, megkérdezzük majd Zsófiát, hogy Veszprémből hogyan ment tovább Zsuzsanna története, hogyan haladt tovább ez az út.

0: Zene után itt vagyunk ismét a stúdióban, Sashegyiné Kövesdi Zsuzsannával, rádiónk munkatársával, valamint Sashegyi Zsófiával, aki Zsuzsa lánya, és ott tartottunk a beszélgetésben, hogy Veszprémből a Budai Irigalmas Rendi Kórházba szállították Zsuzsát. Zsuzsa mindvégig aludt, úgyhogy Zsófit kérdezem, hogy mi történt ezután.
1: Az Irigalmas Rendi Kórház intenzív osztályról is csak a lehető legszebben tudok beszélni, tehát ott is elképesztően tapintatosan, kedvesen és nagyon sok információval ellátva kezeltek minket mindvégig, hát ugyanúgy folytatódtak az izgalmak. Ugye anyut akkor tudták felszállítani Budapestre, amikor már a keringését sikerült stabilizálni, és hát addigra már ugye látszott, hogy a májával is probléma van, a tüdejével is, ugye, tehát hogy egy ilyen nagyon bizonytalan állapotban jött fel, és továbbra is aludt.
2: És megkaptam a betegek szentségét.
1: És akkor igen, akkor ott akkor a betegek szentségét is feladták nekem. Ugye mindig egy ilyen kérdés egyébként ebben a helyzetben, mert ugye ezt a utolsó kenetként is szokták emlegetni, ezt a szentséget, és azt szerintem a rokonok is nehezen szánják rá magukat arra, hogy ezt a lépést meglépjék, de ugyanakkor ott lebeg a fejünk fölött valóban az, amit nem is titkoltak előlünk végig, hogy ez abszolút kétesélyes ez a küzdelem, úgyhogy aztán végül is nem is tudom, rávettük apukámat, hogy ezt lépjük meg, és akkor hála Istennek ezt megkaptam. Mama, hát a folyamat az úgy folytatódott, hogy ugye minden nap jártunk be hozzá, nagyon, nagyon nehéz időszak volt, tehát az egész családnak, és rengeteget imádkoztunk érte, meg egyébként ott is volt egy doktornő, aki mondta, hogy imádkozik érte, amit megható volt, és hát nagyon szurkolt mindenki.

0: ez emberileg a számomra. És nagyon hálás vagyok mind a két kórháznak, és hát minden doktornak, aki kezelt, és az ápolónőknek. A mai világban, amikor annyira sok panasz van, meg gyűlölködés, meg harag, meg nem tudom mi minden, ez egy olyan sziget volt az én életemben, ahol csak jót kaptam, és segítséget kaptam, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok.
1: Ez pedig nagyon jó hallani, de hadd kanyarodjak még egy picit oda-vissza, hogy felébredtél. Mit éreztél ekkor benned, hogy zajlott ez a folyamat?
0: Ez nagyon vicces volt, hiszen én valóban egész életemben kialvatlan voltam. Úgymond, bár jól bírtam az éjszakákat, soha kávét se kellett innom, de itt egy hatalmas 5-7-es altatás után fölébredve én teljesen jól éreztem magam. Férjem, lányaim és unokáim körülvettek, és mindegyik mosolygott, és mindegyik mutogatott magára, hogy én ki vagyok, és én ki vagyok, és én néztem, hogy én kialudtam magam, de hogy ennyi bolond ember vesz körül, hogy ezt kérdezik, hogy ki kicsoda. Hát én nem is válaszoltam, mert hát azt hittem, hogy viccelnek, és kiderült, hogy valóban ki akarták próbálni, hogy én most hol tartok.
2: Nem véletlenül, mert ez az ébredés, ez nem úgy történt, mint a filmekben, hogy kinyitotta a szemét, hogy és minden, is azonnal. Minden jó volt. Hanem valóban egyszer erre mentünk be, hogy a doktornő könnyes szemmel vitt minket a mama ágyához, hogy hát nagyon nagy híre van, és akkor anya ott feküdt nyitott szemmel, valóban, aminek borzasztóan örültünk, és azt gondoltuk, hogy akkor most már minden jó lesz, de hát nagyon nem ezzel a jelenséggel találkoztunk, mert hogy először még nagyon zavart volt az elméje.
0: Ugye, tényleg?
2: Ezt tudni kell, hogy ezzel a leptospirózisa, ugye a vesőelégtelenséggel elkezdett pangani a szervezetében, nem akarok ebbe így belemenni, mert nem értek hozzá, csak hogy a vizelet és ugye a méreganyag, és hogy ettől vagy hát ezzel párhuzamosan egy szepszis alakult ki nála, és a szepszis
1: az minden... Ez a vérfertőzés, ugye?
2: Igen, minden szervét megtámadja az embernek egy idő után, úgyhogy nyilván onnantól kezdve azon izgultunk, hogy az agya mennyire károsodhatott ebbe, hogy mennyire lesz ez maradandó, hogy meg fog-e minket ismerni, mert az első pillanatokban hát azért ez nem volt még annyira megnyugtató, sőt a következő napok sem, mert hogy voltak olyan időszakok, amikor már teljesen úgy tűnt, hogy magánál van, már fel tudott ülni lassan, meg minden, de még mindig olyan udvariasan mosolygott ránk, mint nagymamám a demencia utolsó stádiumában, hogy hát igen, kedvesek, így jönnek, és így kérdezik, hogy ez, de hogy fogalmam sincs róla, hogy ezek kik. Ez volt az arcára írva, úgyhogy annyira nem volt megnyugtató ez az időszak. A másik, ami nagyon furcsa volt, hogy 5 hét alatt én nem tudtam, hogy ez így megy, de hogy gyakorlatilag eltűnt az izomzata. Tehát olyan szinten legyengült, és annyira elfogyott ez a pár hét alatt, hogy hát előről kellett kezdeni a mozgást is.
1: Igen, beszélünk majd erről, és nagyon köszönöm, hogy felidéztétek a történetnek ezen részét, mert boldog percek, sőt órák érhette a családot, hogy Zsuzsa felébred, de ezt eljött az újabb nehézség.
0: Igen, tehát tényleg a kezemet se tudtam fölemelni az első időszakban, fölülni, ezek rettenetes nehezen mentek, és hát már úgy kellett volna, mert gyógytorna, meg ilyesmit már vártak rám, hogy mikor állok lábra. Azért hadd mondjam el, hogy a családomat viselte ez. Én egy kalandor természetű vagyok.
1: Most is mosolyogsz rajta pedig.
0: A családomnak köszönhetem azt, hogy tényleg minden percben mellettem álltak, állandóan jöttek, már úgy szégyeltem, hogy az életüket tönkrevágom ezzel, hogy ott fekszem, és mindig velem kell törődni, de még úgy érzem, hogy még a rossz tulajdonságaimat is felejtették egy kicsit arra az
2: igen,
0: időre.
2: Nagyon, ilyen szempontban nagyon jó volt ez, hogy végre volt egy kis idő, mikor mama nem beszélt vissza állandóan, és nem mondta meg, hogy mi legyen, hogy legyen, hanem minden úgy volt, ahogy mi mondtuk, vagy hát ahogy az jó Isten rendezte, tehát igazából elég statikus volt ez az állapot, de hogy legalább szóhoz jutottunk mellette, az nem volt rossz.
1: Neked mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?
2: Hát ez egy érdekes dolog, a mama az nekünk nagyon a család közepe, tehát, hogy borzasztóan körülötte forgott mindig is az életünk. Úgyhogy sok szempontból volt sokkoló, egyrészt fizikailag a kiesése, nekünk nagyon sokat is segített mindig a gyerekek körüli

0: És meg hát egy, mondom, egy ilyen vidám gócpontja volt a családnak, tehát hogy ilyen szempontból nagyon hiányzott. Ugyanakkor nagyon érdekes volt megélni azt, hogy igazából egy ilyen főpróba volt az elvesztéséhez, mert tulajdonképpen az ember azzal szembesül, hogy bármikor, bármelyikünkkel bármi történhet, és ezzel hétköznap amúgy nem gondolkozunk, csak hogyha egy ilyen eset szembe jön. Úgyhogy egy ilyen érdekes... Egy érdekes főpróba volt, hát mindannyian azt éreztük, hogy azt így nem élnénk túl, ha elveszítenénk, tehát hogy ez az érzés, ez nagyon, nagyon markáns volt, azt hiszem, mindannyiunkban.
1: Ez a nagy szeretet, ez nekem nagyon-nagyon jól esett, mert azért ugye két lány az általában az édesapjához húz erősen, és néha olyanokat kérdeztek például az én férjemtől, hogy papa, hogy tudtad elvenni feleségül? És ez egy kicsit feloldódott, ez a hozzáállás ebben a betegségben, és annyira örültem, hogy hát mégiscsak szeretnek.
0: Igen, ez egy érdekes dolog volt. A mama az nagyon kiprovokálja a szeretetet maga körül, és most ugye nem volt erre lehetősége, és megtapasztalhattuk azt, hogy mi nincs. Hogy szeretjük őt, anélkül, hogy bármit tenne érte. Tehát, hogy ez egy érdekes felismerés volt.
2: Egy pici zenehallgatást követően beszélgessünk majd arról, hogy hogy kerültél át a budakeszi szanatóriumba, és mi történt veled ott, hogyan zajlott a gyógyulás folyamata.

0: Folytatjuk a házunk táján műsorát. Még mindig itt van velünk a stúdióban Sashegyiné Kövesdi Zsuzsanna rádiónk munkatársa, valamint lánya Sashegyi Zsófia, és ott hagytuk abba a történetet, Zsuzsa, hogy felébredtél a budai irgalmas rendi kórházban. Ezután egy hosszú út állt előtted.
1: Igen, Budakeszire kerültem, ami mi nagyon nagy tisztesség, hiszen elég nehéz oda bekerülni. Európa szerte nagyon előkelő helyen van a Budakeszi szanatórium, mint elhelyezése, a szobák, a felszereltsége, és hát nyilván az orvosok tekintetében is. Az intenzív osztályon ugye az ember egyedül van, csak a nővérekkel és a doktorokkal találkozik. Itt viszont egy közösségbe kerültem Budakeszin be, ahol már egymáson tudtunk segíteni. És ez is nagyon érdekes volt, hogy mindenkinek megvolt a maga baja, de mindenki figyelt a másikra, és kérdezte, hogy te elvigyem neked de te még nem tudsz úgy fölkelni, elviszem a tányérodat, hozok vizet, mondd, kinek szóljak, hívjam a nővért, tehát valami nagyon-nagyon...
0: De jó közösséget alkottatok.
1: Igen, igen, és hogy milyen a magyar ember, ugye hiába van a doktorot, a közösség azzal van ugye felruházva, hogy segítsen a másikon, egyik a másikon, tehát rengeteg jó tanácsot kaptam. Nincs az az orvosi egyetem, ahol ennyi mindent tanulhat az ember egymástól. Mindenki elmondta a tapasztalatát, hogy ez segít, az segít, ezt hozass be, azt rakjatok rá, stb. Stb. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy az én férjem egy idő múlva mondta, hogy én úgy látom, hogy te nem is akarsz hazajönni.
0: Hallod, ez Zsófi, te mit szólsz ehhez?
2: Nekem a budakeszi óriról az első ilyen élményem, hogy bementünk mamához az első alkalom, és vittünk neki pacalpörköltet, amire én rá se tudok nézni, de ő olyan boldog volt, és mi meg annyira boldogan láttuk, hogy végre eszik, és fogyaszt, mert ugye onnantól kezdve egy olyan feladat elé álltunk, ami egész életében nem volt feladat, hogy őt fel kellett hízlalni. Úgyhogy hogy igaziból ez jó élmény volt, az, hogy az életnek ezeket a dolgait már kezdte újra magáivá tenni, ez egy nagyon jó élmény volt, ott nagyon szépen segítették az ő fizikai rehabilitációját, úgyhogy erről nem tudok semmi rosszat mondani, nagyon, nagyon szépen.
1: Jól főztek.
2: Szépen javult fölfele.
1: Nagyon-nagyon sok dolguk van a nővéreknek. Én azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok nekik, mert odafigyeltek, és mindig talpon voltak, hogyha szükség volt rájuk. Más kérdés, hogy egy ilyen intézmény bizonyos szempontból katonai intézmény is. Tehát ott a főorvos mondja meg, hogy mit, meddig, az ellen nem lehet tenni, tehát nem lehet ötletelni a sokszor tapasztalt nővéreknek, akik ötletelhetnének, és az nem is ártana az embernek, de itt azért van egy fegyelem, hogy amit engedélyeznek, azt lehet, amit nem, azt nem, de én nagyon nagy segítőkészséget tapasztaltam a részükről is, meg a fizikoterapeutától is, aki a lézerkezelést adta, és a sok fiatal doktortól és doktornőtől, aki ott volt, ők igyekeztek a saját területükön belül és a saját lehetőségeiken belül mindent megtenni. Voltak nagy kísérletek is, hoztak gépet, nagyon sok felfekvést szereztem a kórházakban. Sajnos ezzel jár a sok fektetéssel, és hát itt-ott nagy sebek, tehát volt olyan 8 centis csontig hatoló seb a derekam alatt. Ezeket kellett kezelni, hát ez nagyon nehéz, és nagyon hosszan gyógyul. Hát most már 9.-10. hónapja gyógyulgatok, és még mindig vannak sebek, de azt kell mondjam, hogy mindent igyekeztek megtenni azok, akikkel így napi kapcsolatban voltam. Olyan családias kapcsolat volt, hogy kaptam ajándékba az egyik nővértől egy kis imafüzetet is, egy szentképpel, tehát elmondhatatlan emberileg mit ad egy ilyen helyzet az embernek, nem is gondolja sokszor.
0: A rádió munkatársai is folyamatos kapcsolatban voltak a családoddal. Werner Eszter gyártásvezető kolléganőnk folyamatosan tartotta a kapcsolatot a férjeddel, és mi pedig itt a háttérben imádkoztunk érted. és a te felépülésedért. Ma már dolgozol, készíted a műsoraidat. Mire készülsz éppen?
1: Fél éven keresztül dolgoztatok helyettem is. És nem mondtátok azt, hogy na, Isten áldjon, vége, ennyi volt, hiszen nem lehetett tudni, hogy megmaradok, nem maradok, milyen állapotban kerülök vissza, és én ezért nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak, kiemelve Werner Nagy Esztert, aki aztán 6-szor annyit cipelt, mint korábban a vállán miattam, és én most igyekszem ezt visszaadni a magam módján, tehát én is most teljes gőzzel csinálom a Magyar Csillagokat, dolgozom az Aquarelbe, és hát a házunk tájánban is kaptam lehetőséget, és igyekszem mindig azt nézni, hogy mi az, ami ad valamit, ami segít, és ezzel tudok talán egy kicsit visszaadni ebből a sok szeretetből.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetet, további jó egészséget kívánok, és nagyon jó munkát.
1: Köszönöm szépen.
0: Összeállításunk ezzel véget ért. Vendégeink voltak a stúdióban Sashegyiné Kövesdi Zsuzsa, rádiónk munkatársa, valamint lánya Sashegyi Zsófia. Technikus kollégám Biksa Levente nevében is búcsúzom önöktől, Balázs Zsanettet hallották.

0: Gerebenz Zita felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megerősítette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság új alapszabályát 14. Leó pápa, tájékoztatotta a vatikáni média. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa 3 éves próbaidőre jóvá hagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Elindult a Caritas Váranyár programja Balatonakaliban, számolt be a Magyar Kurír. Az első turnusban Kárpátaljáról, a Munkácsi Szent István Líceumból, a Nagyberegi Református Líceumból, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumból és a Nagydobronyi Református Líceumból jöttek diákok. Idén is 4000 gyermek táborozik a katolikus Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet élménynapjain. A nyár folyamán heti turnusokban váltják egymást a fiatalok, akik 16 egyházmegyéből, a felzárkózó településekről, valamint a határon túlról, most Kárpátaljáról, a nyár végén pedig a Vajdaságból érkeznek. A közbiztonság egy olyan állami szolgáltatás, ami minden állampolgárnak azonosan jár, ehhez pedig emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítása szükséges, jelentette ki az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának szerdai ülésén Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölte az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról, derül ki az egyetem honlapján csütörtökön közzétett, szerdán kelt leveléből. A MOL csoport elnök vezérigazgatója a döntését az egyetem működési feltételeit érintő közelgő jogszabályváltozással indokolta. Nem érte el a NATO-ban korábban vállalt célkitűzést Szlovénia 2025-ben, vagyis a védelmi kiadásoknak a GDP 2%-ára emelését, közölte a NATO főtitkár szerdán Brüsszelben a szlovén sajtó beszámolója szerint. A NATO védelmi minisztereinek tanácskozása előtt Mark Rutte azt mondta, tavaly a legtöbb tagállam teljesítette a 2%-os célt. Albánia, Csehország és Szlovénia azonban elmaradt ettől, de mindhárom ország vállalta, hogy az idén 2% fölé emeli a védelmi kiadásait. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői, a szerdán a kelet-franciaországi Evianban zárult csúcs találkozójukon. Mark Carney kanadai miniszterelnök méltatta, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ezen a téren változtatott az álláspontján. A várható időjárásról. A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, a délnyugati-nyugati határnál, az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallatták, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: 10 óra 4 perc. Kamarai percek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai együttműködési megállapodást kötött a flintsync.hu minősített elektronikus aláírás szolgáltatóval. A kötelező kamarai hozzájárulást fizető regisztrált vállalkozások, valamint a területi kamarák önkéntes tagjai kedvezményesen vehetik igénybe a cég szolgáltatásait. A kötelező kamarai regisztrált vállalkozások 25%-os, az önkéntes kamarai tagok pedig 27%-os kedvezményt vehetnek igénybe a flintsync.hu minősített e-aláírás csomagjaiból 1, 2 vagy 3 éves időszakra. A kedvezmény a megállapodás teljes hatálya alatt minden vásárlásnál érvényesíthető. A kötelező kamarai hozzájárulást fizető regisztrált vállalkozások részére a személyre szóló minősített aláírás egy éves időszakra nettó 26.250, illetve 3 éves időszakra a szervezeti adatokkal bővített csomag 67.500 forint. A kedvezményes konstrukcióban a legalacsonyabb áru csomag az egy éves személyre szóló minősített aláírás, amely önkéntes kamarai tagok számára nettó 25.550 forintért érhető el. A 3 éves szervezeti adatokkal bővített csomag az önkéntes kamarai tagoknak nettó 65.700 forint. A csomagok korlátlan számú minősített aláírást tartalmaznak. A felhasználók számára 1 gigabájtos felhő alapú dokumentum tárhely áll rendelkezésre, amelyet igény szerint bővíteni lehet. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a dokumentumok hosszú távú érvényességének megőrzésére is. A flintsync.hu szolgáltatása az MKIK 2026 kuponkód használatával érhető el. A flintsync.hu szolgáltatás segítségével a vállalkozások és az önkéntes tagok egyszerűen, gyorsan és teljes bizonyító erővel láthatják el aláírásukkal az elektronikus dokumentumokat, jelentősen csökkentve a papír alapú adminisztrációt és hatékonyabban teljesítve a digitális ügyintézési kötelezettségeiket. A kedvezmény igénybevételéhez elegendő a flintsync.hu oldalon igényelni a szolgáltatást, ahol a szolgáltató az MKIK nyilvántartása alapján automatikusan ellenőrzik a jogosultságot. Egy adószámhoz egy kedvezményes csomag rendelhető. A partnerség révén a flintsync.hu minősített elektronikus aláírás szolgáltatása jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kamara teljes körűen lefedje a hazai digitális aláírási piacot, elérhetővé téve a megbízható e-aláírási megoldásokat minden magyar vállalkozás számára. Az MKIK ezzel az együttműködéssel tovább támogatja a vállalkozásokat és az önkéntes tagjait a digitalizációban, segítve őket a költséghatékony és modern üzleti működésben. A kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: 14. Leó pápa júniusi imaszándékában arra kéri a katolikusokat, hogy imádkozzanak a sport értékeiért. Imájában elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is. És azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr, hogy az életben, akárcsak a játékban senki sem üdvözül egyedül. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzenek fel a sportban egy egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz, buzdít 14. Leó. A napokban zajló foci VB idején a több nyelven beszélő világlátott szakembertől, Farkas Norbert televíziós sportkommentátortól Hámori Kinga érdeklődött arról, hogyan kapcsolódik össze a focisták és a saját életében is a sport és a hit.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azért megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Katolikus Rádióban beszélhetek, mert katolikus emberként sosem gondoltam volna, hogy egyszer eljutok majd oda, hogy a Katolikus Rádióban beszélhessek. Annak idején minisztránsként a templomban a pap bácsi, mi ugye úgy szólítottuk, a pap bácsi mellett, ugye voltak terveim, voltak álmaim, de sosem gondoltam volna, hogy egyszer majd egy ilyen rádióban keresztény emberként beszélhetek a futballról, úgyhogy ez egy hatalmas dolog, és ugye, hogy Albert Camus azt mondta, hogy mindent, amit tud az életről, ugye egy Nobel-díjas francia íróról beszélünk, azt az öltözőben tanulta meg. Én mindent, amit az életről tudok, azt a templomban és az öltözőben tanultam meg. Hát ugye, hogyha már a Katolikus Rádióban beszélünk, Leó pápa például, még mielőtt megválasztották volna, azt tudom, hogy lejárt Rómában egy edzőterembe, ahol edzőt fogadott, és az nem mondta, hogy kicsoda, mindenkivel tegeződött, mindenkivel kezet fogott, és az edzője akkor tudta meg, hogy ő lett a pápa, amikor megjelent, és kihirdették, hogy Avemus pápám, tehát új pápánk van. De Ferenc pápáról tudni kell, hogy ő hatalmas San Lorenzo drukker volt. Tehát San Lorenzo, ez egy nagyon híres csapat Argentinában, és ő tényleg a San Lorenzónak szurkolt. Benedek pápa is nagyon közel került a sporthoz. Második János pápa úgy vonult be a történelembe, mint a Papa Viaggiatore, tehát az utazó pápa, de ő volt Papa Sportivo is, a sportos pápa, kiválóan síelt, kapus volt annak idején, tehát hogy ez a fajta kötődés, az egyház és a sport kötődése, ez ugye messze földön híres, nem is beszélve már a fiatal keresztények közösségéről, amely például elnyitotta a kosárlabdát világhódító útjára, elnyitotta a futballt világhódító útjára, elnyitotta a futszát világhódító útjára. Tehát az egyháznak nagyon sokat köszönhet a sport. Hát én annak idején Olaszországban tanultam, és minden templom mellett volt egy futballpálya. Nem a véletlen műve, hogy a templomok mellett volt egy abrocska, salakos vagy homokos futballpálya. Oda vitték a tengerpartra a homokot, és abban lehetett futballozni. Mert onnan már csak egy lépés vezetett a templomba. Tehát, hogy ezek mind idézőben szándékos lépések voltak az egyház részéről, hogy a fiatalokat, a nyájat betereljék a templomba.
2: És látja ennek most is a világban nyomát, hogy van hite a sportolóknak, nem csak magukban, nem csak a csapatukban, hanem hogy van Isten kapcsolatuk?
1: Van, igen.
2: Hát, sokszor látni ennek megnyilvánulását, amikor egy gól után keresztet vetnek, de ez nem csak kifelé jel.
1: Kiváltképp a brazilok. Romário volt ennek a apostola, ha úgy tetszik. Ma már sokszor akkor is keresztet vetnek, hogyha nem megy be egy helyzet. Mellé rúgják, stb. Mert mindent isteni gondviselésnek tulajdonítanak. Ha bemegy az ember Spanyolországba egy öltözőbe, korábban azért elég sűrűn be tudtam menni, ahogy a labdarúgás profivá vált, egyre ritkában adott lehetőség, hogy bemenjek egy-egy öltözőbe, de még másodosztályú csapat öltözőkbe beengedtek. És minden futballista öltöző szekrénye mellett, fölött, alatt, rajta szentképek sokasága. Brazíliában úgy szintén, a Palmeiras öltözőjében jártam néhány évvel ezelőtt, a Palmeiras egy nagyon híres brazil klub, ott is van egy kis kápolna, de a Barcelona stadionjába, hogyha mész ki a Camp Nou folyosóján, oda is korábban ugye be lehetett menni, most már oda se lehet bemenni, volt egy kápolna, tehát a futballisták lefelé menet a pálya irányába, betértek a kápolnába imádkozni. Tehát ez a fajta kapcsolat megvan, vannak nagyon is hívő futballisták, vannak kevésbé hívő futballisták, de nem egy képet láttunk például a brazil válogatott öltözőjébe, amikor az Istenhez fohászkodnak, annak reményében, hogy minden segítséget megkapjanak annak érdekében, hogy a győzelem meglegyen, de hát, ahogy mondani szokás, segíts magadon, az Isten is megsegít.
2: És ahogy a könyvében is utal rá, meg most is említette, hogy önt meg is határozta ugye mindaz, amit a minisztránsként, vagy amit a sekrestyében, meg amit az öltözőkben látott, tapasztalt. Mit jelent ez? Mire gondol pontosan?
1: Azt, hogy fegyelmezetnek kell lenni minisztránsként. Fegyelmezetnek kell lenni az öltözőben. Én a 9-es misén voltam általában minisztráns, és írtam, hogy 1, 2, 3, és tudom, elérek egy számot, akkor mehetek télen házat szentelni. És a házszentelés az egy megtisztelő feladat volt egy kisvárosi minisztráns katolikus fiúnak. Nekem. Ráadásul annyi zseppénzt kaptam, hogy többet kerestem, mint a tanítónéni. Persze ez akkora, visszagondolva, de a fejemben nem ez volt, hanem az, hogy fölvegyem azt a csodálatos minisztráns ruhát, és kimenjek oda a hívők elé, és a papnak segítkezhetek. Az nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, vagy amikor elhangzott az a bűvös hang, hogy kezdődik a mise, azt semmivel nem lehet utánozni, tehát azt, és semmilyen más hanggal ez a fajta hang nem ér föl. Fegyelmezettséget tanultam, és a hittanórákon vezettek be minket a vallás történetbe. Hogy van Isten, hogy van Jézus, a Szentlélek, hogy van Mária, hogy kicsit összeáll a kép bennünk, hogy ez valójában micsoda, miért tartozunk mi ide, mi keresni valunk van nekünk itt, miért járunk templomba, stb. Stb. A futballpályán más volt a helyzet, mert a futballpályán ugye a fegyelmezettséget azt eleve megkívánták, de ott azért az ember szabadabban gondolkozott, szabadabban nyilatkozott, szabadabban beszélt, de volt benne minden kétséget kizáron egy fék, mert tudta, hogy meddig mehet el, és az én gyerekkoromban azért a szülő is komoly féket jelentett, mert bármit és bárhogy nem lehetett kommunikálni a társakkal.
2: És sokszor halljuk, hogy minisztráns kupák is vannak, tehát itt is összehozó erő lehet a futball, akár egy hittancsoportnál, egy minisztráns csoportnál, és egymás között is akár barátságos mérkőzésekkel találkozhatnak.
1: Egyrészt, másrészt pedig a közösségformálás az egyházon belül, én ugye Erdélyben születtem, ahol a magyarságot azt a templomban gyakoroltuk. Az anyák napját csak a templomban tudtuk megünnepelni, és sehol másutt. Templomban, és kész. És a szüleink kockázatot vállaltak, hogy mi elmentünk a templomba, mert hétfőn számot kellett adni, hogy mit keresünk a templomba. Ugyanakkor a templomba volt az, ahol a hittanórán összeálltunk, verseket mondtunk, csapattá formálódtunk, kiálltunk egymás ellen futballozni, és sorolhatnám. A minisztráns kupa is rendkívül fontos. Érdekes, egyébként Olaszországban mentem, az első kifejezést megtanultam, az a Fare Chirichetto, nagyon tetszett egyébként a hangzása, minisztrálni, ez az olasz megfelelő, Fare Chirichetto. Dél-amerikai futballistákkal beszéltem, dél-amerikai válogatott futballistákkal, mint például Fedor Miklós, aki egy venezuelai válogatott, szülei innen származnak, és mondta, hogy a cserkészet az, ami Dél-Amerikában összehozza a magyarságot. Tehát ott tanulnak meg, magyarul elmennek cserkész mozgalomba, és a magyar nyelvet ott gyakorolják Venezuelában, Brazíliában, Argentínában, és így tovább. És az ő életüket, az ő gyermekkorukat meghatározza ez a fajta mozgalom, ami mindig ugye az egyházhoz kötődik.
2: A könyvében felsorolja természetesen azokat a híres embereket, focistákat, sportolókat, akiket ön meg interjú volt, megismert. Persze nyilván most nem tudunk kiemelni ezek közül sokakat, de kivel szeretne interjút készíteni még?
1: Nekem mindig az volt az álmom, hogy ami már sajnos nem következhet be, az egyik Maradónával szerette volna interjút készíteni, ez sajnos nem sikerült. Mindig benne volt a fejemben, hogy egy pápával készítsek interjút. És nem dolgoztam olyan helyen, ahol ezt mondjuk kérték volna, vagy fel tudtam volna ajánlani. Tehát például Leo pápával nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni. Ráadásul ugye ő Peruban dolgozott sokáig, tehát ő kiválóan beszél spanyolul is, olaszul, tehát nekem nagyon szimpatikus, nem csak olyan minden pápa. Ha lehet ilyen álmokról beszélni, mindig ez volt.
0: 14. Leó pápa júniusi imaszándéka kapcsán a sport és a hit kapcsolatáról Farkas Norbert televíziós sportkommentátorral Hámori Kinga beszélgetett.

0: Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor felvételét hallották. Az 1930-as évek elején lépett be a Szociális Misszió Társulatba Kupasz Ilona Irma. Ki volt ő és hogyan került kapcsolatba a társulattal? A kórházmisszió, az egészségügy, a szociális munka terén miben ad ma is példát Kupasz Ilona Irma nővér? Egyház történeti sorozatunkban a 17 órai hírek után Bőti Zsuzsanna Cecília nővére, a Szociális Misszió Társulat tagja a vendégünk.
1: Ő 1903-ban született Szegeden, római katolikus vallású szegedi polgárcsaládban. Szorgalmas és jó tanuló gyerek volt, így szülei érettségi után az orvosi egyetemre küldték, ahol 1926-ban doktorált, kapta meg orvosi diplomáját. Először a Szegedi Városi Kórházban dolgozott 1927-től 31-ig. Felettesei ezt írták róla. Munkájában mindig a megértés és szeretet vezérelték. 1931-től Budapesten az Irgalmas Rendi Kórházban a fogászat minden ágában kiképezte magát. Tulajdonképpen azért jött fel Pestre, mert szülei ellenezték, hogy belépjen a Szociális Misszió Társulatba. 1931-ben lépett be, és a jelölt idő és a noviciátus után 1934 pünkösdén letette első fogadalmát, 40 pünkösben pedig örök fogadalmát.
0: Egyháztörténeti sorozatunkban a 17 órai hírek után Bőti Zsuzsanna Cecília nővére, a Szociális Misszió Társulat tagja beszél Kupasz Ilona Irma nővér életéről.

Antonin Dvořák Miniatűrök című művének részletét a Budapesti Fesztivál zenekar adta elő, vezényelt Fischer Iván.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Negyedik rész.

Dörmögőjék beültek az egyik kupéba, ahol egy jóképű utas tréfásan megszólította őket. Hova, hova, barátai az erénynek és a sült malacnak? Debrecenbe. Örvendek, én is a Csokonai városába való vagyok. Ki az a Kocsonai? Kérdezte Dörmögő úr. Az útitárs végignézte a ténysurat. Nem szégyelli magát az úr? Miért? Hogy összetéveszti a Csokonai nevet a Kocsonaival? Hát nem jobb a Kocsona, mint a Csokona? Nem. Ha magyar ember is kivált, ha debreceni ember ezt a nevet hallja, hogy Csokonai, hát

0: Ilyen bepompás vers. Én még ilyen szép verset sohasem hallottam. Meg kellene aranyozni a kezét, aki írta. Édes, hát a danulásod, írceforma kotyogásod. Én ilyen debreceni csikóbőrös kulacsot veszek magamnak. Kapni a Debrecenben. Amilyen csak tetszik a szeminek, szájának, meg a zúzájának. Hát, Csokonai költő urat, láthatom-e? Nem él ugyan már nagy jó ideje, de azért láthatja. Hogyan láthatom, ha olyan régen meghalt? Meglátogatja. Itt a címela. A teljes neve Csokonai Vitéz Mihály. Lakik a kollégium előtt egy kertben. Mikor feltűnt a nagy magyar város, mackóink csak elámultak. Hű, micsoda nagy háztenger, se vége, se hossza. Nem is tudtam, hogy a Csokonai városa ilyen óriási. Hát, ha még ismerte volna Dömötör Debrecen történelmét. Ez a nagy magyar város szíve, esze és kenyere volt a magyarságnak. Itt mindig lelkesen dobogott a magyar szív, és szépen virágzott a tudománykertje. Dúlt a török, dúlt a tatár, de a város mégis megállt a talpán. Megmaradt magyarnak, pedig nem is volt kőfal, amely védje. Polgárainak bölcsessége és vitézsége volt Debrecen kőfala. Úgy lépjen erre a földre, szólt a dörmögő úr útitársa, amikor Debrecenben leszálltak a vonatról, hogy tiszta magyar itt minden. Magyar az utca, magyar minden ház, magyar a levegő, még a csizma is magyarul csikorog a kövezeten. A csikóbőrös kulacs is magyarul kotyog, ugye? Nevetett a ténysúr. No, első dolgom, hogy veszek kulacsot. Hé, málha hordó, vigye a ládámat valami fogadóba, itt a cédula róla. Melyik fogadóba? Talán a bikába? Bika? Aztán nem döf az a fogadó? Dehogy döf, inkább olyan finoman lehet benne aludni, mint az édesanyja ölében. Hát csak vigye a bikába a ládát. Dörmögő úr kisétált a pályaudvarból, s csak hamar vásárolt egy pompás, csikóbőrös kulacsot, borral is megtöltötte. No, öcskös, szólt a bocsnak, most pedig meglátogatjuk Csokonai urat. Üljünk kocsira! Az utcán néhány kétkerekű kocsi állt, mely elé egy ló volt fogva. A debreceniek ezt a kocsit taligának hívják, és teherszállításra szokták megfogadni. Dörmögő úrnak azonban úgy megtetszett, hogy fölkívánkozott az egyikre. Tudja-e, bácsi, hol lakik Csokonai Vitéz Mihály úr? Kérdezte a taligástól. Nem tudom, felelte az. Debreceni ember nem tudja, hogy hol lakik Csokonai? Méltatlankodott a ténysúr. Hát a kollégium előtt lakik egy kertben.
1: Ja, azt a Csokonait gondolja a tekintetes úr, hogy ne tudnám.
0: No hát, vigyen minket oda.
2: A ténysúr meg Zebi fölültek a taligára. Nyikorgott az árva alkotmány, és nagyot fújt a taligás lovacska, mikor ezzel a szép terhivel megindultak. A debreceniek ugyancsak megbámulták a furcsa utasokat, akik ilyen díszfogattal vonultak be a városba. A kollégium, vagyis főiskola előtt megállt a taliga.
0: Ott állni a Csokonai, szólt a taligás.
3: Hol?
0: Ott, azon a márványoszlopon.
2: Most látták csak a mi derék utasaink, hogy a kollégium előtt nem maga a költő áll, hanem a szobra. De hát így is tetszett nekik, mert igen szép szobor. Leszálltak, levették a kalapjukat, és a ténysúr a kulacsot fölemelte, és ráköszöntötte a költőre.
0: Éljen örökké, Csokonai vitézség.

0: Fejlesztő úr híre neve. Éljen, amíg magyar szó zeng Debrecenben. Nagyot húzott a kulacsból, aztán keblére szorította, és ezt szavalta. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám.
1: Bácsi, szólt Zebike, hadd itasson meg engem is az a galambocska.
0: Bocsnak nem való bor. Eredj a kollégiumba. Idd a tudományi talát, de a kulacsra ne pislogj.
1: A bocs savanyú arcot vágott, mert szó, ami szó, a kulacs nedője jobban ízlett neki a tudományi talánál. De a bácsi megkötötte magát, s nem engedte meg, hogy ő is hallgassa a kityköttyöt. Dömötör úr pedig, mikor eleget gyönyörködött a szoborban, így szólt.
0: Most pedig gyerünk a bikába. Vágyik már az én gyönge testem egy kis pihenőre, mert hogy ott úgy lehet pihenni, mint az édesanya keblén.
1: Közel volt a híres fogadó, útközben elnevette magát a ténsúr.
0: Mérgelődhetik most az egri hason másom, hogy nincs kit bosszantania? Na, adjon Isten, barátom, szólt a bikához címzett fogadó kapusához. Itt van-e már a ládám?
2: Az a nagy?
0: Itt van. Hová tették?
1: A kamrába. Olyan menkő nagy az a láda, hogy nem vitettem a szobába, hanem elzártam a ládák kamrájába.
0: Jól van. Hát merre van a mi szobánk? Küldjék fel a vacsorát ízében, aztán itt van ez a csikóbőrös kulacs, töltsék meg borocskával.
1: A kapus előcsengette a pincért, aki az új vendégeket fölvezette az emeletre. A tekintetes úr jókedvűen dúdolta a lépcsőn.
3: Akármi lesz a vacsorára, csak legyen a csutorába.
1: Bezzeg nem dudorászott így jókedvűen a nagy ládában az egérke. Nem tetszett neki, hogy olyan csönd van körülötte, s nem hallja a tekintetes úr meg a bocs bájos hangocskáját. Fölemelte a láda tetejét, szerencsére Dömötör úr elfelejtette ráfordítani a kulcsot a zárra, és kikukkantott szűk lakásából.
4: Hú, de sötét van! Morgott. Olyan sűrű ez a sötétség, hogy a kanál is megáll benne. Sajnos a sötétséget mégsem lehet fölkanalazni. Vajon juttat-e nekem a vacsorájából a jó tekintetes úr?
1: Szerte tapogatott a sötétségben, és nagyon csodálkozott.
4: Itt is láda, ott is láda, ez is láda. Hol vagyok? Csak nem vásárolta össze Dörmögő úr Debrecen városának valamennyi látáját?
5: Jaj, miféle szörnyeteg ugrott az orromra?
1: A bátya ilyette hátrált vissza a ládájába, magára csapta a födelet, és elbújt az ingek alá.
4: Vajon miféle vadállat támadott meg engem?
1: Tűnődött magában, ugyancsak rám ijesztett, pedig nem szoktunk megszeppenni mi mackók olyan könnyen. A borzasztó vadállat pedig nem volt egyéb, egy jámbor cincogónál, egy kis egérnél, mely a ládák egyikének az oldalát rágcsálta, mikor hörpentő őt megzavarta. A kis állat rémületében futott a hörpike karján föl az orráig, szóval... Az egérkék egymást ijesztették meg. Hörpike jó darabig nem mozdult meg a rejtek helyén, de annál jobban nyugtalankodott a gyomra. Korgott, sírt, mérgelődött, sőt, Hörpike úgy érezte, hogy rugdalózik is, pedig a gyomornak nincs is lába.
5: No, de ez mégsem járja, hogy ilyen sokáig nem kapok enni. Ki látott olyasmit, hogy egy mackó nem gondoskodik a gyomráról? Szégyelje magát, hörpentő uraság!
1: A megtisztelt uraság ismét úgy érezte, hogy egyet rúg rajta a gyomra.
0: Erre föltápászkodott, s megint kimerészkedett a ládából. Mégiscsak ki kell szimatolnom, hogy merre vagyok, gondolta. Annyit már sejtek, hogy nem a dörmögő úr szobájában, azaz ostoba málhahordó valami raktárba vagy kamrába vitte a ládámat. Ez igazán bosszantó. Még majd kénytelen leszek a ládában hálni és éhen elaludni. Én ehhez nem vagyok hozzászokva. Engem egészen más koszthoz és kvártéhoz szoktatott hozzá Egerben a jó tekintetes úr. Körülbotorkázott a kamrában. Csak legalább kimehetnék ebből a sötét szobából. Aha, ez itt az ajtó. Be van zárva. Hát ez mi? Ablak. Befüggönyözött ablak. Vajon kinyílik-e? Nyílik, nyílik, nyílik. Hörpentő bátya kinézett az ablakon, és nagy örömmel látta, hogy a fogadó folyosójára szolgál. Lesz mindjárt vacsora, puha ágy, gondolta a bátya vígan, és kiugrott a folyosóra. Tolvaj! Tolvaj! Hallatszott ebben a percben egy kiáltás. Tolvaj jár a kamrában! Lesz mindjárt vacsora, puha ágy, a hörpike hátára, dörmögte a bátya, és igyekezett elillanni a folyosó félhomályában. Hol a tolvaj? Merre van? Kapus, pincér, szolga, szobalány mind rohanva törekedett föl a lépcsőn. Egy szobalány a kamra ablakára mutatott. Ott mászott ki azon az ablakon mi? Onnan a ládás kamrából. Júj, de csúnya volt! Júj, de nagy körme volt! Júj, de borzas! Aztán úgy elillant, mint a kámfor. A zajra fölébredtek a fogadó vendégei, és a folyosóra nyíló ajtókban hálósapkás fejek jelentek meg. Mi a baj? Mi történt? Tolvaj jár a házban, magyarázta a kapus, a pincér, a szolga. A szobalány látta, amint kimászott a kamra ablakán. Csúf volt, borzas volt, körbös volt, aztán úgy elillant, mint a kámfor. Mi? De itt közeleg egy afféle díszpincs. A folyosón hálóruhában egy alak közeledett a csoporthoz. És ez az alak dörmögő tekintetes úr volt, aki a lármára szintén fölébredt, és kicsoszogott a folyosóra. Nagyon bosszankodott, hogy fölverték az aljjal, és ezt mondotta. Miféle csatara ez itt? Talán megvadult a bikafogadó? Ez az! Kiáltotta a szobalány a tekintetes úrra mutatva. Ez a tolvaj! Én! Ordított fel a ténysúr. Én! Már megint én! Mindig én! Beszélhetett. Kapus, pincér, házi szolga, szobalány mind belekapaszkodott az üstökébe és a hálóingébe. Megvagy? Mit kerestél a kamrában? A ténysúr valamennyi mancsával és tányértalpával kapálózott, hogy megszabaduljon. Hogy én mit kerestem a kamrában? Én, megint én, mindig én, Egerben is én, Debrecenben is én, erezd el a torkomat, hé! De nem ereztem ám, kiáltott a házi szolga. Gyerünk a kapitányságra! Én menjek a kapitányságra, üvöltötte dörmögő úr. Megint én, mindig én, Egerben is én loptam el a cipót, én pofosztam fel a borfiút. Se, eresszetek el, mert már nátás lettem. Én nem másztam be az ablakon, én itt lakom a bikafogadóban, ittni a 13-as számú szobában. Én dörmögő dömötör, békés utas és jámbor mármarosi erdőtulajdonos vagyok. Én is csak a lármára jöttem ki a folyosóra. Azt mindenki mondhatja, vetette ellen a pincér. Kérdezzék meg az öcsémtől, a Zebulontól, hogy nem a lármára keltem-e föl, az öcsém most is a szobában van. Hát majd megkérdezzük. A pincér bekopogtatott a 13-as számú ajtón. Ki van odaben?
6: Én meg dörmögő bácsi.
0: hangzott a bocs válasza. A tekintetes úr a fejéhez kapott. Én fekszem oda benn. Én bolondultam meg-e, vagy az a bocs? Hörögte. Mi csinál oda benn, dörmögő bácsi? Kérdezte a pincér.
6: Hortyog az ágyban,
0: felelte Zebike.
5: Nem igaz,
0: tört ki a tekintetes úr. Én itt szenvedek és prüszkölök a folyosón. Aztán a pincérhez meg a szolgához fordult. Emberek, nyissuk ki az ajtót, hadd nézzem meg, hogyan fekszem én az ágyban. Hadd fogjam meg a fülemet ott az ágyban. Megragadta az ajtó kilincsét, és ki akarta nyitni. Az ajtó zárva volt. Bezárták, hördült fel a ténysúr. Zebikém, aranyom, nyisd ki az ajtót.
6: Nem lehet, mert dörmögő bácsi lehúzta a kulcsot, és a párnája alá tette.
0: Felelt bosszusan a bocs, és dörmögve tette hozzá. Hagyjanak engem békén, ne piszkáljanak ki folyton az álmomból. Dörmögő úr a homlokára csapott.
5: Ezer millióm darázs, mi jut az eszembe? Kiáltotta. A hasonmásom utánam jött Egerből, s most ő fekszik az ágyamban. Kedves barátaim, hadd törjem be az ajtót, hadd nézzek végre egyszer a hasonmásom szemébe.
0: Elég a cigánykodásból? Mondotta a pincér. Gyerünk a rendőrségre! Abból ugyan nem esztek, hogy én oda menjek. Ha nem megy a rendőrségre, hát a rendőrség jön ide, szaladjon valaki rendőrért.
5: Mi történik itt?
0: Kérdezte most a fogadós, aki a lármára elősietett. Ezt a firmát megcsíptük, mikor kimászott a kamrából, ahol elrejtőzött.
5: Én nem másztam ki, rejtőztem el,
0: tiltakozott a ténysúr.
5: A hasonmásom mászott ki, a hasonmásom rejtőzött el.
0: Ezt a kis mesét mondja el a rendőrségen, talán ott elhiszik, szólt gúnyosan a pincér. Küldjünk ugye rendőrért, fogadós úr.
5: Hagyjuk ezt reggelre, felelt a fogadós.
0: Nem akarom, hogy éjszaka rendőrök jöjjenek a szállóba. Ezt az alakot zárják be ide a kamrába, a szolga álljon őrt az ablak előtt, hogy ki ne szökhessen.
5: De én nem hálok a kamrában,
0: tört ki a ténysúr. Nekem itt szobám van, paplanos ágyam van, én a paplan alatt akarok melegedni. Lökjék be a kamrába, mondotta a fogadós. Akárhogy kapálózott a jámbor tekintetes úr, betuszkolták a kamrába, és rázárták az ajtót. A szolga puskával az ablak elé állt, és beszólt a fogolynak.
5: Ha kedves hottyan az úrnak a szökésre, golyócskát küldök az oldalába.
0: Dörmögő úr, hogy egyedül volt a kamrában, összecsapta a mancsait.
1: A hasonmásom megint a sarkamban van, morbogta. Hasztalan menekültem előle. Ő terpeszkedik az ágyamban, én pedig fekhetem a puszta földön. Se derékaj, se párna. Van-e még ilyen sorsüldözte szerencsétlen mackó a világon, mint amilyen én vagyok? Hova feküdjem? Itt is láda, ott is láda.
0: Hopp, valami jut az eszembe. Az én nagy ládám is itt van, kinyitom és belefekszem. Az ingeim legalább párnául szolgálhatnak. Kinyitotta a ládát, és belefeküdt.
1: Kényelmetlen fekvőhely, morogta, de jobb a semminél.
5: Az a hasonmásom, ha én egyszer a körmeim közé kaphatnám.
0: Sokáig hánykolódott a tekintetes úr. Hol a jobb oldalára feküdt, hol a balra, itt is nyomta valami, ott is szúrta valami, végre is elszenderedett. Így történt, hogy dörmögő úr az első éjszakát a híres jeles Debrecen városában, a nagy ládában töltötte. Hörpentő bátya pedig, mert ő volt az, aki a 13-as szobában észrevétlen elfoglalta a ténysúr helyét, a paplanos ágyban heverészett.

Sebők Zsigmond dörmögődő motor utazása a Vaskapuhoz. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Pap János, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Elromán Kata.

0: Endrődi Ági és a Fellegjárók felvételeit hallották. A Varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Stratégiai javaslatcsomagot tett közzé a Magyar Jazz Szövetség a 2026-2030-as időszakra, úgymond a hazai jazz ökoszisztéma megújítására, közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A dokumentum célja, hogy a szervezet a kulturális irányítás számára egy mérhető, szakmailag legitim és országosan végrehajtható partnerségi ajánlatot tegyen a puszta támogatási igények megfogalmazása helyett. A tervezet társadalmi egyeztetése megkezdődött, írták a közleményben. Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című verse ihlette azt a kerti installációt, amely szerdától látható a Városligetben. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen található kertbuborékot Orbán Eszter műfordító, dísznövénykertész, a Metaflóra alapítója, valamint Márton László festő és kertművész közösen alkotta meg. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, a dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Úthasználati díjat vezettek be a városon áthaladó nehéz gépjármű forgalomra nyárát Szeredában, az A8-as autópálya közelében zajló útépítési munkálatok miatt, jelentette be szerdán az Erdélyi Város Önkormányzata. A Maros megyei kisváros vezetése Facebook oldalán közölte, hogy a városon áthaladó 135 és 135 A jelzésű megyei útszakaszokon közlekedő 7,5 tonnánál nagyobb járművekre vett ki úthasználati díjat. Mint írták, az autópálya építés miatt jelentősen megnőtt a nehéz gépjármű forgalom a városban. A két útszakaszon június 6-a és 16-a között több mint 2800 teherautó haladt át. Közölték azt is, a befolyt összeget kizárólag az utak fenntartására, javítására fordítják. Az EU vízgazdálkodási szerepének megerősítését sürgető jelentést fogadott el az Európai Parlament szerdán. A képviselők arra figyelmeztettek, hogy a víz egyre gyakrabban válik politikai nyomásgyakorlás eszközévé. A dokumentum új határokon átnyúló vízügyi megállapodások megkötését is szorgalmazza, mivel jelenleg mindössze 43 ilyen egyezmény van érvényben. A javaslat emellett nagyobb uniós finanszírozást kér a fenntartható és éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízinfrastruktúrák kiépítésére, különösen a konfliktusok sújtotta térségekben. A május végi kánikulai napok után újabb hőhullám érte el szerdán Franciaországot, jelezte a francia meteorológiai szolgálat. Csütörtökön a hőségriasztás alá tartozó megyék száma nőni fog. Vasárnap a zene ünnepén, amikor az utcák és közterek tele vannak zenészekkel és ünneplő emberekkel, több régióban 40 Celsius fokot elérő csúcsok várhatók, figyelmeztetett a Météo France. A várható hazai időjárásról. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1927. június 18-án született Ilosfalvi Róbert, Kossuth-díjas operaénekes, a 20. század második felének egyik legjelentősebb tenoristája. A hanguló első felében Verdi és Puccini operáiból hallanak részleteket. Következik Alfréd áriája a Traviátából.

Alfréd áriáját hallották Verdi művéből, a Traviátából, most a Rigolettóból következik két ária Ilosfalvi Róbert előadásában.

Verdi Rigolettójából énekelt Ilosfalvi Róbert. Most hallgassák meg Puccini Manon Lescaut című operájának áriáit.

Puccini Toszkájából énekelte a képáriát, majd a levéláriát Irosfalvi Róbert. Most hallgassák meg Kalaf áriáját a Turandotból.

Puccini Turandotjából énekelte kalaf áriáját Ilosfalvi Róbert. Kedves hallgatóink, az 1927. június 18-án született Ilosfalvi Róbert operaénekesre emlékeztünk. A hangoló következő részében hallgassák meg az 1757-ben ezen a napon született Ignaz Pleyer, osztrák származású francia zeneszerző és zongora készítő 101-es C-dur gordonka versenyét. Előadja Szabó Péter és az Endrődi Kamarazenekar.

Kedves hallgatóink, az 1757. június 18-án született Ignaz Pleyel, osztrák származású francia zeneszerző és zongorakészítő, 101-es C-dur gordonka versenyét hallották. Előadta Szabó Péter és az Erdődi Kamarazenekar. A hangulót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Garantált felsőoktatási bérminimum és teljesítmény alapú bérezés, az egyetemi közösség érdemi képviselete a vezetőtestületekben, a gazdálkodási autonómia megőrzése, az uniós források mielőbbi megnyitása, ágazati vagy helyi kollektív szerződés kötése. Ezek a kiemelt pontjai annak a szakmai javaslatcsomagnak, amit a felsőoktatási dolgozók szakszervezete adott át a felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Kacz Sándor június 16-án a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta a szakszervezet képviselőit. A neves utazó, zoológus és etnográfus Xanthus János 19. századi expedícióit idézik fel a Fővárosi Állat- és Növénykertben a hétvégén szervezett különleges programmal, tudatta a Városligeti Intézmény kedden az MT-vel. A játék részeként a Városligeti Intézmény alapítója nyomában lehet bejárni a kert területét, megismerve a természettudós egykori felfedező útjait. Az idén 160 éves budapesti állatkert jubileumi emlékévéhez kapcsolódó program mellett látványetetésekkel, állattréningekkel, tematikus bemutatókkal is készül a vakáció első hétvégéjére. Az Erdő a jövőnk záloga címmel szerdán megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is, hangzott el a szerdai kiállítás megnyitón. Újra megrendezik a kerékpározást, olvasást és a kultúrafogyasztást népszerűsítő tricikli fesztivált Szegeden. A városba hatodjára visszatérő kulturális rendezvény programja pénteken indul, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A fesztivált 2021-ben rendezték meg először Szegeden, a következő évben pedig Magyar Kanizsa és Sepsi Szent György is csatlakozott az egyedik kerékpáros irodalmi rendezvényhez. A sort idén május 30-án Magyar Kanizsa nyitotta meg, és majd Sepsi Szent György zárja július 25-én. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőhelyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a Vármegyei Rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, az intenzív forgalom június végétől szeptember közepéig, akár szeptember végéig is eltarthat. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Hőségriasztást adott ki Olaszországban a megszokottnál magasabb 40 Celsius fokhoz közeli hőmérséklet miatt a római egészségügyi tárca. A minisztérium Bologna, Brescia, Torino, Firenze és Perugia városára közepes szintű úgynevezett narancssárga riasztást adott ki. A várható hazai időjárásról a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 7-től a 15. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
2: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
3: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
2: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. 4 afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
3: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
2: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
3: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
2: A különféle találkozók során a Szent Atya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a leveleit az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel, de ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
3: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
2: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
3: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
2: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
1: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
3: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
1: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
3: Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
1: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óvaintattól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
3: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
1: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban az Urgó Együttes muzsikál.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte csütörtökön a Facebook oldalán a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja. A formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésére jött létre. A korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. Olvasható a szövetség csütörtökön kiadott közleményében. Az érdekképviselet a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. Folyamatosan csökkent a levendula termesztési területe az elmúlt években Magyarországon, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövényszövetség és Terméktanács közös közleményben csütörtökön az MT-vel. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt, főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak. Ha valóban háború törne ki, és például életbe lépne az 5. cikkely, valamennyi szövetséges, köztük az Egyesült Államok is a lehető legnagyobb mértékben mozgósítaná képességeit, jelentette ki a NATO főtitkár csütörtökön Brüsszelben. A szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve Mark Rutte kiemelte, a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban. Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki, tette hozzá a főtitkár. Baleset történt a dél-lengyelországi Bitomban működő Eco Plus nevezetű kőszénbányában. 8 vájár megmenekült, egy embert holtan találtak. Közölte szerda éjjel Ukás Pach, a sziléziai mentőszolgálat igazgatója, a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval. Az omlás szerda délután történt. A tárna érintett részében 650 méter mélyen akkor 9-en dolgoztak, 8-an saját erejükből a felszínre menekültek, közülük 2-t könnyebb sérülésekkel kórházban ápolnak. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungaromet a honlapján csütörtökön. Országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot. Az előzetes adatok alapján mindhárom tavaszi hónap csapadékszegény volt, a márciusi csapadékmennyiség 34%-kal, a májusi 18%-kal, az áprilisi pedig 90%-kal maradt el az átlagostól. A várható időjárásról: a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Engedjenek meg néhány szót most a mai műsor elé. Összeállításunk első felében a szerzetesek fél óráját hallják, utána jön a Megmaradni, melyben folytatjuk Berghauer olasz emőkének, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docensének előadását. A téma: beszélgessünk a házasságunkért. Ha tehetik, maradjanak velünk!
0: Szerzetesek fél órája.
3: Thank you. Kedves hallgatóink, a következő percekben Varga Kamil ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélget.
4: Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Axiós az egyik bevásárlóközpontban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
5: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
4: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest... hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autóm van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy eljárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
5: Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
4: Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le félúton.
5: 93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
4: Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspökatya a Pasaréti Kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben Szegedi Hittudományi Főiskolán, részben pedig Pasaréten a Ferences Hittudományi Főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban csak a liturgiákon vettünk részvényt, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkészmunkába, vagy diákónusz szentelés után egy-egy temetés, keresztelő vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
5: És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
4: Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnek volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. 2 egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
5: Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
4: Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, Szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak, ott tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
5: Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a Gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
4: Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, ez a COVID-19 járvány, ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a Gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 ezer szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 ezer körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi, ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 ezerről 24 ezerre az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a COVID-járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
5: Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez igen, az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a COVID hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
4: Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát, ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
5: Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
4: Hát nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre, mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, s lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
5: De most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
4: Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám. De egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyű zenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. Nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboardoktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrást, de hát én ezekhez nem értek.
5: Ha már egy helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljesség igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, Tisztelet az elődöknek, a Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség? És miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
4: Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta, tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon, vagy az egyházi életre, így mondanám, tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázd meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások, valamelyes még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából, megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
5: Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
4: Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
5: Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchenyi lesz, arra lehet nemet mondani?
4: Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani, amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. És én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda. Részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartomány főnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a Máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
5: Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
4: Nem sikerült.
5: Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
4: 1996-ba, 1997-be kezdődött ez az én misszióm, amikor növendékként Nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, kereszteléstől temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható. Mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkés csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ba kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
5: Más... Mi a szerepe kint egy lelkipásztornak? Mi volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
4: De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt egy-egy szentmisére mentem ki csak.
5: Akkor
4: nem
5: ilyen
4: hosszú
5: rövid időt
4: nem laktam egyik helyen sem. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városban nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza, ma Budapesten pedig a, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
5: Ott tapasztaltál, igen.
4: Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-os magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
5: Akkor újra találkoztak.
4: Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
3: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences szerzetest hallották, a riporter Papildikó volt.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: A mai műsorban folytatjuk Berghauer olasz Emőke pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott Beregszászon. Gurunda János műsorát hallják.
2: Hol lehetne onnan indítani, hogy milyen az, amikor megismerjük a másikat, amikor kivontjuk azt a bizonyos ajándékot, hogy annyira örülünk neki, hogy ott van. Nagyon tetszik. Hát csodálkoznék rajta, hogyha a mai világban úgy házasodna valaki, hogy nem tetszik neki a másik. Hála az Úrnak, hogy így van, hogy a 24. században lehet tetszés alapján házasodni. Tetszik nekem a másik. Beszélgetünk. Minél több időt szeretnék vele tölteni. Ugye? Miért akarok vele minél több időt tölteni? Valaki ezt meg tudja válaszolni? Miért? Miért akarok hozzá közelebb kerülni? Nem jó nekem egyedül? Nem jó. Nem jó nekem egyedül. És miért akarom megismerni? Hát egyrészt szeretem, másrészt meg szeretném nézni, hogy hozzám való-e. Tehát, hogy tudjuk-e egymáshoz illeszteni azokat a dolgainkat, amiket ott amit a hátizsákunkban cipelünk. Mindent meg akarok róla tudni. Hagyom, hogy engem megismerjen a párom. Hát még először nem, de aztán, mert most a házasságról beszélünk, tehát amikor így felépítjük, tehát amikor megismerem a házastársamat, tehát ezt onnan építjük fel. Úgy értem. Amúgy ez teljes mértékben igaz, hogy amikor még csak úgy szerelmesek vagyunk, meg ez a nagy rózsaszín köd ott van, hát nagyon sok mindent nem látunk, hogy milyen. Vannak ott apró kis csomagok is abban az ajándékban, ez a meglepi. Vannak ilyen plusz ajándékcsomagok is. De hogy azért történik mindez, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz. És én is emlékszem, amikor a férjem, bár akkor még nem udvar volt. Én úgy gondolom, hogy nem udvarolni járt hozzánk akkor, mert csak ismerkedtünk, és hogy nagyon sokat beszélgettünk. Jött, járt beszélgetni, mert kérdezték, hogy miért jön. Hát először megnéztünk egy filmet, amit azt hittem, hogy ő szereti, de közben kiderült, hogy ő se. Szóval ez a kis nagy ember, vagy melyik volt ez? Valami western film, soha nem néztem western filmet, azóta se. De hogy megnéztük, és az olyan jó volt. És itt van a lakótársa is, örülök neki, hogy itt vagy, Laci. Mert hogy ott állítólag nem volt tévé, és ott nem tudták ezt a western filmet megnézni. Na de hogy viccet félretegyük, és ezeket a poénokat, hogy ott volt mellette az, hogy beszélgettünk mindenről. Nagyon szerette, ha nem tudom, hogy elmondhatom-e az autókat, mai napig így van, mindenféle versenyzés, itt van ezek a, hogy nevezik ezeket a Forma 1-es autókat. ma már nem igazán vagyok ebben otthon, mert erről már nem beszélgetünk. De hogy abban az időben eszméletlen volt a tudása erről, hogy melyik versenyző, mivel, ki nyel, hanyadik pozíció, milyen pole pozícióból indul, stb. Tehát, hogy hány nyertes éve van, stb. Mindenkiről tudtam mindent. Egy. A másik meg ezt azóta se gyakoroltuk, hogy a Lada márkákat, az összeset meg tudtam különböztetni. Tehát ezeket a sorszámokat, hogy egyes, meg az egyes, 11-es meg tudtam különböztetni a lámpája alapján, meg ilyenek. És ez pusztán abból indult ki, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő járt beszélgetni, teáztunk, beszélgettünk. És ehhez szeretném hasonlítani ezt a folyamatot is, hogy amikor mi megismerkedünk valakivel, és tényleg ez a kis rózsaszín fázis van, amikor úgy szeretnénk minél közelebb kerülni az illetőhöz, akkor mindenről beszélgetünk. Még arról is, ami abszolút nem a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Mert szeretném meglátni, hogy milyen ebben az a másik. És ezáltal azt látom, hogy neki mennyire széles ez a repertoár, amiben jártas, úgymond. Ezzel is nőtt a szememben. És milyen érdekes az, hogy egy idő után meg annyira természetesnek vesszük ezeket a dolgokat, hogy jönnek a gyerekek, jön a munkahelyi helyzetváltás, krízisek, ugye életkori kríziseken megyünk keresztül, és hogy elfelejtünk ezekről a dolgokról már beszélgetni. És hogyha visszakanyarodunk oda, hogy az első emberpár is átélte mindezt, akkor az meg lehet, hogy még erőt is ad számunkra, hogy ebből is lehet táplálkozni, sőt, biztos vagyok benne. Ugye az első, ugye a bűnesetre szeretnék visszautalni. És itt a Mózes első könyvének a harmadik részében nagyon szépen látjuk ezt az ívet, amikor megtörténik a bűneset, és szeretnék idézni, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És valahogy, ahogy megnyílt a szemük, és észrevették, hogy sebezhetőek, hogy gyengébbek, elkezdték magukat takargatni. És érdekes, hogy a házasságunkban is valahogy ez a takargatás úgy elkezd megjelenni. Hogy már nem mondunk el mindent, lehet, hogy azért, mert nem akarom terhelni a másikat vele, látom, hogy fáradt. Már nem kérdezek meg dolgokat, mert a kommunikáció csak arra terjed ki, hogy ki viszi el a gyereket az óvodába, vagy ki fizeti be a számlákat, de, vagy az, hogy hogy van reggeli kávézás közben, megkérdezem, de egyébként úgy elfelejtjük. Takargatunk. Elkezdünk felöltözni. Nem csak faleveleket rakunk magunkra, hanem egy idő után már nem csak ruhákat, hanem nagyon sokszor már falakat emelünk magunk közé. És hogyha ebbe belegondolunk egy kicsit mélyebben, és tovább visszük ezt a

0: vitatkozunk valamiről, és kiderül, hogy nem nekünk van igazunk. Akkor azt beismerjük.
1: Ajaj,
0: igen. Egyébként nem olyan régen került elő egy ilyen, megkérdeztek járókelőket, hogy mi a hosszú házasság titka, nem, lehet, hogy többen is látták, és akkor az volt a férjek válasza, hogy mindig a felesége az utolsó szó, hogy minden az, hogy igen, drágám. Szóval, hogy mindent rá kell hagyni az asszonyra, de hogyha ezt megnézzük, akkor valóban így van. Tehát, hogy mindent rá kell hagyni a feleségre, hogy jól van, az úgy, drágám. Vagy mindent, akkor fordítsuk vissza, mindent a férjre rá kell hagyni, hogy jól van, az úgy. Csak úgy takargassunk. Ez is lehet egy levél, egy falevél, vagy egy ruha, amivel elfedjük. Sőt, hát akkor a külvilág előtt is, mert akkor tökéletes házas pár vagyunk, a külvilág előtt is. Hát egy kicsit borsozik a hát, amikor meghallom valakitől azt, hogy mi nem szoktunk vitatkozni. Hogy mi mindenben egyetértünk. Ugye elgondolkodok rajta, hogy valóban, tehát hogy van-e akkor a házas pár között kommunikáció egyáltalán, hogyha mindenben egyetértünk? Nagyon érdekes, hogy valójában hova tehetnénk ezeket a gondolatokat. Egyrészt felmerem-e magam vállalni, és hogyha felvállaltam, akkor a külvilág felé mutatom-e ezt, vagy pedig azt csinálom, hogy tökéletes a házasságunk. Nekünk minden rendben van. Mi nem szoktunk vitatkozni, nem szoktunk veszekedni.
2: Már nem szoktunk,
0: igen. Vagy én mindig virágot viszek a feleségemnek, és közben pedig... Hát másnak is, igen. Nem tudtam, köszönöm, hogy fejezzem ki. Köszönöm. De hogy ezekről a dolgokról is érdemes beszélni. Ugye a hűségről is szó volt, ez az alap. És akkor leszögezhetjük azt, hogy nincs tökéletes házasság. Nincs hibátlan egy ember sem. Tehát nem hibátlan egy ember sem. Ott, amikor megtörtént a bűneset, onnantól kezdve, a sebezhetőségünk, a gyarlóságunk az megmutatkozott egyértelműen, mert mindent tudni akartunk. És ez is beletartozik, igen. És hogyha ezt tovább vetítjük, akkor milyen az a házasság, ahol elkezdenek beszélgetni egymással? Amikor mondjuk sután sikerül egy-egy beszélgetés, vagy egy beszélgetés indítás, az milyen? Bevalljuk, hogy ez most egy félre sikerült indítás volt? Vagy egyikünk itt dulifulizik, a másikunk meg éppen a másik szoba végében. De ki az, aki mindig közelít? Vagy ki, tehát meg van, le van osztva, hogy mindig az illető fél, vagy pedig beosztják egymás között, hogy... Ez is érdekes. Tehát ez is egy munkának a része, tehát elkezdünk ezen dolgozni. Olyan szép szimbólumok vannak egyébként, azt már csak így hozzáteszem, azt is megnéztem, hogy a házasság építése milyen szimbólumok léteznek, hát ugye a kert gondozás az az egyértelmű, ami megjelenik, hogyha nem locsoljuk a kertet, akkor az elpusztul, vagy pedig elgazosodik, és hát ugye a házasságnak a vízforrás az a kommunikáció, gyakorlatilag ez is egy gyönyörű szimbólum. De az is egy gyönyörű szimbólum, hogyha azt mondom, hogy egy híd a kommunikáció, a beszélgetés a házaspár között. Mert az egyiknek az egyik part, másiknak a másik part, és fel kell építeni valamiből a közös kis hidat. Az nem egyszerű. Az már egy kicsit úgy közelebb áll hozzánk ez a szimbólum. De abban ott van a munka. Valódi munka. Mi van az, amikor ajtót szúrontunk a házba? Amikor nagyon rosszul sikerült a napom, és úgy gondolom, hogy na akkor nyitom az ajtót, vagy találkozunk, és egyből rázudítom. Akár férjként, akár feleségként, de általában ez feleségektől szokott érkezni, mert hogy ilyen a működési formánk, hogy úgy mindent egyszerre. És meg se nézzük azt, hogy a férjem nagyon sokszor nem tudja, hogy most miről van szó, mert egyből dúr bele a közepébe. Ez az in medias res, ahogy szokták mondani, a dolgok közepébe vágás. Hát nem túl jó indítás. Egyszerűbb lenne, hogyha megkérdezném, hogy milyen napod volt, vagy te hogy érzed, sokkal könnyebb lenne kommunikáció szempontból. Sokkal építőbb is lenne a házasság szempontjából.

0: Milyen ilyen közbevágásaink szoktak még lenni? Szeretnék néhány példát hallani, hogy ki az, aki még felvállalja rajtam kívül, hogy milyenek vannak, amikor úgy rá zúdítom a problémát azon kívül. Szoktuk-e figyelni azt, hogy éppen milyen lelki állapotban van a házastársunk? Szoktunk-e aktív figyelemmel lenni? Hát az lenne az alap, hogyha figyelnénk, de úgy őszintén nem nagyon szoktuk figyelgetni. De milyen jó lenne, hogyha azt néznénk, hogy éppen most fáradt, és hát a férfiak esetében azt ki kell emeljem, és most már bakdiemőke után szabadon, hogy éhes férfival nincs mit kezdeni. Tehát, hogyha egy férfi éhes, akkor az első az, hogy elülök és adok enni, mert addig nem tudunk beszélni. De lehet, hogy nőknél is van ilyen, mert például ismerek olyat, hogy addig nem lehet vele beszélni, mert le kell, hogy azt az elsődleges szükségletet ott pótolja, és aztán már lehet kommunikálni. De hogy nagyon sokszor ez szokott történni, hogy erre nem figyelünk oda. Nagyon sokszor arra nem szoktunk odafigyelni, hogy férfi és nő másként kommunikál. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélgessünk, és hát nagyon sokszor, és ezt tapasztalom, hogy olyan elvárásokat támaszt az egyik fél a másikkal szemben, aminek nagyon sokszor lehetetlen megfelelni. És akkor itt hadd védjem meg a férfiakat most, mert hogy a férfiaknak a kommunikációs útja teljesen más, mint a nőké. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Nagyon-nagyon. Nem is tudom, hogy fejezzem még ki. Még annál is inkább. Mert ők az érzelmi feszültséget így tudják kifejezni. Túláradó érzelmekkel vagyunk telítve. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnánk a szeretetet úgy adni a gyerekek felé. Ez kell a családi békéhez, szokták mondani a családi tűz, a családi fészeknek a megtartásához. Kell. A férfiak teljesen másként működnek. Ők nem szeretnek sokat beszélni. Főként nem az érzéseikről. Tehát nagyon kevés férfit ismerek, aki az érzéseiről nyíltan tud beszélni. Ez honnan ered vajon, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről? Valaki tudja-e? Nagyon sokszor, igen, az a gyengeség, igen. Ez is lehet egy falevél. Az a gyengeség, és akkor ezzel el lehet, tehát felvállalom a gyengeségemet, hogyha beszélek az érzéseimről. Nagyon sokszor épp ezért fel sem ismerik. Nagyon sokszor. És hát nem várjuk el egy férfitől, és ezt azért mondom, hogy most ezzel hadd védjem a férfiakat ezzel, akik itt vannak a házasságban, tehát gyakorlatilag, hogyha beszélnek is, akkor hadd legyen elég az, hogyha nagyon kicsi mondatokban kifejezik az érzéseket, ha ki tudják fejezni. Ha nem, akkor legyen elég az, hogy ha 10 perc napi szinten, az már legyen elég. Lehet, hogy ő másban tudja kifejezni azt, sőt biztos, hogy szereti a feleségét. Azzal az agyukra tudunk menni, hogy szeretsz. Úgy látom, ismerős a kérdés. Ők másban fejezik ki, azzal, hogyha kimennek egy kicsit szöszölni a ház körül. Ezzel mit fejeznek ki? A gondoskodást, pontosan. A szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel is, tehát figyeljük ezeket a kis apró jeleket, rakjuk össze. Ő ezzel fejezi ki. Nem kell azt mindig elmondani. Ez az alapvető különbség. De egyáltalán, hogyha ezt tudjuk, ezt a két alapvető különbséget, akkor hogy lehet egyáltalán egy házasságot fenntartani úgy, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha beszélgetnénk egymással. Vannak-e egyáltalán erre praktikák? Valakinél valamilyen bevált praktika, vagy valamilyen, hát a tanácsot azt nem nagyon szeretem használni, ezt a kifejezést, mert aki jó tanácsokat ad, azt szokták mondani, hogy az maga sem tudja azokat betartani. De nézzük meg azokat a gyakorlati példákat, amik beválnak. Vannak-e ilyenek? Egyrészt nagyon fontos a rendszeresség. Tehát ez, hogy ugyanúgy, mint a kisbabáknál, és ez tapasztalható, hogyha van egy fix időpont, amikor a fürdési idő zajlik, akkor nyugodtan lehet ezeket az etetés, fürdés abban az időpontban, mert ez biztonságos keretet ad. És hogyha ez a rendszeresség megvan a házasságban is, akkor egyértelmű, hogy gördülékenyebb lesz a beszélgetés is. Tehát mondjuk azt ne képzeljük el, hogy azt úgy, hogy na, fix, ha 20 óra, 3 perc van, akkor most le kell ülni és beszélgetni, mert ezzel pont azt fogjuk elérni, hogy egy nyomást helyezünk a másiknak a vállára, és abból minden lesz, csak nem beszélgetés. Belefér esetleg a beszélgetésbe a vita? Lehet-e vitázni? Lehet.
1: Meg kell mondani a gondokat?
0: Így van.
1: Meg kell beszélni.
0: Pontosan. Tehát ez is belefér. Abszolút belefér az, hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Igen, drágám. Lehetne azt mondani, hogy a beszélgetés az gyakorlatilag abszolút művészet. Valaminek a gyakorlásának a művészete. Mert ahhoz, hogy elsajátítsuk, akkor nagyon sokszor gyakorolni kell, de hogy vannak azért alapfogalmak, amiket érdemes figyelem előtt és szem előtt tartani. Az első az, hogy amikor elkezdek a másikkal beszélgetni, akkor az fix, hogy figyelek rá. Tehát ne úgy beszéljek, hogy most nem tudom, mással is foglalkozom közben. Tehát a figyelem az legyen aktív. Az aktív figyelmünket hogy tudjuk kifejezni? Mivel? Tehát egyrészt a szemébe nézek. De amikor ismerkedünk, ez a szemkontaktus felvétel is rendkívül érdekes, mert ezt meg a biológusok is meg tudják erősíteni, hogy amikor tetszik nekünk valami, akkor kitágul a pupillánk. És hát, hogyha azzal a bizonyos személlyel beszélünk, aki tetszik nekünk, akkor úgy jó a szemébe nézni, mert olyan tág pupillája, és olyan kellemes az a tekintet. És ugye ez az első, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy a szemébe nézünk. Nem farkas szemet nézünk, hanem a szemébe nézünk. És úgy mondjuk el, gyerekekkel az alapvető kommunikáció is azon, hogy lehajulunk oda hozzá. Felvesszük a szemkontaktust. És hogy mennyire tudja segíteni ezt a házaspárok életében a kommunikációt, hogy ránézek, vagy néz rám, itt vagyok, láthatóvá teszem magam, nem bújok a telefonomba, ez is lehet egy falevél. Ó, hát a mai világban rengeteg ilyen dolog van, ami mögé el lehet bújni, és el lehet rejteni az érzéseket, a gondolatokat, az elsőleg a mobiltelefon, most már mindenféle alkalmazás van, a számítógépes játékok, de aki ezeket nem műveli, akkor ott a munka, rengetegféle falevél van, ami mögé el lehet rejtőzni. És ugye az elsődleges a szemkontaktus felvétellel, ezzel egy picit segítünk. Mi van akkor, hogyha ez megtörténik, figyelek a másikra, visszacsatolok, amit elkezd mondani, hogy jól értem-e, amit mond. Tehát nagyon sokszor félreértés abból adódik, hogy úgy veszek egy mély levegőt, jó, ezt mondtam, majd egy fél év múlva majd visszavágom, hogy nem tudom, ekkor meg akkor ez elhangzott, de akkor nem jelzek vissza, hogy félreértettem valamit. Legyen ez a parafrázis az, hogy úgy visszajelzek, hogy jól értem, amit mondasz, hogy ezt mondod, ezt akarod ezzel kifejezni? Érdemes visszakérdezni. Szoktuk ezt alkalmazni? Gyerekeknél igen, de házastársaknál nagyon kevésszer sajnos. Az, hogy ha ezeket tudjuk alkalmazni, akkor az elsődleges szempont az, hogy meg tudjuk teremteni az érzelmi biztonságot. Amikor nincs az, hogy kritizálni kezdem el, hogy mond valamit. Rendkívül nehéz úgy kommunikálni valakivel, amikor szinte sas szemet néz, és azt lesi, hogy hol fogok hibázni. És ezt az érzelmi biztonságot úgy lehet a házasságban megteremteni, hogyha aktívan odaállok amellé, és azt képviselem, hogy elfogadom, amit mondasz. Megnézem a saját érzéseimet, hogy hogyan hat rám az, amit a másik mond. És nem egyből kivetítem. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani ezt az én kommunikációt a te kommunikációval szemben, hogy nem állandóan azt mondom, hogy te sohasem figyelsz rám. Egyébként sem igaz, olyan nincs, hogy soha nem figyel ránk az illető. Tehát már eleve olyan dolgot mondtam ki, ami abszolút, amit nem fed a valóság. De hogyha visszanézek erre, akkor inkább arról közelítsem meg, hogy ez hogyan hat rám. Úgy rosszul érzem magam, hogyha egyedül vagyok például. Olyan magányosnak érzem magam. Tudnánk egy kicsit erről mondjuk vagy beszélni, vagy ki tudnánk-e menni valahová. Nagyon sok férfinek ugye azt beszéltük, hogy nem ez a kommunikációs formája, hogy beszélget, akkor lehet mást keresni, más szeretetnyelvet. Akkor melyik az, hogyha nem a szavak? Akkor lehet teljesen más közegben kell puhatolóznunk. Keresünk olyan tevékenységet, amit elvégezhetünk együtt. És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végez, aki egyébként nem tudna beszélgetni, hogyha mondjuk kimegyünk és együtt szőszmötörünk a kertben, és akkor úgy elkezdünk arról beszélni, hogy hát ez éppen most kezdett el kihajtani, vagy nem tudom éppen, hogyha elkezdtünk valamilyen veteményezést, vagy bármilyen tevékenységi formát, hogyha elkezdünk együtt végezni, vagy elmegyünk kirándulni. Most egyébként nagyon nehezíti ezt a háborús helyzet a házaspárok életét is, és a stressz, az állandó bezártság, az állandó félelemérzet, ez nagyon-nagyon őrült terhet, ezt is tudom mondani, nyoma az embereknek az életére. De az elsődleges az, hogy amikor leülnek egymással, egymás szemébe néznek, beszélgetnek, fenntartják a kapcsolatot, mi az az egy dolog, ami összetudja őket még inkább kapcsolni? Hát a szeretet, az érintés egyrészt, ez is nagyon fontos. Hát, hogy jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának együtt, igen. A közös beszélgetés. Mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor nagyon nehéz fenntartani ezt a védőhálót. Abszolút protektív tényező. Mi az, hogy protektív? Védő. Erről beszéltünk ma a hallgatókkal is, hogy a jó házasság az egy abszolút védőhálót jelent az öngyilkossággal szemben. Nem az öngyilkosság volt a témánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ott vagyunk a házastársunknak, vagy a házastársunkkal is, nem csak neki, akkor figyelünk, nem csak a szemkontaktus felvétel, az érintéssel, azzal, hogy aktívan jelen vagyunk az életében, figyelünk azokra az apró kicsi rezdülésekre, amik ott vannak. Abszolút védőhálót jelent. Mi a védőhálónk? Az, hogyha együtt imádkozunk. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz megállni ebben a háborúval, krízisekkel teli időszakban. Rendkívül nehéz. Enélkül nem lehet. És hogyha ezeket figyelem előtt tartjuk, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen, akkor sokkal könnyebb a napi terheket is cipelni. Nagyon sok olyan házasságos, meg házasságterápiával foglalkozó könyv akadt az utóbbi időben a kezembe, és hát voltak közöttük olyanok is, amikor folyamatosan csak egy oldalba ment. Hogyha azt látom, hogy az illető nem szeret, akkor teljesen rendelődjek a helyzet alá, és akkor csináljak mindent úgy, ahogy a másik szeret. De én abban is biztos vagyok, hogy ettől nem lesz jó a házasság, hogyha folyamatosan alárendelődök. A szemkontaktussal, hogyha ránézek a másikra, és elfogadom a másik embert, akkor nem alárendelődök, hanem ketten együtt egyformák vagyunk. És hogy vagyunk egyformák? Egyformák abban, hogy esendőek vagyunk, ugyanúgy hibázunk. Ugyanúgy vannak a férjemnek is nehézségei, mint nekem. Ugyanúgy vannak boldog percei, mint nekem. És hogyha ezt úgy próbáljuk meg, a kommunikáció szintjén is tárgyalni, vagy tálcára vinni, akkor sokkal könnyebb együtt, mint sem külön. Beszélgessünk a házasságunkért, és hogyha ezt a mondatot így elmondom, meg hogy mindenkiben egy kép tárul elé, akkor mi az a kép, ami egyből feljön, hogy beszélgessünk?
2: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunk hangzott el, melyben folytattuk Berkauer Olasz Emilke pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docens előadását, melynek témája Beszélgessünk a házasságunkért volt. És ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom Papildikó és Grunda János nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Most a holnapi viszonthallás reményében kívánok mindannyiuknak további jó rádiózást. Tigovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Csütörtökön kezdődik az Európai Tanács kétnapos ülése Brüsszelben. Az EU csúcs a korábbiaktól eltérően csak este kezdődik, vélhetően azért, hogy senkinek ne kelljen túl korán otthagynia a franciaországi G7 találkozót Evianban. Az állam és kormányfők éjszakában nyúlóan majd pénteken már reggeltől tárgyalnak. Egyebek mellett a versenyképességről, az EU és Kína közötti kapcsolatokról, az Európai Unió költségvetéséről, a közel-keleti helyzetről és a migrációról is tanácskoznak. A vezetők meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij felszólás tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről, majd megvitatják az Ukrajna és Moldova EU csatlakozási folyamatának témakörét, írta az Infostart. Velkei György külügyi államtitkár kedden a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy visszaélésekre bukkantak az államérdek alapú honosításoknál is. Példaként pedig azt hozta fel, hogy olyan kanadai állampolgárok is kaptak magyar állampolgárságot, és ezzel kötetlen utazási lehetőséget az Európai Unióban, akik amúgy nem teljesítették az állampolgárság megszerzéséhez szükséges feltételeket, írta meg a Telex. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tiszapárt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós GMO szabályozás több alapvető eleme alól, és a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőhelyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyett egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja, írta az MTI. Sajtóinformációk szerint Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten, a Stadionok állomás alagúti részében. A filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől, június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, az Alpok alján nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias szél. Délutánra 27 és 32 Celsius fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 17 és 25 fok közé hűl le. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
3: 14 óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátaimat. Úgy mondom ezt a régit, mintha nem egy kiváló tinédzser világ büszkeségünkről lenne szó, hiszen Vitéz Laura, a csodálatos zongoraművész, zeneszerző, a csoda gyerek és kedves édesanyja, menedzsere, producere, mentora, Lanczfer Diana a kedves vendégem. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Hangáriumban. Szervusztok!
1: Szia!
2: Szia!
0: Boldog vagyok, hogy jelentkeztetek, ez már egy régi jó kialakult viszony, hogy mindig van valami, hol a Carnegie Hallban, hol Japánban, hol Prágában, hol Malibun, amikor megnyer egy nemzetközi zongora versenyt drága Lauránk, úgyhogy ezerszeres büszkeséggel figyeljük évek óta, kislánykora óta a pályáját, és úgy látszik, hogy egyre és egyre jobb és komolyabb ez az aranyérem, ami te vagy, és ezért nagyon örülünk, és büszkék vagyunk. Most például prágai koncerten és békemisszión vagyunk túl, ez az első rövid témakörünk, miközben a gyönyörű orgona műveidet hallgatjuk, mert hogy pongyola voltam, amikor csak szimplán lezongora művészeztem Laurát, áttált pár éve párhuzamosan, és ugyanolyan csodásan kezeli az orgonát is, úgyhogy ma orgona műveiből mutatunk, miközben most beszélgetünk kicsit Prágáról és a békemisszióról. Misszióról első körben.
1: A békemisszióm alapja a Könyörgés a békéért című művem, amit még 12 évesen komponáltam. Úgy gondolom, hogy a zene és a művészet mély üzeneteket is közvetít az emberek felé. A dallamok képesek átlépni a határokat, és ott is megérintik az emberi szíveket, ahol a szavak már elfogynak. Ezzel a szándékkal érkeztem Prágába is. A Szent Henrik templom történelmi falai között játszani leírhatatlan élmény volt, de a legszebb mégis az a szeretet volt, amit a kint élő magyaroktól kaptam. A koncert végén felcsendülő vastaps és a színi nem akaró brávó kiáltásokat örökre a szívembe zártam. Ez a tapasztalat megerősített abban, hogy a zene megváltoztathatja a világot, mert képes megváltoztatni az embereket.
0: És ez a csodálatos tudás, tehetség és elismert menetelés, amit nemzetközi szinten is produkálsz, egy olyan aranyszívvel párosul, ami a békemisszió felé is vitte kis lelkedet, illetve nyilván kedves mentoranyukát Diánával összefogva és összehangolva. Erről mit kell esetleg röviden tudnunk a prágai koncert mellett a békemisszió kérdésköréről?
3: Hát a békemisszió ötlete az úgy jött, igazából Lauránál jött, és akkor elég hosszasan beszélgettünk erről, hogy amikor már 12 évesen, ugye, mint az imént említette, megírta a Könyörgés a békéért, ő már akkor érezte, hogy ennek a műnek egy komoly súlya és üzenete lesz. Azt hiszem, legközelebb ezt akkor tapasztalta, meg még inkább Salzburgban, 13 éves volt, amikor Salzburgban volt ennek a műnek a premiere, ott is hatalmas állóováció vastaps fogadta, és talán ott indult el, ott kezdődött el Laurában egy folyamat, ami most ért be, és akkor most néhány hónapja kezdtünk el beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha a művészetet összekötném, mint zeneszerző, a békeüzenete egy nemes cél érdekében. Ugye nagyon szükség van mai világban a békére ennek az üzenetnek, és akkor így jött az egész ötlet, erről kezdtünk el beszélgetni, hogy lehetne ezt megvalósítani, milyen ötletei vannak. Ugye, és akkor így jött a prágai koncert, ennek van folytatása, de erről majd hagy Laura majd fog mesélni, mindjárt ne én meséljek.
0: Igen, mert ugye előzetes beszélgetésünkkor kiderült, hogy Prága volt, csoda volt, de a csodák folytatódnak, Pozsony lesz. Lehet, hogy erre utaltál.
3: Így van, így van.
1: Igen, a következő koncertem június 24-én Pozsonyban lesz, ahol a hangversenyt a Kárpátaljai Ráti Gyermekotthon megsegítésére ajánljuk fel. Úgy gondolom, hogy a tehetség egyben felelősség is. Ha a zenémmel és a fellépéseimmel segíteni tudok azokon a gyermekeken, akik a legnehezebb helyzetben vannak, akkor a misszióm valóban eléri a célját.
0: Hát ez csodálatos, csak gratulálni tudunk hozzá, és szívvel, lélekkel támogatni, meg amivel csak tudjuk. Nemzetközi felpesdülés történik, fokozódik a nemzetközi helyzet, ahogy Virág elvtárs mondta a klasszikusban. Eddig is erős volt. Mi az, ami miatt most ezt a mondatot mégis ki kell mondani örömmel, hogy még sűrűbb az érdeklődés, még nagyobb irányú, arányú, érthető módon persze.
1: Az elmúlt hetekben több olyan hivatalos leveleket kaptam, amelyek hatalmas megerősítést adnak az utamon. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága hivatalos levélben gratulált munkásságomhoz, és külön kiemelték a Könyörgés a békért című művemet, mint a kultúrák közötti párbeszéd fontos hordozóját. Nagyon megtisztelő, hogy a jövőbeli programjaikhoz nyilvántartásba vették a zenei együttműködést. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi filmvilágból is érkeztek visszajelzések. A világ egyik vezető Red Bull hátterű természetfilm stúdiója, a bécsi Terra Mater Studios szakmai bizottsága meghallgatta műveimet, és a levelükben kiemelték a zenei érettségemet és eredetiségemet. A kairói Match Solutions Entertainment filmügynökség pedig szintén elismerte a tehetségemet, és jelezték, hogy nyitott kapukkal várnak a jövőbeli nemzetközi produkcióikhoz. Fiatal női zeneszerzőként fantasztikus érzés, hogy a monumentális orgonaműveim és zongoradarabjaim a filmvilág legfelsőbb szintjén is visszhangra találnak.
0: Hát, meg se tudok szólalni. Szerencsére nem is kell már, mert a csodálatos muzsika váltja fel a csodálatos eseménysort és hírözönt. Vitéz Laura, szeretettel gratulálunk, és büszkék vagyunk rád, visszavárunk természetesen, és akkor folytatódjanak a parád és orgona muzsikák, orgona művek, melyeket ott természetesen a játékát és a kompozíciókat is neked köszönhetjük. Kedves Diana, kedves Laura, további kiváló menetelést, és vigyétek a világszerte kicsiny hazánk jó hírét, hírnevét, és hogy itt milyen tehetségek születnek, adnak ellenére, hogy egyedülálló vagy, de mégis azt mondhatjuk, hogy ugye tehetséges kis nép vagyunk, több fronton, minden kategóriában, és itt az élő bizonyíték a különleges személyed. Vitéz Laura, köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, Virágos katona. 24. rész.

Hát mégis élsz, kiáltja Török Ádám. A malom padlásán forog velem. Vállig érő fekete haja összekuszálódik. Szédülök, mire visszarak a földre. A szédülés, mintha jót tett volna, mintha halkult volna a fejemben a mormogás, a kálvárián zümmögő imádság. Talán azért, mert Török Ádám ilyen jókedvű, és ennyire örül nekem. Olyan vagy ezzel a hajjal, mint egy eladó lány, mondom. Rézi már le akarta vágni egy szabóollóval, mondja nevetve, de nem engedtem. Vagy Borbénál nyiratkozom, vagy sehol. Egyelőre azonban nem mehetek Borbéhoz. Sokáig tart még ez a háború? Nem tudom. Azt mondják, hogy elveszítjük. Csak legyen már vége. Hogy sikerült ébbőrrel megúsznod? Nem úsztam meg ébbőrrel. Szétlőtték a könyökömet. Most kacska a jobb kezem. Rosszabbul is járhattál volna, mondja Török Ádám. Minden esetre, ha rám hallgatsz, most nem lennél nyomorék. El kellett volna szöknöd velem. Lehet. Hagyjuk ezt. Milyen a háború? Ronda. Hagyjuk a háborút. Azt hittem, hogy valami elhagyott anyám bujkász. Török Ádám egyszerre elkomorodik, az arcán furcsán megfeszül a bőr. Nem nevet tovább, és ekkor mindjárt felerősödik a mormolás. A fejem ismét őrítően zúg. Menjünk a kuckomba, mondja Török Ádám. Ott majd beszélgetünk. Oda megyünk a padlás végében felhalmozott lisztes zsákokhoz. Török Ádám félrehúz az egyiket, és bebújik mögé. Utána mászom. Szűk kis búvóhelyre kerülök. Alig tudunk egymástól mozogni. Talán másfél méter távolság sincs a liszttel megtöltött zsákok és a tűzfal között. Nagyszerű búvóhely, mondom. Nem lehet észrevenni. Amikor feljöttem a padlásra, azt hittem, hogy egészen a tűzfalig vannak a zsákok. Éppen jókor jöttél, mondja Török Ádám. Az Isten küldött. Segíts nekem, hogy még ma éjjel elszökjem innen. El akarsz szökni innen? Miért? Mert megőrülök itt, mondja. Megfulladok. Itt nincs levegő, csak liszt. Már a tüdőm és a gyomrom is liszttel van tele. Levegőre kell mennem. Tudok egy jó helyet a folyó mellett, Feketics közelében. Ha szerzel egy csónakot... Nem értem, rázom a fejem. Ennél biztonságosabb helyet úgysem találsz. De egyáltalán hogy kerültél ide? Rézi nem mondta. Nem. Valami elhagyott anyáról beszéltél, amikor leütöttél. Persze, mondja Török Ádám, és most elmosolyodik. Hiába vertelek, meg nem tértél észhez. Egyébként elmentem arra tanyára. Ez a sváb molnár segített nekem. Nagyon rendes volt. Velem jött, elvittük mind a két megpakolt csónakot. Szépen berendezkedtem ott a romok között. Kicsit egyedül éreztem magam, de nem volt semmi baj. Mozoghattam, levegőn lehettem. Csak hogy elszámítottam magam. Ez a rohadt háború sokkal

0: onnan. Nem volt se pénzem, se élelmem, napokig rejtőzködtem a nádasba, teljesen legyengültem. Ilyen hosszú hajjal nem mertem emberek előtt mutatkozni. Valahogy mégis elvergődtem a szívig, Réziék befogadtak. Elrendezték a zsákokat. Már Török Ádám is imádkozik. Éppen úgy duruzsol, mint azok a nyomorult emberek a Kálvárián. Az ő hangja is befészkeli magát a fülembe, és feszíti a koponyámat. Vagy fél óráig magyaráz egyfolytában, keringőző és polkázó svábokat emleget, de elvesznek a szavai, nem tudok odafigyelni. Később nagy nehezen megemberelem magam, és azt mondom, jó helyen vagy itt.
1: Megőrülök itt,
0: kiáltja.
1: 3 hónapja kuksolok ebben a lyukban, és érzem, hogy hamarosan megőrülök. Éjszakánként fuldoklom, arra ébredek, hogy kétségbe esett a ordítozok. Levegőre kell mennem, érted?
0: Tudok egy jó kis helyet, de csónakra van szükségem, és Réziék nem akarnak csónakot szerezni. Folyton azzal biztatnak, hogy most már vége lesz ennek a kurva háborúnak. Közben sehogy se akar vége lenni. El kell mennem innen. Tudnál szerezni egy csónakot? Remélem, nem vagy már olyan gyámoltalan, mint régebben. Segíts egy katona szökevényen. Szerzek csónakot. Tudsz evezni, nem fáj a kezed? Minden rendben lesz. Nem fáj a kezem, csak nem tudom hajlítani. Tehát evezhetsz. Persze. Az Isten küldött, mondja Török Ádám, és nevetve dörzsöli a kezét. Ma este lop valahonnan egy csónakot, és hagyd a gát mellett. Legkésőbb évfélre legyen ott a csónak. Én addig szerzek pénzt, hogy fizethessek ennek a sváb molnárnak. Mit akarsz fizetni? Elviszek néhány zsák lisztet, és azt becsületesen ki akarom fizetni. Meg azt is, amit 3 hónap alatt megettem. Nagyon rendesek voltak velem. Megvárom, amíg elalszanak, akkor kisurranok. Éjfélig majd csak ráakadok valakire, akiré pénz van. Inkább lopd el a lisztet. Ilyen hajjal akarsz kimenni az utcára, hogy leüss valakit? A sváb molnárt nem fogom megkárosítani. Mindent kifizetek neki. Itt hagyom a pénzt ebben a lyukban, aztán elviszek még néhány zsáklisztet. Reggelre már messze járok. Vágd le legalább a hajadat. Nem. Kivárom ennek a háborúnak a végét, és akkor elmegyek a Borbélyhoz, mint minden rendes ember. Sötétben nem látszik, hogy hosszú hajam. Akit pedig leütök, az egyáltalán nem fog látni semmit. Biztosan szerzel csónakot? Persze. Fogalmam sincs, hogy honnan szerzek majd csónakot, de ezentúl mindent megígérek Török Ádámnak. Tulajdonképpen szeretnék már lemenni a padlásról. Mint az én tüdőm és gyomrom is megtelt volna liszttel. Amióta Török Ádám a fulladást említette, nekem is összeszorult a torkom. És már fáj is a fejem az örökös duruzsolástól. Legjobb lesz, ha Barzom Gábor csónakját lopod el, tanácsolja Török Ádám. Rendben van. Vigyél magaddal egy kalapácsot, hogy könnyebben leszedhessd a tartóláncot. Így a legkönnyebb. Nekem elhihetett legalább 30 csónakot loptam már. Rendben van. Örülök, hogy hazajöttél, áradozik. Nem is tudod, hogy mennyire örülök. Elmegyek most. Körülnézek a csónak ügyében. Neked tulajdonképpen használt a háború, mondja Török Ádám. És éppen jókor jöttél haza. Várni fog a csónak. Majd csak vége lesz ennek a háborúnak. Rengeteg pénzt fogok akkor szerezni. Nem bánod meg, hogy segítesz. Szívesen segítek. Örülök, hogy végre én lophatok neked csónakot. Nehogy elszóld magad Rézi előtt. Ha megtudják, hogy szökni akarok, egész éjjel itt virasztanak majd a létránál. Leereszkedem a létrán a malomba. Onnan átmegyek a molnár lakás konyhájába. A köpenyem szétfejtve darabokban hever az asztalon. Rézi nagy szabóollóval ügyködik körülötte. Félszegen megállok. Ő meg szó nélkül odajön, és centivel megméri a vállamat, a karomat. Aztán beméri a köpeny hosszát is, és felír mindent egy papírra. Csak azután kérdezi meg, kibeszélgettétek magatokat? Igen. Panaszkodott, hogy fulladozik a liszttől? Igen. Nem érzi jól magát ott a zsákok között. Szegény.

mondja Rézi gúnyosan. Egész életében henyélt, és most egyszerre mozogni kíván. Szenved a tétlenségtől. Beszéd közben is dolgozik. Kipirult arccal hajol a köpeny darabjai fölé, és fehér krétával jeleket rajzol rájuk. Ügyesen csinálod, mondom. Sok munka lesz vele, csak holnapra tudom elkészíteni. Nem baj. Meg leszek addig a zubbonyban is. Nincs hideg. A zubbonyodat is rendbe kell tenni, mondja. Az is akkor, hogy kétszer beleférsz. Miért rázod a fejed? Nem rázom. Cérnát vesz elő, tűbe fűzi, és néhány öltést csinál. Később megkérdezi. Voltál a Kálvárián? Tele van emberekkel, mondom majdnem sírva. A virágos katona nem olyan már, mint valamikor. Egyszer ki kellett, hogy nőjél ebből is. Minden megváltozott. Csak te nem változtál. Megöregedtem, mondja mosolyogva. Öreg lány vagyok. Már a húgom is férhez ment. Nem öregedtél meg. És örülök, hogy te nem mentél férhez. Emlékszel még a nagyfejű Jakobra? Kérdezi nevetve. Miatta felkerestelek egyszer a Kálvárián. Akkor megtanítottalak táncolni, te pedig meséltél nekem mindenféle szép helyekről. Kifordulok az ajtón, és szinte menekülök a malom udvarából. Rézi utánom kiált. Holnap gyere a köpenyedért! Órák hosszat bolyongok még a faluban, este megyek csak haza. Várnak rám a vacsorával, Pál ismét ott van, ezúttal a feleségével együtt, és eljött az apósa is, Forgács József, akitől még enni sem tudok rendesen, folyton a háborúról faggat. Kurtán idegesen válaszolgatok, végül megunja a kérdezősködést, és ő mesél mindenféle háborús történeteket, amiket szabadságos vagy leszerelt katonáktól hallott. Vacsora után elszívok velük néhány cigarettát, hallgatom egy darabig Forgács József történeteit, azután anyám nagy bánatára újból elmegyek hazúról.

Besötétedett már, elég késő van. Barzam Gábor háza felé indulok. Barzam Gábor, a halász, a Kálvária utcában lakik. Kénytelen vagyok megközelíteni a Kálváriát. Az oszlopok előtt és a kápolna teraszán gyertyák világítanak. A sok ember rendületlenül mormolja az imáját. Elfordítom a fejem, úgy megyek keresztül a keskeny deszkahídon, be a Kálvária utcába. Kábultan cipelem a vég nélküli imákat. Katona bakancsaimmal hangosan döngölöm a földet. Felverem az egész Kálvária utcát. Nagy zajjal ugrom be a kerítésen a halász udvarába, óvatlanul, ügyetlenül csinálok mindent. De úgy látszik, szerencsém van. Barzam Gáboréknál senki sem ébredt fel. Talán nincsenek is otthon. Lemegyek a kertbe a víz széléig, ott van a csónak, egy vastag karóhoz láncolva. Kalapácsot nem hoztam magammal, így hát addig rugdosom a karót, amíg recsegve eltörik. Akkor beszállok a csónakba, és a vastag karót a vízen magam után húzva a gát irányába evezek. Elég jól forgatom az evezőt, még merev karommal is. Aránylag csendesen siklok a gát oldalához. Félig a partra rángatom a csónakot, hogy a víz el ne sodorja. Most már jöhet Török Ádám, hozhatja a zsákokat, és elszökhet a levegős rejtek helyre, ahol majd nem folytogatja a liszt, és nem lesznek lidérces álmai. Csillagos az ég felettem. Csillagok fénylenek a folyóban is. Szép, hűvös tavasz éjszaka van. Esetleg megvárhatnám Török Ádámot itt a folyó mellett. Esetleg segíthetnék neki még valamit, de ki tudja, hogy mikor jön Török Ádám. És én nem tudok most sokáig megmaradni egy helyen. Haza nem akarok menni, félnék elaludni. Attól félek, hogy nekem is lidérces álmaim lennének, sokkal szörnyűbbek, mint Török Ádámnak. Érdekes, kint a fronton sohasem voltak rossz álmai. Még a fogolytáborban sem. Nem is emlékszem, hogy álmodtam volna. Most azonban szinte holtbiztos, hogy álmodnék. Most, hogy tudom, hogy a virágos katona végleg megszökött előlem. Nekivágok annak a nagy, síma rétnek, ahol valamikor Gilike, az álmodozó falusi kanász őrizte a disznókat, illetve okos, fekete kutyája őrizte a disznókat. Gilike meg többnyire az ujjaival játszott, és olyankor mérhetetlenül boldog volt. Szegény Gilike. Nem kellett volna felülni arra a ronda nagy kandisznóra. Elmegyek a devecseri dombokhoz is. Éjjel-nappal füstölnek ezek a dombok. A szegény nyomorú tégla égető kora tavasztól késő őszig gyúrják a sarat, és fűtik a vacak kis kemencéjéket. Egyszer régen kijöttem ide pásztorokat keresni. Nem tudom, miért gondoltam, hogy majd éppen a devecseri dombok között találok pásztorokat. Soha sem találtam pásztorokat, sem itt, sem máshol. Elmegyek ki a szántóföldekre egészen a bangó tanyáig. Hol lehetnek most a bangóikrek? Alattomos, rossz indulatú kölykök voltak, lépes mézet adtak nekem, és dühös méheket dugtak a lép közé. Szerencsére Török Ádám akkor ott volt a közelben a szöges botjával, és eldobatta velem a lépes mézet. Ha másért nem, ezért megérdemli ezt a halászcsónakot. A békás rét. Török Ádám mindig furcsa ember volt. 15 éves korában szembeszállt Kraszulyák Péterrel, Vári János hatalmas parádés kocsisával. Állítólag Kraszulyák Péternek örökös forradás maradt az arcán Török Ádám ostor csapásától. Szép kárászokat lehetett fogni a békás rét mellett, ha elég ügyes volt az ember. És a Vári kastély. Távolról nézem meg, sötét van még mindig. A Vári kastély sötétben olyan, mint egy kihalt falu. Nem érdemes közelebb menni hozzá. Mit láthatnék? Csak egy vadliba gubbaszt a tornác díszes karfáján, de az is olyan, mintha nem élne, mint a kastély faragott dísze volna.
Régebben megtörtént néhányszor, hogy emelgette a szárnyait, ha fent a magasban vadlibák húztak el. De én tulajdonképpen még ezt sem láttam. Az öreg Imrés Lázár mesélte. Kedvesnek hívják azt a vadlibát, és úgy gondolom, szeretett engem. Sokszor megetettem kukoricával. Sötét van még, a levegő azonban hirtelen lehűl, a harmatos szántóföldek elnyelik a csillagokat. Fázni kezdek, most el kellene az a hosszú katonaköpeny, amely ott maradt Rézinél a vízi malomban. Nem sokára virradni fog. Leszegett fejjel, a saját lábnyomaimat követve indulok vissza.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A 24. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart harmadik G-moll vonós ötösének negyedik tételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Visszatérhetnek azok az ömében 45 év feletti katonák a honvédségbe, akiket korábban százával bocsátottak el állományból. Most tapasztalataikat figyelembe véve visszaveszik őket. Az eredeti rendfokozatukat megtarthatják, és díjazásuk nem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál, írja az Index. A belügyminiszter javaslatot tett a rendőrségi feladatellátási rendszer átalakítására, hangzott el a mai kormányinfón. A javaslat célja a költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése. A TEK megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, viszont ugyanezzel a névvel az ORFK középirányítása alatt létrejön egy új szervezet, ez lesz az új TEK. A Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként működik majd, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő. Az új TEK-hez kerülnek a műveleti feladatok és a személyvédelem. A Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a felderítést. A készenléti rendőrség az objektumvédelmet és a tűzszerészeti feladatokat látja el, valamint végrehajtja a nem speciális bevetéseket. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos csütörtökön a kormányzati sajtótájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők és a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá az országos tisztifőorvos. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet csütörtöki tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, munkavállalók és az állam között. Június közepétől a Zamárdiban található Nagystrand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterület felügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó-Edes sétányon. A település vezetés közlése szerint a helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes. A balatoni település lakóinak többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, az Alpok alján nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias szél. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 17 és 25 fok közé hűl le. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra négy perc.

Itt az akvarell, amikor 12 novella nem egy tucat. Amikor a török irodalom magyarul szól. Amikor Párizst Budapest viszi el Berlinbe. Ezeket a témákat kínálja kulturális palettánk, a szerkesztő Nagy György András.

0: 12 értelmetlen álom után ugyanennyi eltévedt világ. Pontosabban egyel több. A novellás kötetek címlapján az áll, hogy David Cronberg. De valójában Kellner Dénesről van szó, akinek az édesapja is álnevet használ. A szerző sajátságos humorával arra is invitálja olvasóit, hogy együtt írjanak dalszöveget egy nyomó gombos telefonon. A beszélgetőtárs Nagy György András.
1: Direkt alakítottátok így a pályafutásotokat édesapáddal, hogy mintha egymás tükörképei lennétek?
2: Nem, teljesen véletlenül. Egyszer csak megbotlottam, és én is író meg költő lettem. Ez nem tudom, hogy történt. Lehet, hogy megvan még az a szekrény, ami mind a ketten beütöttük a fejünket, ezt nem tudhatom.
1: Végülis mind a ketten programozással, meg a számítógéppel kezdtétek, legalábbis hivatásszerűen. Aztán valahol jött egy váltás, és tulajdonképpen mintha egy kicsit fordítva lett volna, mert nem az apa segítette a fiút az íróval válásban, hanem ha jól tudom, fordítva volt.
2: Igen, hát ez úgy történt, hogy az apukám mindig is írt, de mindig is elégedett volt azzal, hogy ezt az asztalfiók kapja, és én meg azt mondtam, hogy ne haragudj, öregem, de ez így nem fog menni. Tehát, hogy túl jók a cuccaid ahhoz, hogy itt tartsd őket, és megláttuk a lehetőséget, és azt mondtam, hogy amelyik pályázaton én tudok elhozni egy helyezést, azon ő is tud. És így is lett, tehát a könyvkiadásban azt mondták egyből rá, hogy jaj, hát ez persze, hogy jöhet. Tehát ő nagyon jó író. Az, hogy programozással mi az összefüggés, ez érdekes, hogy ezt kérdezted, mert a programozáshoz, a zenéhez, a vershez és a sima prózához is ugyanaz az érzékkel legyen egy ritmusa. Tehát a forráskódnak a programban is van egyfajta ritmikája. A zenének nyilván van egy ritmusa, a versnek teljesen egyértelmű, hiszen a vers a dalszövegből született, és még a prózában is lehet használni azt, amikor az ember olyan mondatokat fogalmaz, úgy szoktuk ezt mondani, hogy szinte kigurul a száján, tehát hogy ne akadjon meg. Szerintem ez az a dolog, ami lehet, hogy közös bennünk, vagy lehet, hogy rám tüsszentette valamikor, és ez az, amit mind a ketten valamiért tudunk, az Istennek vagyok hálás érte, tehát ez nem olyasmi, amire büszkelhet az ember, mert nem én csinálom, hanem történik velem.
1: Hol könnyebb eltévedni? Az internet vagy az irodalom világában?
2: Ma ez a kettő már nem válik ennyire élesen szét, de én azt mondanám, hogy az interneten könnyebb, mert ott van olyan tartalom is, amit én nem neveznék irodalomnak. Én ott el szoktam tévedni, mert annyira gazdagon kapom az információt, hogy szinte mindenről eszembe jut három másik dolog, és az internet az olyan, mint egy nagyon türelmes tanár, hogy mindenre válaszolok, mindenre. Van időnk, bármit kérdezhetsz.
1: Amikor te belegabajodtál, akkor most már úgymond a művészetekbe milyen érzések fogtak el? Valami kitüntetett szerep, vagy egyszerűen csak voltál az, aki eddig?
2: Hát szokásod szerint ennek a kérdésnek nem csak egy értelme van. Az egyik értelmére az a válaszom, hogy előbb jön az érzés, és aztán jön a művészet. Tehát amire te már belegabajodsz, addigra már az érzésedbe bele vagy, nyakig. A másik viszont az, hogy mit érez az ember, amikor a művei a nyilvánosság elé kerülnek. Hát kiválasztottság érzetem nincs, de az teljesen világos, hogy ez sikerül. Az ember mindent megpróbál az élete során, és akkor van, ami nem sikerül, és nézik elnézően, és mosolyognak, és mondják, hogy talán inkább a kosárlabda, és akkor nekem meg az volt, hogy a sportokban sosem voltam sehol, és valamiért, amikor írtam arra, meg mindenki azt mondta, hogy ez jó, ez tetszik. És ezért nem kiválasztott, hanem egyszerűen csak először egy biztatott ember volt, ha van ilyen szó, akire azt mondják, hogy na hát ezt csinál rendesen, és akkor csináltam rendesen, és egyre jobban jöttek az eredmények. És akkor van az a pillanat, amikor az ember már a tényleges érzéseit is kiteszi az ablakba, és azt mondja, hogy jó, ha szeretnétek, hogy írjak valamit, én most erről szeretnék.
1: Egy korábbi foglalkozásodra utalva, te mindig is ilyen kereső ember voltál?
2: Nagyon rafinált. Igen, mindig is, hogyha van egy probléma, akkor arra keresem a megoldást. Hogyha 20 évesen, ugye vidám, naív tekintetű kisrácként azt gondolom, hogy nekem szükségem van arra, hogy legyen egy feleségem, akkor nem egy megoldást keresek, hogy nekem legyen, hanem írok egy társkeresőt, hogy mindenkinek legyen. Tehát ez abszolút így van, én megoldáskereső vagyok. Hogy a művészetben mennyire érhető tetten a keresés, talán igen, hogy amikor van egy erős érzelem, akkor keresem annak a forrását, keresem annak az értelmét.
1: Említetted a fejlett valót, akkor ebben is kereső voltál, vagy találó is lettél?
2: Igen, vele igazából mindig azt az együttműködési rendet keresem, amire ő eredetileg gondolhatott. Azt a kérdést teszem fel az Istennek, hogy Uram, te hogy gondoltad azt, hogy veled együttműködjünk? És erre az ember szerintem örök életébe keresheti a választ, holtig keresi. Ott remélem, hogy azért megtaláljuk majd mindannyian. Igen, a novelláimban egyértelműen tetten érhető, van ebben is olyan, amikor majd mosolyogni fogsz, hogy na Dénes, már megint rázod a pofonfát. Az Istennel való kapcsolat, az nálam nem abban merül ki, hogy bemegyek, letérdelek és elmondom, hogy mit szeretnék, meg hányas legyen a lottón. Hanem én azt mondom, hogy meg kell keresnünk, hogy mi az a belső kapcsolat, ami ténylegesen létezik, anélkül, hogy bárki azt mondaná rá, hogy ez egy vallás.
1: Akkor az álmok ehhez hogy kapcsolódnak?
2: Az álom az, amikor a szellem, a tudat elszabadul a fizikai testtől. Tehát az, amikor nem tudod irányítani. A napközbeni közlekedés az, amikor fogod a kormányt. Az álom az, amikor elengeded. Fantasztikus dolgokra képes, és szerencsére baleset ritkán van belőle. Olyan van, hogy az álom válaszol valamire, amire az ébrenlét, a tudatos éned nem tudott. És igen, hogyha van olyan, hogy transzcendens lény, akkor bizony ahhoz közelebb jutsz az álmodban. Egyszerűen azért, mert ha idézhetem az egyik híres szerzőt, ő azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Álmodban nagyon hasonlítasz egy gyerekhez, egy naív, tágra nyílt tekintetű lelkes kisgyerekhez, és ez majd rezonálni fog egy novellával, ha olvasod majd a könyvet, akkor találsz benne egy kifejezetten erről szóló részt, mert igen, álmában az ember sokkal őszintébb. Mondhatni, hogy álmában mindenki jó ember. Idézhető egy mondatos, de ez, szerintem ez nagyon igaz. Tehát ez most ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy álmában az ember nem tud rossz lenni. Ott valahol közelebb van az Istenhez.
1: Előző kötetetben vállaltan a címben is megjelent, hogy 12 álomról volt szó, és hát tulajdonképpen most is, csak ezek már eltévedt világok.
2: Igen, valójában az álom az maga is egy eltévedt világ, vagy egy olyan világ, ami képes, ami hajlamos az eltévedésre, de az álmaimban sajnos pont olyan világokat láttam, illetve hát ebbe a kötetbe olyan novellákat zsúfoltam össze, amikben mindig elmondhatjuk, hogy hát ez a világ eléggé el van tévedve. Tehát, hogy mindegyikben van egy olyan motivum, hogy működnek a dolgok, de nem így kéne. Van például, ahol egy olyan jövőképet festek le, amit nem is biztos, hogy szívesen fogadnak majd az olvasók, mert azt mondják rá, hogy hát csak nehogy erre menjünk. Az is el van tévedve az a világ, de tulajdonképpen ilyenkor szeretem mind a két oldalról megvilágítani, hogy igen, de van annak előnye. Egy nagyon könyörtelen és precíz előnye, és van egy nagyon lelki és átérezhető hátránya.
1: Tulajdonképpen a régi mesékben is mindig ez volt, hogy jött a sárkány, aki egy olyan dolgot hozott el, amit nem szerettünk volna, aztán jött a királyfi, aki legyőzte.
2: Igen, és a régi mesék helyett lettek új mesék, és azért szeretem jobban az új meséket, mert a sárkányt is megértjük egy picit. A gonosz az nem csak egyszerűen egy sztereotíp korom feketére satírozott. Legyen egy bukott angyal inkább, és legyen az, hogy ő nem volt mindig rossz. Az előző könyvben volt egy konkrétan erről szóló, ugye, amikor Lucifer tulajdonképpen egy tesztelőként írtam le, aki a világot megpróbálja kibillenteni a sarkából. Sikerül neki, de tulajdonképpen az Isten szabályain belül játszik. Itt egy picit másról van szó, tehát ezek a világok máshogy vannak eltévedve, de mindig gondoskodtam arról, hogy azért valamennyire a reményt visszahozzam, ott legyen benne az, hogy ezekből a világokból vagy vissza lehet találni, vagy rá lehet jönni, hogy ezek nem rossz világok.
1: Viccesen utalsz arra, hogy néha papírt és tollat is szoktál használni az íráshoz, de én azért azt vettem ki az előző kötetetből, hogy valamilyen szinten tényleg hagyománytisztelő vagy.
2: Abszolút így van, az megint más, hogy az ember válogassa meg a hagyományait. Tehát például lóról hátrafelé nyilazni nagyon ritkán szoktam, ezt beismerem. De a papír meg a toll az egy olyan fantasztikus dolog, amikor az ember leül tényleg majd, hogy nem a természetben, mert én a természetben sorolom azt is, hogyha a Városligetben találsz egy padot, leülsz, és csak az van nálad. Tehát nem viszed magaddal a laptopot. Még talán egy hangfelvevő beleférne, de az sem. Inkább régi módi papír, ceruza, toll, bármi. Én ezt szeretem. A hagyománytisztelet pedig ott is tetten érhető bennem, hogy az erkölcsökben nagyon régi módi vagyok. Ezt ritkán alkalmam elmondani, de hál' Istennek most adtál egy labdát. Én például egész általános iskolában, és egész gimnáziumban, és egész egyetemi pár évem alatt sem puskáztam soha. Én egyszerűen ebben nem hiszek. És vannak ilyen dolgok, amikre mindig azt mondják az emberek, hogy de hát akkor te hülye vagy, és ez egy igaz állítás, de nem kapcsolódik a témánkhoz, tehát nem ezért nem csinálom, hanem mert tisztelem ezt a valamilyen módon konzervatívabb rendet a világ mögött.
1: Most is egyébként a természetben ültünk lebeszélgetni, és erről jutott eszembe, hogy a költészetet hátad mögött hagytad.
2: Fel vagyok háborodva már a feltételezésen is. Annyira nem hagytam a hátam mögött, hogy még ebben a kötetben is találsz költészetet, persze nem túl komoly módon, de van két olyan novella is, ami egy 4 sorossal zárul. És az igazság az, hogy én nagyon szeretem a költészetet, nem tudom magam mögött hagyni, mert az olyan, mint a bal lábadat magad mögött hagyni, hogy nem jutsz messzire. Szerintem még látunk tőlem verses kötetet, de kétségtelen, hogy most nem annak volt itt az ideje.
1: Viszont az illusztrátorodat megírtad.
2: Az volt a sztori, hogy egyébként ezt el is olvashatjuk a könyvnek a szorgalmas fogyasztói, mert van QR kód minden novellának a végén, és hogyha ennek a novellának a QR kódját leolvasod, akkor a sztori le van írva. Az volt, hogy határidő közelgett, és le voltunk maradva én az írással, ő a rajzolással. És felvetette, hogy miért nem írsz már végre egy olyan illusztrátorról, aki le van maradva a rajzokkal. És mondtam, hogy most nagyon vicceset mondtál, de ez ma este meg fog történni, és úgy is lett. Átküldtem neki, és utána azt mondta, hogy hát ezt nem lehet kihagyni sajnos. Meg rajzolt hozzá egy végtelenül cuki mókust, és akkor onnantól kezdve ennek a novellának eldőlt a sorsát, be kell kerülnie. Úgyhogy megkértük az irodalmi rádiót, hogy létszi, hadd legyen 13. Mondták, hogy semmi gond, odaírjuk, hogy plusz egy, és meg vagyunk.
1: Említetted az irodalmi rádiót, ugye valójában ez egy közösség. Hogyan kapcsolódik be valaki, akinek azért van egója?
2: Na, ez egy jó kérdés. Hogy az irodalmi rádióban bárkinek ne lenne egója, azt én a leghatározottabban tagadom. Tehát ott beülsz egy ilyen rendezvényre, egy felolvasóra, és csupa egót látsz magad körül. Tehát mindenki arra vár, hogy az ő művét felolvassák. Ettől függetlenül nagyon szeretjük egymást, egy ilyen nagyon inspiratív alkotóközösség vagyunk. És vicces, hogy azt mondom, hogy mi, mert tulajdonképpen tizen sok évig nem voltam tagja ennek, nem is tudtam róluk, amik tényleg csak rádiók voltak. Most már minden csak nem rádió, tehát inkább kiadó, meg inkább közösség. De amikor elkezdték azt, hogy pályázatok, akkor is teljesen véletlenül botlottam beléjük, és hát amikor így összejövünk, akkor mindig érzem azt, hogy igen, azért itt mindenki egy picit saját magát akarja megvalósítani. Tehát úgy lettünk közösség, hogy valójában mindenki a kis műveit szeretné hozzáadni, viszont ezt gyönyörűen megoldották, hogy antológiát adunk ki, tehát mindenkinek a műve ott van.
1: Hogyha Dénesként kérdezlek, vagy Davidként, akkor ugyanazt válaszolod?
2: Én azt hiszem, hogy igen, mert a David az csak egy eladhatóbb Dénes, tehát ez csak egy brandváltozás, én nem vagyok kettős személyiség. Én csak azt gondolom, hogy nem mindenkivel lehet úgy beszélni, ahogy mondjuk David beszélne. Az utcán nem úgy kérek útbaigazítást, hogy közben verset írok belőle. Tehát persze az embernek van hétköznapi meg íróénye, de szerintem ez nem válik annyira szét. Tehát valaki megkapirgálja egy picit azt a felszínt, amit egy Dénes csinál, akkor ott van mögötte a David.
1: Akkor Davidként ki a Góliát?
2: Ugye David annyira jól lő a porittyával, hogy egy jól informált Góliát, az nem áll oda elé, mert azt mondja, hogy mennyi esélyem van nekem hatszor akkora emberként. Az irodalom szerintem nem egymás legyőzéséről szól, és a művészetben ma már nincs ez az ordas rivalizálás, ami régen lehetett. Egyszerűen azért, mert mindenki kap platformot. Úgyhogy a Góliát maximum az emberi önzés, az emberi irigység lehetne, de szerintem a világ arra fele megy, hogy ezt is eltaláljuk azzal a porittyával.
1: A 12 bűvös szám, vagy egyszerűen így jött ki?
2: Nekem a 6-os szám mindig része volt az életemnek valamiért. Mindig oda jön valahogy. A 12 az egyébként is egy jó szám. Ezek olyanok, amik sok mindennel oszthatók. Ugye a 6 ez egy tökéletes szám. Szeretem őket, szeretem a világukat. A 12 az, ahány számot látsz az óra számlapján, kötődök hozzá. Ha 13 lenne, 14 lenne, azt nem szeretném ennyire. Eredetileg 17 értelmetlen álmot akartam kiadni, az lett volna a címe, és pont azon gondolkoztam, hogy ha már értelmetlen is, akkor ráadásul odarakni egy prím számot, tehát ez már tényleg ilyen fricska. És alakult, és aztán úgy döntöttem, hogy nem. A 12 sokkal szebb, vicces módon akkor még nem tudtam, hogy hamarosan Jordan Peterson kiad egy 12 szabály az élethez című könyvet. Így aztán nagy elődök nyomdokaiba léptem mondhatni.
1: És akkor 3x12 majd 36 lesz, ha lesz. De úgy tudom, hogy igen.
2: Amennyiben ténylegesen életben maradok még hosszú ideig, akkor igen. Tehát 2028-ban szeretnék kijönni a 3x12-vel. Nagy probléma most a címadás, tehát jelenleg az illusztrátor Borival azon vitatkozunk, hogy de nem, az nem elég jó, de az hogy hangzik már, de hát ez milyen, és nagyon bajba vagyok azzal, hogy ilyen két első cím után mi legyen a harmadik. Mi az, ami folytatja, de mi az, ami mégis ad annyi újat, hogy megveszik tőle.
1: És benned hogy folytatódik a történet?
2: Ha megnézed, az elsőn egy város van, a másodikon egy félbevágott város és egy tenger, és a harmadikban haza akarok érni valahova azon a tengeren. A könyv is így fog folytatódni, hogy a harmadikban nyugodtabb, kicsit lecsillapodottabb történeteket akarok. Nyilván lesz benne abszurditás, mert nyilván az álmaiból az ember nem írhat teljesen normálisat. De majd az utolsó 12-t úgy szeretném megírni, hogy lesz benne olyan, amire az ember azt mondja, hogy na ez egy szép lezáró. Ha egy felolvasóas lenne, ezt olvasnám utoljára. Tehát lesz benne megnyugvás. Ha kell, akkor azt mondom, hogy hazatérés.
0: Amíg az interjúban említett harmadik könyv elkészül, addig ajánljuk figyelmükbe Kellner Dénes tavaly megjelent verses kötetét, amelynek címe A csillagok egyedül vannak.

0: Magyarországon a török, Törökországban viszont a magyar irodalmat ismertette meg Tasnádi Edit turkológus, kultúra közvetítő. Csak néhány név a listájáról. Nazim Hikmet, Jászár Kemal, Orhan Pamuk, vagy épp Balassi Bálint és Radnóti Miklós. A műfordító munkásságáról nemrég egy török nyelvű kötet jelent meg Isztambulban. Egykori kollégájával azonban természetesen Budapesten a könyvhét alkalmából találkozott munkatársunk Kövesdi Zsuzsanna.
1: A Vörösmarty tér közepén Vörösmarty Mihály lábainál ülünk. Tasnádi Edit régi rádiós kollégám, két műfordító hölgy ül mellette, akik magyar szakot végeztek.
2: Két török hölgy, az egyik, aki a jobbomon ül, Sevgijan Yagyi Aksel, ő tanítványom volt az Ankarai Egyetemen, a hungarológiai tanszéken, és ma már olyan kiváló fordító, de majd azt mondja el, hogy ki. A baloldalamon ülő Leila Ünal, akinek az édesanyja magyar, az édesapja török, azért van török neve, de anyanyelve magyar. Őt is a rádiónak köszönhetem közvetve, mert az édesapja vízügyesként volt itt Magyarországon, és én a Magyar Rádió török adása számára készítettem az édesapjával riportot, ő még akkor a világon se volt, de a barátságunk azóta tart, és ő is kiváló műfordító lett.
1: És mind a ketten ide érkeztetek könyvhét alkalmából?
3: Igen, igazából könyvhét alkalmából itt vagyunk, aztán egy kedves magyar barátunk esküvője alkalmából is.
2: Török műfordító, ő
3: igen.
2: Is.
3: Igen.
2: Magyar fiú, mondjuk a nevét Szöllősi Balázs, az ő esküvője lesz holnap.
1: És mit fordított most?
2: Verseket fordít.
3: Ökén Istvántól kezdve Bártis Attilát fordítottam, Márai Sándort, Benedek Szabolcs fordítottam, most befejeztem, Nyersen készen van most, még nem jelent meg. József Attilától néha-néha verseket fordítottam.
2: József Attila emlékkönyvet csináltál a századik évfordulón.
3: Igen, ez is. Madárasszonyt, Finn Petrát fordítottam.
2: Most és hirtelen ennyi.
3: Igen.
2: Még olyan fiatal.
1: Sajnos ezt akartam mondani, hogy aki látja, az nem hiszi el, mert olyan fiatal, hogy ennyit hogy lehetett. Edit azt mondta, hogy József Attila varázsolt el téged.
3: Igen,
1: így volt?
3: Igen, igen, József Attila iránti szerelemnek köszönhetően kezdtem fordítani, de persze törökök nagyon szeretik falucai fiúkat is, mint majdnem mindenki ismeri Törökországban. Aztán kezdtem tanulni magyarul, Tasnádi Edit tanítványa voltam 30 évvel ezelőtt, kezdődött a nagy szerelem, és még mindig tanulok magyarul, úgy mondhatom.
1: És milyen terveid vannak?
3: Most Kukorelli Endrét szeretném fordítani, az lesz az első szerintem új fordításom. Aztán ki tudja, mit hoz az élet, azt most itt vagyok a könyvhét alkalmával, most megnézem, hogy lehetőségeket és szerzőket szeretnék.
1: Kukorellit miért szereted? A humora, a játékossága, vagy
3: igen,
1: mit szeret?
3: Nyelvhasználata és témákkal nagyon szépen játszik történelemmel, világszerű és emberszerű mindenféle pszichológiát, hangulatot nagyon szépen visszaadja. Szerintem azért biztos vagyok abban, hogy török olvasóknak is, ők is nagyon szeretni fogják őt.
1: Azon gondolkodtam közben, hogy mi a közös bennünk, hogy például a humorunk az közös, az hasonló a török-magyar?
3: Nehéz kérdés.
2: Örkénynek a humorát, ugye örként fordítottál?
3: Igen, ez szerintem elég más volt, de törököknek nagyon tetszik. De törökök nagyon szeretik magyar irodalmat, Magda Szabolcs, Krasznohorkait, most Krasznohorkai fordítója is itt van. Szerintem nagyon van ilyen sok olvasó.
1: Inkább a költészet, vagy a próza?
3: Próza inkább, próza szerintem. Inkább. Költészet nehezebb fordítani
1: igen,
3: is. A török verseket írteni is szerintem nem könnyű annyira. Vers
1: igen.
3: Mindig a legnehezebb fajta,
1: igen.
3: Irodalmi
1: igen.
3: Fajta.
2: Éppen beszéltünk, hogy szeretnénk, hogyha egy Balassi kötet megjelenne törökül. Én nekem már van egy fordításom, de az Magyarországon jelent meg, és a törökök nem ismerik, úgyhogy törökül ki kéne adni, hiszen Balassi a török irodalom első magyar fordítója, azon kívül, hogy az egyik legnagyobb költőnk. De a törököknek meg kell őt ismerni.
1: Ez egy olyan pontja, megint a történelmünknek, ahol nagyon könnyű az átjárás. És ezeket kell mindig figyelembe venni, hogy ahol jobban közel kerülünk egymáshoz.
4: Lejla, önáll vagyok. Hát örvendek, hogy itt találkoztunk a magyaros törökös barátaimmal.
1: Ez véletlen.
4: Ez véletlen találkoztunk, úgyhogy nagyon nagy élmény számunkra.
1: Nincs véletlen.
4: WhatsAppban meg mobiltelefon. Igen, én meg a Krasztorkait fordítottam. Hát a legutolsó fordításom megjött észreljás volt. Előtte meg a Ellenállás melankóliáját fordítottam. Azelőtt Kun Árpádot, Széchi Noémit, meg egyéb kortárs irodalmat is fordítottam, de hát a Krasznahorkai volt a legnagyobb durranás.
1: Sátántangó?
4: Sátántangót nem én fordítottam.
2: A Bülent Simsek fordította, de azt a kiadó nekem adta oda, hogy vessem egybe az eredetivel, mert ez volt a Bülentnek az első munkája, és a kiadó még nem ismerte, úgyhogy én mondatról mondatra, ugye, három oldalanként hasonlítottam össze, de nagyon jól megcsinálta Bülent is.
1: Mi kell ehhez, hogy az ember egy ilyen dolgot elvállaljon, a vállára vegye a fordítást?
4: Hát, semmi olyat nem tudok mondani, amit eddig talán minden interjúban nem mondott volna, de szerintem szeretni kell a nyelveket, szeretni kell a fordítást, szeretni kell a műfordítást, és bele kell élni az embernek magát, mert anélkül a szeretet nélkül csak nyelvtudással, vagy olyan hozzáállással, hogy ez munka is meg kell csinálni, szerintem nem lehet annyira jól fogalmazni, vagy annyira jó művet előadni a olvasónak, hogy tényleg azzal a szemmel, mint amit a író remélhetőleg gondolta, hogy át lehessen egy művet fordítani egy idegen nyelvre, úgyhogy a szeretet, gondolom, meg a beleélés a legfontosabb.
1: Itt a könyvhéten most nagyon érdekes, hogy nem érzem igazoltnak a kiadók félelmét, hogy folyton mondják, hogy vége a kiadónak, mert nincs vevő, a könyvpiacnak vége, itt annyi ember van, és válogatnak, és fizetnek, és nagy az élet, úgy, mint régen, tehát kicsit megnyugodtam most ezt látva. Ti is ezt gondoljátok, vagy összehasonlítva Törökországgal? Mi a gondolat?
2: Hát Törökországban is nehéz, és szerintem itt is nehéz, mert igaz, hogy itt rengetegen vannak, de nagyon sok a könyvkiadó, és nagyon sok az új könyv. Én őszintén szólva csodálkozom, hogy a kiadók meg tudnak élni, mert nagyon sok a költség, tehát az, amíg egy könyv a kezünkbe vehető, és az a baj, hogy hát ugye a szocialista időben, amit nem sírunk vissza, de ugye sokkal kevesebb könyv volt, és akkor elég nagy példányszámokat csináltak. Ma nem tudnak a könyvkiadók szerintem akkora példányszámot csinálni, hogy rentábilis legyen. Nekem az a tapasztalatom, hogy török írót csak úgy lehet eladni, hogyha pénzt hozunk. Most hála Istennek, Törökországnak van a TEDA, egy állami könyv támogatása, amelyik a külföldi megjelentetést támogatja, tehát elég sokszor onnan azoktól tudunk. Tehát a támogatás kell ahhoz, hogy megjelenjen.
1: És hogy van ez Törökországban?
3: Egyre nehezebb, mert egyre drágább a papírárok, és de az olvasó szempontból, hát az nagyon szeretik olvasni, még mindig az emberek. Szerintem elég sokan vannak, akik még mindig támogatják az irodalmat, vagy műfordítás, meg mindent, de az a pénzügyi dolgok miatt szerintem kicsit bajban vagyunk mi is.
4: De hogy valami pozitívumot is mondjak, szerintem főleg a Krasznahorkai Nobel-díja után, de még azelőtt is, van egy olyan réteg olvasó, ami nem nagy, de nagyon érdeklődik a kisebb európai, vagy kevésbé ismertebb európai országok irodalmával, úgyhogy van egy olyan olvasó réteg, akinek ezek a könyvek kellenek, tetszenek, beleértve Magyarországból is. Gondolom sok mű azért lett lefordítva, vagy azért került a Szevginek, meg az én kezembe a kiadók. Hát érdeklődése iránt, szóval ez a pozitívum, de azt tudom erősíteni, amit a Szevgi mondott, hogy főleg a nyomda papírárak miatt.
2: Csak import papír van Törökországban, az a baj. Na most ehhez azért még azt tegyem hozzá, hogy nem tudom, a magyarok, akik jártak Törökországba, azok tapasztalhatták. Szóval magyarnak lenni Törökországban az a világon legjobb dolog, mert az ember azt mondja, hogy magyar, azt mondják, hogy testvér.
1: És ez így van változatlanul.
2: Ez változatlanul így van, ők számon tartják azt, hogy valahonnan belső Ázsiából együtt indultunk el, ők egy kicsit a végén délre kanyarodtunk, mi meg tovább jöttünk nyugat felé, de ez a testvéri szeretet, ez nagyon eleven. Hatását még az irodalom érdeklődésre is rányomják, tehát azt hiszem, hogy könnyebben megvesznek egy magyar könyvet, mondjuk egy ismeretlen magyar író könyvét, mint egy ismeretlen, nem tudom én, szerbet.
1: Eszembe jutott Beder Tibor, aki erdélyi tanárember, és 20 évig várt arra, hogy vízumot kapjon, útlevél, a románok eléggé megnehezítették a dolgát, és van egy könyve, a 3000 kilométer, gyalogosan megtette. Törökországban úgy, hogy mindenütt vadidegenül, vendégül látták, ott aludt, ott evett, ivott, még ajándékot is kapott, olyan boldogság volt ezt elolvasni, és ezek a mai időkben a legfontosabb üzenetek. A két nép között megmaradt sok-sok viszontagság, sok évszázadon keresztül egy ilyen üzenet, hogy mi testvérek vagyunk, ennél többet nem lehet kívánni, nem?
2: Így van.
0: Az elhangzottakhoz csak még egy információ. Tasnádi Edit jövőre ünnepli 85. születésnapját.

0: Külföldi turnéra indul ősszel a Notre Dame-i toronyűr. A musicalt a Budapesti Operett Színház művészei viszik el Ausztriába, Németországba és Svájcba. A Quasimodót alakító Tassonyi Balást Ungvári Judit kérdezte.
1: Ez a nagy turné, ami most indul német nyelven a Notre Dame-i toronyőrrel, ez egy nagyon nagy erőpróba, gondolom, és hát egy nagyon komoly bemutatkozási lehetőség is a nemzetközi szintéren. Te milyen érzésekkel vágsz bele ebbe a kalandba?
2: Óriási izgatottsággal, mert azért ez tényleg egy olyan alkalom, vagy egy olyan lehetőség, amire így nem gondoltam volna így az elmúlt években, hogy megadatik nekem, és azért nagyon nagy lelkesedéssel készülök rá. Nem könnyű feladat, sőt kifejezetten nehéz feladat. Én egyáltalán nem beszélem a német nyelvet, úgyhogy ez így nekem egy ilyen plusz nehézség is, bár bizonyos szempontból könnyebbség, mert így nincsenek olyan kiejtésbeli berögződések, amiket most így át kell alakítani. De tényleg az, hogy nemzetközi szinten meg tudjuk mutatni magunkat, így társulati szinten ezzel az előadással, ez egy számomra egyáltalán tényleg előre nem látható lehetőség és ajándék volt.
1: Mondtad, hogy nem beszéled ugye a német nyelvet, hogyan tanulod? Tehát van segítséged hozzá, hogyan zajlik a felkészülési folyamat egy olyan idegen nyelven, amit nem bírsz?
2: Van abszolút segítség, van egy német nyelvű trénerünk, aki kifejezetten a kiejtésre, a helyes hangsúlyokra figyel, és minden olyan dologra, amire ilyenkor muszáj figyelni, hogy a német közönség azt érezze tényleg, hogy egy folyékonyan beszélő német nyelvben jártas színészt hallanak, és van Martin Harbauer, aki ebben segít nekünk, ő nagyon sok ideje dolgozik a Budapesti Operett Színházzal, és neki van egy metódusa, ő vele átvettük az egész darabot, és utána ilyen hangfájlokat készített, és azokat a hangfájlokat kellett nagyon sokszor újra, meg újra, meg újra, még a mai napig hallgatom, hogy a fülem és az agyam ezáltal megtanulja, hogy mit kéne hallani, és hogyan kéne mondani. Ez az elsődleges segítség, és másrészt pedig ott vannak az Operett Színházban a rúgók, akik állnak rendelkezésünkre, és tényleg egy-egy lopott pillanatban volt olyan, hogy egy másik darabot próbáltunk, és szünet volt, és ameddig elmentünk a büfébe, addig összemondtunk németül egy jelenetet. Szóval nagyon-nagyon sok segítséget kapunk erre. Nem is beszélve arról, hogy egyébként nagyon időben elkezdtük a próbákat, hogy minél hamarabb tudjuk a német szöveget is kötni különböző pozíciókhoz, emberekhez, és ez nagyban meggyorsította a tanulási folyamatot.
1: Az, hogy nyilván nem csak beszélni, hanem énekelni is kell ugye egy idegen nyelven, ez könnyíti vagy nehezíti igazából a dolgodat?
2: Mikor hogy? Ugye a német nyelven való éneklés nem újdonság számomra, hiszen a Színművészeti Egyetemen nem egy, nem kettő klasszikus dalt kellett énekeljünk németül, Mozartokat például, vagy Beethoveneket, és ezáltal nagyon sok olyan dolog van és olyan technika, amit egyébként már így ki tudtam próbálni az egyetem alatt. Akár prózában is igaz ez, hiszen most az én szemszögemből, aki nem beszélem a német nyelvet, voltak olyan gyakorlataink beszédtechnikán, hogy ilyen halandzsa szövegeket kellett megtanulnunk és kvázi bemagolnunk, ezért ezzel kapcsolatban sem a nulláról tudtam indulni, hanem már fel voltam vértezve arra, hogy ezt tudjam abszolválni, ezt a feladatot.
1: Hogy érzed, hogy miben lesz ez másabb, mint magyar?

0: magyar közönség előtt megmutatni ezt a darabot? Tehát mi az, ami plusz nehézséget jelent? Nyilván a nyelvet már tisztáztuk, de hogy színészként lesz-e egyáltalán valamiféle eltérés egy számodra ismeretlen közönség előtt megmutatkozni?
1: Azt gondolom, hogy ez a kettő, a nyelv és a színészi játék, ez nagyban összefügg. Ugye van ez a klasszikus szállóige, hogy nyelvében él a nemzet, és ez abszolút igaz. Tehát én érzem magamon azt, hogy egy teljesen más típusú, bár gyökereiben ugyanaz, de mégis összességében, hogyha így le kéne rajzolni, egy más típusú rajz jön neki a karakterből, mert egyszerűen más lelkülete van németül szerintem az előadásnak, és akik majd ezt nézik német nyelvterületeken nézők, ők is valószínűleg egy teljesen más lélekkel rendelkeznek, és őket is máshogy kell megszólítani, vagy hogy valahogy így át kell vegyük azt a rezgést és azt a kommunikációs formát, amiben azt megtaláljuk, hogy őket hogy tudjuk megszólítani. És ez szerintem minden egyes országban valamelyest más. Ez egy nagy kísérlet is a részemről, hogy megtapasztaljam, hogy amikor majd először fogok énekelni, szöveget mondani, játszani német nyelven, akkor erre a nézők milyen visszajelzést fognak adni, milyen típusú visszajelzést ad egy német közönség. Ugye adott esetben már ilyen kulturális különbségek is felmerülnek, hogy ők mennyire, nem tudom, az a típusúak, hogy visszacsatolnak már az előadás közben, vagy inkább a végén. Ez számomra egy ismeretlen terep, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek.
0: Szokták mondani, hogy a magyar közönség az meglehetősen erős reakciókat mutat, tehát nyilván valószínűleg másabb lesz ilyen értelemben az ottani közönség reakció.
1: Igen, mindenképpen, hát ugye nagyon sok állomása van a turnénak, igazából gyakorlatilag összesen számoltam, de valahol ilyen 8 környékén van, talán pont 8 állomása van, és ugye az is érdekes lesz, hogy melyik városban éppen hogy fogják fogadni ezt az előadást.
0: Változtattatok egyébként az előadáson? Tehát, hogy van változás, ami alkalmazkodik konkrétan ehhez a német turnéhoz?
1: Természetesen, ugye egy ilyen turnénál én azt gondolom, hogy mindig szükség van változtatásra, már csak az utaztatás kapcsán. Másrésztről meg ugye ott van a Disney is, és maga az ATG, aki a turné szervező cég, akiknek szintén vannak javaslataik és kritériumaik, amiknek meg kell felelni. Ezért vannak változások, akár díszletbeli változások. Most egy példát mondok, a kinti törvények szerint nem használhat senki a színpadon olyan pirotechnikai eszközt, amiből konkrétan tűz keletkezik. Ezért ki kell cserélni a tűzelemeket ledes verziókra, és ez már díszletváltozást is okoz egy-két helyen, és ezt külön próbálni kell.
0: Hát akkor egy kicsit más, hiszen ugye te most végzel az egyetemen, hogyha jól tudom.
1: Így van most.
0: Mesélj egy kicsit erről, hogy tudtad ilyen munkatempó mellett összehozni a szakdolgozatodat, illetve hát hogyan készülsz, akkor ezek szerint pár nap múlva vizsgázol is.
1: Így van, egészen pontosan ott tartok, hogy a szakdolgozatomat ugye már leadtam, éppen a mai nap kaptam meg a visszajelzést a témavezetőtől és az opponenstől, ugye egy-egy értékelés gyanánt, és javaslatot tettek az érdemjegyre, ami hál' Istennek mind a ketten jeles érdemjegyet javasoltak a szakdolgozatomra, és a szakdolgozatomat befogadhatónak tartották. Úgyhogy ez egy jó indulás arra, hogy majd a védésen, hát ne roncsak el semmit, innentől tényleg rajtam múlik, hogy a feltett kérdéseket hogy fogom tudni megválaszolni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről írtam, bepróbálni, beállni és beugrani. A színházi munkafolyamat 3 különböző verzióját vizsgáltam és hasonlítottam össze, nyilván a színművész és a színész szemszögéből nézve, hogy milyen hatással van ez rá, illetve neki milyen feladata van és hogyan kell alkalmazkodnia a különböző körülményekhez. Ezt vizsgálom, és azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit a saját bőrömön tapasztaltam, hiszen Kisbé Attilától és Homonnai Zsolttól, az osztályvezetőimtől rengeteg lehetőséget kaptam az elmúlt években arra, hogy különböző szituációkban, akár teljes próbafolyamatokban, akár beállásokban kipróbálhassam magam, így a saját élményeimből és tapasztalataimból tudtam fogalmazni nagyon sokszor, és ezt kellett ugye egy fokkal kívülebbről vizsgálni és elemezni, de azt hiszem, hogy erről tényleg nagyon-nagyon sok órát tudnék beszélni, úgyhogy ez egy nagyon hálás téma, és nagyon sokat segített benne Angyal Márta, aki a témavezetőm.
0: Ugye mondtad is, hogy saját bőrödön tapasztaltad meg, hogy látod most így visszanézve az elmúlt éveket, tehát hogy ez a technika, hogy titeket azért az Operettszínházban nagyon mély vízbe löktek a tanáraitok, hiszen nagyon sok lehetőséget, szerepet kaptatok, ez bevált, jónak tartod ezt? Hogy értékeled most magadban?
1: Én azt tudom mondani, hogy nekem abszolút bevált, de én tudom magamról, hogy én ez a típus vagyok, akin, hogyha van felelősség, akkor az engem nagyon-nagyon motivál, és hajt, és is visz a fejlődés útján. Én ez a típus vagyok, akinek erre szüksége is van. És nagyon sokszor tényleg azt éreztem, hogy uram, atyám, hát megint egy ekkora lehetőség, akkor most ezzel megint vajon meg fogok tudni birkózni? Volt bennem egy ilyen egészséges kétkedés, ami egyébként szerintem kell is, de hál' Istennek a visszajelzések alapján sikerült ezeket mind megugranom, és nem tudom, én látom ezt egy ilyen tendenciána, hogy az elmúlt években így egyre-egyre nőtt a feladatmennyiség, és ezáltal a felelősség, de én nagyon-nagyon örülök, hogy ez így alakult, mert nálam igenis azt gondolom, hogy bevált.
0: Melyek voltak az elmúlt évekből a kedvenc szerepek? Gondolom a Quasimodo az igen, mert hát ugye az igazán sikert hozott számodra.
1: Igen, a Quasimodo az volt az ilyen, nem tudom, kiugró pont ilyen szinten, mert ott tényleg a saját hátamon kell elvigyek egy egész előadást, és az egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A Quasimodo mind énektechnikailag, mind lelkületileg egy nagyon összetett karakter és nagyon összetett feladat, ezért az mindenképpen egy ilyen személyes kedvenc. Most ez a személyes kedvencem, de igazából mindegyiket felsorolhatnám, mert mindegyikbe találok, tehát a Carmen se hagynám ki, mert az volt az első ilyen nagy szerep, meg igazából Lipics Franciskával és Nagy Alma Virággal, így ez volt az első olyan előadás, amiben így együtt, mint egyetemisták vettünk részt, egy teljes próba folyamatot végigéltünk, és hát az egy nagyon kemény pillanat volt, amikor tudatosult bennünk nemrégiben, amikor a évad utolsó Carmen blokkja volt, hogy ott álltunk a színpadon, és akkor Homonai Zsolt bejött, és elmondta a nézőknek, hogy mint egyetemi hallgatók, mi ezzel kezdtük, ezzel jöttünk ide, és ez volt az utolsó Carmen előadásunk, mint egyetemi hallgatók, mert jövőre már nem lesz ott a nevünk mellett az E.H. Úgyhogy az egy erős pillanat volt így felismerni, hogy eltelt ennyi év, és mennyire tartalmasan, és egyébként milyen gyorsan. Úgyhogy ott így emlékszem, hogy így összeborultunk a lányokkal, és hát azt hiszem, hogy nagyon büszkék is voltunk magunkra is, de főképp egymásra, meg nagyon hálásak voltunk, hogy ez így megadatott nekünk.
0: Hogy látod most egyébként a jövőt? Nem tudom, hogy lehet-e már tudni, hogy maradsz-e az operettnél, vagy hova helyeződsz majd?
1: Azt gondolom, hogy igen, maradok. Én nekem nagyon régi álmom volt az, hogy az Operettszínház tagja legyek, társulati tagként. Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben biztos vagyok benne, hogy ebbe az irányba akartam menni, és ezért dolgoztam mind az egyetemen, mind az egyetem előtti éveimben, a stúdióban is. És hál' Istennek ez meghozta a gyümölcsét, ugyanis 2025. szeptember 1-től az Operettszínház tagja vagyok.
2: A Notre-Dame-i toronyőr premierje tavaly októberben volt a Budapesti Operettszínházban. Sorozatunkban várhatóan a Nagymező utcai teátrum következő évadjáról is beszámolunk majd. Hallgassanak minket! Illetve hallgassák most Tassonyi Balást és Sándor Pétert, akik a Notre-Dame-i toronyőr című musicalből énekelnek részletet.

0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. Műsorajánló következik. Az 1930-as évek elején lépett be a Szociális Misszió Társulatba Kopasz Ilona Irma. Ki volt ő és hogyan került kapcsolatba a társulattal? A kórházmisszió, az egészségügy, a szociális munka terén miben ad ma is példát Kopasz Ilona Irma nővér? Egyháztörténeti sorozatunkban a 17 órai hírek után Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja a vendégünk.
1: Ő 1903-ban született Szegeden, római katolikus vallású szegedi polgárcsaládban. Szorgalmas és jó tanuló gyerek volt, így szülei érettségi után az orvosi egyetemre küldték, ahol 1926-ban doktorált, kapta meg orvosi diplomáját. Először a Szegedi Városi Kórházban dolgozott 1927-től 31-ig. Felettesei ezt írták róla. Munkájában mindig a megértés és szeretet vezérelték. 1931-től Budapesten az Irgalmas Rendi Kórházban a fogászat minden ágában kiképezte magát. Tulajdonképpen azért jött fel Pestre, mert szülei ellenezték, hogy belépjen a Szociális Misszió Társulatba. 1931-ben lépett be, és a jelölt idő és a noviciátus után 1934 pünkösdén letette első fogadalmát, 40 pünkösben pedig örök fogadalmát.
0: Egyháztörténeti sorozatunkban a 17 órai hírek után Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja beszél Kopasz Ilona Irma nővér életéről. Műsorajánlót hallottak.

Villányi Dániel szólaltatta meg Franz Schubert 784-es jegyzékszámú numero 14-es ámol szonátájának harmadik tételét.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A szombathelyi Székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről, a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szentmisében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Írja a hiradó.hu. A korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. Olvasható a szövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében. Az érdekképviselet a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni, véli a Fidesz parlamenti frakciója. A képviselőcsoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Az EU vízgazdálkodási szerepének megerősítését sürgető jelentést fogadott el az Európai Parlament szerdán. A képviselők arra figyelmeztettek, hogy a víz egyre gyakrabban válik politikai nyomásgyakorlás eszközévé. A dokumentum új, határokon átnyúló vízügyi megállapodások megkötését is szorgalmazza, mivel jelenleg mindössze 43 ilyen egyezmény van érvényben. A javaslat emellett nagyobb uniós finanszírozást kér a fenntartható és éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízinfrastruktúrák kiépítésére, különösen a konfliktusok sújtotta térségekben. Irán szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolaj termékeit, azt követően, hogy pénteken aláírja az előzetes megállapodást az Egyesült Államokkal. Ismertették amerikai kormányzati tisztségviselők szerdán a 14 pontból álló dokumentum részleteit. A szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelme és a hormúzi szoros feltétel nélküli megnyitása a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakára szól. Derült ki a Fehérházi illetékesek szavaiból. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést Soroksáron a Haraszti úton kifelé a Grassalkovics út után, sávlezárásra kell készülni. Toronydarú bontása miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Útszükleten kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétény út csomópontban. Szép Csilla, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Az Alpok alján nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. Késő estére a levegő 17 és 25 fok közé hűl le. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Következik a Katedra két oldala. Négy hetente jelentkező sorozatunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Patrona Hungariae iskolába látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

A Patrona Hungária katolikus iskolaközpont története 1870-ben kezdődött, amikor Magyarországon megjelent az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja és a Rádai utcában létrehozták a Mária Intézetet. Az intézmény eredetileg árvalányok nevelésével, cselédlányok képzésével és szociális segédnyújtással foglalkozott, teljesen ingyenesen. 1873-ban bentlakásos elemi iskola indult, majd 1880-ban Simor János nyilvánossági jogot adott az iskolának. Később felépült a Szent Margit intézet, 1895-ben pedig polgári iskola nyílt. 1909-ben kereskedelmi képzés indult, amelynek végzőseit a fővárosi cégek is szívesen alkalmazták. 1930-ban megnyílt a Patrona Hungária Leánygimnázium, az első érettségit 1938-ban tartották. Érdekesség, hogy 1946-ban az intézmény naponta 553 gyermeket étkeztetett dán segélyekből. 1948-ban az iskolát államosították, majd 1950-ben a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővére kongregációja indította újra az iskolát. Ez a rend volt a négy engedélyezett rend közül az egyik, amelyik iskolát tarthatott fenn a szocializmusban. A rendszerváltás után az intézmény visszakapta épületeit, bővült és új iskola részekkel gazdagodott. Ma általános iskola, gimnázium, zeneiskola és kollégium működik itt. A gimnázium továbbra is csak lányokat fogad, míg az általános iskola már koedukált.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Patrona Hungária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be önöknek Haupt Eszterrel, az iskola tanárnőjével és Göndics Klárával, az iskola 11-es diákjával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Meg szeretném kérni tanárnőt, hogy mutassa be az iskolát.
1: Jelenleg a gimnáziumi épületben beszélgetünk, van egy gimnáziumunk, meg egy általános iskolai épületünk, ezt a két épületet folyosók kötik össze, nagyjából 40 főt számlál a tanári kar. Ehhez jön hozzá az általános iskolának a tanári kara és a zeneiskola tanári kara, és a gimnáziumi létszám nagyjából 300 diákot számlál.
0: A Patrona mindenképpen egy különleges iskola. Miért választottad ezt a gimnáziumot?
2: Azért választottam az iskolát, mert amikor eljöttem az itteni nyílt napra, előtte igazából nagyon nem volt motivációm arra, hogy ide jöjjek. Kicsit furcsa is volt az, hogy ez csak egy lánygimnázium, ez az első pár hét után nagyon megszokottá vált, és teljesen belejöttem ebbe a ritmusba, azóta nagyon szeretem.
0: Miért választotta a tanári hivatást? Tanárnő mióta tanít itt az iskolában?
1: Nekem ez a második évem itt az iskolában, rögtön az egyetem elvégzése után kerültem ide. Igazából 18 éves korom óta foglalkozom gyerekekkel, különböző közösségekben csoportot vezettem, meg táboroztattam, amiben biztos voltam, hogy a magyarral szeretnék tovább menni, magyar tanítok itt. Ide jártam gimibe, és nagyon jó magyar tanárom volt. Ő volt az én példaképem, és miatta szerettem volna magyart választani, és a tanárság az meg így jött, szívesen lennék olyan, mint ő.
0: Mit jelent patrónásnak lenni, különösen úgy, hogy így az alma materbe jött vissza?
1: Hát én nagyon szeretem ezt a helyet. Igazából, ami legelőször eszembe jut róla mindig, az az otthonosság. Mindig azt éreztem diákként is. Én 12 évig jártam ide, szóval általánosban is, gimiben is, és ugye most visszajöttem tanítani. Nyilván az is hozzátartozik, hogy ismerem az összes épületrészt, meg így mindent az iskolában. Nagyon befogadó a közösség szerintem. Diákként is ezt éltem meg annó, és tanárként is ezt éltem meg, hogy amikor még be se tettem először a lábamat tanárként az iskolába, már csak megtudták a kollégáim, olyanok, akik nem is tanítottak engem, hogy ide fogok jönni, már írtak, hogy fú, de jó, hogy jössz, és nem tudom, segítünk, találkozzunk, szóval nagyon befogadó a közösség.
0: Szerinted kinek való ez az iskola, milyen karakterű lányoknak javasolnál a patrónát?
2: Szerintem azok a lányok, akik így szeretnek ilyen közösségekhez tartozni, például én is cserkész vagyok, azoknak a lányoknak ajánlom, akik aktívan részt vesznek az ilyen közösségi életben.
0: Szerinted inkább szigorú, vagy családias a környezet?
2: Szerintem a kettőnek az ötvözete. Azért nekünk is vannak házi rendi pontjaink, amiket be kell tartanunk, az öltözködéssel kapcsolatban is, viszont ez az otthonosság, ez tényleg észrevehető, ahogy viselkednek egymással a diákok és a tanárok.
0: Tanárnő szerint családias vagy inkább szigorú?
1: Szerintem is mind a kettő. Azért azt így hozzátenném, hogy sokat lazult nyilván így az iskolának a szabályzata azóta, amióta én ide jártam. Inkább azt mondanám, hogy következetes. Szóval, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani, szerintem igyekszünk a lányokkal megértetni azt, hogy ezek a szabályok értük vannak, és hogy miért kell ezeket betartani, vagy hogy miért szolgálja mondjuk az ő javukat az, hogyha ezeket ők betartják. De közben meg azt is érzem, hogy bármikor így hozzánk szólhatnak a lányok. Mindig megtalálhatóak vagyunk, hogy megkereshetőek vagyunk, szóval az otthonosság, vagy ez a családiasság, ezt is jelenti számunkra.
0: Ki tud esetleg emelni egy olyan szabályt, ami önöknél még volt, de most már nincsen, és egy ilyen szigorú pontként volt a házi rendben?
1: Sokat tudnék mondani. Klári mondta az öltözködési szabályokat, tehát nálunk sokkal szigorúbb öltözködési szabályok voltak, mint amik most vannak. Nálunk volt még köpeny, körmöt festeni sem volt szabad, most már azért így a lányok kifejezhetik saját magukat azzal, hogy körmöt festenek, vagy erősebben sminkelnek, de azért nyilván van egy határ, amin túl ők sem léphetnek.
0: Ha meghallja valaki, hogy Patrona iskola, biztosan az első asszociációja, hogy ez egy leánygimnázium, bevallom, nekem is ez volt az első. Önnek mi az első szó, gondolat, ami eszébe jut a Patronáról?
1: Nekem eszembe jut ez az otthonosság, a családiasság, eszembe jutnak a barátaim, én a legjobb barátnőmet a Patronának köszönhetem, eszembe jut egyfajta ilyen mentorált kapcsolat, akár diákként, akár most tanárként, ahogy itt jelen vagyok, eszembe jut a befogadás, nekem nagyon jó emlékeim, meg nagyon jó gondolatok fűződnek a Patronához.
0: Neked mi lenne ez az egy dolog, ami eszedbe jut így egyből, ha meghallod, hogy Patrona?
2: Talán az első, ami eszembe jut, az, hogy osztályokon átívelő kapcsolatok. A hétköznapokban is találunk valami olyat, ami nem monoton, hanem kicsit ilyen vidámabb.
0: Ugye a Leány gimnáziumnál egyből eszembe jutott Szabó Magdának az Abigail című regénye, ami prototipikusan a Leány gimnáziumi képet szerintem meghatározza. Tanultatok erről a regényről?
2: Igen, szerintem pont 8. vagy 7. Tehát mielőtt idejöttem, lehet, hogy ez is befolyásolta azt, hogy nekem először nem volt motivációm egy Leány gimnáziumba jönni, viszont ezt a képet teljesen el lehet vonatkoztatni szerintem a patronáttal. Ugye van egy olyan részlet is, hogy a Mari összeveszik a Ginával. Szerintem ez a mi korcsoportunkban azért ez jelen van, hogy veszekedés vagy összetűzés, mint a regényben is látható, ezt ők is megoldották. Szerintem a probléma megoldás az nálunk is így dülékenyen megy.
0: Magyar tanárként hogy gondol erre a regényre?
1: Én nagyon szeretem ezt a regényt, de én egy életemben külön választottam magamban az Abigailt, a patronát, szóval én se az olvasása, se mondjuk a film nézése közben nem hasonlítgatom magamban így össze ezt a két intézményt. Nyilván, amikor beszélünk róla, vagy amikor azt mondom valakinek, hogy patrona, akkor mindenki az Abigailre asszociál rögtön. És igazából pont ugyanerre gondoltam, mint amire Klári, hogy nagyon mély barátságok tudnak kialakulni, ezzel párhuzamosan nagyon mély konfliktusok is vannak, nyilván hát egy lány közösségről van szó, de valahogy ezek a konfliktusok annyira szépen tudnak megoldódni, és van egy ilyen nagyon szép lezárása. És erre szerintem az iskola is ad különböző programokon lehetőséget, hogy akkor a lányok ezt meg tudják oldani, meg tudják beszélni, fel tudják bontani ezeket a konfliktusokat.
0: Az iskola bemutatkozásában a nő és lány szavak párhuzamosan megtalálhatók. Mi a különbség ön szerint a lány és a nő között?
1: Mi a lányokat itt lányoknak szoktuk hívni, vagy hölgyeknek, de szerintem lányként jönnek, nem 7. vagy 9. tudnak bekapcsolódni hozzánk gimibe, de én azt érzem, hogy amikor elmennek, akkor mindannyian én érett nőkként mennek el. Nagyon tudatosak, nagyon sok szempontból, és szerintem ez a tudatosság az, ami megkülönbözteti a lányokat, meg a nőket egymástól.
0: Milyen egy példaértékű nő? Milyen tulajdonságai vannak?
2: Szerintem egy nőnek nagyon fontos az, hogy gondoskodó legyen, hiszen azért az anya szerep is bennünk van, vagy megtalálható bennünk. Emellett szerintem a nőknek a kitartása az példaértékű. Például magamon is érzékelem, hogy nagyon nehezen adok fel dolgokat, vagy hogyha valamit elhatározok, akkor azt véghez is viszem. Szerintem az a sztereotípia, hogy a nők úgymond gyengébbek, mint a férfiak, ez lehet, hogy fizikai szinten jelen van, viszont szerintem mentálisan nem.
0: Gimnáziumunkban arra keresjük a választ, hogy miként lehet ma fenntartani egy modern, a mai kor problémáira válaszoló, érett nőt nevelő gimnáziumot, olvasható az iskola honlapján. Mik a legjelentősebb problémák a mai világban, ami kihívás jelent egy keresztény lány nő számára?
1: Szerintem az eligazodás az életben. Szóval annyi információ áramlik felénk, most ugye már nekem is van Instagramom, én is látom azt, hogy mennyi így kell jól kinézni, ilyen a jó nő, ilyen a jó anya, így legyél ilyen, így legyél olyan, és akkor itt vannak ezek a lányok, akik belépnek, és nem tudnak róla szerintem, mert nyilván kamaszok nem tudnak róla, de szükségük van egy iránymutatásra. Nem is az, hogy hogyan kell jónak lenni, hanem azt, hogy hogyan legyél önazonos. Én ezt gondolom, hogy itt az iskolában, amiket mondtam korábban, programokat, mint az osztozó, mint a megálló, amik különböző ilyen lelki programok, lelki napok, ahol pont ezzel foglalkozhatnak, és hibázhatnak, és megbeszéljük, és újra kezdhetik az egészet.
0: Az iskola pedagógiai programjában a közösségek központi szerepet kapnak. Milyen a közösségi élet itt a patronában, milyen szakkörök vannak?
2: Itt a patronában például található egy énekkar, aminek én is tagja voltam 2 éven keresztül, és nagyon szerettem. Mindenféle fellépésekre jártunk, és ugye hetente próbáltunk. Szerintem az énekkaros hétvégék programok is összekovácsolják a különböző évfolyamokból jövő lányokat. Emellett vannak lelki napjaink, lelki gyakorlataink. A lelki gyakorlatok inkább az osztályok számára jelentenek épülést vagy összekovácsolódást, a lelki napok pedig az egész iskola számára. Legutóbb Vácra mentünk, és különböző megállókra, állomásokra lehetett menni, hogy mindegyik osztályból érkeztek lányok, és ott együtt dolgoztunk, együtt gondolkodtunk.
0: Mitől válik az iskolai csoport közösségé? Mi tartja össze a közösség tagjait?
1: Szerintem egyrészt az azonos értékrend, Ugyanakkor én azt is tapasztaltam, hogyha valakinek nem azonos az értékrendje, de a patronába jön, akkor egyrészt mi is elfogadjuk azt, de ő is elfogadja. Másrészt nem tudom, tényleg csak ez az identitás, hogy a patronágy az identitásává válik a lányoknak, identitásunká válik nekünk is tanároknak, és ez önkéntelenül összehozza így az embereket, akik itt vagyunk.
0: Vannak hagyományos patronás szokások, akár mint az Abigailben, ugye az Abigail szobor, vagy valamilyen fajta egyediség.
2: Az első, amit említenék, az a Terézia anyanap. Ez nálunk minden évben van, és kakaóval és kaláccsal indul a reggel, de ilyenkor a nővéreknek a rendszeréről, vagy hát az egész nővériségről van szó. Múltkor például videóhívást hoztunk egy lengyel nővérrel, és nagyon aranyos volt, meg egy afrikai is volt itt talán nálunk. Nagyon jó volt mindkettőjükkel beszélgetni, hiszen a világ úgymond másik végéről, jó, Lengyelország nincs annyira messze, de hogy különböző helyeken is jelen vannak a nővérek. Emellett én úgy kollégista is vagyok, és a kollégiumban van egy ilyen hagyomány, hogy kiavató és beavató. Beavató az az újonnan érkezettek számára van. Számukra tartunk egy ilyen kis estet. A 12-esek avatják be a legkisebbeket, a kiavató pedig a 12-esek számára van, ezzel búcsúztatjuk őket el a kollégiumi léttől. Ezt idén mi csináltuk, és nagyon élvezték, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.
0: Most május közepén beszélgettünk, nemrég voltak az iskolában a ballagások. Milyen az itteni ballagás?
1: Még egy kicsit a ballagás előtti időszakról beszélnék, mert kapcsolódva az előző kérdéshez, a patronában szokás a kilenced mise, ami azt jelenti, hogy 9 napon keresztül csak a végzősökért imádkozik az iskola közössége. Minden reggel bejövünk 9 napon keresztül, a 9. napon van a ballagás. Minden misét egy másik osztály, vagy másik évfolyam, vagy a tanároknak a közössége, de hogy mindig más szolgálaton az adott szentmisén. Ez van a ballagás előtt. A ballagás napja az igazából azon kívül, hogy van egy szentmise, azon kívül ugyanúgy zajlik, mint az összes többi iskolában. Feldíszítjük az osztálytermeiket, mindig a 11. évfolyam díszíti a 12. évfolyamnak az osztálytermét, és a 11. évfolyam műsort, vagy valami előadást, vagy egy ilyen búcsúztatót is szervez a végzősök számára. És vadamékumot is kapnak a végzősök, ami egy emlékkönyv tulajdonképpen. Ebben minden lány rajzol, vagy ír valamit mindenkinek, ez a végzős évfolyamon belül, illetve minden osztály ad bele egy emléklapot tulajdonképpen, hogy minden tanár ír ezekbe a könyvekbe a lány képek, osztályképek, kép az iskoláról, szóval, hogy tényleg egy ilyen komplex kis emlékkönyv, és ez nagyon egyedi.
0: A Katedra két oldala című műsor második adásában a Piarista gimnázium igazgatójával, Horváth Bálinttal és egy piarista végzős diákkal beszélgettem, akik említették, hogy az önök iskolájával van egyfajta együttműködés. Milyen jellegű a két iskola közötti együttműködés?
2: Ez úgy működik, hogy minden patronás osztálynak van egy testvérosztálya a Piarista gimnáziumban. Úgy működik, hogy a lányoknak az egy évvel idősebb piarista osztályok a párjaik. Ez azért is fontos, mert nálunk 10. osztályban van egy ilyen táncvizsga, ahol közösen részt veszünk körülbelül 10 táncpróbán, és a végén egy ilyen ünnepi est keretében bemutatjuk a hozzátartozóinknak, szeretteinknek. Bár ezek előtt mindig a testvérosztály találkozók vannak szem előtt, ahol a két osztály megszervez egy ilyen kis találkozót. Mi például a Margit szigeten voltunk mondjuk társasjátékozni, vagy métázni.
0: A közösség mellett nyilvánvalóan a tudásátadás is fontos feladata az iskolának. Mennyire tartja magasnak a tanulmányi elvárásokat itt a patronában? Versenyistáló jellegű iskoláról beszélhetünk, vagy inkább nem?
1: Én azt gondolom, hogy az iskola nem a versenyistáló iskolák közé tartozik. Nagyon figyelünk arra, hogy a diákoknak az egyéni igényeihez kicsit mégis tudjunk igazodni. Akár a felzárkóztatásról van szó, akár a tehetséggondozásról van szó, ezt mind a kettőt üzzük párhuzamosan.
0: Szerinted melyik tantárgyak kerülnek a középpontban? Van esetleg kedvenc tantárgyad?
2: Nekem van kedvenc tantárgyam, én matematika és idén fizika fakton is voltam, emellett a franciából is szeretnék emelt érettségit tenni. Azt gondolom, hogy a középpontban nincs egy tantárgy, mindenkinek amit szeretne, általában nagyon sok tantárgyból indul fakt, például idén énekből is, meg rajzból is van nálunk fakt.
0: Említetted, hogy vannak iskolai lelki gyakorlatok, lelki napok. A tanári közösség számára vannak külön lelki napok, lelki programok?
1: Vannak. Pont a tavaszi szünetben volt egy lelki napunk itt az iskolában. Évvégén is szokott lenni, vagy évelején, ez attól függ, hogy jön ki egy tanári kirándulás, ami szintén valamilyen lelki program köré fűződik. Amikor a lányoknak van bűnbánati liturgia, akkor nekünk is van lehetőségünk gyúnni azoknál az atyáknál, akiket a lányokhoz hívtunk, illetve van PKT, ez a patrona közösségi tábor, ez nyáron van, ahol hát igazából a tanárok is nagyon lelkesen veszünk részt, hiába nyilván a diákoknak szervezzük, de nekünk is egy feltöltődés ez így lelkileg.
0: Az iskolában született már szerzetesi hivatás?
1: A nővérek között nagyon sokan vannak, akik vagy a patronába jártak, és utána lettek iskolanővérek, vagy nem a patronába, de iskolanővéri iskolába jártak, és most itt vannak a patronában. Ez előfordul abszolút.
0: Hol látod magadat 5-10 év múlva?
2: Ezt nagyon sokan megkérdezték már tőlem ezt a kérdést. Mostanság gondolkozom azon, hogy én a tanári hivatást válasszam, esetleg a matematika és a francia irányában, bár ebben még nem vagyok biztos, és még a mérnöki pályán is gondolkodtam, de valószínűleg az előbbi lesz a befutó. Nagyon reménykedem benne, hogy 10 éves távlatban esetleg már lesz egy férjem és egy szép családom, és továbbadhatom az értékeket, amiket én is megkaptam a családomtól.
0: Hova mennek jellemzően tovább tanulni a diákjaik? Hogyan tudják segíteni az ő pályaválasztásukat?
1: Szerintem nincsen egy jellemző, ahová mennek. Nagyon széles körben tanulnak tovább a lányok. Alapvetően szerintem a lányokra úgy gondolnak az emberek, vagy ugye a társadalom, mint a humán beállítottságú, hogy történelem magyar, de hogy Klári is mondta, fizika, matek, informatika, gazdaság, tudományok, tehát hogy abszolút bárhová nagyon szívesen beadják a jelentkezésüket.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben a patronában, mi lenne ez az összefoglaló mondat? Mire tanít az iskola?
2: Szerintem a patrona megtanítja azt is számunkra, hogy a keresztény szemléletet, vagy a keresztény életvitelt a mindennapokban is hasznosítani tudjuk, és mások is lássák bennünk azt a szeretetet, amit mi is megkaptunk, és ezt tovább tudjuk adni nekik, mert szerintem mindenki annyi szeretetet tud adni, amennyit tényleg kapott is.
1: Ami a legfontosabb, és ezt volt diákként, meg tanárként is mondhatom, hogy hogyan tudunk közösségben élni úgy, hogy közben önazonosak tudunk maradni. Szerintem számomra legalábbis ezt tanította meg a patrona.

0: teremtés kiáltására a nevelés a mi válaszunk. Ez az egész világgal való szolidaritásunk konkrét kifejeződése. Ezért azért fáradozunk, hogy mindenki megfelelő képzéshez jusson, különösen a peremre szorultak és azok, akikről mások megfeledkeztek. Együttműködünk másokkal minden szinten, megosztjuk velük karizmánkat és lelkiségünket. Együtt visszük küldetésünket a jövőbe.
1: Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Patrona Hungariae iskola működéséről beszélgetett a szerkesztő Kelen Ágoston, az iskola tanárnőjével Haupt Eszterrel és az iskola 11-es diákjával Göndics Klárával. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta. A beszélgetést pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, ez a Zene pillérek című műsor rapszódikus visszaemlékezés. A mikrofonnál Juhász előd, munkatársaim Fülöp Csaba és Peresztegi Attila.

Hölgyeim és uraim, ugye megbocsátják, hogy itt egy nagyon szép téma jelenik meg, de mégis elúsztattuk. Liszt léprelődjének kezdetét hallottuk, és ehhez ifjúkori, sőt, majdnem azt mondom, a gyermekkori emlék köt. Talán a velem egyidősek, vagy esetleg egy picit fiatalabbak még emlékeznek arra, hogy az 50-es években volt egy nagyon népszerű film, az volt a címe, hogy Első hangverseny. Az első hangversenyt pedig egy kis 12 éves gyermek vezényelte. Hú, hát ma, amikor kinyitjuk az internetet, tele vagyunk úgynevezett zsenikkel, ilyen ifjú tehetségekkel. Én nem nagyon szeretem ezeket a 4-5 éves zongoristákat, de mindegy, abban az időben, tehát 50-es éveket írunk,

úgy alakult az élet, hogy a nagybátyám, akiről már meséltem, ő az operaháznak volt a korrepetítora, karmestere, német Amadé, ő összehozott az akkor itt működő ifjú Kertész Istvánnal, a későbbi világhírű karmesterrel, nagyszerű művész volt, nagyon hamar ért vége az élete, nagyon szomorúan, azt hiszem Tel Avivnál a tengerbe veszett. Szörnyű. Minden esetre ő fogadott engem a Zerkel Színház egyik kis szobájában, ahol zongora is volt, és elmondtam, hogy én arra gondoltam, hogy esetleg lehet kacérkodni a karmesteri pályával, és felvételiznék a Zeneakadémiára. Kertész István azt mondta, jó, tessék mutatni egy-két dolgot. Például, hogyan vezényelné a Nürnbergi nyitánynak az elejét?

Erre mondta aztán jóval később Kocsis Zoltán, hogy ezt a nyitányt bárki el tudja vezényelni, mert csak el kell indítani, és úgynevezett négynegyedet kell ütemezni, elejétől végéig. És ha semmi más nem csinál az illető, hanem ezt a négy ütemet, négyet üt, négyet vezényel, akkor a nyitány megszólal. No, hát ennél azért nehezebb feladatokat is kaptam. Ilyen volt a kiséi zene. Ugye jól ismerik, most a tételek elejét mutatom, mert Kertész István azt kérte, hogy ezeket hogyan indítanám? Mutasd meg, első tétel.

No, ez már egy kicsit nehezebb, ugye, mert itt nem egyfolytában megy ez a négynegyed, illetve megy, de közben a hangulat változik, a téma is változik, és kell éreztetni ezeket a különbségeket. A második tételt is mutatta Kertész István, illetve kérte, hogy hogyan képzelem el, hogyan indítanám. Nem nehéz.

Most a harmadik tételt nem mutatjuk, az egy szkercó, de a negyediket kétszer is elindítjuk. Talán emlékeznek, ez olyan nagyon érdekesen kezdődik, úgy hirtelen. És megmondom őszintén, nem csak nekem, hanem minden karmesternek nehézséget okoz ennek az indítása. Hallgassuk meg először, utána majd a teljes tétel megszólal.

Hát ez olyan, hogyha már egyszer elkezdődik, akkor nincs probléma. De a kezdethez probléma van, nem is kicsi. Ugyanis csak úgy lehet, ezt nem én találtam ki, hanem nekem magyarázták még jóval korábban, aztán később nagyon sokan, hogy az ember elképzeli magában a tempóját ennek a tételnek, és elkezd szinte gondolatban ütemezni. És amikor úgy érzi, hogy ennek a ta-ta-ta-ta, ennek úgy be kell lépni, akkor megnyomja, akkor érezteti, hogy aztán kézzel, szemmel, könyökkel, vagy mivel, ez karmestertől függ. Biztosan tudják, hogy nagyon nehéz, az egyik legnehezebb feladat az ilyen nem szabályos kezdeteket megmutatni.

mindez 18 éves korom előtt volt, azt hiszem olyan 17-18 év körül, tehát 1955-56-ban nagybátyámnak, Németh Amadénak abban az időben volt egy úgynevezett saját zenekara, mégpedig ez volt a hivatalos neve, hogy a Fővárosi Tanás Szimfonikus Zenekara. Nem volt olyan nagy összetételű, de nagyon lelkes, zömmel, idősebb és egész fiatal muzsikusokból állt. És egyszer megadatott, hogy a Befejezetlen szimfóniát elvezényelhettem. És emlékszem, hogy az első hegedűs Gunde, talán János vagy István volt, kérdezte, hogy előtt úgy játszunk, ahogy te mutatod, ahogy te vezényled. Mondom, hogy próbáljuk. Hát azt mondja, ezt nem tudom. No, lényeg az, hogy elkezdtem vezényelni abban a reményben, hogy nem esik szét, nem törik szét a zenekari játék.

hiszen nagybátyám szigorúan lelkemre kötötte, hogy ha valaha karmester szeretnél lenni, mondta nekem, akkor minden egyes szólamot meg kell tanulni. És emlékszem, a befejezetlen szimfóniánál elkezdtem szólamonként megtanulni, és bevallom önöknek ennyi évtized után már nyugodtan, hogy talán 4-5 oldalt tudtam biflázni, így mondhatom, úgy, hogy bármelyik szólamot külön el tudtam volna énekelni. Még egy icipicit hallgassunk bele a második tételbe, már csak emlékeztetőül.

1956-ot írunk, zeneakadémiai karmesteri felvételi, zárójelben említem, hogy abban az időben érettségi után, mivel a művészeti főiskola is szerepet, mert akkor az akadémia főiskola volt, három helyre lehetett jelentkezni, és én jelentkeztem a karmesterire, természetesen erről van szó, mellette jelentkeztem az úgynevezett zenetudományi szak, zenetörténet tagozatára, mert volt egy népzenei tagozat is, akkor még Kodály tanárúrral, és mellette nem zeneit is választottam, hogy ha már ez nem sikerül, akkor legalább a nyelvekkel kerüljek közelebbi kapcsolatba, és akkor a fő vágyakozás volt a Marx Károly Közgazdasági Egyetem külkereskedelmi szaka. Mit tesz István? Lezajlott a felvételi, utána ott volt Kertész István, és mondta, hogy hát ez bizony sokkal gyengébb volt, mint az Erkel Színházi bemutatkozás. Se baj, menjél el a másik felvételire. Elmentem mind a három felvételire, két helyre felvettek, a Közgazdasági Egyetemre, és mellette a zenetörténész szakra. Azonnal lemondtam a Marx Károly Közgazdasági Egyetemet, és elkezdtem a zenei pályát, most már zeneakadémián. Mellette viszont kórusokat korrepetáltam, kísértem zongorán, mikor mit kellett, amolyan zenei mindenes voltam, és zenekarral is tudtam dolgozni, amikor az ottani karmester éppen nem ért rá, és így kerültem kapcsolatba Lehár Aranyezüst keringőjével. És mit tesz István? Úgy alakult, hogy volt valamilyen ünnepség a mai Magyar Színházban, akkor nem tudom, hogy hívták, és a zenekari árokban egy beszűkített zenekar élén kellett vezényelni Lehár keringőjét. Hát óriási élmény volt nekem, és hála a jó Istennek, nem esett szét a zenekar, nem történt semmi rossz, nekem meg megvolt az az élmény és az a sugallat, hogy ez volt az első és utolsó nyilvános vezényletem. Hölgyeim és uraim, megszólal az Aranyezüst keringő, munkatársaim Peresztegi Attila, Fülöp Csaba és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, a zenepillérek legközelebb opera élményekkel folytatódik.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási vagy fővárosi kerületi hivatalhoz. Garantált felsőoktatási bérminimum és teljesítmény alapú bérezés, az egyetemi közösség érdemi képviselete a vezető testületekben, a gazdálkodási autonómia megőrzése, az uniós források mielőbbi megnyitása, ágazati vagy helyi kollektív szerződés kötése. Ezek a kiemelt pontjai annak a szakmai javaslatcsomagnak, amit a felsőoktatási dolgozók szakszervezete adott át a felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Kat Sándor június 16-án a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta a szakszervezet képviselőit. Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról. Derül ki az egyetem honlapján csütörtökön közzétett szerdán kelt leveléből. A MOL csoport elnök vezérigazgatója a döntését az egyetem működési feltételeit érintő közelgő jogszabályváltozással indokolta. Elindult a Caritas Vár a nyár programja Balaton-Akaliban, számolt be róla a Magyar Kurír. Az első turnusban Kárpátaljáról, a Munkácsi Szent István Líceumból, a Nagyberegi Református Líceumból, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumból és a Nagydobronyi Református Líceumból jöttek a diákok. Idén is 4000 gyermek táborozik a katolikus Caritas táboraiban, vagy vesz részt a szervezet élménynapjain. A nyár folyamán heti turnusokban váltják egymást a fiatalok, akik 16 egyházmegyéből, a felzárkózó településekről, valamint a határon túlról, most Kárpátaljáról, nyár végén pedig a Vajdaságból érkeznek. Az EU vízgazdálkodási szerepének megerősítését sürgető jelentést fogadott el az Európai Parlament szerdán. A képviselők arra figyelmeztettek, hogy a víz egyre gyakrabban válik politikai nyomásgyakorlás eszközévé. A dokumentum új, határokon átnyúló vízügyi megállapodások megkötését is szorgalmazza, mivel jelenleg mindössze 43 ilyen egyezmény van érvényben. A javaslat emellett nagyobb uniós finanszírozást kér a fenntartható és éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízinfrastruktúrák kiépítésére, különösen a konfliktusok sújtotta térségekben. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, a dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Az Útinform hírei következnek. Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé, a komáromi csomópont után, a 76-os kilométernél megindult a forgalom egy sávon. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé, a Fácános pihenőhely után, a 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. A törmelékek miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták a helyszínen. Két személyautó koccant az 1-es főúton, Budaörsbel területén, a Szabadságúton. A 6-os kilométernél útszűkület nehezíti az előrejutást. A 26-os főúton, Miskolc belterületén, a Szentpéteri kapunál, a Huba utca kereszteződésénél egy személyautó motorost gázolt. Az 1-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Az Alpok alján nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. Késő estére a levegő 17 és 25 fok közé hűl le. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradást 18 órakor hallhatják. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Kopasz Ilona Irma nővérről, a Szociális Misszió Társulat tagjáról hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja. A 30-as évek elején lépett be a Szociális Misszió Társulatba Kopasz Ilona Irma. Ki volt ő, és hogyan került kapcsolatba a Szociális Misszió Társulattal, és az ő életútjából mi az, amit kiemelünk, ami fontos? A kórház misszió, az egészségügy, a szociális téren végzett munkája terén mi az, amiben példát ad ma is Kopasz Ilona Irma nővér?
1: Irma nővér életrajzát, tevékenységét, emberi nagyságát azért szeretném megemlíteni Bóér Judit nővérünk mellett, mert életük több szakasza nagyon szorosan összefüggött a Isten és ember szolgálatban. Ezt szeretném kibontani akkor, amikor most Irma nővérről beszélnék. Ő 1903-ban született Szegeden, római katolikus vallású szegedi polgárcsaládban. Szorgalmas és jó tanuló gyerek volt, így szülei érettségi után az orvosi egyetemre küldték, ahol 1926-ban doktorált, kapta meg orvosi diplomáját. Először a szegedi városi kórházban dolgozott 1927-től 31-ig. Felettesei ezt írták róla. Munkájában mindig a megértés és szeretet vezérelték. 1931-től Budapesten az Irgalmas Rendi Kórházban a fogászat minden ágában kiképezte magát. Tulajdonképpen azért jött fel Pestre, mert szülei ellenezték, hogy belépjen a Szociális Misszió Társulatba. 1931-ben lépett be, és a jelölt idő és a noviciátus után 1934 pünkösdén letette első fogadalmát, 40 pünkösben pedig örök fogadalmát. 1935-től 45-ig a kórház misszióba dolgozott. Egy éven át helyettes vezető volt, majd vezetőként vette kezébe a kórház missziót. Beöltözésekor kapta az új nevét, az Irma nővér nevet. Ebben a kórház misszióban 8 missziós nővérrel és 45 missziós kültag munkatársal dolgozott együtt. Ebben az időben 7 fővárosi és 18 vidéki kórház tartozott hozzájuk. Így most szeretném megemlíteni Dióhéjban a tudnivalókat a társulatunk kórház missziójáról. Ezt a munkaterületet 1914 és 18 között alakította ki társulatunk Prohászka püspökatya irányításával Székesfehérváron. Akkor itt mi nővérek 5 hadikórházat vezettünk az első világháború alatt, ahol nem csak ápoltunk, hanem a betegek szociális ügyeit is intéztük, amilyenek a levelezés, az iratok beszerzése, hivatali eljárások, munkahelyhez szerzések és egyéni életek körülményeit figyelembe véve a lelkükkel is törődtek nővéreink. A világháború után a Szociális Missziótársulat rendszeres munkaterülete lett ez a kórház misszió, az egészségügyi minisztériummal kötött szerződés alapján. Több szempontból is szükség volt rá, a kórház szempontjából, és ugyanakkor a betegek szempontjából is. Ugyanis a kórház gazdaságosabb kihasználása volt a mi munkánk, aztán az orvosok is pontos adatokat kaphattak a beteg személyi és otthoni körülményeiről. Viszont a beteg szempontjából egy lelki tehermentesítés, egy jogvédelem, aztán később az elhelyezkedés, családi segély mondható segítségünknek. De szellemi gondolást is végeztünk, könyvtár, folyóirat, rendelkezésre bocsátás. Aztán a krónikus betegeket foglalkoztattuk, lakbérrendezésbe segítettünk, És a kórházmisszió minden betegre kiterjedt valláskülönbség nélkül. A kórházmisszió keretein belül, ha egy beteg kórházban volt, és ott találkozott a missziós nővérekkel, akkor tudhatta, hogy kórházi tartózkodása után is intézték a kórházban megkezdett ügyet. Aztán még az is jellemző volt, hogy egy egészen szinte önálló terület Irma nővér életében a II. Világháború ostrom ideje. Oda ostroma alatt a Szociális Misszió Társulat anyaháza és környéke halálvonalba került. 1944. december 28-tól 48 napon át tartott az ostrom, amelynek hatására a Krisztina tér igazi halálvölgyé vált, és a környéke is. Itt a mi rendházunkban is német és magyar katona osztagok helyezkedtek el a földszinti helységekben, és a város vezetői itt ideiglenes mentőállomást rendeztek be, ahol nem csak nővérek és alkalmazottak, mint egy 80-100 személy részére nyújtott ez az épület óvóhelyet, hanem a környéknek körülbelül 180 embere is itt keresett menedéket. És itt Irma nővér légóparancsnok volt. Az élelmezést ellenőrizte, és az első segélynyújtásnál sem hiányozhatott. Mivel az élelmezés nagyon egyoldalú volt, ezért a katonaság egy-egy sebesült lovat is felajánlott az élelmezéshez. És mivel, hogy még akkor is volt humor, később mosolyogva emlegették az itt meghúzódó emberek, hogy az óvóhelyen kialakult a lófeldolgozó bizottság Irma nővér irányításával. Mert hát még ez a táplálék kiegészítés, illetve fő táplálék a lóhús, és kellett, hogy éhen ne haljanak az ott levők. Aztán volt egy olyan jellemző esemény, hogy a környéken csak a mi házunkban volt egy ideig víz. Akkor az emberek százai álltak sorba vízért, miközben géppuska tűz zúdult rájuk és szedte áldozatait. Sajnos sor került arra, hogy anyaházunk kertjében 61 személy lett eltevetve sürgőssége. No, nem a nálunk lakók, hanem a környékben halált szenvedett emberekből. 4-5 pap is volt az óvóhelyen, akiknek így szintén nagyon sok dolguk akadt. A hosszantartó ostrom nagyon nagy kárt okozott a környékben mindenhol, itt is, nálunk is. Például a kertben lévő Szentlélek kápolnánk többszörös teli találatot kapott, összeomlott. Magán a fő épületen és a ház oldalán és tetőzetén óriási lukak tátongtak. 18 fel nem robbant bombát vittek ki Pokrozban a vérmező bomba tölcséreibe, és sok fel nem robbant aknát. Amikor véget ért az ostromnak, a nővérek azonnal hozzáláttak a tetőjavításhoz. Aztán olyan helyzet adódott, hogy a kerület vezetősége a Krisztina plévániával egyetértésben népkonyhát állított fel, és a kivitelezést ránk, nővérekre bízta. Irma nővér egy éven át ennek a népkonyhának volt az ellenőrzője, miközben a rom eltakarítás fizikai munkáiból is ugyancsak kivette a részét. Ő volt az, aki ló nélküli kocsikat húzott a rúdjánál fogva, a többi nővér pedig, akik akkor ottan tevékenykedtek, tolták utána a vérmezőre a romokkal jól megrakott kocsit, és hát így töltötték fel a vérmezőt bombákkal, az elpusztult lovakkal és romokkal. Talán az egyik legjelentősebb, bár nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e különbséget tenni Irma nővér munkájának legértékesebb, vagy egyáltalán hát lehet-e különbséget tenni munkáinak értéke között, de mindenképpen jelentős amerikai szolgálata. Ugyanis a II. Világháború pusztítását anyagilag nem tudta a rend kiheverni és pótolni a missziótársulat, se Budapesten, sem a vidéki házaiban. Külföldi segítségre volt szükség, de hogyan? Mivel Boyer Judit nővérünknek már jól kiépített kapcsolatai voltak az Amerikai Egyesült Államokban, ezért 1923-ban, amikor Clevelandben érkezett, ahol Schrempüspök kérésére megnyitották a Szociális Missziótársulat első tanulmányi házát, majd később a püspök elszakította az anyatársulattól, és akkor itten Judit nővér 10 éven át kint élt, hogy az új nemzedéket betanítsák a mi modern missziós munkánkra. Akkor bár Judit nővér 1932-ben hazajött, de a kapcsolatait bent tartotta az amerikai egyházzal. És hát éppen ezért a missziótársulat akkori vezetősége 46-ban úgy döntött, hogy Judit nővért újból kiküldi az Egyesült Államokba, hogy megszervezzen egy segélyakciót a missziós házaink helyreállítására. Illetve a magyarországi szegények segítése céljából. És ekkor Kopasz Irma nővér csatlakozott hozzá kísérőként, de végül is a hivatalos forma éppen fordítva volt, mert dr. Kopasz Irma 46-ban hivatalos engedélyt kapott, hogy szociológiai tanulmányokat folytasson az Egyesült Államok Katolikus Egyetemein. És akkor Judit nővérünk kísérhette őt. Így érkeztek ketten New Yorkba 1947 legelején. Kezükbe volt a Magyar Egyházi Főhatóság engedélye és ajánlása az amerikai egyházi hatóságokhoz. Amikor ott megszerezték a szükséges engedélyeket, akkor megindult a segélyakció megszervezése és lebonyolítása. Irma nővér megkezdte tanulmányait Washingtonban, az egyetemen, a szociális képzését. 1947. januárban kezdte a tanulmányait, és 49. júniusáig folytatta, amikor szociál master diplomáját megkapta, vagyis a szociális munka mesterévé lett az ő tudományos képzettségének a neve. Hazamenni nem tudtak az otthon megváltozott politikai helyzete miatt, így jelentkeztek New Yorkban az ottani kardinálisnál, aki Irma nővérnek állást ajánlott fel egy kórházban. Itt dolgozott Irma nővér 1949. októberétől 1970-ig. Először, mint képességvizsgáló, majd, mint a felvételi bizottság statikusa. Állampolgárságot is kapott 1954-ben. És hát most jön az a nagy segélyakciójuk együtt, 1947-től 58-ig Judit nővérrel együtt csomagolták és postázták esténként az akcióhoz összegyűjtött anyagokat. Erről már egy korábbi beszélgetésünkben beszámoltam szám szerint is, hogy mennyi csomagot küldtek ők Magyarországra, családoknak, intézményeknek, plébániáknak, szerte az országban. Ebben volt ruhanemű, tisztálkodási szerek, kisebb, nagyobb csomagok, pénzbeli segítség is. Michel intencióra is küldtek, és akkor már megállapítottuk, hogy 545.494 USA dollár segítés ment így pénzben. Aztán Judit nővér halála után Irma nővér már csak nagyon ritkán tudott csomagolásra időt szakítani, de az IKKA útján haláláig folytatta a segítő akciót. 1970-es árvíz után hazajött, és 29 községet járt kísérőjével, egy nővérrel együtt, és mikor innen visszatért az Egyesült Államokba, ismét több száz családnak küldött segítséget, a helyi lelkészek címtára szerint. A templomok és papság részére miseruhát, albát, karinget, tömjént, reverendát, a rászorulóknak, a misszióknak százával küldött kabátot is. 1418 font kegyszert, nagyrészt indiai, afrikai és dél-amerikai missziókba. Hát tulajdonképpen úgy lehetne mondani, hogy egyszerűen lehetetlen számokban kifejezne, hogy mit jelentettek ezek a küldemények a sok gyermekes magyar családoknak, a kisnyugdíjas öregeknek, a szegény templomoknak, a papságnak, stb. Van egy mellékletünk is, egy rajz, ahol Csonka Magyarország térképébe be van gépelve azoknak a helységeknek neve, ahová ez a segítő akció irányult. Hát tele van a pontokkal az egész térkép. 1965-ben lebontották azt a házat, ahol értek, és ettől kezdve Irma nővér egy magánlakásban élt, a New York-i érsek külön engedélyével. Hallatlan munkabírással dolgozott egész haláláig. Az utolsó évben már nagyon gyenge volt. 1984 áprilisában került kórházba néhány hétre. Tudta, hogy gyógyíthatatlan, tudatosan készült a halálra. Igyekezett mindent jól elrendezni, ami rá volt bízva. Ez sikerült. Nyugdíjba már 1970-ben elment. Akkor utána még lehetősége nyílt egy utazásra. Kétszer jött haza Magyarországra, és több távoli keleti országban is volt. 1985. februárjában is elküldte pünkösdi ünnepre szóló segítségét, de ugyanannak a hónapnak utolsó napjaiban erős rosszul léttel kórházba került. Néhány barátja és társa, Atanázia nővérünk naponta látogatták és segítségére voltak. És hát elkövetkezett az idő, amikor a Szent útravalóval megerősítve 1985. március 17-én szép csendesen elhunyt az Úrban, Judit nővér mellére temetve. Úgy egész életét összefoglalja az a néhány sor, amelyet irataik között találtak meg nővéreink. Ez így szól. Mint missziós nővér igyekeztem a szegénységi fogadalom szellemében élni, és nem gyűjtöttem a felesleges dolgokat. Hálát adok az Úrnak, hogy szolgálatára meghívott, hogy Judit nővér kísérőjének választottak, és vele együtt dolgozhatunk az óhazában szükséget szenvedők segítésén. Ugyancsak hálával és imával emlékeztem azokról, akik ebben a segítő munkában támogattak. Két nővér, Judit és Irma nővér életrajzát megismerve, önkéntelenül fakadt fel szívemben ez a gondolat, amikor először olvastam, nem sokkal belépésem után, tehát már több mint 30 éve, ez jutott eszembe, a jó Isten jutalmazza meg őket. Azt hiszem, ezt mondja mindenki, mindaz az ember, akikre a segítő munkájuk irányult. Irma nővér mindig hűséges volt a missziótársulat alapítójőnek, tehát Farkas Edit jeligéjéhez, méghozzá kettőhöz. Egy a szükséges, az örök élet távlatában gondolkodni. És a másik, amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. Ezt a két mondatát Farkas Editnek, melyet a nővérek lelkére kötött, Irma nővér is egész életén át követte, és tetteiben meg is valósította. Így most összefoglalva Judit és Irma nővér példamutató tevékenységét, azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy reméljük, hogy az örök hazában ezzel fogadja őket az Úr, jól van, derék és hű szolgáim, mivel a kevésben hű voltatok, sokat bízok rátok, menjetek be, uratok örömébe. Amen.
0: Mai műsorunkban Kopasz Ilona Irma, a Szociális Missziótársulat nővérének életéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.

tetlegességig fajuló országos tiltakozás hullám indult múlt kedden Észak-Írországban, miután egy szudáni menekült Belfastban megpróbált lefejezni egy férfit. A fővárosban maszkos fiatalok razziáztak, a bevándorlók lakta negyedekben pedig lakóházakat gyújtottak föl. Ez lesz a második témánk a mai Kerengőben. Előtte azonban arról lesz szó, hogy újfajta gondolkodás, újfajta imperializmus jelent meg az Egyesült Államokban. Olyan Amerikát vizionál, amely technológiai, gazdasági és katonai fölényével vezeti a világrendet. Hátterében a világ egyik legértékesebb, ugyanakkor legvitatottabb technológiai cége a Palantir áll. Sokan az új nagy testvérként tartják számon, ugyanis a hatalmas, kaotikus adatmasszát kezelő vállalat szoftverei alkalmasak az állampolgárok milliárdjainak totális megfigyelésére. A cég kezdettől fogva szorosan összefonódik az amerikai állammal, fő partnere a Pentagon, a CIA, az FBI. A Palantírt 2003-ban a Szilícium völgyben megalapító Peter Thiel-lel szembeni aggályok azonban akkor erősödtek fel különösen, amikor Donald Trump elkötelezett támogatója lett. Tény, hogy kevesen tudják hova tenni a furcsa, messianisztikus eszméket hirdető, egyszerre progresszista és neokonzervatív milliárdost, aki miközben erősen hisz az egyén szabadságában és a szabad piacban, a modern demokráciákat immár tehernek, a gyors fejlődés akadályának tartja. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

0: Köszöntöm a vonalban Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az a szép új világ, amit Peter Thiel elképzel?
1: Tulajdonképpen ugye a felvezetőben nagyon jól elhangzott, hogy itt arról van szó, hogy Peter Thiel ugye egy az a szakfejezés, hogy libertariánus, tehát amerikai kontextusban egy olyan konzervatív, aki elsősorban az egyéni szabadságot piaci, gazdasági síkon értelmezi, és ez ikezdődik mindjárt a furcsaság, hogy neki az alapfilozófiája, mármint a nyilatkozataiból kiindulva, az, hogy a különböző vállalkozók, akár egyének, akár nagy multinacionális cégeknek a vezetői, hogy ők minél inkább szabadabbak legyenek az állami kontroll, az állami adóztatás és információgyűjtés alól. Kezdődik az ellentét, mert tulajdonképpen azok a cégek, amelyekben ő benne van, legalábbis egy része, például a Palantir, állami megrendelésre adatot gyűjt a különböző emberekről. Azért mondom, hogy tágan, mert ebben minden benne van, tehát ebben vannak a civilek, de egyébként, hogy a katonai felhasználásra megy ez az eszköz, illetve ez az algoritmus, amit a Palantir képvisel, vagy hát jelent, akkor adott esetben ez mondjuk katonai célpont, pontoknak, tehát úgy embereknek, illetve eszközöknek a mozgását is hivatott gyűjteni és megfigyelni, mind az állam által. Tehát itt vannak így ellentmondások sorozatai Peter Thielnek a tevékenységével kapcsolatban, és éppen ezért szokták ezt a szép új világot, ezt a aktívféle szép új világot társítani az ő képével, mert hogy akármit gondol ő, mint vállalkozó az államtól való szabadságról, olyan technológiákat, meg szolgáltatásokat nyújt, ilyen esetben főleg az amerikai szövetségi kormányzatnak, főleg amióta Donald Trump ugye az elnök, amelyek kifejezetten alkalmasak arra, hogy az állampolgárokat, illetve az embereket megfigyeljék, adatokat gyűjtsenek róluk, és hát erre alapozva pedig nyilván ez már nem a cégből, illetve a szolgáltatásokból következik, hanem a mindenkori kormányzatnak ugye a döntéséből, hogy adott esetben ezeket az adatokat, meg információkat felhasználja különböző intézkedésekre az állampolgárokkal, vagy a célszemélyekkel, vagy célpontokkal szemben. Tehát jóban erről van szó, de egyébként Peter Thielnek sok más ilyen érdekes világképe van. Csak még egy gondolat ehhez, ugye ő azon milliárdosok közé tartozik, akik hát egy olyan fajta altruizmusnak a hívei, aminek az a lényege, hogy a nagy vagyonuknak egy részét elvárás, nem törvényileg, hanem magukkal szemben támasztott elvárással különböző jótékonynak vélt tevékenységekre fordítják. Azért mondom így, hogy jótékonynak vélt tevékenység, mert ezt ők maguk döntik el, hogy mit tekintenek jótékonykodásnak, ami ugye azt jelenti, hogy amit ők fontosnak tartanak. Elképzelhető, hogy az a dolog az társadalmi szempontból nem a legfontosabb, de hát ők ezeket jelölték ki maguknak, és hogy erre fordítanak több 10 millió vagy akár milliárd dolláros összegeket. Ugye Peter Thiel esetében például egy ilyen projekt, hát az, amit parabiózisnak neveznek, ami tulajdonképpen az örök élet felé vezető út, na nem spirituális vagy lelki értelemben, hanem fizikailag, tehát hogy keresni a módját annak, hogy minél jobban meghosszabbítani az embereknek az élethosszát, úgy, hogy mondjuk fiatalokból, életömlesztés vagy más módon ugye az idősebbeknek adnak tulajdonképpen hát sejteket, illetve olyan szolgáltatásokat, meg transzfúziókat, amely révén meghosszabbíthatják az életüket.
0: Nagyon furcsa keresztény fogalmakat is belekeverő eszmerendszert használ. Emlegeti például az antikrisztust is, tehát egészen furcsa a szóhasználata is, meg ezek a képek is, amiket használ.
1: Igen, ilyen szempontból egy érdekes hátterű ember, mert egyébként ő német származású, Frankfurtban született, egy ideig Dél-Afrikában, Dél-Afrikai Köztársaságban élt, csak aztán még fiatal korában ugye elköltözött az Egyesült Államokba, ott is tanult egyetemben, és tulajdonképpen amerikai állampolgár, meg folyékonyan beszél angolul, de egy német származású, a szülei konzervatív katolikusok

0: úgy, hogy aztán kiderült, hogy ő maga is homoszexuális. Most erről mindenki gondolja, amit akar, én csak azért mondom, hogy vannak ilyen ellentmondások, de ott egy másik ellentmondás, hogy ő például az Egyesült Államokban a bevándorlást is kifejezetten szigorítaná, illetve az illegális bevándorlás ellen is van. Persze lehet valakinek szigorú bevándorlás politikai elképzelése, csak ez furcsa pont olyan embertől hallani, aki ő maga is egyébként bevándorló az Egyesült Államokban, még ugye a legális bevándorló is. Tehát egy sor ellentét vagy önellentmondás kapcsolódik Peter Thiel nevéhez, aki egyébként eredetileg politikai karrier szánt magának, legalábbis az életútja az abban az irányba mutat, hogy ő jogi tanulmányokat folytatott, és a politikailag meghatározó intézmények közelében próbált karriert építeni magának, csak miután ez nem sikerült, akkor ő elment lényegében a Szilícium völgybe, Kaliforniába, és akkor ott végül is egy ilyen nem is informatikai karriert folytatott, hanem pénzügyi befektetői alapokat hozott létre, és lényegében pénzt gyűjtött informatikai megoldásokra. Ennek az egyik eredménye lett az említett Palantir, de sok más ilyen projektben is részt vett. Ő volt a Facebooknak az egyik kezdeti fő adományozója, vagy pontosabban befektetője, illetve a PayPal nevű alkalmazásnak a megalapítója. Csak azért mondom, hogy rengeteg ismert ilyen programban benne volt.
1: Hát kritizálni lehet, de semmiképp nem lehet kinevetni, mondjuk, hiszen olyan befolyásos a cége, hogy tulajdonképpen már hatással van a világ folyására. Mi az az új imperializmus, amit vele kapcsolatban emlegetnek? És mennyire befolyásolják az eszméi Donald Trumpot és a körülötte álló elit döntéseit?
0: Ja, azért, mert az új imperializmus gondolat, mert ugye egyrészt az a szolgáltatás, amit elsősorban a Palantíron keresztül nyújt, és kifejezetten mondjuk a Pentagonnak, de egyébként úgy általában az amerikai kormányzatnak, de az lehetőséget ad az amerikai kormányzatnak, hogy adatot gyűjtsön az állampolgárokról, majd azon túl, amit amúgy is egyébként tudna gyűjteni.
1: Sőt, tehát az adatokat azért strukturáltan össze tudja kötni, még a kapcsolatrendszerét is tudja az embereknek, tehát mélységében tud adatot gyűjteni és figyelni az embereket.
0: Így van, tehát tulajdonképpen a Palantir az érintett volt egyébként a Cambridge Analytica botrányban, és a Cambridge Analytica botrány az ugye a 2016-os amerikai elnökválasztáshoz köthető, amikor kiderült, hogy a Cambridge Analytica nevű cég az a Palantirnak az algoritmusát alkalmazva adatokat tudott szerezni több millió amerikai állampolgárnak a Facebook oldaláról, és ezzel lényegében célzott információ gyűjtéssel, meg információ terjesztéssel, hát egyesek szerint képes volt ráhatni az amerikai választások kimenetelére. Tehát egyrészt ezért beszélnek erről, hogy ez egyfajta új imperializmus, hogy a technológiai nagy cégeknek a vezérei, köztük egyébként nem egyedülállóan, de köztük Peter Thiel, rá tudhatni a demokratikus folyamatokra a saját megítélése szerint. Egyrészt, másrészt pedig azért beszélnek erről, mert ugye, ahogy elhangzott a felvezetőben, 2016-tól Peter Thiel támogatja Donald Trumpot, és nem csak Donald Trumpot, hanem Donald Trump környezetében lévő embereket is, elsősorban J.D. Vance alelnököt. Olyan, hogy J.D. Vance egyébként korábban lényegében Peter Thiel alkalmazottja volt, majd Thiel egyik cégénél dolgozott, és éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy hát nem véletlen, hogy összenő, ami összetartozik, mert tulajdonképpen Peter Thielnek nem csak szimpátiája van a mostani amerikai kormányzat irányába, hanem konkrétan vannak nagyon magas szinten személyes kapcsolatai is, és vélhetően ugye ezek a személyes kapcsolatok szakmai és üzleti együttműködéseket is eredményeznek. Ugye amit egyelőre lehet tudni, az például az, hogy a Pentagon, ez pár hónappal ezelőtti hír, a Pentagon hosszabb távon tervez azzal, hogy a Palantir tudja használni a ilyen alapszoftverként, vagy alapalgoritmusként a különböző mesterséges intelligenciát működtető alrendszerekben. Bizonyos szempontból ez már korábban kibontakozóban volt, tehát a Palantírt már korábban is használta a Pentagon, tehát ez nem Donald Trump-al kezdődött, csak az, hogy ez lendületet vett, és sokak szemében egy hát összefonódásnak az egyik tüneteként van jelen. És akkor ezért mondják azt, hogy tulajdonképpen ez egyfajta nagyobb nagy tőke, illetve a politikai elit egy részének az összefonódásáról szól. De nyilván ugye itt nagyon sokan spekulálnak, mert vannak ezek a jelek, amiket szintén említettem, amiket ugye nyilvánosan lehet látni a sajtóból, mert hát ugye vannak azok az összefonódások, amelyekre ugye nem lehet rálátni így kívülről.
1: Emlékeztet ez Kínára? Tehát ez a fajta gondolkodás, hogy egy elit vezérelt döntéshozás legyen a demokráciával szemben, vagy hogy a demokráciát csökkenteni, ez válasz Kína megerősödésére?
0: Elképzelhető, hogy arra adott válasz, az is lehet, hogy igazából a versenyhelyzetből adódik. Tehát tulajdonképpen itt a különböző politikai modellek, gondolok itt a liberális demokráciára, meg ugye a kínai modellre és egyéb alternatív modellekre, ugye ezeknek a versenyéről, már évek óta beszélnek, leutottán a koronavírus járvány alatt, illetve után értekeztek a

0: politikai elemzők, meg a politikatudományi professzorok Amerikában is, hogyha a koronavírus válságnak a kezelése, ami részben adatgyűjtésről is szól egyébként, sőt, nagy részben arról szól, de a koronavírus válságnak a kezelése, az tulajdonképpen egyfajta tesztje annak, hogy melyik politikai rendszer tud jobban és gyorsabban szolgáltatni az állampolgárainak, függetlenül attól, hogy ez mennyire demokratikus. Tehát egyrészt ebbe belecsúszik ez is, hogy még a demokratikus kormányzatok is adott esetben ugye jobban támaszkodnak olyan eszközökre, technológiai megoldásokra, amelyek hát fokozzák a hatékonyságát adatgyűjtés, illetve információszerzés terén. Tehát egyrészt erről szól a dolog, másrészt pedig ugye nem hihetetlen említettem itt a Pentagont korábban. Ugye azt is látni kell, hogy a nagyhatalmi versenyben, tehát itt az amerikaiak, kínaiak közötti, amerikaiak, oroszok közötti áttételesen persze, különböző fontokon zajló versenyben, ugye látjuk ezeket a háborúkat, amelyeket itt szomszédban, ugye Ukrajnában, de itt volt az iráni háború, vagy itt van az iráni háború, meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Szóval azt lehet látni, hogy ezek a különböző komolyabb katonai konfliktusoknál. Sok minden fontos, de kettő az, ami kifejezetten jelentős volt a tapasztalatok alapján. Az egyik, hogy kinek mekkora kapacitása van arra, hogy fegyvert gyártson, költséghatékonyan, minőségre is, de mennyiségre főleg. Ugye itt lehetett ezt látni kifejezetten amerikai részről, hogy meddig tudja támogatni Ukrajnát fegyverekkel, meddig tud fegyvereket hát előni lényegében Iránban. De az egyik dolog. A másik, ezzel párhuzamosan, hogy az ellenfél célpontjait mennyire hatékonyan tudja kiiktatni, és ugye ehhez hírszerzés meg információszerzés kell, és hát sok esetben ugye nagyon masszív mennyiségű adatoknak a minél gyorsabb és pontosabb feldolgozása, és akkor ilyenkor jön képbe ugye a mesterséges intelligencia, meg a Palantírnak az algoritmusa, meg hasonló technológiai megoldások, amelyek tulajdonképpen abba az irányba viszik a nagyhatalmakat is, hogy minél több pénzt és energiát fektessenek a elsősorban mesterséges intelligenciába, hogy a különböző eszközrendszereket, azokat ne csak magas minőségben, meg nagy mennyiségben tudják kifejleszteni, hanem egyúttal célzottan és hatékonyan tudják alkalmazni ténylegesen a hadszíntéren.
1: Gondol-e valamit Európáról, Peter Thiel, meg ez a fajta új imperializmus? Hol van a mi helyünk ebben a rendszerben?
0: Peter Thiel közvetlenül mit mondott Európáról, én ezt nem láttam, de az alapján, amiket itt a libertariánus nézeteivel van, illetve amit áttételesen a J.D. Vance-en keresztül lehet látni, ugye azt lehet látni, hogy az Európa finoman szóval és másodhegedűs ebben a történetben, főleg J.D. Vance nyilatkozataiból lehet látni, hogy az európaiakat, ha úgy tetszik, kényszerhelyzetbe akarja tolni ez az irányvonal az amerikai kormányzaton belül. Több példát is láttunk az elmúlt egy-másfél évben. Donald Trump azt szokás ezt azonosítani, de Trump általában behúzta az utolsó pillanatban a kézifékeket. Tehát, hogy sokszor mondja annakat, hogy kivon katonákat Európából, aztán utána mondja az ellenkezőjét, most legutóbb megint megerősítette, hogy katonákat küldene Európába, majd konkrétan Lengyelországba. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az a fajta, mi megyünk előre, és akkor ha lépést tudtok tartani, akkor velünk jöttök, ha nem, akkor ott maradtok. Ez a fajta mentalitás amerikai részről az európaiakkal szemben, ez a legerősebben a kormányzaton belül a Peter Thiel, illetve J.D. Vance vonalhoz köthető. Úgyhogy ilyen szempontból Európa helye az annak a függvénye, hogy mennyire tud lépést tartani az Egyesült Államokkal, csak hát olyan lépést tempót diktál, gondolok itt az állam szerepére, gondolok itt a nagy multinacionális cégeknek, főleg amerikai cégeknek a szabad mozgására, illetve érvényesülésére, amelyek viszont sok esetben európai tagállami, európai uniós, vagy éppen európai cégeknek az érdekeivel ütközik. És hogyha olyan szolgáltatások, illetve technológiákba tud közel monopól helyzetet kialakítani, a fél birodalom, ha úgy tetszik, vagy a hátország, amelyeket egyszerűen az európaiak nem tudnak kifejleszteni, vagy nem olyan tempóval és nem olyan jól tudnak kifejleszteni, akkor abból értelemszerűen egy ilyen függés fog kialakulni. Gondolok itt mondjuk a hadiparra, a hírszerzésre, műholdas információs rendszerekre, tehát egyértelműen egy ilyen aszimmetrikus kapcsolat alakul ki az Egyesült Államok és Európa között, még jobban, mint ahogy eddig is volt.
1: Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották.

0: Tetlegességig fajuló országos tiltakozás hullám indult múlt kedden Észak-Írországban, miután egy szudáni menekült Belfastban megpróbált lefejezni egy férfit. Mi történt és milyen tanulságai vannak Nyugat-Európa többi országára nézve? A vonalban Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
1: Napot kívánok, és köszönöm a hallgatókat.
0: Mi történt múlt héten Belfastban, és hát aztán egész Észak-Írországban?
1: Most, hogy megértsük, hogy mit történik, érdemes egy picit a kontextusba helyezni a történteket. Az általános bevándorlásról szóló vitában, ami az elmúlt években nagyon komoly figyelmet kapott Nagy-Britannia. Legyen szó akár a legális, akár az illegális bevándorlásról. Ugye azért érdemes tudni a hallgatóknak, hogy legyen szó a nettó bevándorlásról, ami 2023-ban 1 millió főt jelentett Nagy-Britannia számára, lakhatási problémákkal, szociális ellátórendszeren elérhető problémákkal. Tehát, hogy ha megnézzük ezeket a problémákat, akkor az látszik, hogy a bevándorlás első szintű problémává kezd fellépni az Egyesült Királyságban. Ráadásul olyan ügyek borzolták a kedélyeket az elmúlt egy-másfél évben, mint a már tavaly nyáron is Észak-Írországban tapasztalható zavargások, amik ugye kapcsolódtak, hogy két román származású állampolgár meg akart erőszakolni egy 19 éves lányt. Gondoljunk ugye a Harry Novák gyilkosságra, ahol ugye most derültek ki azok a részletek, hogy a rendőrség automatikusan elfogadta az elkövetőnek azon argumentációját, hogy őt rasszista támadás érte, és az áldozattal úgy bántak, a haldokló áldozattal, mint a lett volna az elkövető. És ugye erre a láncra kapcsolódott fel most ugye az a dáni menedékkérőnek a cselekménye, aki ugye nyíltan próbált lefejezni valaki. Tehát ezek az ügyek mind tematizálták a közvéleményt, és afele mutatnak ugye az Egyesült Királyságban, hogy nagyon sokan úgy érzékelik, hogy a helyi népesség az kezd másfajon állampolgárra válni a saját hazájában. És ugye ezzel párhuzamosan megjelentek azok a sokak által szélsőségesnek, bélyegzett, de sokak által elismert és felemelt hangok, Tony Robinsonnak az esetét, vagy hát gondoljunk, amit egy politikában a UK-re parra, akik azt mondják, hogy ez így fenntartatlan, és alapvető változásokra lesz szükség ugye a brit bevándorlás politikában, és általában a bevándorlás, és az integrációhoz való hozzáállásban. Nyilván itt egyébként az, hogy autókat gyújtunk föl és megverjük a rendőröket, ez nem az megoldás erre a problémára. Ugyanakkor az is biztos, hogy az elmúlt évek olyan, megint csak említünk ki pár eset, tehát hogy az izraeli Maccabi futballcsapatnak azt, hogy a szurkolóinak megtiltják, hogy bejöjjenek ugye a csapatmeccsére az Egyesült Királyságba. Arra hivatkozva, hogy Hollandiában, legalábbis a brit rendőrség erre hivatkozott, hogy Hollandiában bevándorlókat megvárnak. És aztán kiderül, hogy ennek pont az ellenkezője történt, hogy a Maccabi szurkolókat támadták meg a muszlim bevándorlók, illetve ugye, hogy a brit rendőrség ugye valójában azért döntött, így, hogy megengedi be az izraeli szurkolókat, mert nem tudta volna biztosítani a megfelelő védelmüket. Ugye ezek mind olyan botrányok, amik fűtik egyébként ugye itt a szélső jobbról, és egyre inkább ugye a kemény jobb oldalról jövő narratívákat. És azért azt érdemes aláhúzni, mert ugye nagyon sok médió és nagyon sok kommentátor rögtön berakja erre a bevándorlás ellen szélső jobb rasszista idegengyűlölő témába, és hogy ezzel megoldottnak végig az ügyet. Viszont szóval, ugye pont ez a megközelítés az, ami Európa szerte bemutatja, hogy ezt a témát, ezt az a csoport, ugye a szélső fogja tudni tematizálni, akitől ezt egyébként pont próbálnak távol tartani. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hosszú távon ez, sőt középtávon, sőt semmilyen távon ez nem lesz megoldás, amíg az európai vezetők és döntéshozók nem hajlandók szemlézni ezzel a problémával.
0: Az esetről videó készült, mármint magáról a támadásról, és az északi rendőrség megkérte a lakosságot, hogy ne terjesszék. Ennek ellenére természetesen gyorsan szétfutott az interneten Nagy-Britannia szerte a videó. De mennyire lehet ezekről a dolgokról, esetekről, a migráció okozta problémákról nyíltan beszélni? Például a sajtó hogyan áll ehhez? Lehet, hogy ez egyfajta ilyen lefolytott kuktafazék, és egyszer csak robban.
1: Nézd, ugye amilyen példákat az előbb felosztom, ezek csak ugye a politikusok, de mainstream médiában is látjuk ezt. Tehát, hogy azért gondoljuk a BBC körüli botrányokra, amik ugye csak részben kapcsolódnak ugye a bevándorláshoz, meg által a migráció témájához, de ugye amikor kiderül, hogy mondjuk a Hamasszal veszik fel, ugye terrorszervezet tagjával Gázában a videót, és mondhatják ki, hogy milyen szörnyű az, amit Izrael csinál, azért ez elég komoly etikai problémákat tett el, mint a BBC részére. És úgy ugye, hogy a személy ugye egy ártatlan segélyszervezeti munkatársnak volt bemutatva. Tehát itt egyértelműen megjelenik a médiának felelősség, és még egyszer utalnék itt a riportokra, amik alapvetően mind arra fókuszálnak, hogy hú, most akkor milyen szélsőjobbos indulatok szabadultak el, és hogy itt teljesen xenofób és rasszista megnyilvánosok látunk. Sajnos ilyenek is vannak, ez tagadhatatlan, és még egyszer mondom, tehát hogy ez egy nagyon világos rend, hogy amennyiben ugye, bizonyos témákat nem lehet tematizálni, akire rögtön rásütik az R-fegyvert, ugye, hogy ő rasszista, onnantól kezdve nagyon nehéz ezekről beszélni. Gondoljunk bele, hogy ez milyen mértékben ássa alá a hatóságokba, a kormányzatba és általában a médiába vett a bizalmat.
0: Milyen következtetéseket lehet levonni a többi nyugat-európai országra vonatkozóan? Hát most itt nem jóslásra kérem, de hát ugye az érek azért kelt a nép elég kolerikus nemzet, hát mindig is jellemző volt rájuk a tetleges politizálás, de például Franciaországban eléggé szelíden tűrnek elég sok mindent, még mindig a németek is. Olaszországban most voltak tüntetések, de meddig tudják benyelni ezt a sok mindent?
1: Azt gondolom, hogy olyan társadalmakban is, mint Németország és Svédország, ez a változás megindult. Tehát nézzük csak azt meg, hogy mondjuk a németek eljutottak odáig, hogy Afganisztánban toloncolnak vissza bűnelkövetőket. Ez önmagában egyébként nem fogja megoldani a problémát, hiszen több százezer ember van, akit ki kéne toloncolni, a németek meg nagyjából 100 embert vittek vissza. De mindenképp azt mutatja, hogy a gondolkodásban változás, hogy a társadalom elvárja a politikusaitól, hogy igenis cselekedjenek. Tehát ugye az, hogy már kiutasított és mindenféle jogalap nélkül Németországból tartózkodó személyek követnek el terrortámadásokat, gyilkosságokat, más súlyos bűncselekményeket, azért már a német társadalom számára is egyre inkább elfogadhatatlan. És ugye ezt látjuk Svédországban és Franciaországban. Ugye a probléma az, hogy egyelőre ez a gyakorlatban csak nagyon lassan kezd lecsapódni. És hát ugye mégiscsak most vagyunk pár nap a paktum életbelépése után, ugye az EU migrációs és menekültügyi paktummal sem fog tudni érdemi változást behozni, mert hogy azzal alapvetően ez a paktum sem foglalkozik, hogy hogyan lehet érdemben csökkenteni az EU külső határait, és ezzel egyébként az EU területét elérők számát.
0: Mit gondol, hogy ez a kommunikációs tendencia fog erősödni Magyarországon is, amit Nagy-Britanniában látunk? Ne nézzünk szembe a dolgokkal, meg a nehézségekkel, és hogy túlzónak tartsuk a migrációt problémaként felhozó diskurzust.
1: Ugye, ha megnézzük a Tisza kormány kommunikációját az elmúlt hónapokban beleértve a választási időszakot is, itt hát diffúz elemeket látunk, tehát egyrészt folyamatosan kommunikálja a kormány, és ugye ez a választási programjában is benne volt, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot. Ugyanakkor megjelennek benne olyan elemek, amelyek kicsinyítik a problémát, és mintha arról beszélnének, hogy Magyarország számára nem jelent elsődleges kihívást a beáramlás. Ez addig fog így maradni, amíg valóban ugye a magyar határokon marad a szigorú határőrizet. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, és ugye itt érzünk egy ellentmondást, hogy miközben az új kormány szeretné megúszni a napi 1 millió eurót büntetés, ugyanakkor nem szeretné végrehajtani ugye az abban foglalt a bírósági döntésben foglalt kötelezettségeket, illetve a paktumot. Ugye ez a kettő biztosan nem fog együtt működni. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve a magyar menekültügyi rendszer nem lesz megnyitva a Magyarország területét elérők számára, nem fogják tudni beadni ugye a déli határon a menekültügyi kérelmüket, akkor az 1 millió eurós büntetés az maradni fog.
0: Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért, a technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő külpolitikai beszélgetések.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Ha valóban háború törne ki, és például életbe lépne az ötös cikkely, valamennyi szövetséges, köztük az Egyesült Államok is a lehető legnagyobb mértékben mozgósítaná képességeit. Jelentette ki a NATO főtitkár csütörtökön Brüsszelben, a szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve. Mark Rutte kiemelte, a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban. Ezt a hiányt jelenleg az európai országok töltik ki, tette hozzá. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte csütörtökön a Facebook oldalán a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja. A formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésére jött létre. A kormány elrendelte a dohánykoncessziók teljes körű és a kaszinókoncessziók átfogó felülvizsgálatát, jelentette be a közlekedési és a beruházási miniszter csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid azt mondta, a felülvizsgálat a dohánykoncessziók esetében minden szerződést és a teljes szabályozási környezetet érinti. Több mint 10 éve az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők és a dohányboltok ellátására, amelyben egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat bonyolító, hódmezővásárhelyhez köthető cég és nagy dohányipari szereplők is részt vesznek, ismertette a miniszter. Ezek gyakorlatilag monopolizálják a dohányboltok termékekkel való ellátását, ezért felülvizsgálják, helyese, hogy ez így zajlik. Június közepétől a Zamárdiban található Nagystrand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterületfelügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margóedes sétányon. A település vezetés közlése szerint a helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes. A balatoni település lakóinak többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, az intenzív forgalom június végétől szeptember közepéig, akár szeptember végéig eltarthat. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Hazánk időjárásáról. Este derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz idő várható, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 Celsius fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Vendégünk pedig a Magyar Közgazdasági Társaság demográfiai szakosztályának elnöke Bende József. Az aktualitása a mai találkozónknak az, hogy a szakosztály egy stratégiát dolgozott ki, és a miniszterelnökség felé továbbította a demográfia ügyében. Miért volt erre szükség?
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. A legfrissebb adatokkal szeretném alátámasztani. Ebben az évben 10%-kal kevesebb baba született, mint az elmúlt év hasonló, akkor is mélypontot jelentő időszakában. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ebben az évben 65 ezer körül várható a születéseknek a száma, majdhogy nem a fele annak, amennyire szükség volna az ország stabilitásának a fenntartásához. Évente 50-60 ezerrel születnek kevesebben. Ugye ez könnyen belátható, hogy ez óriási társadalmi problémát jelent. Nem csak, hogy a gazdaság fenntartása, a munkaerőpiac fenntarthatósága kerül veszélybe, vagy már került veszélybe, mert vannak olyan régiók Nyugat-Magyarországon, ahol már nincs munkaerő, akit föl tudnának venni, hanem ez a gazdaság növekedését is erőteljesen lefékezi, a nyugdíj és egészségügyi rendszerek fenntarthatatlanokká válnak, és könnyen belátható, hogy az iskolarendszer is egy óriási megoldandó feladat előtt áll, mert gyakorlatilag minden harmadik gyermek hiányzik, ahhoz képest, ami 10-15 évvel ezelőtt volt a születéseknek a száma. 15 évvel ezelőtt 95 ezer gyermek született, nagyjából évente, most pedig a 65 ezer felé közeledünk. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik iskolára nem lesz szükség országosan. Egy ilyen kihívásnak a megválaszolása azt hiszem, hogy hatalmas társadalmi feladat, és itt nem arról van szó, hogy az idei év vagy a tavalyi év folyamatok mentek nem kívánatos irányba, hanem itt évtizedekről van szó. És egy tartós egyensúly hiány alakult ki a gazdaság és a családi ügy között. A növekvő munkaerőigény és a humán erőforrásoknak a biztosítása, vagyis a gyermeknevelés és a családok stabilitása ezzel kapcsolatban egy óriási ellentmondást mutat. Egy olyan paradoxonnal állunk szemben, hogy a rendelkezésre álló munkaidőnk és erőforrásaink azok az utóbbi évtizedekben erősen eltolódtak a gazdaság irányába, és ennek következtében a családok életkörülményei átalakultak, ami a gyermekvállalást óriási nehézség elé állítja. És itt nem csak a születéseknek a számáról van szó, hanem a termékenységről is, ami azt jelenti, hogy hány babát hoz létre egy család mondjuk az élete során. És itt is a 1,3 körüli átlagszámot látunk családonként, ami azt jelenti, hogy se rövid távon, se hosszú távon nem tudja reprodukálni magát a magyar kultúra. Tehát ennek a helyzetnek a tisztánlátása okán nagyon fontos, hogy értékeljük az eddigi 16 évnek a népességpolitikáját, és újra gondoljuk, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami hatékony és eredményes volt ebből a szempontból, mi az, ami nem. És azt látjuk, hogy egy olyan komplex társadalmi kihívásról van szó, ami már nem is egyszerűen demográfia, hanem egy nemzetstratégiai kérdés.
2: Tehát tulajdonképpen szinte minden területet érint. A gazdaságon belül, a kultúrán belül, tehát ha jól gondolom a laikusként, hogy ennél fontosabb kérdés pillanatnyilag hosszú távon biztos, hogy nincs az országban.
3: Így van. Nem csak hosszú távon, hanem ez már a mindennapjainknak is a működési lehetőségeit behatárolja. Látjuk, hogy kevés a rendőr, kevés az orvos, kevés a pedagógus, gyakorlatilag az államigazgatásnak feszegetjük már a határait, és egy olyan folyamatos leépülés várható a következő években minden területen, aminek a kezelése óriási probléma az új kormány számára is.
2: Az okait, hogyha fölmérjük, részben van külföldi ráhatás is, hiszen a külföldi irodalomból az ember értesül arról, hogy törekszik arra ezzel foglalkozó világ, hogy ne nagyon legyenek házasságok, ha van, akkor abból ne szülessék gyerek, ennek már irodalma van.
3: Így van, van egy olyan hiedelem az elmúlt évtizedekben, ennek láttuk a hatását, hogy túlnépesedett a föld, és nem csak, hogy nincs szükség több gyermekre, vagy gyermekvállalás növelésére, hanem kifejezetten a föld működésének az irányát, a föld fenntarthatóságát veszélyezteti a gyermekszámnak a növekedése, de 8-9 milliárdos bolygóról van szó. Itt azonban figyelembe kell venni azt, hogy a föld problémái teljesen más szinten jelentkeznek, mint egy nemzetnek, vagy akár Magyarországnak a problémái. Lehet, hogy ami az egyik kontinensen a túlnépesedés a probléma, a másik kontinensen pedig az előregedés és a gyermekszám hiánya, a gyermekszületések számának a hiánya. Átlagszámban ezek nem értelmes megközelítések, tehát a problémát ott kell kezelni, és úgy kell kezelni, ahogy az adott helyszínen, az adott körülmények között megjelenik. Tehát lehet, hogy Nigériában vagy Ázsia bizonyos országaiban a túlnépesedéssel kell szembenézni, és ott azt a problémát kell kezelni, de az nem mosható össze az Európában jól látható demográfiai télhez, ami pedig éppen a népességszám fenntartását vagy a növekedését jelenteni, ha a problémát igazából meg akarjuk oldani.
2: Lehet, hogy kívülről úgy nézhet ki ez, hogy a migráció is összefügg ezzel, és ez valamiféle gyógyító szándék, hogy a szürkítése az európai lakosságnak esetleg a demográfiai kérdést is másképp láttatja majd, nem tudom.
3: Igen, már Németországban már évtizedek óta alkalmazzák a migrációt, mint a népességszám csökkenésének az egyik lehetséges megoldását.
2: És munkaerő létszámnövelés.
3: Pontosan, és a munkaerő vonzást már a II. Világháború után Törökországból importáltak rengeteg munkavállalót. Azonban ez olyan plusz problémákat szabadít az országra, a bevándorlóknak a kulturális adaptációja, a nyelv megtanulása, vagy azoknak a kulturális szokásrendeknek a beilleszkedés. Ugye ezt látjuk, hogy milyen konfliktusok és milyen belháborúk jelentkeznek ezekben a fejlett nyugat-európai országokban.
2: A vallási különbözőségek szintén
3: így van. A vallási különbözőségek még egy külön fejezetet nyithatnának itt, mert hogy alternatív kultúrák, párhuzamos kultúrák alakulnak ki ezekben az országokban. Magyarország nem ezt az utat választotta, nem ez a kívánatos megoldás, hanem az elmúlt 16 évben a kormány az egy pronatalista népességpolitikát folytatott, és az volt a szándék, hogy emelje a születéseknek a számát. De ez a szándék, ez egy óriási kihívást jelentett, és nem is tudtuk ezt megoldani, mert egymással ellentmondásban van, ahogy korábban említettem, ez a demográfiai paradoxon, hogy a rendelkezésre álló munkaerőt azt mire fordítjuk? Ugye vagy a gazdaságnak a fejlesztésére, illetve minden munkaerőt a gazdaságba felhívással, oda tereljük a családokat, az édesanyákat, a gyermekeket is tulajdonképpen a 16 éves beiskolázási kornak ugye a bevezetésével, és hogyha ezzel párhuzamosan szeretnénk megoldani a népességszám alakulását vagy növelését, az jól látható, hogy átmeneti sikereket hozhat, de tartós megoldást nem. Mert elképzelhető, hogy egy család azt választja, hogy egy-két gyermek mellett még teljes munkaidőben dolgozik, de 3-4 vagy még több gyermek esetén ez teljesen kizárt. Nem csak azért kizárt, mert hogy nem fér bele a 24 órába, hanem azért is kizárt, mert ez valaminek a rovására megy. Az, aki megosztja ilyen módon az energiáit, az sem otthon nem tud megfelelőképpen helytállni, sem pedig a munkahelyen. Tehát itt a kettőnek a párhuzamos működtetése az hosszú távon úgy látszik, most már erre ugye vannak történelmi bizonyítékaink is, ez nem vált be. Tehát itt újra kell gondolni az egész társadalmi működési folyamatot, és megfelelő egyensúlyba hozni a női foglalkoztatást és a családi élet összehangolását. Enélkül, hogy ezt behatóan és adatokra építve elemezzük, enélkül ez nem oldható meg hosszú távon. Hasonló a helyzet a lakhatási krízissel. Ugye az előző kormány az a lakástulajdont erősítette, de széles társadalmi rétegek ezt nem tudják megengedni maguknak, nem tudták megengedni, és ez után is így lesz, mert hogy nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségek. Ezért ugye erre számos javaslat fogalmazódott meg a mi szakértőnk részéről is, hogy más megoldásokat is kell találni, például ugye a bérlakásoknak, vagy a leasing lakásoknak a társadalmi elfogadottságának a növelését. Tehát nagyon sokféle területen kell egyszerre dolgozni, és azért javasoljuk, hogy egy komplex demográfiai stratégiát kezdjen meg az új kormány kidolgozni, mert ennek az óriási társadalmi kihívásnak az ötletszerű kezelése, ami egy íróasztal mellett születik, ez teljesen kizárt. Ezt az elmúlt évtized mutatja. Itt olyan lakhatási, kulturális, az egészségügyi, a női foglalkoztatás szempontjából, vagy akár a köztereknek a bejárhatósága szempontjából olyan komplex megközelítésekre van szükség, ami összehangoltan tudja kezelni ágazat közötti egyeztetések nyomán, és egymást erősítve tudja kezelni az egész kérdést. Tehát ez egy kiemelt kormányzati projektet igényelne, és hallottuk az elmúlt napokban, hogy a kormány éppen keres olyan megvalósítható projekteket, amik az unió számára elfogadhatók, és amik lehetővé teszik a nagyobb volumenű összegeknek a lehívását az uniós keretekből. Ez kiválóan alkalmas volna egy ilyen komplex demográfiai stratégiának a kialakítása, ami több hónapot, akár évet is igénybe vehet, de ami aztán garanciát adhatna arra, hogy egy hosszú távú megoldást hoz létre, ami esetleg más országokban is hasznosítható lenne, aminek az Unió ugyancsak hasznát vehetné. Tehát ezt egy olyan kiemelt nemzetstratégiai ügyként kellene kezelni, amihez megfelelő erőforrások kellenek, ugye minisztériumok közötti együttműködés és egy komplex gondolkozásmód is, egy interdisziplináris gondolkozásmód, mert enélkül nem várható, hogy itt egy valóságos elmozdulás legyen, és a következő évtizedeinknek a prioritásait ez meg fogja határozni.
2: A Magyar Közgazdasági Társaság demográfiai szakosztálya egy különleges akciót indított el. Mindannyian kapunk mindenfélét az interneten, amit fontosnak tartunk, és továbbadjuk a barátainknak. Engem mégis szíven ütött az a gesztus, hogy ez a szakosztály elküldte azt a hatalmas tudományos munkát, 50 szerző 100 írását, amit összefésültek, szakmailag megszerkesztették, és azt mondták, hogy nincs pénz arra, amit nonsens, hogy könyv alakban kiadjuk, és mindenki, aki megkapja, küldje tovább legalább 5 embernek. Engem ez annyira meghatott, ez a hazateremtő gesztus, azt kell mondjam. A stratégia kidolgozásánál is nyilván ez nagyon fontos volt, és nagy segítséget adhat a megoldásban is. Tehát nem kell előről kezdeni, hiszen van egy ilyen nagyon erős szakmai háttér. Most.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a könyvről beszéljek. 2 évvel ezelőtt kezdtük el a Magyar Hírlapnak a hasábjain cikkeket közölni arról, kitörési pontok a demográfiai válságból címen, olyan cikkeket közölni, ami bemutatja ennek a hatalmas nagy szakterületnek a rendkívül szerteágazó megközelíthetőségét. És ahogy megjelentek a cikkeink először a demográfiai szakosztálynak a szakértői részéről, ez olyan érdeklődést váltott ki, hogy egyre többen és többen jelentkeztek és akartak hozzászólni. És mire végére értünk, hát a 100 írásnál már leállítottuk, mert olyan óriási szakmai anyag gyűlt össze, hogy már nem lett volna értelme tovább folytatni, és elhatároztuk, hogy megszerkesztjük tematikus rendbe, és könyvformájában is ezt megjelentetjük. Ez a 100 írás, ez rendkívül sok szakterületet érint. Benne van ugye a nemzetközi trendeknek az elemzése. Benne van a hazai adatoknak a feltárása, ennek a történeti megközelítésében, a nevelésügyi kérdéseknek a föltárásában, a lakhatás föltárásában, a családok kulturális támogatása és a település szintű támogatásnak a kérdéskörében. Tehát rendkívül sokoldalúan közelítettük meg, amiben egy külön kiemelt fejezet jut az egyház megközelítésének is. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy eddig egyedül és kizárólag a katolikus egyház képviselte azt a családkoncepciót, azt a család és gazdaság együttműködésére felhívó koncepciót, amelyik történelmileg is bizonyítottan, jól látható módon nem csak hogy megoldást tudna kínálni erre a problémára, hanem ha ezt megfelelő szinten kezelte volna a közpolitika, akkor valószínűleg ki se alakul. És kezdeném azzal, hogy II. János Pál pápának a 85-ben kiadott egyik körlevelére hivatkoznék, aki megfogalmazta, hogy a mai társadalmakban csak az kap igazán gazdasági elismerést, aki külső munkahelyeken dolgozik. És nincs elismerve az az édesanya, aki garantálja hosszú távon sok gyermek felnevelése által a társadalom jövőjét. És meg kell teremteni azokat a körülményeket, hogy megfelelő elismerést és úgy gazdasági lehetőséget kapjon egy sok gyermeket felnevelő család, mint az, aki a külső munkahelyeken végzi a munkáját. Ugye ez már az 1980-as években fókuszba került, és ugye akkor ezt a közpolitika akármelyik országban ugye figyelembe veszi, akkor valószínűleg nem alakul ki ez a demográfiai krízis. De itt más érdekek is vannak a háttérben, ugye itt ezek olyan nemzetközi trendek, aminek a befolyásolásához ugye még Magyarország is kisméretű ország. Tehát itt az egyháznak a látásmódja és az egyház megoldási javaslataira sokkal jobban oda kell figyelni. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1990-ben már, tehát idejében felhívta a figyelmet arra, hogy most van szülőké képes korban az a korosztály, amelyik még képes megoldani ezt a fenyegető krízist. Ebben a 90-es években volt egy nagyjából 90 ezer fős női populáció, akikre, ha megtámogatja a közpolitika ezt a társadalmi réteget, rá lehetett volna bízni a harmadik születési hullámnak a létrejöttét. Ugye az elsőt azt a Ratko korszaknak nevezik, a Ratko gyermekeknek a gyermekei az 1970-es években váltak szülőkorba, és az ő gyerekeik lehettek volna a 90-es évektől, egészen 22-ig voltak szülőkorban. De ezt nem vette figyelemben egyik kormányunk se a rendszerváltoztatás után, és gyakorlatilag ma már kiment ez a nagy létszámú népes korosztály a szülőképes korból, és az akkor 90 ezres női populációs szám már 55 ezernél tart, tehát majdnem, hogy megfeleződött. Mivel sokkal kisebb ugye ennek a korosztálynak a létszáma, nem is várható már el, hogy ezt a létszámot, ugye ezt a populációs számot fönntartsa, csak abban az esetben, hogyha a nagycsaládosok kiemelt támogatást kapnának, azok a családok, akik esetleg 5-6 vagy még több gyermeket akarnak, és tudnak is felnevelni. Volt a kormánynak egy részben sikeres kezdeményezése még 8 évvel ezelőtt, 18-ban a babaváró hitel, ezt mindannyian ismerjük, ez nagy reklámot kapott. Azonban ennek volt egy súlyos hibája is, mert erre a hitelre mindenki jogosult volt, aki családban élt, és azt gondolta, hogy ők majd gyermeket fognak vállalni. De ma már látjuk, hogy ennek a 270 ezer hitelnek az ötödre, a 20%-a gyakorlatilag terméketlen maradt, 25 ezer fiatal vagy családnak nem sikerült egy gyermeket sem ez alatt az idő alatt vállalni, és kifutottak gyakorlatilag a hitelnek a hatóköréből, és most ez átalakult egy piaci hitellé, ami azt jelenti, hogy hatalmas nagy terhet raktunk azoknak a fiataloknak a vállára, akik nem tudták kellőképpen biztosítani, és ugye ezek sokszor, sőt, legtöbb esetben ezek önhibán kívüli, mert hogy a terméketlenség, meddőség, vagy válás, vagy egyebek miatt nem jött létre a baba. Tehát itt nagyon fontos pontosan elemezni és feltárni azokat az intézkedéseket, és megismerni azoknak az eredményeit, ami az elmúlt 16 évben született, ugye rengeteg van, föl nem lehet sorolni, és nem tudjuk még jelenleg, hogy mi az, ami eredményes volt, és mi az, ami nem. Ugye az előző kormánytól nem várható, hogy beismerje azt, hogy voltak kevésbé sikeres próbálkozások is, és mi már gyakorlatilag 10 éve olyan történeti adatok elemzésén javasoltuk az intézkedéseket, amik már bizonyítottan eredményesek voltak. És ugye ennek az egyik lába éppen a sokgyermekes családok. A másik lába, ami megint csak ugye más országokban is bizonyította az eredményességét, az pedig az, hogy csökkentsük a kötelező munkaidő, munkaórának a számát. Ugye francia példán javasoltuk, hogy valaki mondjuk 3 gyermek vagy több gyermek után 4 órás munkakörbe szeretne kerülni, annak a kieső munkabérét azt fedezze az állam. Ez nem történt meg, Helyette jött a hétüléses autó támogatás, meg jött a legújabban ugye a 4 gyermekes anyáknak az adómentessége, meg a 3, meg a 2 gyermekeseknek is, amik gyakorlatilag kontraproduktívak, mert hogyha valaki a 4 gyermek felnevelése után nem az unokájával, meg a gyermekeivel tölti az idejét, hanem még arra ösztönözzük, hogy visszamenjen dolgozni, akkor nem várható, hogy újabb és újabb babák szülessenek.
2: Mennyire vették komolyan az önök szakirodalmát, javaslatait, közeledését, hiszen meghirdetve ezek az elvek domináltak az előző kormánynál is, csak szakmailag, minthogyha nem fogadtak volna szívesen tanácsokat.
3: Igen, hát azért említettem, hogy itt egy paradoxonnal állunk szemben, a mostani kormánynak is, meg az előző kormánynak is szembe kell nézni azzal, hogy hova ösztönzi a munkaerő áramlást, a családba vagy a munkaerőpiacra. Az előző kormány sem tudott ebben döntést hozni, mert egyszerűen nincs több munka óra, mint amennyi rendelkezésre áll. És ezért hozott olyan intézkedéseket családpolitikaként megjelenítve, ami részben ösztönözte a gyermekvállalást, ugye ez volt egyik része az intézkedési csomagnak, egy másik része inkább család jólétének nevezhető volt, például az ingyenes tankönyvek, vagy a hétüléses autó, ez is tudtuk, hogy ebből nem lesz több gyerek, de mégis ugye a kormány ezzel a saját pozícióját próbálta erősíteni, és volt egy harmadik intézkedés csomag, amit úgy jelent meg, mintha ez a családokat támogatná, de valójában egy ilyen gyermekellenes volt, mint például a GYED Extra, vagy a kismama szövetkezetek, amik nem azt ösztönözték, hogy maradjon az édesanyja a gyermekével, és várja a következő születéseket, hanem minél előbb menjen vissza dolgozni, minél előbb tegye bölcsödébe a gyerekeit. Na most, hogyha valaki ebben a dihotómiában él, akkor, és nem azt sugallja neki minden csatorna, hogy a gyermekvállalás a prioritás, akkor az az eredmény születik, amit látunk, hogy igazából egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültek a családok, hogy miközben azt hallgatják, hogy a család a legfontosabb, aközben az életfeltételeik meg nincsenek megteremtve.
2: Erre azt mondhatja a hallgató, hogy ugye ahhoz komplex vállalkozás kell, hogy akkor a családot a férj úgy tudja eltartani, hogy ne legyen szükség az anyakeresetére. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, valószínűleg így is van, nagyon-nagyon nehezen megoldható kérdéskör.
3: Így van, tehát ez egy családi szférában ez nem kezelhető. Tehát, hogyha ráterheljük a dolgozásnak is, a kenyérkeresetnek is, meg a gyermeknevelésnek is a terhét 2 felnőttre, ugye, ami történelmileg nem is volt, mert sok felnőtt nevelt sok gyermeket. Tehát, hogy 2 felnőtt egy panel lakásban, vagy egy kis lakásban neveljen gyermeket, ez teljesen abszurd, nem, nincs realitása. Tehát itt a munkamegosztás, a társadalmi munkamegosztásban kellene megteremteni azokat a feltételeket, amik a bizonyos társadalmi szektorban, mint ahogy vannak mondjuk benzinkutasok, vagy vannak pedagógusok, vagy vannak vezetők, nem ugyanazok az emberek végzik el a nagyon sokrétű társadalmi feladatot a munkamegosztás szerint, hanem specializálódnak egy-egy területre. Ugyanígy meg lehetne azt teremteni, hogy legyenek nagycsaládos családok, akiknek ez a fő foglalkozása. És erre nemzetközi példánk van. Az egyetlen fejlett ország, ahol a népesedés gyakorlatilag nem okoz problémát, 3 egész fölött van mindig már évtizedek óta a termékenységi arány, ez Izrael. És Izraelben a haszid zsidók például, vagy a haredi zsidók, ők csak a családjuknak élnek. Tehát az nő is, és a férfi is. És ugye 8-10 gyermekes családokról van szó. Magyarországon is, főleg a keresztény családok körében erre megvan az igény, megvan a lehetőség, megvan a kultúra, megvan a közösségi támogatás. Csak éppen nem tehetik meg, mert nem élnek meg abból az 1 vagy a 1,5 fizetésből, ami van, és hát ugye a nagycsaládosok 28.500 forintot kapnak a mai napig, ugye 3 gyermek fölött, mint támogatást. Tehát itt azért beszélek arról, hogy egy komplex társadalmi gazdasági stratégiának az összeállításáról, átgondolásáról, sok szakértőnek és sok szakembernek a megfontolásából kellene összeállni, mert ez egy szektoron belül nem kezelhető, akár egy minisztérium belül se. Végre van családügyi minisztérium, ugye szociális és családügyi, de ez csak akkor fog tudni itt eredményeket elérni, hogyha egy olyan kiemelt miniszterelnökségi projekt gazdát kap, amelyik képes arra, és felhatalmazást kap arra, hogy egyeztessen a gazdasági minisztériummal, az építésügyi és a többi minisztérium között, mert ez együtt lehet csak megoldani.
2: Köszönöm szépen vendégünknek, hogy itt volt. Én azt gondolom, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, valószínűleg már a jövő heti műsorunkban kísérhetik figyelemmel ezt a témát. Elköszönünk már a hangmérnök kollégámmal, Bójás Jánossal együtt, Kövesdi Zsuzsát hallották, viszont hallás.
0: Elhangzott a Magyar Csillagok. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. június 18-a, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek. Megerősítette a kiskorúak védelmiért felelős pápai bizottság új alapszabályát 14. Leó pápa. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós GMO szabályozás alól, így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha génmódosított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A bejelentésre a Fidesz parlamenti frakciója úgy reagált, hogy a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A belügyminiszter javaslatot tett a rendőrségi feladatellátási rendszer átalakítására, hangzott el a kormányinfón. Eszerint a TEK megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, viszont ugyanezzel a névvel az ORFK irányítása alatt létrejön egy új szervezet, ez lesz az új TEK. A Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként működik majd, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő. A jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik. Az új TEK-hez kerülnek a műveleti feladatok és a személyvédelem. A Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a felderítést. A készenléti rendőrség az objektumvédelmet és a tűzszerészi feladatokat látja el, valamint végrehajtja a nem speciális bevetéseket. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek, miközben az ország az utolsó helyre csúszott vissza a munkahelyi mesterséges intelligencia használat európai rangsorában. Hangzott el a Prohumán csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Joint Venture Szövetség közös rendezvényén. Az Index tudósításából Bartók Szilvia idéz.
1: A szakértők szerint a demográfiai válság, a képzési lemaradás és az alacsony termelékenység együtt olyan tökéletes vihart idéz elő, amelyből csak a tudásba, a felnőtt képzésbe és az innovációba történő masszív beruházással lehet kitörni. A magyar munkaerőpiac olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek már rendszer szintű válaszokat igényelnek, hangzott el egy munkaerőkölcsönző, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az egyik legmeghatározóbb hazai üzleti szervezet konferenciáján. A szakemberek szerint több folyamat hatása adódik össze, ezek közül a legfontosabb a demográfiai válság. Magyarországon évente mintegy 50 ezerrel többen lépnek ki a munkaerőpiacról, mint ahányan belépnek, és ez a különbség az évtized végére tovább nőhet. A születésszámok tartós csökkenése miatt egyre kevesebb fiatal érkezik a munkaerőpiacra, miközben a nagy létszámú generációk fokozatosan nyugdíjba vonulnak. A folyamatot részben enyhíthetné az automatizáció és a mesterséges intelligencia, de ezek hatása egyelőre korlátozott. A mindennapi életben a magyarok már használják az AI-t, de a munkahelyeken szinte egyáltalán nem. Így az európai felmérések szerint a munkahelyi AI használatban az utolsó helyen állunk. A beszélgetés egyik központi témája az úgynevezett közepes jövedelem csapdája volt. A Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Nagy Elek szerint Magyarország jelenlegi gazdasági szerkezete hosszú távon nem fenntartható, ha nem növekszik jelentősen a hozzáadott érték. A szakember emlékeztetett arra, hogy az elmúlt fél évszázadban mintegy 100 ország került hasonló helyzetbe, de közülük csupán minden tizediknek sikerült kitörnie. A kitörési pont minden esetben ugyanaz volt, a tudás. A kamara elnöke szerint a tudásalapú gazdaság nem egyetlen intézkedésből áll, hanem egy teljes ökoszisztémából. Ennek része a szakképzés, a felnőtt képzés, a felsőoktatás, a kutatásfejlesztés és az innováció. A tudás szerepéről szóló diskurzuson elhangzott az is, hogy a közoktatás reformja rendkívül lassú folyamat. Emiatt rövid távon a felnőtt képzés és a szakképzés lehet az a terület, ahol gyors eredményeket lehet elérni.
2: Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos csütörtökön a kormányzati sajtótájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A hőségben az idősek, az újszülöttek, a csecsemők és a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá az országos tisztifőorvos. Nyári diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Derül ki a minisztérium MTI-hez eljutó

0: A szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig havi 242.000 forinttal segíti a minisztérium a bérkifizetést. Az önkormányzatok esetében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható, míg a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatáshoz lehet pénzt kapni. A nyári diákmunkaprogramba azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 16 és 25 év közöttiek nappali tagozaton tanuló diákok, és vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A programra a diákoknak már lehet regisztrálni. A munkáltatók csak akkor vehetik igénybe a támogatást, ha július 1-e és augusztus 31-e között határozott idejű foglalkoztatás keretében alkalmazzák a diákokat. A részletes pályázati kiírást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldaláról lehet letölteni.
1: Megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást 14. Leó pápa. Az MTI beszámolója szerint a katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A pápa köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést, és reményét fejezte ki, hogy ez hozzájárul a Közel-Kelet biztonságának megerősítéséhez. 14. Leó pápa ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket. Az emberi áldozatokon túlmenően beszélt például a világörökséghez tartozó kijevi Pecserszki Lavra kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomról is, amelyet június közepén orosz támadás ért. Megerősítette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság új alapszabályát 14. Leó pápa, tájékoztatott a vatikáni média. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A szombathelyi székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szent misében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért, és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Kijevet és Moszkvát is súlyos csapások érték éjszaka. Közben kiderült, hogy egyre több külföldi szolgál az ukrán fronton, akik után a közvetítők busás haszonhoz jutnak. Nyíri Kata jelenti.
2: Ballisztikus rakétákkal támadta éjszaka az orosz hadsereg Kijevet és Poltova városát. A légvédelem jelentése szerint az ukrán fővárosban több robbanás is bekövetkezett, ismét jelentős a kár az energetikai rendszerben. Az ukrán válaszcsapások Moszkvát célozták. Az orosz fővárosban olajfinomító lángolt, hatalmas területeket borított be a főst. A megtámadott orosz olajipari egység biztosította a Moszkva és Monzás körzete számára szükséges benzin és dízelellátás felét. Az oroszországi Rosztov és Belgorod megyében üzemanyagtározót és fegyverraktárt találtak el az ukrán drónok. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közösségi oldalán arról írt, hogy Moszkva megtámadása jogos lépés Kijev részéről, az oroszok támadásaira ugyanis Ukrajnának joga van hasonló mértékű légicsapásokkal válaszolni. Az ukrán védelmi miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy több mint 10 olyan ügynökség működik Ukrajnában, amelyek 1000 számra hoznak Ukrajnába külföldről férfiakat harcolni az ukrán fegyveres erők soraiba. Mihajlo Fedorov szerint a jogi háttér biztosított, a fizetések pedig európai szinten is kimagaslóak. A tervek szerint a jövőben a külföldiek Ukrajnába hozataláért fejenként 2 millió forintnak megfelelő hrivnyát kapnának az ügynökségek. A védelmi miniszter szerint jó példa az is, hogy az ukrán légvédelembe már mintegy 10 magáncég is bekapcsolódott.
1: Az EU vízgazdálkodási szerepének megerősítését sürgető jelentést fogadott el az Európai Parlament szerdán. A képviselők arra figyelmeztettek, hogy a víz egyre gyakrabban válik politikai nyomásgyakorlás eszközévé. A dokumentum új, határokon átnyúló vízügyi megállapodások megkötését is szorgalmazza, mivel jelenleg mindössze 43 ilyen egyezmény van érvényben. A javaslat emellett nagyobb uniós finanszírozást kér a fenntartható

0: és éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízinfrastruktúrák kiépítésére, különösen a konfliktusok sújtotta térségekben. Másfél ezer külföldi vendégmunkás dolgozik a Székelyföldön, Hargita megyében. Csaknem 50%-uk Magyarországról érkezett. Gáspár Sándor tudósít.
1: A Hargita megyében dolgozó, Európai Unión kívüli országokból érkező munkavállalók száma 25%-kal nőtt az idén, az Unióból érkezőké 5%-kal, mondotta el Csíkszeredában a Hargita megyei rendőrség székhelyén tartott sajtótájékoztatón a helyi bevándorlási iroda vezetője Kondor István Lóránt. Az idén nyilvántartottak közül 1028-an Európai Uniós állampolgárok, 430-an pedig más, főleg távol-keleti országból érkeztek. Sokan családegyesítés miatt. Az unió területéről legtöbben Magyarországról jöttek, összesen 690-en, vagyis csak nem 70%. Vannak, akik több éves távollét után költöztek haza, és vannak, akik házastársukat követték, de vannak, akik csak munkavállalás miatt költöztek Hargita megyébe. Az unión kívüli országok közül Nepál van az első helyen. Egyébként 41 különböző országból érkeztek, köztük Moldovából, Törökországból és Gánából is. Az ellenőrzések során mindössze egy illegálisan tartózkodó külföldit találtak, akit haza is küldtek. A bevándorlási kérelmek közül 93-at utasítottak el Hargita megyében. Idén 102 ideiglenes és 4 hosszú távú tartózkodásra szóló engedélyt bocsátottak ki. A legtöbben építőipari segédmunkásként, állatgondozóként, valamint pincérként, szakácsként vagy szakács segédként dolgoznak. 2020 elején Gyergyóditróban egy helyi konfliktus részeként két sri lankai vendégmunkás ellen lakossági fórumon is tiltakoztak, amire nemzetközi szinten is felfigyeltek. De a ditrói vendégmunkások közül többen ma is a községben élnek és dolgoznak. Egyikük tavaly megkapta a hosszú távú tartózkodási engedélyt, megtanult románul és magyarul is. A felesége is itt dolgozik Ditróban, és szeretnének itt letelepedni, mondta el Kondor István Lóránd, a bevándorlási hivatal vezetője. Hozzátette, hogy az ő esetük azért inkább kivételnek számít, ugyanis a legtöbb külföldi vendégmunkás 1-2 év elteltével más nagyvárosba, elsősorban Bukarestbe költözik a magasabb bérek reményében.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. 78 millió eurós kórházfelújítás történt Léván, írta a Pozsonyi Újszó. Többek között megújult a fekvőbeteg komplexum, a központi műtők, a laboratóriumok és az intenzív osztály részei, valamint új ambuláns tereket hoztak létre. Az uniós helyreállítási alapból 51 milliót, az üzemeltető AGEL költségvetéséből pedig 27 millió eurót fektettek be a lévai kórház felújításába. A munkálatok 50 ezer négyzetméterre terjedtek ki. Összesen 259 fekvőhely újult meg, amelyeket saját szociális helyiségekkel láttak el. Az Egészségügyi Minisztérium segítségének is köszönhetően 89 kórházi fekvőhelyel bővült a kapacitás. Kamil Saskó egészségügyi miniszter kifejtette, Léva példa arra, hogy közpénzből ténylegesen egy új kórház jöhet létre, amelynek nincs párja a régióban. Úthasználati díjat vezettek be a városon áthaladó nehéz gépjármű forgalomra nyárát Szeredában az A8-as autópálya közelében zajló útépítési munkálatok miatt, jelentette be szerdán az erdélyi város önkormányzata. A Krónikában is olvasható összefoglaló szerint a Maros megyei kisváros vezetése Facebook oldalán közölte, hogy a városon áthaladó 135 és 135 A-jelzésű megyei útszakaszokon közlekedő 7,5 tonnánál nagyobb járművekre vett ki úthasználati díjat. Mint írták, az autópálya építés miatt jelentősen megnőtt a nehéz gépjármű forgalom a városban. A két útszakaszon június 6-a és 16-a között több mint 2800 teherautó haladt át. Közölték azt is, a befolyt összeget kizárólag az utak fenntartására, javítására fordítják. Az egyesülés autópályájának is nevezett A8-as Strada Marosvásárhely, valamint a Románia és Moldova határán fekvő Ungeny között vezet majd 304 kilométeren. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Este derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 Celsius fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek. Megerősítette a kiskorúak védelmiért felelős pápai bizottság új alapszabályát, 14. Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársunk Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Hámori Kingát hallják.
4: 2026. június 18-a csütörtök van. Isten éltesse Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold férfi név a germán Arnwald névből származik, melynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. A Levente régi magyar személynév, melyet a lesz igéből származtatnak a nyelvészek. Eszerint jelentése levőcske, kislény. Más, újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, s így a jelentése vadász. Azonban a Levente közszónak nincs köze a tulajdonnévhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Kortársai Monahus Diabolusnak, vagyis ördöngös barátnak nevezték Fráter György, pálos szerzetest, országos és erdélyi politikust, váradi püspököt, majd esztergomi érsekbíborost, aki 1482-ben ezen a napon született. 24 évesen lett szerzetes, és tehetsége a rendháza perjelévé emelte. A Mohácsi csata utáni belháborúban a királlyá választott Szapolyai János tanácsadója lett. János király 1540-es halálakor rábízta a fia János Zsigmond gyámságát. Fráter György hamarosan az ország első emberévé döntéshozójává lépett elő. Fő céljának a ketté szakadt ország török védnökség alatti egyesítését tartotta János Zsigmond uralkodásával, de miután a törökök 1541-ben elfoglalták Budát, rájött, hogy az egyesítés csak a Habsburgok katonai támogatásával hajtható végre. Kényszerű, kétfelé szolgáló politikájával egyszerre próbálta megtartani Erdélyt János Zsigmondnak, és titokban átjátszani a keleti ország részt Habsburg Ferdinándnak. Egyszerre próbált Ferdinándnál és a török szultánnál is szövetséget keresni, és ez a diplomáciai kettős játék nem tarthatott örökké. Giambattista Castaldo, Ferdinánd hadvezére gyanúba fogta, hogy a törököknek akarja átadni Erdélyt, ezért meggyilkoltatta. 1890-ben ezen a napon születtek Szentendrén a híres művész ikrek Ferenci Béni és Ferenci Noémi. Ferenci Béni Kossuth-díjas szobrász, grafikus lett, akinek egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikái is a hazai rajzművészet élvonalába emelték. Ikertestvére Ferenci Noémi Kossuth-díjas goblein művész és festő volt, a Kárpit művészet megújítója. Nem csak tervezte alkotásait, hanem saját maga készítette is őket. Kartonra tervezett festményeit maga szőtte, növényi festékkel saját maga által színezett gyapjú fonalakból. Kárpitjai igen erősen dekoratív hatásúak, síkszerűek. Újító volt ilyen téren is. Az ő képein egyformán fontos volt a figura és a természet. Goblenjeinek színvilága a kezdeti erős színekből egyre inkább átment a pasztel felé. Alkotásaival a goblen művészetet a monumentális művészet rangjára emelte. 1927-ben Hódmezővásárhelyen született ezen a napon Ilosfalvi Róbert, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, tenor, operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1954-ben debütált az Operaházban Erkel Hunyadi László című operájának címszerepében. 1966-tól másfél évtizedet töltött külföldön, mint a kölni operaház, a San Franciscói, a Müncheni, a Hamburgi, a Stuttgarti, a Madridi és a Római operaházak, a New Yorki és a Londoni koncerttermek vendégművészeként. 1982-ben tért vissza Budapestre, mint az Operaház magánénekese. Különlegesen szép, olaszos hangjának köszönhetően elsősorban drámai és hősi szerepeket játszott.
0: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

Ilosfalvi Róbert énekelt, közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara. Vezényelt Erdélyi Miklós. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus
1: mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ma 2026. június 18-a, évközi 11. hét csütörtökje van, a Budakeszi Rózsafűzér Társulattal imádkozunk. Kérjük a mindenható Istent, aki kiárasztja jóságosan kegyelmét életünkre, adja meg, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat iránta, akinek bölcsessége teremtett, és gondviselése kormányoz minket. Rózsafűzér imádságunkat felajánljuk elhunyt testvéreinkért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek
0: Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Abban az időben eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Időben, az én időmben eljön Jézus hozzám, az imádkozó emberhez, hogy én is vele keresztelkedjek meg minden imádságban, minden rózsafűzér imában.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a galileai Kánában. Mária és Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a mennyegzőre. Isten mosolygó, ünneplő szeretete megmutatkozik ma is, amikor hitünkkel áttörjük a közömbösség, hitetlenség határát, és Isten szeretetével örömre hangoljuk a világot.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mi nagy öröm teljesíteni ezt a gyönyörű küldetést. Itt az idő, hogy elinduljunk és hirdessük tetteinkkel és szavainkkal, otthon, a munkahelyen, az utcán, a közösségünkben, hogy eljött közénk Isten országa.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér 4. titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és felment velük imádkozni. Jézusnak is szüksége volt az imára, nekünk is szükségünk van a hegyre, ahol meglátjuk Isten hatalmát. Ezt jelentse számunkra az ima, legyünk egyike az apostoloknak.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér 5. titka, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Étkezés közben kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Nem csak egyszer akarja ezt az Úr, hanem mindig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az ő emlékezetére imádkozom, áldozom, szenvedek, élek és meghalok. Köszönöm oltára tett szentségedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A menekültek világnapjához kapcsolódóan idén is imádságot szervez a San Egidio közösség azokért a menekültekért, akik a béke és egy jobb élet reményében vesztették életüket, akik úgymond a remény útján haltak meg. Az idei imádságot június 22-én hétfőn 18 óra 30 perctől Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök vezeti a Canisius Szent Péter templomban, ahol a társegyháza képviselői imádsággal szolgálnak. Az imádságra olyan menekülteket is hívnak, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni. Először vesz részt miniszterelnökként az Európai Tanács ülésén Magyar Péter. A csütörtökön kezdődött kétnapos csúcson sok fontos napirend szerepel, többek között az uniós költségvetés. A magyar miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy gyümölcsöző megbeszélést folytatott Roberta Metsolával, és részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén. Továbbá a Giorgia Meloni által szervezett találkozón is ott volt, majd találkozott a visegrádi országok vezetőivel is. A korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. Olvasható a szövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében. Az érdekképviselet a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. Csütörtöki ülésén a kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. A neves utazó, zoológus és etnográfus Xántusz János 19. századi expedícióit idézik fel a fővárosi állat- és növénykertben a hétvégén szervezett különleges programmal, tudatta a Városligeti Intézmény kedden az MTI-vel. A játék részeként a Városligeti Intézmény alapítója nyomában lehet bejárni a kert területét, megismerve a természettudós egykori felfedező útjait. Az idén 160 éves budapesti állatkert jubileumi emlékévéhez kapcsolódó program mellett látványetetésekkel, állattréningekkel, tematikus bemutatókkal is készül a vakáció első hétvégéjére. Nem érte el a NATO-ban korábban vállalt célkitűzést Szlovénia 2025-ben, vagyis a védelmi kiadásoknak a GDP 2%-ára emelését, közölte a NATO főtitkár szerdán Brüsszelben a szlovén sajtó beszámolója szerint. A NATO védelmi minisztereinek tanácskozása előtt Mark Rutte azt mondta, tavaly a legtöbb tagállam teljesítette a 2%-os célt. Albánia, Csehország és Szlovénia azonban elmaradt ettől, de mindhárom ország vállalta, hogy az idén 2% fölé emeli védelmi kiadásait. Hazánk időjárásáról. Este derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz idő várható, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 Celsius fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Negyedik rész.

0: Dörmögőjék beültek az egyik kupéba, ahol egy jóképű utas tréfásan megszólította őket. Hova, hova, barátai az erénynek és a sült malacnak? Debrecenbe. Örvendek. Én is a Csokonai városába való vagyok. Ki az a Kocsonai? Kérdezte Dörmögő úr. Az útitárs végignézte a ténysurat. Nem szégyelli magát az úr? Miért? Hogy összetéveszti a Csokonai nevet a Kocsonaival?
1: Hát nem jobb a Kocsona, mint a Csokona?
0: Nem. Ha magyar ember is kivált, ha debreceni ember ezt a nevet hallja, hogy Csokonai, hát büszkén dobban meg a szíve.
1: Hát ki az a Csokonai?
0: Híres neves, jeles magyar költő. No, nyissa ki az úr a fülecskéje kis kapuját, és hallgassa meg, milyen verset írt Csokonai a csikó bőrös kulacshoz. Az orráról látom, hogy ez a vers tetszeni fog. Drága kincsem, galambocskám, csikó bőrös kulacsocskám, édes a te danolásod, jérceforma kotyogásod, kicskottyod, ünnepi ének, bús szívemnek szegénykének. Dörmögő úr lelkesen kiáltott fel, ej, bepompás vers, én még ilyen szép verset sohasem hallottam, meg kellene aranyozni a kezét, aki írta. Édes a te danulásod, írceforma kotyogásod, én ilyen debreceni csikóbőrös kulacsot veszek magamnak. Kapni a Debrecenben. Amilyen csak tetszik a szeminek szájának, meg a zúzájának. Hát, Csokonai költő urat láthatom-e? Nem él ugyan már nagy jó ideje, de azért láthatja. Hogyan láthatom, ha olyan régen meghalt? Meglátogatja. Itt a címela. A teljes neve Csokonai Vitéz Mihály. Lakik a kollégium előtt egy kertben. Mikor feltűnt a nagy magyar város, mackóink csak elámultak. Hű, micsoda nagy háztenger, se vége, se hossza. Nem is tudtam, hogy a Csokonai városa ilyen óriási. Hát, ha még ismerte volna Dömötör Debrecen történelmét. Ez a nagy magyar város szíve, esze és kenyere volt a magyarságnak. Itt mindig lelkesen dobogott a magyar szív, és szépen virágzott a tudománykertje. Dúlt a török, dúlt a tatár, de a város mégis megállt a talpán. Megmaradt magyarnak, pedig nem is volt.

0: kulacsot? Hé, málha hordó, vigye a ládámat valami fogadóba, itt a cédula róla. Melyik fogadóba? Talán a bikába? Bika? Aztán nem döf az a fogadó? Dehogy döf, inkább olyan finoman lehet benne aludni, mint az édesanyja ölében. Hát csak vigye a bikába a ládát. Dörmögő úr kisétált a pályaudvarból, s csak hamar vásárolt egy pompás, csikóbőrös kulacsot, borral is megtöltötte. No, öcskös, szólt a bocsnak, most pedig meglátogatjuk Csokonai urat. Üljünk kocsira! Az utcán néhány kétkerekű kocsi állt, mely elé egy ló volt fogva. A debreceniek ezt a kocsit taligának hívják, és teherszállításra szokták megfogadni. Dörmögő úrnak azonban úgy megtetszett, hogy fölkívánkozott az egyikre. Tudja-e, bácsi, hol lakik Csokonai vitéz Mihály úr? Kérdezte a taligástól. Nem tudom, felelte az. Debreceni ember nem tudja, hogy hol lakik Csokonai? Méltatlankodott a ténysúr. Hát a kollégium előtt lakik egy kertben.
1: Ja, azt a Csokonait gondolja a tekintetes úr, hogy ne tudnám.
0: No hát, vigyen minket oda. A ténysúr meg Zebi fölültek a taligára. Nyikorgott az árva alkotmány, és nagyot fújt a taligás lovacska, mikor ezzel a szép terhivel megindultak. A debreceniek ugyancsak megbámulták a furcsa utasokat, akik ilyen díszfogattal vonultak be a városba. A kollégium, vagyis főiskola előtt megállt a taliga. Ott állni a Csokonai, szólt a taligás. Hol? Ott, azon a márványoszlopon. Most látták csak a mi derék utasaink, hogy a kollégium előtt nem maga a költő áll, hanem a szobra. De hát így is tetszett nekik, mert igen szép szobor. Leszálltak, levették a kalapjukat, és a ténysúr a kulacsot fölemelte, és ráköszöntötte a költőre. Éljen örökké, Csokonai vitéz Mihály, költő úr, híre neve! Éljen, amíg magyar szó zeng Debrecenben! Nagyot húzott a kulacsból, aztán keblére szorította, és ezt szavalta. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám!
2: Bácsi, szólt Zebike, hadd itasson meg engem is az a galambocska.
0: Bocsnak nem való bor. Eredj te a kollégiumba. Idd a tudományi talát, de a kulacsra ne pislogj.
1: A bocs savanyú arcot vágott, mert szó ami szó, a kulacs nedője jobban ízlett neki a tudományi talánál. De a bácsi megkötötte magát, s nem engedte meg, hogy ő is hallgassa a kicskottyot.
0: Dömötör úr pedig, mikor eleget gyönyörködött a szoborban, így szólt. Most pedig gyerünk a bikába. Vágyik már az én gyönge testem egy kis pihenőre, mert hogy ott úgy lehet pihenni, mint az édesanya keblén.
1: Közel volt a híres fogadó, útközben elnevette magát a ténysúr.
0: Mérgelődhetik most az egri hasom másom, hogy nincs kit bosszantania? Na, adjon Isten, barátom, szólt a bikához címzett fogadó kapusához. Itt van-e már a ládám? Az a nagy? Itt van. Hová tették?
1: A kamrába. Olyan menykő nagy az a láda, hogy nem vitettem a szobába, hanem elzártam a ládák kamrájába.
0: Jól van. Hát merre van a mi szobánk? Küldjék fel a vacsorát ízében, aztán itt van ez a csikóbőrös kulacs, töltsék meg borocskával.
1: A kapus előcsengette a pincért, aki az új vendégeket fölvezette az emeletre. A tekintetes úr jókedvűen dúdolta a lépcsőn.
0: Akármi lesz a vacsorára,

0: csak legyen a csutorába. Bezzeg nem dudorászott így jókedvűen a nagy ládában az egérke. Nem tetszett neki, hogy olyan csönd van körülötte, s nem hallja a tekintetes úr meg a bocs bájos hangocskáját. Fölemelte a láda tetejét, szerencsére Dömötör úr elfelejtette ráfordítani a kulcsot a zárra, és kikukkantott szűk lakásából. Hú, de sötét van, morgott. Olyan sűrű ez a sötétség, hogy a kanál is megáll benne. Sajnos a sötétséget mégsem lehet fölkanalazni. Vajon jutta-e nekem a vacsorájából a jó tekintetes úr? Szerte tapogatott a sötétségben, és nagyon csodálkozott. Itt is láda, ott is láda, ez is láda. Hol vagyok? Csak nem vásárolta össze Dörmögő úr Debrecen városának valamennyi ládáját?
1: Jaj, jaj, miféle szörnyeteg ugrott az orromra?
0: A bátya ilyette hátrált vissza a ládájába, magára csapta a födelet, és elbújt az ingek alá.
1: Vajon miféle vadállat támadott meg engem?
0: Tűnődött magában. Ugyancsak rám ijesztett, pedig nem szoktunk megszeppenni mi mackók olyan könnyen. A borzasztó vadállat pedig nem volt egyéb, egy jámbor cincogónál, egy kisegérnél, mely a ládák egyikének az oldalát rágcsálta, mikor hörpentő őt megzavarta. A kis állat rémületében futott a hörpike karján föl az orráig, szóval az egérkék egymást ijesztették meg. Hörpike jó darabig nem mozdult meg a rejtek helyén, de annál jobban nyugtalankodott a gyomra. Korgott, sírt, mérgelődött, sőt, Hörpike úgy érezte, hogy rugdalózik is, pedig a gyomornak nincs is lába.
1: No, de ez mégsem járja, hogy ilyen sokáig nem kapok enni. Kilátott olyasmit, hogy egy mackó nem gondoskodik a gyomráról. Szégyelje magát, hörpentő uraság!
0: A megtisztelt uraság ismét úgy érezte, hogy egyet rúg rajta a gyomra. Erre föltápászkodott, s megint kimerészkedett a ládából.
1: Mégiscsak ki kell szimatolnom, hogy merre vagyok, gondolta. Annyit már sejtek, hogy nem a Dörmögő úr szobájában, azaz ostoba málhahordó valami raktárba vagy kamrába vitte a ládámat. Ez igazán bosszantó. Még majd kénytelen leszek a ládában hálni és éhen elaludni. Én ehhez nem vagyok hozzászokva. Engem egészen más koszthoz és kvártéhoz szoktatott hozzá egerben a jó tekintetes úr.
0: Körülbotorkázott a kamrában.
1: Csak legalább kimehetnék ebből a sötét szobából. Aha, ez itt az ajtó. Be van zárva. Hát ez mi? Ablak. Befüggönyözött ablak. Vajon kinyílik-e?
0: Nyílik, nyílik, nyílik. Hörpentő bátya kinézett az ablakon, és nagy örömmel látta, hogy a fogadó folyosójára szolgál.
1: Lesz mindjárt vacsora, puha ágy,
0: gondolta a bátya vígan, és kiugrott a folyosóra.
1: Tolvaj! Tolvaj! Hallatszott ebben a percben egy kiáltás. Tolvaj jár a kamrában! Lesz mindjárt vacsora, puha ágy a Hörpike hátára, dörmögte a bátya, és igyekezett elillanni a folyosó félhomályában. Hol a tolvaj? Merre van?
0: Kapus, pincér, szolga, szobalány mind rohanva törekedett föl a lépcsőn. Egy szobalány a kamra ablakára mutatott.
1: Ott mászott ki azon az ablakon mi? Onnan a ládás kamrából. Júj, de csúnya volt! Júj, de nagy körme volt! Júj, de borzas! Aztán úgy elillant, mint a kámfor.
0: A zajra fölébredtek a fogadó vendégei, és a folyosóra nyíló ajtókban hálósapkás fejek jelentek meg.
1: Mi a baj? Mi történt? Tolva jár a házban, magyarázta a kapus, a pincér, a szolga. A szobalány látta, amint kimászott a kamra ablakán. Csúf volt, borzas volt, körbös volt, aztán úgy elillant, mint a kámfor. Mi? De itt közeleg egy afféle díszpincs! A folyosón, hálóruhában egy alak közeledett a csoporthoz. És ez az alak dörmögő tekintetes úr volt, aki a lármára szintén fölébredt, és kicsoszogott a folyosóra. Nagyon bosszankodott, hogy fölverték az aljjal, és ezt mondotta. Miféle csatara ez itt? Talán megvadult a bikafogadó? Ez az! Kiáltotta a szobalány a tekintetes úrra mutatva. Ez a tolvaj! Én! Ordított fel a ténysúr. Én! Már megint én! Mindig én! Beszélhetett. Kapus, pincér, házi szolga, szobalány mind belekapaszkodott az üstökébe és a hálóingébe. Megvagy? Mit kerestél a kamrában? A ténysúr valamennyi mancsával és tányértalpával kapálózott, hogy megszabaduljon. Hogy én mit kerestem a kamrában? Én, megint én, mindig én, Egerben is én, Debrecenben is én, erezd el a torkomat, hé! De nem ereztem ám, kiáltott a házi szolga. Gyerünk a kapitányságra! Én menjek a kapitányságra, üvöltötte dörmögő úr. Megint én, mindig én, Egerben is én loptam el a cipót, én pofosztam föl a borfiút. Ereszetek el, mert már nátás lettem. Én nem másztam be az ablakon, én itt lakom a bikafogadóban, ittni a 13-as számú szobában. Én dörmögő dömötör, békés utas és jámbor mármarosi erdőtulajdonos vagyok. Én is csak a lármára jöttem ki a folyosóra. Azt mindenki mondhatja, vetette ellen a pincér. Kérdezzék meg az öcsémtől, a Zebulontól, hogy nem a lármára keltem-e föl, az öcsém most is a szobában van. Hát majd megkérdezzük. A pincér bekopogtatott a 13-as számú ajtón. Ki van odaben?
2: Én meg dörmögő bácsi,
1: hangzott a bocs válasza. A tekintetes úr a fejéhez kapott. Én fekszem odaben. Én bolondultam meg-e, vagy az a bocs? Hörögte. Mi csinál odaben, dörmögő bácsi? Kérdezte a pincér.
2: Hortyog az ágyban,
1: felelte Zebike.
3: Nem igaz,
1: tört ki a tekintetes úr.
3: Én itt szenvedek és prüszkölök a folyosón.
1: Aztán a pincérhez meg a szolgához fordult. Emberek, nyissuk ki az ajtót, hadd nézzem meg, hogyan fekszem én az ágyban. Hadd fogjam meg a fülemet ott az ágyban. Megragadta az ajtó kilincsét, és ki akarta nyitni. Az ajtó zárva volt.
3: Bezárták,
1: hördült fel a ténysúr.
3: Zebikém, aranyom, nyisd ki az ajtót.
2: Nem lehet, mert dörmögő bácsi lehúzta a kulcsot, és a párnája alá tette.
1: Felelt bosszusan a bocs, és dörmögve tette hozzá. Hagyjanak engem békén, ne piszkáljanak ki folyton az álmomból. Dörmögő úr a homlokára csapott.
3: Ezer millióm darázs, mi jut az eszembe?
1: Kiáltotta.
3: A hasonmásom utánam jött Egerből, s most ő fekszik az ágyamban. Kedves barátaim, hadd törjem be az ajtót, hadd nézzek végre egyszer a hasonmásom szemébe.
1: Elég a cigánykodásból? Mondotta a pincér. Gyerünk a rendőrségre! Abból ugyan nem esztek, hogy én oda menjek. Ha nem megy a rendőrségre, hát a rendőrség jön ide, szaladjon valaki rendőrért!
3: Mi történik itt?
1: Kérdezte most a fogadós, aki a lármára elősietett. Ezt a firmát megcsíptük, mikor kimászott a kamrából, ahol elrejtőzött.
0: Én nem másztam ki, rejtőztem el, tiltakozott a ténysúr. A hasonmásom mászott ki, a hasonmásom rejtőzött el.
1: Ezt a kis mesét mondja el a rendőrségen, talán ott elhiszik, szólt gúnyosan a pincér. Küldjünk ugye rendőrért, fogadós úr.
0: Hagyjuk ezt reggelre, felelt a fogadós. Nem akarom, hogy éjszaka rendőrök jöjjenek a szállóba. Ezt az alakot zárják be ide a kamrába, a szolga álljon őrt az ablak előtt, hogy ki ne szökhessen.
3: De én nem hálok a kamrában,
1: tört ki a ténysúr. Nekem itt szobám van, paplanos ágyam van, én a paplan alatt akarok melegedni. Lökjék be a kamrába, mondotta a fogadós.
0: Akárhogy kapálózott a jámbor tekintetes úr, betuszkolták a kamrába, és rázárták az ajtót. A szolga puskával az ablak elé állt, és beszólt a fogolynak.
1: Ha kedves hottyan az úrnak a szökésre, golyócskát küldök az oldalába.
0: Dörmögő úr, hogy egyedül volt a kamrában, összecsapta a mancsait. A hasonmásom megint a sarkamban van, morbogta. Hasztalan menekültem előle. Ő terpeszkedik az ágyamban, én pedig fekhetem a puszta földön. Se derékaj, se párna. Van-e még ilyen sorsüldözte szerencsétlen mackó a világon, mint amilyen én vagyok? Hova feküdjem? Itt is láda, ott is láda. Hopp, valami jut az eszembe. Az én nagy ládám is itt van. Kinyitom és belefekszem. Az ingeim legalább párnául szolgálhatnak. Kinyitotta a ládát, és belefeküdt. Kényelmetlen fekvőhely, morogta, de jobb a semminél. Az a hasonmásom, ha én egyszer a körmeim közé kaphatnám.
1: Sokáig hánykolódott a tekintetes úr. Hol a jobb oldalára feküdt, hol a balra, itt is nyomta valami, ott is szúrta valami, végre is elszenderedett. Így történt, hogy dörmögő úr az első éjszakát a híres jeles Debrecen városában, a nagy ládában töltötte. Hörpentő bátya pedig, mert ő volt az, aki a 13-as szobában észrevétlen elfoglalta a ténysúr helyét, a paplanos ágyban heverészett.

0: Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta a Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata.
1: Édes Jézus, eljött hozzád, ez az egész kis család. Kérünk szépen, adj mi nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Bocsásd meg bűneinket, minden rossztól te védj meg. Egyikünket se érje baj, Jézusom, szent szíve, kérlek, amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A menekültek világnapjához kapcsolódóan idén is imádságot szervez a San Egidio közösség azokért a menekültekért, akik a béke és egy jobb élet reményében vesztették életüket, akik úgymond a remény útján haltak meg. Az idei imádságot június 22-én hétfőn 18 óra 30 perctől Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök vezeti a Canisius Szent Péter templomban, ahol a társegyháza képviselői imádsággal szolgálnak. Az imádságra olyan menekülteket is hívnak, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni. Először vesz részt miniszterelnökként az Európai Tanács ülésén Magyar Péter. A csütörtökön kezdődött kétnapos csúcson sok fontos napirend szerepel, többek között az uniós költségvetés. A magyar miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy gyümölcsöző megbeszélést folytatott Roberta Metsolával, és részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén. Továbbá a Giorgia Meloni által szervezett találkozón is ott volt, majd találkozott a visegrádi országok vezetőivel is. A kor kedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájk jogszabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. Olvasható a szövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében. Az érdekképviselet a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. Csütörtöki ülésén a kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. A neves utazó, zoológus és etnográfus Xántusz János 19. századi expedícióit idézik fel a fővárosi állat- és növénykertben a hétvégén szervezett különleges programmal, tudatta a Városligeti Intézmény kedden az MTI-vel. A játék részeként a Városligeti Intézmény alapítója nyomában lehet bejárni a kert területét, megismerve a természettudós egykori felfedező útjait. Az idén 160 éves budapesti állatkert jubileumi emlékévéhez kapcsolódó program mellett látványetetésekkel, állattréningekkel, tematikus bemutatókkal is készül a vakáció első hétvégéjére. Nem érte el a NATO-ban korábban vállalt célkitűzést Szlovénia 2025-ben, vagyis a védelmi kiadásoknak a GDP 2%-ára emelését, közölte a NATO főtitkár szerdán Brüsszelben a szlovén sajtó beszámolója szerint. A NATO védelmi minisztereinek tanácskozása előtt Mark Rutte azt mondta, tavaly a legtöbb tagállam teljesítette a 2%-os célt. Albánia, Csehország és Szlovénia azonban elmaradt ettől, de mindhárom ország vállalta, hogy az idén 2% fölé emeli védelmi kiadásait. Hazánk időjárásáról. Este derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 Celsius fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
4: Ártatlanok már pedig nem léteznek. Mondhatná Könyves Kálmán boszorkányos kijelentésének alapján a 21. századi világ embere. Nem hiszünk a világos, szelíd vagy békés szándékban, és legfőképpen nem hiszünk az ártatlanság eszméjében. A gyakorlati megvalósulásról nem is beszélve. Eszeveszett és érthetetlen jelenségnek tűnik ez az ártatlanság dolog. Egy bizonyos életkor után nemhogy luxus, de egyenesen irreális és irracionális tulajdonságnak látjuk. Aki ártatlan, az biztosan nem normális. Fenyegetően bomlasztja a társadalmat, annak minden megszokott szabályával. pszichológiai segítségre szorul, és a legkevesebb, amit elmondhatunk róla, hogy ütődött. Az ártatlanság veszélyes, hogy ne mondjam, egyenesen közveszélyes. Ami egy gyermekben aranyos, dédelgetni való és jújdebájos, de édes, az egy felnőttnél vérlázító, szemtelen, ijesztő, és minden bizonnyal csak tettetés vagy manipuláció. Szinte azonnal lecsapunk arra, aki egy kicsit is védtelen, akin árnyékát érezzük a tisztaságnak, és kiszagoljuk az ártatlanságát. Vízketősen emelkedik a tenyerünk, hogy jól felpofozzuk, amiért ide merészelt jönni azzal a nyílt tekintetével, egyenes szavaival, kendőzetlen szívével. Addig csépeljük szavainkkal, addig ostorozzuk hallgatásainkkal, addig rugdaljuk semmi bevétellel, amíg csak nem látjuk megtörni szemében a fényt, leereszkedni vállait, és földnek szegeződni az arcát is. Vallásos áhítattal üldözzük az összes kisebb, nagyobb ártatlanokat. És jobban odafigyelünk arra, hogy lemossuk magunkról a tiszta szívűség himporát, mint arra, hogy kezet mossunk mosdóhasználat után. Micsoda ronda szokás ez! Ide ne jöjjön még egyszer! Pusztuljon ki még az írmagja is a tiszta szívűségének! Sóval hintsük be a földet is, amit azzal az undok ártatlan talpával érintett. Fertőtlenítsük ki még a nyíltsága emlékét is. Fúj! Hófehéren világlik tehát körülöttünk a szikrázó erkölcsi bizonytalanság, az itt-ott elejtett, csillogó hazugságocskák, a fényes mismásolás és a ragyogó képmutatás. És gyorsan meg is nyugtat minket az ismerős fényforrások világa. Ez ismerős. Ez megszokott, szabályos, minden rendben. Nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább. Az ártatlanság nagy A betűvel, pedig csendben és rejtőzködve, lepel alatt igyekszik tovább, az árnyékos oldalra szorítva. Mint valami illegalitásba vonult, legfőbb titkos ügynök. A sarokban üldögélve, kapuajakban megbújva, a katakombákba lehúzódva éli párhuzamos életét. Így aztán csak a legelszántabbak fedezhetik fel létezését, és tevékenysége rejtve marad. Mondhatnánk azt is, hogy az ártatlanság föld alatti szervezetébe bejutni lehetetlen, pedig valójában mindenki számára örökké nyitva az út. S talán az is döbbenetes, hogy akárhány eltévejedés után is mindig és újra beengedik a kopogtatót a misztériumok szentélyébe, akarom mondani a főhadiszállásra. Aztán az is felfoghatatlan, hogy az ügynökök, még ha meg is törnek, beleroppannak a kínzásokba, és láthatóan szépen beállnak a sorba. Később sokszor ismét önként csatlakoznak a bomlasztó kémhálózathoz, és újra kezdik a fennálló társadalmi rend alapjait célzó egyéni és közös harcukat. Egy szóval lehet, hogy mégiscsak igaza van az ártatlanokat írtó nagyvilágnak. Mert ezek a csodalények itt tényleg titkos céltól vezérelve, vagy csak a maguk kényére, kedvére, de minden szociális normát megkérdőjeleznek, és ami nem ártatlan, nem tiszta, nem egyenes, azt lerázzák magukról. Pedig csinos és hangzatos neveik vannak a normáknak. Jogszerűen, törvényesen levédettük mindet. Csodaszép, kívánatos marketingmázat öntöttünk rá. Számos és befolyásos támogató jó indulatát megnyertük hozzá. Hát hogy jön bárki ahhoz, hogy mindezt megmérje, megkérdőjelezze is, hangtalanul, egyenes arccal, meg nem hajló derékkal, odébb tolja. Le az ártatlanokkal, ordíthatná a világ. Ha nem volna nevetséges, hiszen nem is hiszünk bennük. Mesebeli lények. De sajnos a mesebeli ártatlan ügynökök nem akarják elfogadni, hogy szerintünk ők nem is léteznek. Sőt, arcátlanul ideálnak az utcákra és terekre, meg felkapaszkodnak a padokra és kerítésekre, meg kisétálnak az erdőkbe és mezőkbe. Vannak. És épp olyan csendes moccanatlansággal vannak, mint a fák, az ezerarcú fák, amik mindig egyformák, és sosem ereszkednek meg. Kalász László is ezeket a fákat és embereket énekelte meg. Kalász László, fák. Ti gyönyörű tehetetlenség, álltok viharban, álltok száradásban, levélhullásban, álltok rügyszülőkínban, nem mozdultok helyetekről. Csak egyetlen egyszer, mikor kidültök. Fejszék, fűrészek, levág a mullandóság, megkorhad az idő derekatokban. Nehéz velőtöket, felszippantja a nap. Véretek a drága nedv csordul. Hadakozó karotokat amputálják. Gajjaitokat ízenként tördelik. Még gyümölcseitek emlékét is kiverik agyatokból. Gyermek sarjaitokat is lenyesik. Ásó éllel, erős kapákkal, ortókkal írtják tövükig. Csak álltok. Álltok halálig. Álltok erősen, erőnek erejével. Nem futtok. Nem futhattok el gyáván. De minden vészt kiáltok. Fák. Ti iszonyú védtelenség. A fák és a mesebeli ártatlanok közössége csak azért is állnak. Dafke ide szemtelenkednek, és hangtalan egyszerűséggel állnak. Na jó, az ártatlan emberek olykor mennek is. Sőt, van, hogy bandukolnak, van, hogy sietnek. Máskor ugrálnak vagy táncolnak, egyszer-kétszer még lassan vonulnak is. De itt maradnak. És rendületlenül veszélyesek. Ez az igazi összeesküvés a világhatalom átvételére. Ez itt biztos, hogy nemzetközi. Biztos, hogy szervezett, és biztos, hogy még ha nem is titkos, de mindenképpen titokzatos. Mondják, hogy nem büntelenek, ezt feltétlenül gyorsan el is hisszük. Csak az a baj, hogy közben vannak köztük, akikről messzire érzik ez a rettenetes, kiszolgáltatottan nagy ártatlanság. Némelyiken tényleg rajta van a színe, az illata, az íze. Majdnem saját hangja is van, de talán mégsem. Az nem lehet. Ártatlanok már pedig nem léteznek? És ha mégis, ha láttuk, ha láttam, akkor mi legyen ezekkel? Ezekkel az ártatlanokkal, ezekkel a gyönyörű tehetetlenekkel, ezekkel az iszonyú védtelenekkel. Kérem szépen, mi legyen a fákkal?

0: Mozart 56-os köhül jegyzékszámú, koncertó hegedűre, zongorára és zenekarra című művét hallották. Előadta a Capella Savaria, vezényelt Nicholas McGeagan.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 84. születésnapját ünnepli Paul McCartney, többszörös Grammy, valamint Oscar és Emmy-díjas angol énekes, zeneszerző, producer, elsősorban a Beatles egykori tagjaként ismert. A hangolóban ma az ő felvételeikből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

0: A 84. születésnapját ünneplő Paul McCartney angol énekest, zeneszerzőt, producert köszöntöttük. A Beatles felvételeiből válogatott a szerkesztő Bögös Henrietta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! A szombathelyi székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szentmisében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. Csütörtöki ülésén a Kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. Június közepétől a Zamárdiban található nagy strand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterületfelügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó-Ede sétányon. A helyi rendelet augusztus 31-éig érvényes. A lakók többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Szerintük az elfogadott rendelet miatt a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Visszatérhetnek azok a zömében 45 év feletti katonák a honvédségbe, akiket korábban százával bocsátottak el az állományból. Az eredeti rendfokozatukat megtarthatják, és a díjazásuk sem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál, írja az Index. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten, a Stadionok állomás alagúti részében. A filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. Hazánk időjárásáról. Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 7-től a 15. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban. Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: A szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Possa sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza Az idén, június 21-én, vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szentatya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nem régében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szentatya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szentatya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szentatya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római Pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szentatyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Párciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is. Egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: A Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta Georg Friedrich Händel Ámol koncertó grosszójának negyedik tételét. A karmester Rolla János volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 24. rész.

0: Hát mégis élsz, kiáltja Török Ádám. A malom padlásán forog velem. Vállig érő fekete haja összekuszálódik. Szédülök, mire visszarak a földre. A szédülés, mintha jót tett volna, mintha halkult volna a fejemben a mormogás, a kálvárián zümmögő imádság. Talán azért, mert Török Ádám ilyen jókedvű, és ennyire örül nekem. Olyan vagy ezzel a hajjal, mint egy eladó lány, mondom. Rézi már le akarta vágni egy szabóollóval, mondja nevetve, de nem engedtem. Vagy Borbénál nyiratkozom, vagy sehol. Egyelőre azonban nem mehetek Borbéhoz. Sokáig tart még ez a háború? Nem tudom. Azt mondják, hogy elveszítjük. Csak legyen már vége. Hogy sikerült ébbőrrel megúsznod? Nem úsztam meg ébbőrrel. Szétlőtték a könyökömet. Most kacska a jobb kezem. Rosszabbul is járhattál volna, mondja Török Ádám. Minden esetre, ha rám hallgatsz, most nem lennél nyomorék. El kellett volna szöknöd velem. Lehet. Hagyjuk ezt. Milyen a háború? Ronda. Hagyjuk a háborút. Azt hittem, hogy valami elhagyott anyám bujkász. Török Ádám egyszerre elkomorodik, az arcán furcsán megfeszül a bőr. Nem nevet tovább, és ekkor mindjárt felerősödik a mormolás. A fejem ismét őrítően zúg. Menjünk a kuckomba, mondja Török Ádám. Ott majd beszélgetünk. Oda megyünk a padlás végében felhalmozott lisztes zsákokhoz. Török Ádám félrehúz az egyiket, és bebújik mögé. Utána mászom. Szűk kis búvóhelyre kerülök. Alig tudunk egymástól mozogni. Talán másfél méter távolság sincs a liszttel megtöltött zsákok és a tűzfal között. Nagyszerű búvóhely, mondom. Nem lehet észrevenni. Amikor feljöttem a padlásra, azt hittem, hogy egészen a tűzfalig vannak a zsákok. Éppen jókor jöttél, mondja Török Ádám. Az Isten küldött. Segíts nekem, hogy még ma éjjel elszökjem innen. El akarsz szökni innen? Miért? Mert megőrülök itt, mondja. Megfulladok. Itt nincs levegő, csak liszt. Már a tüdőm és a gyomrom is liszttel van tele. Levegőre kell mennem. Tudok egy jó helyet a folyó mellett, Feketics közelében. Ha szerzel egy csónakot, nem értem, rázom a fejem. Ennél biztonságosabb helyet úgysem találsz, de egyáltalán hogy kerültél ide? Rézi nem mondta. Nem. Valami elhagyott anyáról beszéltél, amikor leütöttél. Persze, mondja Török Ádám, és most elmosolyodik. Hiába vertelek, meg nem tértél észhez. Egyébként elmentem arra a tanyára. Ez a sváb molnár segített nekem. Nagyon rendes volt. Velem jött, elvittük mind a két megpakolt csónakot. Szépen berendezkedtem ott a romok között. Kicsit egyedül éreztem magam, de nem volt semmi baj. Mozoghattam, levegőn lehettem. Csak hogy elszámítottam magam. Ez a rohadt háború sokkal tovább tart, mint gondoltam. Kifogytam az élelemből, kénytelen voltam a környező tanyákat fosztogatni. Éjszaka besurrantam valamelyik tanyára, baromfi tojást, meg ilyesmit loptam, sohasem túl sokat egyszerre, nehogy felfigyeljenek rám. Talán nem is fogtak volna gyanút a parasztok, hiszen róka vagy a görény is pusztíthatta baromfit. Egy éjszaka azonban rám futott az egyik tanyasi gazda. Istállóba szedegettem össze a tojásokat, amikor megjelent az ajtóba. Bőgatya volt rajta, az ágyból ugorhatott ki. Viharlámpát tartott a kezébe, és az arcomba világított. Fejbe csaptam a vasvillával. Két nap múlva már csendőrök járták a környéket, meg vadászok a kutyáikkal. Pucolnom kellett onnan. Nem volt se pénzem, se élelmem, napokig rejtőzködtem a nádasba, teljesen legyengültem. Ilyen hosszú hajjal nem mertem emberek előtt mutatkozni. Valahogy mégis elvergődtem a szívig, Réziék befogadtak. Elrendezték a zsákokat. Már Török Ádám is imádkozik. Éppen úgy duruzsol, mint azok a nyomorult emberek a kálvárián. Az ő hangja is befészkeli magát a fülembe, és feszíti a koponyámat. Vagy fél óráig magyaráz egyfolytában, keringőző és polkázó svábokat emleget, de elvesznek a szavai, nem tudok odafigyelni. Később nagy nehezen megemberelem magam, és azt mondom, Jó helyen vagy itt.
1: Megőrülök itt,
0: kiáltja.
1: 3 hónapja kuksolok ebben a lyukban, és érzem, hogy hamarosan megőrülök. Éjszakánként fuldoklom, arra ébredek, hogy kétségbe esett a ordítozok. Levegőre kell mennem, érted?
0: Tudok egy jó kis helyet, de csónakra van szükségem, és Réziék nem akarnak csónakot szerezni. Folyton azzal biztatnak, hogy most már vége lesz ennek a kurva háborúnak. Közben sehogy se akar vége lenni. El kell mennem innen. Tudnál szerezni egy csónakot? Remélem, nem vagy már olyan gyámoltalan, mint régebben. Segíts egy katona szökevényen. Szerzek csónakot. Tudsz evezni, nem fáj a kezed? Minden rendben lesz. Nem fáj a kezem, csak nem tudom hajlítani. Tehát evezhetsz. Persze. Az Isten küldött, mondja Török Ádám, és nevetve dörzsöli a kezét. Ma este lop valahonnan egy csónakot, és hagyd a gát mellett. Legkésőbb éjfélre legyen ott a csónak. Én addig szerzek pénzt, hogy fizethessek ennek a sváb molnárnak. Mit akarsz fizetni? Elviszek néhány zsák lisztet, és azt becsületesen ki akarom fizetni. Meg azt is, amit 3 hónap alatt megettem. Nagyon rendesek voltak velem. Megvárom, amíg elalszanak, akkor kisurranok. Éjfélig majd csak ráakadok valakire, akire pénz van. Inkább lopd el a lisztet. Ilyen hajjal akarsz kimenni az utcára, hogy leüss valakit? A sváb molnárt nem fogom megkárosítani. Mindent kifizetek neki. Itt hagyom a pénzt ebben a lyukban, aztán elviszek még néhány zsáklisztet. Reggelre már messze járok. Vágd le legalább a hajadat. Nem. Kivárom ennek a háborúnak a végét, és akkor elmegyek a Borbélyhoz, mint minden rendes ember. Sötétben nem látszik, hogy hosszú hajam. Akit pedig leütök, az egyáltalán nem fog látni semmit. Biztosan szerzel csónakot? Persze. Fogalmam sincs, hogy honnan szerzek majd csónakot, de ezentúl mindent megígérek Török Ádámnak. Tulajdonképpen szeretnék már lemenni a padlásról. Mint az én tüdőm és gyomrom is megtelt volna liszttel. Amióta Török Ádám a fulladást említette, nekem is összeszorult a torkom. És már fáj is a fejem az örökös duruzsolástól. Legjobb lesz, ha Barzam Gábor csónakját lopod el, tanácsolja Török Ádám. Rendben van. Vigyél magadra egy kalapácsot, hogy könnyebben leszedhesd a tartóláncot. Így a legkönnyebb. Nekem elhihetett, legalább 30 csónakot loptam már. Rendben van. Örülök, hogy hazajöttél, áradozik. Nem is tudod, hogy mennyire örülök. Elmegyek most. Körülnézek a csónak ügyében. Neked tulajdonképpen használt a háború, mondja Török Ádám. És éppen jókor jöttél haza. Várni fog a csónak. Majd csak vége lesz ennek a háborúnak. Rengeteg pénzt fog akkor szerezni. Nem bánod meg, hogy segítesz. Szívesen segítek. Örülök, hogy végre én lophatok neked csónakot. Nehogy elszóld magad Rézi előtt. Ha megtudják, hogy szökni akarok, egész éjjel itt virasztanak majd a létránál. Leereszkedem a létrán a malomba. Onnan átmegyek a molnár lakás konyhájába. A köpenyem szétfejtve darabokban hever az asztalon. Rézi nagy szabóollóval ügyködik körülötte. Félszegen megállok. Ő meg szó nélkül odajön, és centivel megméri a vállamat, a karomat. Aztán beméri a köpeny hosszát is, és felír mindent egy papírra.

Az is akkor, hogy kétszer beleférsz. Miért rázod a fejed? Nem rázom. Cérnát vesz elő, tűbe fűzi, és néhány öltést csinál. Később megkérdezi. Voltál a Kálvárián? Tele van emberekkel, mondom majdnem sírva. A virágos katona nem olyan már, mint valamikor. Egyszer ki kellett, hogy nőjél ebből is. Minden megváltozott. Csak te nem változtál. Megöregedtem, mondja mosolyogva. Öreg lány vagyok. Már a húgom is férhez ment. Nem öregedtél meg. És örülök, hogy te nem mentél férhez. Emlékszel még a nagyfejű Jakobra? Kérdezi nevetve. Miatta felkerestelek egyszer a Kálvárián. Akkor megtanítottalak táncolni, te pedig meséltél nekem mindenféle szép helyekről. Kifordulok az ajtón, és szinte menekülök a malom udvarából. Rézi utánam kiált. Holnap gyere a köpenyedért! Órák hosszat bolyongok még a faluban. Este megyek csak haza. Várnak rám a vacsorával. Pál ismét ott van, ezúttal a feleségével együtt, és eljött az apósa is, Forgács József, akitől még enni sem tudok rendesen, folyton a háborúról faggat. Kurtán idegesen válaszolgatok, végül megunja a kérdezősködést, és ő mesél mindenféle háborús történeteket, amiket szabadságos vagy leszerelt katonáktól hallott. Vacsora után elszívok velük néhány cigarettát, hallgatom egy darabig Forgács József történeteit, azután anyám nagy bánatára újból elmegyek hazúról.

Besötétedett már, elég késő van. Barzam Gábor háza felé indulok. Barzam Gábor, a halász, a Kálvária utcában lakik. Kénytelen vagyok megközelíteni a Kálváriát. Az oszlopok előtt és a kápolna teraszán gyertyák világítanak. A sok ember rendületlenül mormolja az imáját. Elfordítom a fejem, úgy megyek keresztül a keskeny deszkahídon, be a Kálvária utcába. Kábultan cipelem a vég nélküli imákat. Katona bakancsaimmal hangosan döngölöm a földet. Felverem az egész Kálvária utcát. Nagy zajjal ugrom be a kerítésen a halász udvarába, óvatlanul, ügyetlenül csinálok mindent. De úgy látszik, szerencsém van. Barzam Gáboréknál senki sem ébredt fel. Talán nincsenek is otthon. Lemegyek a kertbe a víz széléig, ott van a csónak, egy vastag karóhoz láncolva. Kalapácsot nem hoztam magammal, így hát addig rugdosom a karót, amíg recsegve eltörik. Akkor beszállok a csónakba, és a vastag karót a vízen magam után húzva a gát irányába evezek. Elég jól forgatom az evezőt, még merev karommal is. Aránylag csendesen siklok a gát oldalához. Félig a partra rángatom a csónakot, hogy a víz el ne sodorja. Most már jöhet Török Ádám, hozhatja a zsákokat, és elszökhet a levegős rejtek helyre, ahol majd nem folytogatja a liszt, és nem lesznek lidérces álmai. Csillagos az ég felettem. Csillagok fénylenek a folyóban is. Szép, hűvös tavasz éjszaka van. Esetleg megvárhatnám Török Ádámot itt a folyó mellett. Esetleg segíthetnék neki még valamit. De ki tudja, hogy mikor jön Török Ádám. És én nem tudok most sokáig megmaradni egy helyen. Haza nem akarok menni, félnék elaludni. Attól félek, hogy nekem is lidérces álmaim lennének, sokkal szörnyűbbek, mint Török Ádámnak. Érdekes, kint a fronton sohasem voltak rossz álmai. Még a fogolytáborban sem. Nem is emlékszem, hogy álmodtam volna. Most azonban szinte holtbiztos, hogy álmodnék. Most, hogy tudom, hogy a virágos katona végleg megszökött előlem. Ne kíván...

Vágok annak a nagy, síma rétnek, ahol valamikor Gilike, az álmodozó falusi kanász őrizte a disznókat, illetve okos, fekete kutyája őrizte a disznókat. Gilike meg többnyire az ujjaival játszott, és olyankor mérhetetlenül boldog volt. Szegény Gilike. Nem kellett volna felülni arra a ronda nagy kandisznóra. Elmegyek a devecseri dombokhoz is. Éjjel-nappal füstölnek ezek a dombok. A szegény nyomorult téglaégető kora tavasztól késő őszig gyúrják a sarat, és fűtik a vacak kis kemencéjéket. Egyszer régen kijöttem ide pásztorokat keresni. Nem tudom, miért gondoltam, hogy majd éppen a devecseri dombok között találok pásztorokat. Soha sem találtam pásztorokat, sem itt, sem máshol. Elmegyek ki a szántóföldekre egészen a bangó tanyáig. Hol lehetnek most a bangóikrek? Alattomos, rossz indulatú kölykök voltak, lépes mézet adtak nekem, és dühös méheket dugtak a lép közé. Szerencsére Török Ádám akkor ott volt a közelben a szöges botjával, és eldobatta velem a lépes mézet. Ha másért nem, ezért megérdemli ezt a halászcsónakot. A békás rét. Török Ádám mindig furcsa ember volt. 15 éves korában szembeszállt Kraszulyák Péterrel, Vári János hatalmas parádés kocsisával. Állítólag Kraszulyák Péternek örökös forradás maradt az arcán Török Ádám ostor csapásától. Szép kárászokat lehetett fogni a békás rét mellett, ha elég ügyes volt az ember. És a Vári kastély. Távolról nézem meg, sötét van még mindig. A Vári kastély sötétben olyan, mint egy kihalt falu. Nem érdemes közelebb menni hozzá. Mit láthatnék? Csak egy vadliba gubbaszt a tornác díszes karfáján, de az is olyan, mintha nem élne, mint a kastély faragott dísze volna. Régebben megtörtént néhányszor, hogy emelgette a szárnyait, ha fent a magasban vadlibák húztak el, de én tulajdonképpen még ezt sem láttam. Az öreg Imrés Lázár mesélte. Kedvesnek hívják azt a vadlibát, és úgy gondolom, szeretett engem. Sokszor megetettem kukoricával. Sötét van még, a levegő azonban hirtelen lehűl, a harmatos szántóföldek elnyelik a csillagokat. Fázni kezdek, most el kellene az a hosszú katonaköpeny, amely ott maradt Rézinél a vízi malomban. Nem sokára virradni fog. Leszegett fejjel, a saját lábnyomaimat követve indulok vissza.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serer Zoltán olvasott fel. A 24. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: A Serafin trió játszotta Ludwig van Beethoven, opusz 70 numero 1-es D-dur zongora triójának második tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! A szombathelyi Székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szentmisében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. Csütörtöki ülésén a Kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. Június közepétől a Zamárdiban található nagy strand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterületfelügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó-Ede sétányon. A helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes. A lakók többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Szerintük az elfogadott rendelet miatt a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosításmentes mezőgazdaság mellett. Visszatérhetnek azok a zömében 45 év feletti katonák a honvédségbe, akiket korábban 100-ával bocsátottak el az állományból. Az eredeti rendfokozatukat megtarthatják, és a díjazásuk sem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál, írja az Index. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten, a Stadionok állomás alagúti részében. A filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a DeFerenc tér és az Őrs vezértere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. Hazánk időjárásáról. Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Kopasz Ilona Irma nővérről, a Szociális Misszió Társulat tagjáról hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja. A 30-as évek elején lépett be a Szociális Misszió Társulatba Kopasz Ilona Irma. Ki volt ő, és hogyan került kapcsolatba a Szociális Misszió Társulattal, és az ő életútjából mi az, amit kiemelünk, ami fontos? A kórházmisszió, az egészségügy, a szociális téren végzett munkája terén mi az, amiben példát ad ma is Kopasz Ilona Irma nővér?
1: Irma nővér életrajzát, tevékenységét, emberi nagyságát azért szeretném megemlíteni Bóér Judit nővérünk mellett, mert életük több szakasza nagyon szorosan összefüggött a Isten és ember szolgálatban. Ezt szeretném kibontani akkor, amikor most Irma nővérről beszélnék. Ő 1903-ban született Szegeden, római katolikus vallású szegedi polgárcsaládban. Szorgalmas és jó tanuló gyerek volt, így szülei érettségi után az orvosi egyetemre küldték, ahol 1926-ban doktorált, kapta meg orvosi diplomáját. Először a szegedi városi kórházban dolgozott 1927-től 31-ig. Felettesei ezt írták róla. Munkájában mindig a megértés és szeretet vezérelték. 1931-től Budapesten az Irgalmas Rendi Kórházban a fogászat minden ágában kiképezte magát. Tulajdonképpen azért jött fel Pestre, mert szülei ellenezték, hogy belépjen a Szociális Misszió Társulatba. 1931-ben lépett be, és a jelölt idő és a noviciátus után 1934 pünkösdén letette első fogadalmát, 40 pünkösben pedig örök fogadalmát. 1935-től 45-ig a kórházmisszióba dolgozott. Egy éven át helyettes vezető volt, majd vezetőként vette kezébe a kórházmissziót. Beöltözésekor kapta az új nevét, az Irma nővér nevet. Ebben a kórházmisszióban 8 missziós nővérrel és 45 missziós kültag munkatársal dolgozott együtt. Ebben az időben 7 fővárosi és 18 vidéki kórház tartozott hozzájuk. Így most szeretném megemlíteni Dióhéjban a tudnivalókat a társulatunk kórházmissziójáról. Ezt a munkaterületet 1914 és 18 között alakította ki társulatunk Prohászka püspök atya irányításával Székesfehérváron. Akkor itt mi nővérek 5 hadikórházat vezettünk az első világháború alatt, ahol nem csak ápoltunk, hanem a betegek szociális ügyeit is intéztük, amilyenek a levelezés, az iratok beszerzése, hivatali eljárások, munkahely elszerzések és egyéni életek körülményeit figyelembe véve a lelkükkel is törődtek nővéreink. A világháború után a Szociális Misszió Társulat rendszeres munkaterülete lett ez a kórházmisszió, az egészségügyi minisztériummal kötött szerződés alapján. Több szempontból is szükség volt rá, a kórház szempontjából, és ugyanakkor a betegek szempontjából is. Ugyanis a kórház gazdaságosabb kihasználása volt a mi munkánk, aztán az orvosok is pontos adatokat kaphattak a beteg személyi és otthoni körülményeiről. Viszont a beteg szempontjából egy lelki tehermentesítés, egy jogvédelem, aztán később az elhelyezkedés, családi segély mondható segítségünknek. De szellemi gondolást is végeztünk, könyvtár, folyóirat, rendelkezésre bocsátás. Aztán a krónikus betegeket foglalkoztattuk, lakbérrendezésbe segítettünk. És a kórházmisszió minden betegre kiterjedt valláskülönbség nélkül. A kórházmisszió keretein belül, ha egy beteg kórházban volt, és ott találkozott a missziós nővérekkel, akkor tudhatta, hogy kórházi tartózkodása után is intézték a kórházban megkezdett ügyet. Aztán még az is jellemző volt, hogy egy egészen szinte önálló terület Irma nővér életében a II. Világháború ostrom ideje. Oda ostroma alatt a Szociális Misszió Társulat anyaháza és környéke halálvonalba került. 1944. december 28-tól 48 napon át tartott az ostrom, amelynek hatására a Krisztina tér igazi halálvölgyé vált, és a környéke is. Itt a mi rendházunkban is német és magyar katona osztagok helyezkedtek el a földszinti helységekben, és a város vezetői itt ideiglenes mentőállomást rendeztek be, ahol nem csak nővérek és alkalmazottak, mint egy 80-100 személy részére nyújtott ez az épület óvóhelyet, hanem a környéknek körülbelül 180 embere is itt keresett menedéket. És itt Irma nővér légóparancsnok volt. Az élelmezést ellenőrizte, és az első segélynyújtásnál sem hiányozhatott. Mivel az élelmezés nagyon egyoldalú volt, ezért a katonaság egy-egy sebesült lovat is felajánlott az élelmezéshez. És mivel, hogy még akkor is volt humor, később mosolyogva emlegették az itt meghúzódó emberek, hogy az óvóhelyen kialakult a lófeldolgozó bizottság Irma nővér irányításával. Mert hát még ez a táplálék kiegészítés, illetve fő táplálék a lóhús, és kellett, hogy éhen ne haljanak az ott levők. Aztán volt egy olyan jellemző esemény, hogy a környéken csak a mi házunkban volt egy ideig víz. Akkor az emberek százai álltak sorba vízért, miközben géppuska tűz zúdult rájuk és szedte áldozatait. Sajnos sor került arra, hogy anyaházunk kertjében 61 személy lett eltevetve sürgőssége. No, nem a nálunk lakók, hanem a környékben halált szenvedett emberekből. 4-5 pap is volt az óvóhelyen, akiknek így szintén nagyon sok dolguk akadt. A hosszantartó ostrom nagyon nagy kárt okozott a környékben mindenhol, itt is, nálunk is. Például a kertben lévő Szentlélek kápolnánk többszörös teli találatot kapott, összeomlott. Magán a fő épületen is, a ház oldalán és tetőzetén óriási lukak tátongtak. 18 fel nem robbant bombát vittek ki pokrozban a vérmező bomba tölcséreibe, és sok fel nem robbant aknát. Amikor véget ért az ostromnak, a nővérek azonnal hozzáláttak a tetőjavításhoz. Aztán olyan helyzet adódott, hogy a kerület vezetősége a Krisztina plévániával egyetértésben népkonyhát állított fel, és a kivitelezést ránk, nővérekre bízta. Irma nővér egy éven át ennek a népkonyhának volt az ellenőrzője, miközben a rom eltakarítás fizikai munkáiból is ugyancsak kivette a részét. Ő volt az, aki ló nélküli kocsikat húzott a rúdjánál fogva, a többi nővér pedig, akik akkor ottan tevékenykedtek, tolták utána a vérmezőre a romokkal jól megrakott kocsit, és hát így töltötték fel a vérmezőt bombákkal, az elpusztult lovakkal és romokkal. Talán az egyik legjelentősebb, bár nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e különbséget tenni Irma nővér munkájának legértékesebb, vagy egyáltalán hát lehet-e különbséget tenni munkáinak értéke között, de mindenképpen jelentős amerikai szolgálata. Ugyanis a II. Világháború pusztítását anyagilag nem tudta a rend kiheverni és pótolni a missziótársulat, se Budapesten, sem a vidéki házaiban. Külföldi segítségre volt szükség, de hogyan? Mivel Boyer Judit nővérünknek már jól kiépített kapcsolatai voltak az Amerikai Egyesült Államokban, ezért 1923-ban, amikor Clevelandben érkezett, ahol Schrempüspök képzésére megnyitották a Szociális Missziótársulat első tanulmányi házát, majd később a püspök elszakította az anyatársulattól, és akkor itten Judit nővér 10 éven át kint élt, hogy az új nemzedéket betanítsák a mi modern missziós munkánkra. Akkor bár Judit nővér 1932-ben hazajött, de a kapcsolatait bent tartotta az amerikai egyházzal. És hát éppen ezért a missziótársulat akkori vezetősége 46-ban úgy döntött, hogy Judit nővért újból kiküldi az Egyesült Államokba, hogy megszervezzen egy segélyakciót a missziós házaink helyreállítására. Illetve a magyarországi szegények segítése céljából. És ekkor Kopasz Irma nővér csatlakozott hozzá kísérőként, de végül is a hivatalos forma éppen fordítva volt, mert dr. Kopasz Irma 46-ban hivatalos engedélyt kapott, hogy szociológiai tanulmányokat folytasson az Egyesült Államok Katolikus Egyetemein. És akkor Judit nővérünk kísérhette őt. Így érkeztek ketten New Yorkba 1947 legelején. Kezükbe volt a Magyar Egyházi Főhatóság engedélye és ajánlása az amerikai egyházi hatóságokhoz. Amikor ott megszerezték a szükséges engedélyeket, akkor megindult a segélyakció megszervezése és lebonyolítása. Irma nővér megkezdte tanulmányait Washingtonban, az egyetemen, a szociális képzését. 1947. januárban kezdte a tanulmányait, és 49. júniusáig folytatta, amikor szociál master diplomáját megkapta, vagyis a szociális munka mesterévé lett az ő tudományos képzettségének a neve. Hazamenni nem tudtak az otthon megváltozott politikai helyzete miatt, így jelentkeztek New Yorkban az ottani kardinálisnál, aki Irma nővérnek állást ajánlott fel egy kórházban. Itt dolgozott Irma nővér 1949. októberétől 1970-ig. Először, mint képességvizsgáló, majd, mint a felvételi bizottság statikusa. Állampolgárságot is kapott 1954-ben. És hát most jön az a nagy segélyakciójuk együtt, 1947-től 58-ig Judit nővérrel együtt csomagolták és postázták esténként az akcióhoz összegyűjtött anyagokat. Erről már egy korábbi beszélgetésünkben beszámoltam szám szerint is, hogy mennyi csomagot küldtek ők Magyarországra, családoknak, intézményeknek, plébániáknak, szerte az országban. Ebben volt ruhanemű, tisztálkodási szerek, kisebb-nagyobb csomagok, pénzbeli segítség is. Michel intencióra is küldtek, és akkor már megállapítottuk, hogy 545.494 USA dollár segítés ment így pénzben. Aztán Judit nővér halála után Irma nővér már csak nagyon ritkán tudott csomagolásra időt szakítani, de az IKKA útján haláláig folytatta a segítő akciót. 1970-es árvíz után hazajött, és 29 községet járt kísérőjével, egy nővérrel együtt, és mikor innen visszatért az Egyesült Államokba, ismét több száz családnak küldött segítséget, a helyi lelkészek címtára szerint. A templomok és papság részére miseruhát, albát, karinget, tömjént, reverendát, a rászorulóknak, a misszióknak százával küldött kabátot is. 1418 font kegyszert, nagyrészt indiai, afrikai és dél-amerikai missziókba. Hát tulajdonképpen úgy lehetne mondani, hogy egyszerűen lehetetlen számokban kifejezne, hogy mit jelentettek ezek a küldemények a sok gyermekes magyar családoknak, a kisnyugdíjas öregeknek, a szegény templomoknak, a papságnak, stb. Van egy mellékletünk is, egy rajz, ahol Csonka Magyarország térképébe bevol van gépelve azoknak a helységeknek neve, ahová ez a segítő akció irányult. Hát tele van a pontokkal az egész térkép. 1965-ben lebontották azt a házat, ahol értek, és ettől kezdve Irma nővér egy magánlakásban élt, a New York-i érsek külön engedélyével. Hallatlan munkabírással dolgozott egész haláláig. Az utolsó évben már nagyon gyenge volt. 1984 áprilisában került kórházba néhány hétre. Tudta, hogy gyógyíthatatlan, tudatosan készült a halálra. Igyekezett mindent jól elrendezni, ami rá volt bízva. Ez sikerült. Nyugdíjba már 1970-ben elment. Akkor utána még lehetősége nyílt egy utazásra. Kétszer jött haza Magyarországra, és több távoli keleti országban is volt. 1985. februárjában is elküldte pünkösdi ünnepre szóló segítségét, de ugyanannak a hónapnak utolsó napjaiban erős rosszul léttel kórházba került. Néhány barátja és társa, Atanázia nővérünk naponta látogatták és segítségére voltak. És hát elkövetkezett az idő, amikor a Szent útravalóval megerősítve 1985. március 17-én szép csendesen elhunyt az Úrban, Judit nővér mellére temetve. Úgy egész életét összefoglalja az a néhány sor, amelyet irataik között találtak meg nővéreink. Ez így szól. Mint missziós nővér igyekeztem a szegénységi fogadalom szellemében élni, és nem gyűjtöttem a felesleges dolgokat. Hálát adok az Úrnak, hogy szolgálatára meghívott, hogy Judit nővér kísérőjének választottak, és vele együtt dolgozhatunk az óhazában szükséget szenvedők segítésén. Ugyancsak hálával és imával emlékeztem azokról, akik ebben a segítő munkában támogattak. Két nővér, Judit és Irma nővér életrajzát megismerve, önkéntelenül fakadt fel szívemben ez a gondolat, amikor először olvastam, nem sokkal belépésem után, tehát már több mint 30 éve, ez jutott eszembe, a jó Isten jutalmazza meg őket. Azt hiszem, ezt mondja mindenki, mindaz az ember, akikre a segítő munkájuk irányult. Irma nővér mindig hűséges volt a missziótársulat alapítójőnek, tehát Farkas Edit jeligéjéhez, méghozzá kettőhöz. Egy a szükséges, az örök élet távlatában gondolkodni. És a másik, amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. Ezt a két mondatát Farkas Editnek, melyet a nővérek lelkére kötött, Irma nővér is egész életén át követte, és tetteiben meg is valósította. Így most összefoglalva Judit és Irma nővér példamutató tevékenységét, azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy reméljük, hogy az örök hazában ezzel fogadja őket az Úr, jól van, de rék és hű szolgáim, mivel a kevésben hű voltatok, sokat bízok rátok, menjetek be, uratok örömébe. Amen.
0: Mai műsorunkban Kopasz Ilona Irma, a Szociális Missziótársulat nővérének életéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.

0: Elhangzott Johannes Brahms Változatok egy Haydn témára című művének negyedik tétele, harmadik variáció. Előadta Ránki Dezső és Kocsis Zoltán.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.

tetlegességig fajuló országos tiltakozás hullám indult múlt kedden Észak-Írországban, miután egy szudáni menekült Belfastban megpróbált lefejezni egy férfit. A fővárosban maszkos fiatalok razziáztak, a bevándorlók lakta negyedekben pedig lakóházakat gyújtottak föl. Ez lesz a második témánk a mai Kerengőben. Előtte azonban arról lesz szó, hogy újfajta gondolkodás, újfajta imperializmus jelent meg az Egyesült Államokban. Olyan Amerikát vizionál, amely technológiai, gazdasági és katonai fölényével vezeti a világrendet. Hátterében a világ egyik legértékesebb, ugyanakkor legvitatottabb technológiai cége a Palantír áll. Sokan az új nagy testvérként tartják számon, ugyanis a hatalmas, kaotikus adatmasszát kezelő vállalat szoftverei alkalmasak az állampolgárok milliárdjainak totális megfigyelésére. A cég kezdettől fogva szorosan összefonódik az amerikai állammal, fő partnere a Pentagon, a CIA, az FBI. A Palantírt 2003-ban a Szilícium völgyben megalapító Peter Thiel-lel szembeni aggályok azonban akkor erősödtek fel különösen, amikor Donald Trump elkötelezett támogatója lett. Tény, hogy kevesen tudják hova tenni a furcsa, messianisztikus eszméket hirdető, egyszerre progresszista és neokonzervatív milliárdost, aki miközben erősen hisz az egyén szabadságában és a szabad piacban, a modern demokráciákat immár tehernek, a gyors fejlődés akadályának tartja. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

0: Köszöntöm a vonalban Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az a szép új világ, amit Peter Thiel elképzel?
1: Tulajdonképpen ugye a felvezetőben nagyon jól elhangzott, hogy itt arról van szó, hogy Peter Thiel ugye egy, az a szakfejezés, hogy libertariánus, tehát amerikai kontextusban egy olyan konzervatív, aki elsősorban az egyéni szabadságot piaci, gazdasági síkon értelmezi, és ez így kezdődik mindjárt a furcsaság, hogy neki az alapfilozófiája, mármint a nyilatkozataiból kiindulva, az, hogy a különböző vállalkozók, akár egyének, akár nagy multinacionális cégeknek a vezetői, hogy ők minél inkább szabadabbak legyenek az állami kontroll, az állami adóztatás és információgyűjtés alól. Kezdődik az ellentét, mert tulajdonképpen azok a cégek, amelyekben ő benne van, legalábbis egy része, például a Palantir, állami megrendelésre adatot gyűjt a különböző emberekről. Azért mondom, hogy tágan, mert ebben minden benne van, tehát ebben vannak a civilek, de egyébként, hogy a katonai felhasználásra megy ez az eszköz, illetve ez az algoritmus, amit a Palantir képvisel, vagy hát jelent, akkor adott esetben ez mondjuk katonai célpontoknak, tehát úgy embereknek, illetve eszközöknek a mozgását is hivatott gyűjteni és megfigyelni, mind az állam által. Tehát itt vannak így ellentmondások sorozatai Peter Thielnek a tevékenységével kapcsolatban, és éppen ezért szokták ezt a szép új világot, ezt a aktívféle szép új világot társítani az ő képével, mert hogy akármit gondol ő, mint vállalkozó az államtól való szabadságról, olyan technológiákat, meg szolgáltatásokat nyújt, jelentősebben főleg az amerikai szövetségi kormányzatnak, főleg amióta Donald Trump ugye az elnök, amelyek kifejezetten alkalmasak arra, hogy az állampolgárokat, illetve az embereket megfigyeljék, adatokat gyűjtsenek róluk, és hát erre alapozva pedig nyilván ez már nem a cégből, illetve a szolgáltatásokból következik, hanem a mindenkori kormányzatnak ugye a döntéséből, hogy adott esetben ezeket az adatokat, meg információkat felhasználja különböző intézkedésekre az állampolgárokkal, vagy a célszemélyekkel, vagy célpontokkal szemben. A trióban erről van szó, de egyébként Peter Thielnek sok más ilyen érdekes világképe van. Csak még egy gondolat ehhez, ugye ő azon milliárdosok közé tartozik, akik hát egy olyan fajta altruizmusnak a hívei, aminek az a lényege, hogy a nagy vagyonuknak egy részét elvárás, nem törvényileg, hanem magukkal szemben támasztott elvárással különböző jótékonynak vélt tevékenységekre fordítják. Azért mondom így, hogy jótékonynak vélt tevékenység, mert ezt ők maguk döntik el, hogy mit tekintenek jótékonykodásnak, ami ugye azt jelenti, hogy amit ők fontosnak tartanak. Elképzelhető, hogy az a dolog az társadalmi szempontból nem a legfontosabb, de hát ők ezeket jelölték ki maguknak, és hogy erre fordítanak több 10 millió vagy akár milliárd dolláros összegeket. Ugye Peter Thiel esetében például egy ilyen projekt, hát az, amit parabiózisnak neveznek, ami tulajdonképpen az örök élet felé vezető út, na nem spirituális vagy lelki értelemben, hanem fizikailag, tehát hogy keresni a módját annak, hogy minél jobban meghosszabbítani az embereknek az élethosszát, úgy, hogy mondjuk fiatalokból életömlesztés, vagy más módon ugye az idősebbeknek adnak tulajdonképpen hát sejteket, illetve olyan szolgáltatásokat, meg transzfúziókat, amely révén meghosszabbíthatják az életüket.
0: Nagyon furcsa keresztény fogalmakat is belekeverő eszmerendszert használ. Emlegeti például az antikrisztust is, tehát egészen furcsa a szóhasználata is, meg ezek a képek is, amiket használ.
1: Igen, ilyen szempontból egy érdekes hátterű ember, mert egyébként ő német származású, Frankfurtban született, egy ideig Dél-Afrikában, Dél-Afrikai Köztársaságban élt, csak aztán még fiatal korában ugye elköltözött az Egyesült Államokba, ott is tanult egyetemben, is tulajdonképpen amerikai állampolgár, meg folyékonyan beszél angolul, de egy német származású, a szülei konzervatív katolikusok voltak, tehát a hátterét tekintve mondhatjuk azt, hogy ő kapott olyan spirituális, vagy éppen intellektuális, hát támogatást, amelyek egyfelől egy ilyen konzervatív irányba vitték el a gondolkodásra, de közben meg ugye ott van ez az erőteljes individualizmus, ami sok más olyan nézetet is eredményezett nála, amelyek adott esetben mondjuk az amerikai katolikus egyház, vagy úgy általában a római katolikus egyháznak az álláspontjával nem biztos, hogy teljes mértékben összeegyeztethető.
0: Sőt, hát, biztos, hogy nem.
1: Így van, egy próbálat a filóban fogalmazni, de így van, tehát vannak olyan elképzelések, amelyek kifejezetten ellentmondásosak, és az amerikai közéletben is. Ugye említettem, hogy van egy sor ellentmondás, mondok csak még kettő példát. Egyik ilyen példa, hogy és itt az ellentmondás a lényeg, nem az, hogy most akkor kiről mit gondol az ember, szóval, hogy ugye ő tulajdonképpen korábban, amikor egyetemre járt, akkor kifejezetten fellépett a homoszexuálisokkal szemben, úgy, hogy aztán kiderült, hogy ő maga is homoszexuális. Most erről mindenki gondoljon, amit akar, én csak azért mondom, hogy vannak ilyen ellentmondások, de ott egy másik ellentmondás, hogy ő például az Egyesült Államokban a bevándorlást is kifejezetten szigorítaná, illetve az illegális bevándorlás ellen is van. Persze lehet valakinek szigorú bevándorlás politikai elképzelése, csak ez furcsa pont olyan embertől hallani, aki ő maga is egyébként bevándorló az Egyesült Államokban, még ugye a legális bevándorló is. Tehát egy sor ellentét vagy önellentmondás kapcsolódik Peter Thiel nevéhez, aki egyébként eredetileg politikai karrier szánt magának, legalábbis az életútja abban az irányba utat, hogy ő jogi tanulmányokat folytatott, és a politikailag meghatározó intézmények közelében próbált karriert építeni magának, csak miután ez nem sikerült, akkor ő elment lényegében a Szilícium völgybe, Kaliforniába, és akkor ott végül is egy ilyen nem is informatikai karriert folytatott, hanem pénzügyi befektetői alapokat hozott létre, és lényegében pénzt gyűjtött informatikai megoldásokra. Ennek az egyik eredménye lett az említett Palantir, de sok más ilyen projektben is részt vett. Ő volt a Facebooknak az egyik kezdeti fő adományozója, vagy pontosabban befektetője, illetve a PayPal nevű alkalmazásnak a megalapítója. Csak azért mondom, hogy rengeteg ismert ilyen programban benne volt.
0: Kritizálni lehet, de semmiképp nem lehet kinevetni mondjuk, hiszen olyan befolyásos a cége, hogy tulajdonképpen már hatással van a világ folyására. Mi az az új imperializmus, amit vele kapcsolatban emlegetnek? És mennyire befolyásolják az eszméi Donald Trumpot és a körülötte álló elit döntéseit?
1: Ja, azért, mert ez az új imperializmus gondolat, mert ugye egyrészt az a szolgáltatás, amit elsősorban a Palantiron keresztül nyújt, és kifejezetten mondjuk a Pentagonnak, de egyébként ugye általában az amerikai kormányzatnak, de az lehetőséget ad az amerikai kormányzatnak, hogy adatot gyűjtsen az állampolgárokról, majd azon túl, amit amúgy is egyébként tudna gyűjteni.
0: Sőt, tehát az adatokat azért strukturáltan össze tudja kötni, még a kapcsolat rendszerét is tudja az embereknek, tehát mélységében tud adatot gyűjteni és figyelni az embereket.
1: Így van, tehát tulajdonképpen a Palantir az érintett volt egyébként a Cambridge Analytica botrányban is. A Cambridge Analytica botrány az ugye a 2016-os amerikai elnökválasztáshoz köthető, amikor kiderült, hogy a Cambridge Analytica nevű cég az a Palantirnak az algoritmusát alkalmazva adatokat tudott szerezni több millió amerikai állampolgárnak a Facebook oldaláról, és ezzel lényegében célzott információ gyűjtéssel, meg információ terjesztéssel egyesek szerint képes volt ráhatni az amerikai választások kimenetelére. Tehát egyrészt ezért beszélnek erről, hogy ez egyfajta új imperializmus, hogy a technológiai nagy cégeknek a vezérei, köztük egyébként nem egyedülállóan, de köztük Peter Thiel, rá tudhatni a demokratikus folyamat.

0: hogy a Pentagon, ez pár hónappal ezelőtti hír, a Pentagon hosszabb távon tervez azzal, hogy a Palantírt tudja használni a ilyen alapszoftverként, vagy alap algoritmusként a különböző mesterséges intelligenciát működtető alrendszerekben. Bizonyos szempontból ez már korábban kibontakozóban volt, tehát a Palantírt már korábban is használta a Pentagon, tehát ez nem Donald Trump-al kezdődött, csak az, hogy ez lendületet vett, és sokak szemében egy hát összefonódásnak az egyik tüneteként van jelen. És akkor ezért mondják azt, hogy tulajdonképpen ez egyfajta nagyobb nagy tőke, illetve a politikai elit egy részének az összefonódásáról szól. De nyilván ugye itt nagyon sokan spekulálnak, mert vannak ezek a jelek, amiket címét említettem, amiket ugye nyilvánosan lehet látni a sajtóból, mert hát ugye vannak azok az összefonódások, amelyekre ugye nem lehet rálátni így kívülről.
1: Emlékeztet ez Kínára? Tehát ez a fajta gondolkodás, hogy egy elit vezérelt döntéshozás legyen a demokráciával szemben, vagy hogy a demokráciát csökkenteni, ez válasz Kína megerősödésére?
0: Elképzelhető, hogy arra adott válasz, az is lehet, hogy igazából a versenyhelyzetből adódik. Tehát tulajdonképpen itt a különböző politikai modellek, gondolok itt a liberális demokráciára, meg ugye a kínai modellre és egyéb alternatív modellekre, ugye ezeknek a versenyéről már évek óta beszélnek, legutóbb a koronavírus járvány alatt, illetve után értekeztek a politikai elemzők, meg a politikatudományi professzorok Amerikában is, hogyha a koronavírus válságnak a kezelése, ami részben adatgyűjtésről is szól egyébként, sőt, nagy részben arról szól, de a koronavírus válságnak a kezelése, az tulajdonképpen egyfajta tesztje annak, hogy melyik politikai rendszer tud jobban és gyorsabban szolgáltatni az állampolgárainak, függetlenül attól, hogy ez mennyire demokratikus. Tehát egyrészt ebbe belecsúszik ez is, hogy még a demokratikus kormányzatok is adott esetben ugye jobban támaszkodnak olyan eszközökre, technológiai megoldásokra, amelyek hát fokozzák a hatékonyságát adatgyűjtés, illetve információszerzés terén. Tehát egyrészt erről szól a dolog, másrészt pedig ugye nem hihetetlenül említettem itt a Pentagont korábban, ugye azt is látni kell, hogy a nagyhatalmi versenyben, tehát itt az amerikaiak, kínaiak közötti, amerikaiak, oroszok közötti áttételesen persze, különböző frontokon zajló versenyben, ugye látjuk ezeket a háborúkat, amelyeket itt szomszédban vagy a Ukrajnában, de itt volt az iráni háború, vagy itt van az iráni háború, meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Szóval azt lehet látni, hogy ezek a különböző komolyabb katonai konfliktusoknál, sok minden fontos, de kettő az, ami kifejezetten jelentős volt a tapasztalatok alapján. Az egyik, hogy kinek mekkora kapacitása van arra, hogy fegyvert gyártson, költséghatékonyan, minőségre is, de mennyiségre, főleg. Ugye itt lehetett ezt látni kifejezetten amerikai részről, hogy meddig tudja támogatni Ukrajnát fegyverekkel, meddig tud fegyvereket hát előni lényegében Iránban. De az egyik dolog, a másik ezzel párhuzamosan, hogy az ellenfél célpontjait mennyire hatékonyan tudja kiiktatni, és ugye ehhez hírszerzés meg információszerzés kell, és hát sok esetben ugye nagyon masszív mennyiségű adatoknak a minél gyorsabb és pontosabb feldolgozása, és akkor ilyenkor jön képbe ugye a mesterséges intelligencia, meg a Palantírnak az algoritmusa, meg hasonló technológiai megoldások, amelyek tulajdonképpen abba az irányba viszik a nagyhatalmakat is, hogy minél több pénzt és energiát fektessenek a elsősorban mesterséges intelligenciába, hogy a különböző eszközrendszereket, azokat ne csak magas minőségben, meg nagy mennyiségben tudják kifejleszteni, hanem egyúttal célzottan és hatékonyan tudják alkalmazni ténylegesen a hadszíntéren.
1: Gondol-e valamit Európáról, Peter Thiel, meg ez a fajta új imperializmus? Hol van a mi helyünk ebben a rendszerben?
0: Peter Thiel közvetlenül mit mondott Európáról, én ezt nem láttam, de az alapján, amiket itt a libertariánus nézeteivel van, illetve amit áttételesen a J.D. Vance-en keresztül lehet látni, ugye azt lehet látni, hogy az Európa finoman szóval és másodhegedűs ebben a történetben, főleg J.D. Vance nyilatkozataiból lehet látni, hogy az európaiakat, ha úgy tetszik, kényszerhelyzetbe akarja tolni ez az irányvonal az amerikai kormányzaton belül. Több példát is láttunk az elmúlt egy-másfél évben. Donald Trump a szokásos azonosítani, de Trump általában behúzta az utolsó pillanatban a kéziféket. Tehát, hogy sokszor mondja annakat, hogy kivon katonákat Európából, aztán utána mondja az ellenkezőjét, most legutóbb megint megerősítette, hogy katonákat küldene Európába, majd konkrétan Lengyelországba. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az a fajta mi megyünk előre, és akkor ha lépést tudtok tartani, akkor velünk jöttök, ha nem, akkor ott maradtok. Ez a fajta mentalitás amerikai részről az európaiakkal szemben, ez a legerősebben a kormányzaton belül a Peter Thiel, illetve J.D. Vance vonalhoz köthető. Úgyhogy ilyen szempontból Európa helye az annak a függvénye, hogy mennyire tud lépést tartani az Egyesült Államokkal, csak hát olyan lépéstempót diktál,

0: Gondolok itt az állam szerepére, gondolok itt a nagy multinacionális cégeknek, főleg amerikai cégeknek a szabad mozgására, illetve érvényesülésére, amelyek viszont sok esetben európai tagállami, európai uniós, vagy éppen európai cégeknek az érdekeivel ütközik. És hogyha olyan szolgáltatások, illetve technológiákba tud közel monopól helyzetet kialakítani, a fél birodalom, ha úgy tetszik, vagy a hátország, amelyeket egyszerűen az európaiak nem tudnak kifejleszteni, vagy nem olyan tempóval és nem olyan jól tudnak kifejleszteni, akkor abból értelemszerűen egy ilyen függés fog kialakulni. Gondolok itt mondjuk a hadiparra, a hírszerzésre, műholdas információs rendszerekre, tehát egyértelműen egy ilyen aszimmetrikus kapcsolat alakul ki az Egyesült Államok és Európa között, még jobban, mint ahogy eddig is volt.
1: Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották.

0: Tetlegességig fajuló országos tiltakozás hullám indult múlt kedden Észak-Írországban, miután egy szudáni menekült Belfastban megpróbált lefejezni egy férfit. Mi történt és milyen tanulságai vannak Nyugat-Európa többi országára nézve? A vonalban Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
1: Elapot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Mi történt múlt héten Belfastban, és hát aztán egész Észak-Írországban?
1: Most, hogy megértsük, hogy mit történik, érdemes egy picit tágabb kontextusba helyezni a történteket. Az általános bevándorlásról szóló vitában, ami az elmúlt években nagyon komoly figyelmet kapott Nagy-Britannia. Legyen szó akár a legális, akár az illegális bevándorlásról. Így azért érdemes tudni a hallgatóknak, hogy legyen szó a nettó bevándorlásról, ami 2023-ban 1 millió főt jelentett Nagy-Britannia számára a lakhatási problémákkal, a szociális ellátórendszeren nehezebb problémákkal. Tehát, hogy ha megnézzük ezeket a problémákat, akkor az látszik, hogy a bevándorlás első szintű problémává kezd fellépni az Egyesült Királyságban. Ráadásul olyan ügyek borzolták a kedélyeket az elmúlt egy-másfél évben, mint a már tavaly nyáron is Észak-Írországban tapasztalható zavargások, amik ugye ahhoz kapcsolódtak, hogy két román származású állampolgár meg akart erőszakolni egy 19 éves lány. Gondoljunk ugye a Harry Novák gyilkosságra, ahol ugye most derültek ki azok a részletek, hogy a rendőrség automatikusan elfogadta az elkövetőnek azon argumentációját, hogy őt rasszista támadás érte, és az áldozattal úgy bántak a haldokló áldozattal, mint ahogy lett volna az elkövető. És ugye erre a láncra kapcsolódott fel most ugye az a szudáni menedékkérőnek a cselekménye, aki ugye nyíltan próbált lefejezni valakit. Tehát ezek az ügyek mind tematizálták a közvéleményt, és afele mutatnak ugye az Egyesült Királyságban, hogy nagyon sokan úgy érzékelik, hogy a helyi népesség az kezd másfajon állampolgárra várni a saját hazájában. És ugye ezzel párhuzamosan megjelentek azok a sokak által szélsőségesnek, bélyegzett, sokak által elismert és felemelt hangok, Tony Robinsonnak az esetét, vagy hát gondoljuk a két politikában a UKR-et arra, akik azt mondják, hogy ez így fenntartatlan, és alapvető változásokra lesz szükség ugye a brit bevándorlás politikában, és általában a bevándorlás és az integrációhoz való hozzáállásban. Nyilván itt egyébként az, hogy autókat gyújtunk fel és megverjük a rendőröket, ez nem az megoldás erre a problémára. Ugyanakkor az is biztos, hogy az elmúlt évek olyan megint csak említi pár eset, tehát hogy az izraeli Maccabi futballcsapatnak azt, hogy a szurkolóinak megtiltják, hogy bejöjjenek ugye a csapat meccsére az Egyesült Királyságba. Arra hivatkozva, hogy Hollandiában, legalábbis a brit rendőrség erre hivatkozott, hogy Hollandiában dolgokat megzárnak. És aztán kiderül, hogy ennek pont az ellenkezője történt, hogy a Maccabi szurkolókat támadták meg a muszlim bevándorlók, illetve ugye, hogy a brit rendőrség ugye valójában azért döntött, így, hogy megengedi be az izraeli szurkolókat, mert nem tudta volna biztosítani a megfelelő védelmüket. Ugye ezek mind olyan botrányok, amik fűtik egyébként ugye itt a szélső jobbról, és egyre inkább ugye a kemény jobb oldalról jövő narratívákat. És azért azt érdemes aláhúzni, mert ugye nagyon sok médió és nagyon sok kommentátor rögtön berakja erre. A bevándorlás ellenes szélső jobb rasszista idegengyűlölő témába, és hogy ezzel megoldottnak végre az ügyet. Szóval ugye pont ez a megközelítés az, ami Európa szerte bemutatja, hogy ezt a témát, ezt az a csoport, ugye a szélső fogja tudni tematizálni, akitől ezt egyébként pont próbálnak távol tartani. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hosszú távon ez, sőt középtávon, sőt semmilyen távon ez nem lesz megoldás, amíg az európai vezetők és döntéshozók nem hajlandók szemnézni ezzel a problémával.
0: Az esetről videó készült, mármint magáról a támadásról, és az északi rendőrség megkérte a lakosságot, hogy ne terjesszék. Ennek ellenére természetesen gyorsan szétfutott az interneten Nagy-Britannia szerte a videó. De mennyire lehet ezekről a dolgokról, esetekről, a migráció okozta problémákról nyíltan beszélni? Például a sajtó hogyan áll ehhez? Lehet, hogy ez egyfajta ilyen lefolytott kuktafazék, és egyszer csak robban.
1: Nézd, ugye amilyen példákat az előbb felosztom, ezek csak ugye a politikusok, de mainstream médiában is látjuk ezt. Tehát, hogy azért gondoljuk a BBC körüli botrányokra, amik ugye csak részben kapcsolódnak ugye a bevándorláshoz, meg által a migráció témájához, de ugye amikor kiderül, hogy mondjuk a Hamásokkal veszik fel, ugye terrorista szervezet tagjával Gázában a videót, és mondatják ki, hogy milyen szörnyű az, amit Izrael csinál, azért ez elég komoly etikai problémákat tett el, mint a BBC részéről. És úgy ugye, hogy a személy ugye egy ártatlan segítszervezeti munkatársnak volt bemutatva. Tehát itt egyértelműen megjelenik a médiának a felelősség, és még egyszer utalnék itt a riportokra, amik alapvetően mind arra fókuszálnak, hogy hú, most akkor milyen szélsőjobbos indulatok szabadultak el, és hogy itt teljesen xenofób és rasszista megnyilvánosok látunk. Sajnos ilyenek is vannak, ez tagadhatatlan, és még egyszer mondom, tehát, hogy ez egy nagyon világos trend, hogy amennyiben ugye, bizonyos témákat nem lehet tematizálni, akire rögtön rásütik az R-fegyvert, ugye, hogy ő rasszista, onnantól kezdve nagyon nehéz ezekről beszélni. Gondoljunk bele, hogy ez milyen mértékben ásra alá a hatóságokba, a kormányzatba és általában a médiába vett a bizalmat.
0: Milyen következtetéseket lehet levonni a többi nyugat-európai országra vonatkozóan? Hát most itt nem jóslásra kérem, de hát ugye az írek azért kelt a nép elég kolerikus nemzet, hát mindig is jellemző volt rájuk a tetleges politizálás, de például Franciaországban eléggé szelíden tűrnek elég sok mindent, még mindig a németek is. Olaszországban most voltak tüntetések, de meddig tudják benyelni ezt a sok mindent?
1: Azt gondolom, hogy olyan társadalmakban is, Németország és Svédország, ez a változás megindult. Tehát nézzük csak azt meg, hogy mondjuk a németek eljutottak odáig, hogy Afganisztántól szólnak vissza bűnelkövetőket. Ez önmagában egyébként nem fogja megoldani a problémát, hiszen több százezer ember van, akit ki kéne foncolni, a németek meg nagyobb 100 embert vittek vissza. De mindenképp azt mutatja, hogy gondolkodásban változás, hogy a társadalom elvárja a politikusaitól, hogy igenis cselekedjenek. Tehát ugye az, hogy már kiutasított, és mindenféle jogalap nélkül Németországba tartózkodó személyek követnek el terrortámadásokat, gyilkosságokat, más súlyos bűncselekményeket, azért már a német társadalom számára is egyre inkább elfogadhatatlan. És ugye ezt látjuk Svédországban vagy Franciaországban. A probléma az, hogy egyelőre ez a gyakorlat csak nagyon lassan kezd lecsapódni. És hát ugye mégiscsak most vagyunk pár nap a paktum életbelépése után, ugye az EU migrációs és menekültügyi paktummal sem fog tudni érdemi változást behozni, mert hogy azzal alapvetően ez a paktum sem foglalkozik, hogy hogyan lehet érdemet csökkenteni az EU külső határait, és ezzel egyébként az EU területét elérők számát.
0: Mit gondol, hogy ez a kommunikációs tendencia fog erősödni Magyarországon is, amit Nagy-Britanniában látunk? Ne nézzünk szembe a dolgokkal, meg a nehézségekkel, és hogy túlzónak tartsuk a migrációt problémaként felhozó diskurzust.
1: Ugye, ha megnézzük a Tisza kormány kommunikációját az elmúlt hónapokban beleértve a választási időszakot is, itt hát diffúz elemeket látunk, tehát egyrészt folyamatosan kommunikálja a kormány, és ugye ez a választási programjában is benne volt, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot, ugyanakkor megjelennek benne olyan elemek, amelyek kicsinyítik a problémát, és mintha arról beszélnének, hogy Magyarország számára nem jelent elsődleges kihívást a beáramlás. Ez addig fog így maradni, amíg valóban ugye a magyar határokon marad a szigorú határőrizet. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, és ugye itt érzünk egy ellentmondást, hogy miközben az új kormány szeretné megúszni a napi 1 millió eurós büntetést, ugyanakkor nem szeretné végrehajtani ugye az abban foglalt a bírósági döntésben foglalt kötelezettségeket, illetve a paktumot. Ugye ez a kettő biztosan nem fog együtt működni. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve a magyar menekültügyi rendszer nem lesz megnyitva a Magyarország területét elérők számára, nem fogják tudni beadni ugye a déli határon a menekültügyi kérelmüket, akkor az 1 millió eurós büntetés az maradni fog.
0: Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért, a technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Árietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: A délutáni kerengő ismétlését hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Vendégünk pedig a Magyar Közgazdasági Társaság demográfiai szakosztályának elnöke Bende József. Az aktualitása a mai találkozónknak az, hogy a szakosztály egy stratégiát dolgozott ki, és a miniszterelnökség felé továbbította a demográfia ügyében. Miért volt erre szükség?
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. A legfrissebb adatokkal szeretném alátámasztani. Ebben az évben 10%-kal kevesebb baba született, mint az elmúlt év hasonló, akkor is mélypontot jelentő időszakában. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ebben az évben 65 ezer körül várható a születéseknek a száma, majd hogy nem a fele annak, amennyire szükség volna az ország stabilitásának a fenntartásához. Évente 50-60 ezerrel születnek kevesebben. Ugye ez könnyen belátható, hogy ez óriási társadalmi problémát jelent. Nem csak, hogy a gazdaság fenntartása, a munkaerőpiac fenntarthatósága kerül veszélybe, vagy már került veszélybe, mert vannak olyan régiók Nyugat-Magyarországon, ahol már nincs munkaerő, akit föl tudnának venni, hanem ez a gazdaság növekedését is erőteljesen lefékezi, a nyugdíj és egészségügyi rendszerek fenntarthatatlanokká válnak, és könnyen belátható, hogy az iskolarendszer is egy óriási megoldandó feladat előtt áll, mert gyakorlatilag minden harmadik gyermek hiányzik, ahhoz képest, ami 10-15 évvel ezelőtt volt a születéseknek a száma. 15 évvel ezelőtt 95 ezer gyermek született, nagyjából évente, most pedig a 65 ezer felé közeledünk. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik iskolára nem lesz szükség országosan. Egy ilyen kihívásnak a megválaszolása azt hiszem, hogy hatalmas társadalmi feladat, és itt nem arról van szó, hogy az idei év vagy a tavalyi év folyamatok mentek nem kívánatos irányba, hanem itt évtizedekről van szó. És egy tartós egyensúly hiány alakult ki a gazdaság és a családi ügy között. A növekvő munkaerőigény és a humán erőforrásoknak a biztosítása, vagyis a gyermeknevelés és a családok stabilitása ezzel kapcsolatban egy óriási ellentmondást mutat. Egy olyan paradoxonnal állunk szemben, hogy a rendelkezésre álló munkaidőnk és erőforrásaink azok az utóbbi évtizedekben erősen eltolódtak a gazdaság irányába, és ennek következtében a családok életkörülményei átalakultak, ami a gyermekvállalást óriási nehézség elé állítja. És itt nem csak a születéseknek a számáról van szó, hanem a termékenységről is, ami azt jelenti, hogy hány babát hoz létre egy család mondjuk az élete során. És itt is a 1,3 körüli átlagszámot látunk családonként, ami azt jelenti, hogy se rövid távon, se hosszú távon nem tudja reprodukálni magát a magyar kultúra. Tehát ennek a helyzetnek a tisztánlátása okán nagyon fontos, hogy értékeljük az eddigi 16 évnek a népességpolitikáját, és újra gondoljuk, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami hatékony és eredményes volt ebből a szempontból, mi az, ami nem. És azt látjuk, hogy egy olyan komplex társadalmi kihívásról van szó, ami már nem is egyszerűen demográfia, hanem egy nemzetstratégiai kérdés.
2: Tehát tulajdonképpen szinte minden területet érint. A gazdaságon belül, a kultúrán belül, tehát ha jól gondolom a laikusként, hogy ennél fontosabb kérdés pillanatnyilag hosszú távon biztos, hogy nincs az országban.
3: Így van. Nem csak hosszú távon, hanem ez már a mindennapjainknak is a működési lehetőségeit behatárolja. Látjuk, hogy kevés a rendőr, kevés az orvos, kevés a pedagógus, gyakorlatilag az államigazgatásnak feszegetjük már a határait, és egy olyan folyamatos leépülés várható a következő években minden területen, aminek a kezelése óriási probléma az új kormány számára is.
2: Az okait, hogyha fölmérjük, részben van külföldi ráhatás is, hiszen a külföldi irodalomból az ember értesül arról, hogy törekszik arra ezzel foglalkozó világ, hogy ne nagyon legyenek házasságok, ha van, akkor abból ne szülessék gyerek, ennek már irodalma van.
3: Így van, van egy olyan hiedelem az elmúlt évtizedekben ennek láttuk a hatását, hogy túlnépesedett a Föld, és nem csak, hogy nincs szükség több gyermekre, vagy gyermekvállalás növelésére, hanem kifejezetten a Föld működésének az irányát, a Föld fenntarthatóságát veszélyezteti a gyermekszámnak a növekedése, de 8-9 milliárdos bolygóról van szó. Itt azonban figyelembe kell venni azt, hogy a Föld problémái teljesen más szinten jelentkeznek, mint egy nemzetnek, vagy akár Magyarországnak a problémái. Lehet, hogy ami az egyik kontinensen a túlnépesedés a probléma, a másik kontinensen pedig az előregedés és a gyermekszám hiánya, a gyermekszületések számának a hiánya. Átlagszámban ezek nem értelmes megközelítések, tehát a problémát ott kell kezelni, és úgy kell kezelni, ahogy az adott helyszínen, az adott körülmények között megjelenik. Tehát lehet, hogy Nigériában vagy Ázsia bizonyos országaiban a túlnépesedéssel kell szembenézni, és ott azt a problémát kell kezelni, de az nem mosható össze az Európában jól látható demográfiai télhez, ami pedig éppen a népességszám fenntartását vagy a növekedését jelenteni, ha a problémát igazából meg akarjuk oldani.
2: Lehet, hogy kívülről úgy nézhet ki ez, hogy a migráció is összefügg ezzel, és ez valamiféle gyógyító szándék, hogy a szürkítése az európai lakosságnak esetleg a demográfiai kérdést is másképp láttatja majd, nem tudom.
3: Igen, már Németországban már évtizedek óta alkalmazzák a migrációt, mint a népességszám csökkenésének az egyik lehetséges megoldását.
2: És munkaerő létszám növelés.
3: Pontosan, és a munkaerő vonzást már a II. Világháború után Törökországból importáltak rengeteg munkavállalót. Azonban ez olyan plusz problémákat szabadít az országra, a bevándorlóknak a kulturális adaptációja, a nyelv meg tanulása, vagy azoknak a kulturális szokásrendeknek a beilleszkedés. Ugye ezt látjuk, hogy milyen konfliktusok és milyen belháborúk jelentkeznek ezekben a fejlett nyugat-európai országokban.
2: A vallási különbözőségek szintén.
3: Így van. A vallási különbözőségek még egy külön fejezetet nyithatnának itt, mert hogy alternatív kultúrák, párhuzamos kultúrák alakulnak ki ezekben az országokban. Magyarország nem ezt az utat választotta, nem ez a kívánatos megoldás, hanem az elmúlt 16 évben a kormány az egy pronatalista népességpolitikát folytatott, és az volt a szándék, hogy emelje a születéseknek a számát. De ez a szándék, ez egy óriási kihívást jelentett, és nem is tudtuk ezt megoldani, mert egymással ellentmondásban van, ahogy korábban említettem, ez a demográfiai paradoxon, hogy a rendelkezésre álló munkaerőt azt mire fordítjuk? Ugye vagy a gazdaságnak a fejlesztésére, illetve minden munkaerőt a gazdaságba felhívással oda tereljük a családokat, az édesanyákat, a gyermekeket is tulajdonképpen a 16 éves beiskolázási kornak ugye a bevezetésével, és hogyha ezzel párhuzamosan szeretnénk megoldani a népességszám alakulását vagy növelését, az jól látható, hogy átmeneti sikereket hozhat, de tartós megoldást nem. Mert elképzelhető, hogy egy család azt választja, hogy egy-két gyermek mellett még teljes munkaidőben dolgozik, de 3-4 vagy még több gyermek esetén ez teljesen kizárt. Nem csak azért kizárt, mert hogy nem fér bele a 24 órába, hanem azért is kizárt, mert ez valaminek a rovására megy. Az, aki megosztja ilyen módon az energiáit, az sem otthon nem tud megfelelőképpen helytállni, sem pedig a munkahelyen. Tehát itt a kettőnek a párhuzamos működtetése az hosszú távon úgy látszik, most már erre ugye vannak történelmi bizonyítékaink is, ez nem vált be. Tehát itt újra kell gondolni az egész társadalmi működési folyamatot, és megfelelő egyensúlyba hozni a női foglalkoztatást és a családi élet összehangolását. Enélkül, hogy ezt behatóan és adatokra építve elemezzük, enélkül ez nem oldható meg hosszú távon. Hasonló a helyzet a lakhatási krízissel. Ugye az előző kormány az a lakástulajdont erősítette, de széles társadalmi rétegek ezt nem tudják megengedni maguknak, nem tudták megengedni, és ez után is így lesz, mert hogy nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségek. betegségek. Ezért ugye erre számos javaslat fogalmazódott meg a mi szakértőnk részéről is, hogy más megoldásokat is kell találni, például ugye a bérlakásoknak, vagy a leasing lakásoknak a társadalmi elfogadottságának a növelését. Tehát nagyon sokféle területen kell egyszerre dolgozni, és azért javasoljuk, hogy egy komplex demográfiai stratégiát kezdjen meg az új kormány kidolgozni, mert ennek az óriási társadalmi kívánásnak az ötletszerű kezelése, ami egy íróasztal mellett születik, ez teljesen kizárt. Ezt az elmúlt évtized mutatja. Itt olyan lakhatási, kulturális, az egészségügyi, a női foglalkoztatás szempontjából, vagy akár a köztereknek a bejárhatósága szempontjából olyan komplex megközelítésekre van szükség, ami összehangoltan tudja kezelni ágazat közötti egyeztetések nyomán, és egymást erősítve tudja kezelni az egész kérdést. Tehát ez egy kiemelt kormányzati projektet igényelne, és hallottuk az elmúlt napokban, hogy a kormány éppen keres olyan megvalósítható projekteket, amik az unió számára elfogadhatók, és amik lehetővé teszik a nagyobb volumenű összegeknek a lehívását az uniós keretekből. Ez kiválóan alkalmas volna egy ilyen komplex demográfiai stratégiának a kialakítása, ami több hónapot, akár évet is igénybe vehet, de ami aztán garanciát adhatna arra, hogy egy hosszú távú megoldást hoz létre, ami esetleg más országokban is hasznosítható lenne, aminek az Unió ugyancsak hasznát vehetné. Tehát ezt egy olyan kiemelt nemzetstratégiai ügyként kellene kezelni, amihez megfelelő erőforrások kellenek, ugye minisztériumok közötti együttműködés és egy komplex gondolkozásmód is, egy interdisziplináris gondolkozásmód, mert enélkül nem várható, hogy itt egy valóságos elmozdulás legyen, és a következő évtizedeinknek a prioritásait ez meg fogja határozni.
2: A Magyar Közgazdasági Társaság demográfiai szakosztálya egy különleges akciót indított el. Mindannyian kapunk mindenfélét az interneten, amit fontosnak tartunk, és továbbadjuk a barátainknak. Engem mégis szíven ütött az a gesztus, hogy ez a szakosztály elküldte azt a hatalmas tudományos munkát, 50 szerző 100 írását, amit összefésültek, szakmailag megszerkesztették, és azt mondták, hogy nincs pénz arra, amit nonsens, hogy könyv alakban kiadjuk, és mindenki, aki megkapja, küldje tovább legalább 5 embernek. Engem ez annyira meghatott, ez a hazateremtő gesztus, azt kell mondjam. A stratégia kidolgozásánál is nyilván ez nagyon fontos volt, és nagy segítséget adhat a megoldásban is. Tehát nem kell előről kezdeni, hiszen van egy ilyen nagyon erős szakmai háttér.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a könyvről beszéljek. 2 évvel ezelőtt kezdtük el a Magyar Hírlapnak a hasábjain cikkeket közölni arról, kitörési pontok a demográfiai válságból címen, olyan cikkeket közölni, ami bemutatja ennek a hatalmas nagy szakterületnek a rendkívül szerteágazó megközelíthetőségét. És ahogy megjelentek a cikkeink először a demográfiai szakosztálynak a szakértői részéről, ez olyan érdeklődést váltott ki, hogy egyre többen és többen jelentkeztek és akartak hozzászólni. És mire végére értünk, hát a 100 írásnál már leállítottuk, mert olyan óriási szakmai anyag gyűlt össze, hogy már nem lett volna értelme tovább folytatni, és elhatároztuk, hogy megszerkesztjük tematikus rendbe, és könyvformájában is ezt megjelentetjük. Ez a 100 írás, ez rendkívül sok szakterületet érint. Benne van ugye a nemzetközi trendeknek az elemzése. Benne van a hazai adatoknak a feltárása, ennek a történeti megközelítésében, a nevelésügyi kérdéseknek a föltárásában, a lakhatás föltárásában, a családok kulturális támogatása és a település szintű támogatásnak a kérdéskörében. Tehát rendkívül sokoldalúan közelítettük meg, amiben egy külön kiemelt fejezet jut az egyház megközelítésének is. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy eddig egyedül és kizárólag a katolikus egyház képviselte azt a család koncepciót, azt a család és gazdaság együttműködésére felhívó koncepciót, amelyik történelmileg is bizonyítottan, jól látható módon nem csak hogy megoldást tudna kínálni erre a problémára, hanem ha ezt megfelelő szinten kezelte volna a közpolitika, akkor valószínűleg ki se alakul. És kezdeném azzal, hogy II. János Pál pápának a 85-ben kiadott egyik körlevelére hivatkoznék, aki megfogalmazta, hogy a mai társadalmakban csak az kap igazán gazdasági elismerést, aki külső munkahelyeken dolgozik. És nincs elismerve az az édesanyja, aki garantálja hosszú távon sok gyermek felnevelése által a társadalom jövőjét. És meg kell teremteni azokat a körülményeket, hogy megfelelő elismerést és úgy gazdasági lehetőséget kapjon egy sok gyermeket felnevelő család, mint az, aki a külső munkahelyeken végzi a munkáját. Ugye ez már az 1980-as években fókuszba került, és ugye ha akkor ezt a közpolitika akármelyik országban ugye figyelembe veszi, akkor valószínűleg nem alakul ki ez a demográfiai krízis. De itt más érdekek is vannak a háttérben, ugye itt ezek olyan nemzetközi trendek, aminek a befolyásolásához ugye még Magyarország is kisméretű ország. Tehát itt az egyháznak a látásmódja és az egyház megoldási javaslataira sokkal jobban oda kell figyelni. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1990-ben már, tehát idejében felhívta a figyelmet arra, hogy most van szülők képes korban az a korosztály, amelyik még képes megoldani ezt a fenyegető krízist. Ebben a 90-es években volt egy nagyjából 90 ezer fős női populáció, akikre, ha megtámogatja a közpolitika ezt a társadalmi réteget, rá lehetett volna bízni a harmadik születési hullámnak a létrejöttét. Ugye az elsőt azt a Ratko korszaknak nevezik, a Ratko gyermekeknek a gyermekei a 1970-es években váltak szülőkorba, és az ő gyerekeik lehettek volna a 90-es évektől, egészen 22-ig voltak szülőkorban. De ezt nem vette figyelemben egyik kormányunk se a rendszerváltoztatás után, és gyakorlatilag ma már kiment ez a nagy létszámú népes korosztály a szülőképes korból, és az akkor 90 ezres női populációs szám már 55 ezernél tart, tehát majdnem, hogy megfeleződött. Mivel sokkal kisebb ugye ennek a korosztálynak a létszáma, nem is várható már el, hogy ezt a létszámot, ugye ezt a populációs számot fönntartsa, csak abban az esetben, hogyha a nagycsaládosok kiemelt támogatást kapnának, azok a családok, akik esetleg 5-6 vagy még több gyermeket akarnak, és tudnak is felnevelni. Volt a kormánynak egy hát részben sikeres kezdeményezése még 8 évvel ezelőtt, 18-ban a babaváró hitel, ezt mindannyian ismerjük, ez nagy reklámot kapott. Azonban ennek volt egy súlyos hibája is, mert erre a hitelre mindenki jogosult volt, aki családban élt, és azt gondolta, hogy ők majd gyermeket fognak vállalni. De ma már látjuk, hogy ennek a 270 ezer hitelnek az ötödre, a 20%-a gyakorlatilag terméketlen maradt, 25 ezer fiatal vagy családnak nem sikerült egy gyermeket sem ez alatt az idő alatt vállalni, és kifutottak gyakorlatilag a hitelnek a hatóköréből, és most ez átalakult egy piaci hitellé, ami azt jelenti, hogy hatalmas nagy terhet raktunk azoknak a fiataloknak a vállára, akik nem tudták kellőképpen biztosítani, és ugye ezek sokszor, sőt, a legtöbb esetben ezek önhibán kívüli, mert hogy a terméketlenség, meddőség, vagy válás, vagy egyebek miatt nem jött létre a baba. Tehát itt nagyon fontos pontosan elemezni és feltárni azokat az intézkedéseket, és megismerni azoknak az eredményeit, ami az elmúlt 16 évben született, ugye rengeteg van, föl nem lehet sorolni, és nem tudjuk még jelenleg, hogy mi az, ami eredményes volt, és mi az, ami nem. Ugye az előző kormánytól nem várható, hogy beismerje azt, hogy voltak kevésbé sikeres próbálkozások is, és mi már gyakorlatilag 10 éve olyan történeti adatok elemzésén javasoltuk az intézkedéseket, amik már bizonyítottan eredményesek voltak. És ugye ennek az egyik lába éppen a sokgyermekes családok. A másik lába, ami megint csak ugye más országokban is bizonyította az eredményességét, az pedig az, hogy csökkentsük a kötelező munkaidő, munkaórának a számát. Ugye francia példán javasoltuk, hogy valaki mondjuk 3 gyermek vagy több gyermek után 4 órás munkakörbe szeretne kerülni, kerülni, annak a kieső munkabérét azt fedezze az állam. Ez nem történt meg, helyette jött a hétüléses autó támogatás, meg jött a legújabban ugye a 4 gyermekes anyáknak az adómentessége, meg a 3, meg a 2 gyermekeseknek is, amik gyakorlatilag kontraproduktívak, mert hogyha valaki a 4 gyermek felnevelése után nem az unokájával, meg a gyermekeivel tölti az idejét, hanem még arra ösztönözzük, hogy visszamenjen dolgozni, akkor nem várható, hogy újabb és újabb babák szülessenek.
2: Mennyire vették komolyan az önök szakirodalmát, javaslatait, közeledését, hiszen meghirdetve ezek az elvek domináltak az előző kormánynál is, csak szakmailag, minthogyha nem fogadtak volna szívesen tanácsokat.
3: Igen, hát azért említettem, hogy itt egy paradoxonnal állunk szemben, a mostani kormánynak is, meg az előző kormánynak is szembe kell nézni azzal, hogy hova ösztönzi a munkaerő áramlást, a családba vagy a munkaerőpiacra. Az előző kormány sem tudott ebben döntést hozni, mert egyszerűen nincs több munkaóra, mint amennyi rendelkezésre áll. És ezért hozott olyan intézkedéseket családpolitikaként megjelenítve, ami részben ösztönözte a gyermekvállalást, ugye ez volt egyik része az intézkedési csomagnak, egy másik része inkább család jólétének nevezhető volt, például az ingyenes tankönyvek, vagy a hétüléses autó, ez is tudtuk, hogy ebből nem lesz több gyerek, de mégis ugye a kormány ezzel a saját pozícióját próbálta erősíteni, és volt egy harmadik intézkedés csomag, amit úgy jelent meg, mintha ez a családokat támogatná, de valójában egy ilyen gyermekellenes volt, mint például a GYED Extra, vagy a kismama szövetkezetek, amik nem azt ösztönözték, hogy maradjon az édesanyja a gyermekével, és várja a következő születéseket, hanem minél előbb menjen vissza dolgozni, minél előbb tegye bölcsödébe a gyerekeit. Na most, hogyha valaki ebben a dihotómiában él, akkor, és nem azt sugallja neki minden csatorna, hogy a gyermekvállalás a prioritás, akkor az az eredmény születik, amit látunk, hogy igazából egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültek a családok, hogy miközben azt hallgatják, hogy a család a legfontosabb, aközben az életfeltételeik meg nincsenek megteremtve.
2: Erre azt mondhatja a hallgató, hogy ugye ahhoz komplex vállalkozás kell, hogy akkor a családot a férj úgy tudja eltartani, hogy ne legyen szükség az anya keresetére. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, valószínűleg így is van, nagyon-nagyon nehezen megoldható kérdéskör.
3: Így van, tehát ez családi szférában ez nem kezelhető. Tehát, hogyha ráterheljük a dolgozásnak is, a kenyérkeresetnek is, meg a gyermeknevelésnek is a terhét 2 felnőttre, ugye, ami történelmileg nem is volt, mert sok felnőtt nevelt sok gyermeket. Tehát, hogy 2 felnőtt egy panel lakásban, vagy egy kis lakásban neveljen gyermeket, ez teljesen abszurd, nem, nincs realitása. Tehát itt a munkamegosztás, a társadalmi munkamegosztásban kellene megteremteni azokat a feltételeket, amik a bizonyos társadalmi szektorban, mint ahogy vannak mondjuk benzinkutasok, vagy vannak pedagógusok, vagy vannak vezetők, nem ugyanazok az emberek végzik el a nagyon sokrétű társadalmi feladatot a munkamegosztás szerint, hanem specializálódnak egy-egy területre. Ugyanígy meg lehetne azt teremteni, hogy legyenek nagycsaládos családok, akiknek ez a fő foglalkozása. És erre nemzetközi példánk van. Az egyetlen fejlett ország, ahol a népesedés gyakorlatilag nem okoz problémát, 3 egész fölött van mindig már évtizedek óta a termékenységi arány, ez Izrael. És Izraelben a haszid zsidók például, vagy a haredi zsidók, ők csak a családjuknak élnek. Tehát az nő is, és a férfi is. És ugye 8-10 gyermekes családokról van szó. Magyarországon is, főleg a keresztény családok körében erre megvan az igény, megvan a lehetőség, megvan a kultúra, megvan a közösségi támogatás. Csak éppen nem tehetik meg, mert nem élnek meg abból az 1 vagy a 1,5 fizetésből, ami van, és hát ugye a nagycsaládosok 28.500 forintot kapnak a mai napig, ugye 3 gyermek fölött, mint online támogatást. Tehát itt azért beszélek arról, hogy egy komplex társadalmi gazdasági stratégiának az összeállításáról, átgondolásáról, sok szakértőnek és sok szakembernek a megfontolásából kellene összeállni, mert ez egy szektoron belül nem kezelhető, akár egy minisztérium belül se. Végre van családügyi minisztérium, ugye, szociális és családügyi. De ez csak akkor fog tudni itt eredményeket elérni, hogyha egy olyan kiemelt miniszterelnökségi projekt gazdát kap, amelyik képes arra, és felhatalmazást kap arra, hogy egyeztessen a gazdasági minisztériummal, az építésügyi és a többi minisztérium között, mert ez együtt lehet csak megoldani.
2: Köszönöm szépen vendégünknek, hogy itt volt. Én azt gondolom, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, valószínűleg már a jövő heti műsorunkban kísérhetik figyelemmel ezt a témát. Elköszönünk már a hangmérnök kollégámmal, Bójás Jánossal együtt, Kövesdi Zsuzsát hallották, viszont hallás.
0: Elhangzott a Magyar Csillagok.

0: Kenny G felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1843. június 18-án született Popper Dávid, Gordonka művész, zeneszerző. Most hallgassák meg koncert polonéz darabját Mező László és Farkas Gábor előadásában.

Popper Dávid koncert polonéz darabját hallották Mező László és Farkas Gábor előadásában. Következzék a szerző D-moll gordonka versenye. Előadja Martin Rummel és a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar.

Az 1843. június 18-án született Popper Dávid D-moll Gordonka versenyét hallották. Előadta Martin Rummel és a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Bójás János, a hírszerkesztő Bartók Szilvia, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. június 19-e péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Antonio Vivaldi 204-es jegyzékszámú, opusz 4, numero 11-es D-dur koncertójának második tételét hallották. Előadta a The English Concert, valamint Trevor Pinnock. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az új szövetség idejében az emberek életérzését a gondviselésbe vetett, mélységes hit jellemezte. Ma ezt a típust az egyszerű emberek körében lelhetjük még fel, leginkább olyanoknál, akik a természethez közel állnak, s olyan erőktől függnek, melyekre semmiféle hatást nem tudnak gyakorolni. Egyébként a gondviselésbe vetett hit ma már szinte eltűnt a kereszténységből. Számos oka van ennek. Annyi biztos, hogy újra hatékonyá kell ennek válnia, ha igazi kereszténységről akarunk beszélni. Ennek az imádság szempontjából is van jelentősége. Először arra van szükség, hogy elgondolkodjunk a gondviselésről. Megértsük és magunkévá tegyük a róla szóló tanítást. Beszéltünk a szemlélődésről. A gondviselésről szóló üzenetnek kellene a szemlélődés legfontosabb tárgyának lennie. Mindenekelőtt Jézusnak erről szóló szavai, és nem csak az említett nagy helyek, mint a hegyi beszéd, hanem az evangéliumokban leírt egyéb megnyilvánulásai, tanításai, hasonlatai. S mindehez az ő saját viszonya az atya akaratához, az, amit az ő órájának nevez. Az a mód, ahogyan az eseményeket fogadja és megéli. Kedélyének belső tartása, és így tovább. Azután meg kell tanulnia a szemlélődő embernek a világ és a történelem eseményeit a gondviselés összefüggéseiben megérteni. Nagyon nagy feladat, szemlélődve, igazságban hordozni a világ eseményeit. Ez a meggyőződés ellentmondásba kerül a környezet véleményével. De ki kell tartani. Ez a hitharca, amelynek diadala mindig győzedelmeskedik a világ felett, és egy új, örökkévaló világba vezet. A hegyi beszédben találjuk a mi atyánkot. Tulajdonképpen mondani valója csak a gondviselés tanításának fényében lesz világos. Csak aki elismeri, hogy a világ az élő Isten kezében van, és saját sorsának eseményeit is Isten irányításában érti meg. Aki felfogja, hogy Isten országa is az ő gyenge emberi kezébe adatott, azt tudja igazán, mit jelent az Úr imája. Azonban nem általánosságban beszélünk a gondviselésről, hanem mint Isten irányító uralmáról, ahogyan ez az egyes ember életében eseményről eseményre megnyilvánul. Így a szemlélődő ima feladata, hogy ennek az életnek összefüggéseit, az egyes időszakok és benne bizonyos helyzetek értelmét a gondviselés fényében megértse. A szemlélődésnek nincs rögzített témája, amely szerint szerveződnie kellene, hanem életem valóságában és eseményeiben kell elmélyülnie. Az általános és a személyes sors eseményei összefolynak. Feltartóztathatatlanul hatnak az okok, változnak a körülmények, a jelenségek létrejönnek és elmúlnak. Eközben sajátos dolog történik. Az események áradata körülöttem rendeződik el, s változóan tekint rám. Te, nézz ide, érts meg, cselekedj! Tedd meg azt, amit Isten országának érdeke kíván, mert amit te elmulasztasz, azt más soha többé nem valósíthatja meg. Ez a bizonyos órának, az én órámnak az esete, melyben Isten akarata az én számomra konkretizálódik. Ez a helyzet is a szemlélődő ima tárgyává válik, melyben megpróbálom megérteni, mit jelent mindez Isten szempontjából. Mi az én feladatom ebben? Isten akar valamit, amely az Isten országához és annak igazságához tartozik. És ez pont tőlem, éppen most akarja. Tehát meg fogja ismertetni velem, hogy mi is ez. De hogyan? Nem élmények és megvalósítás által, hanem maguk a dolgok és a bennük rejlő igazság által. Az adott helyzetben megnyilvánuló mondani való által, mihelyt nem csak a világ logikája és a saját önfejűségem alapján nézem, hanem Isten elé viszem, és az ő akarata iránti készséggel vizsgálom meg. Különféle forrásokból származhat az a bizonytalanság, hogy mi is történjék. Legelőbb talán abból, hogy a dolgok önmagukban ténylegesen még semmilyen világos követelményt nem támasztanak, és ezért nem tudja az ember, mi a helyes tennivaló. Ekkor még nem lehet cselekedni, hanem várni kell.
Lehet, hogy a látás és a megítélés hiányos képességei miatt nem elég világos a feladat. Akkor nem szabad sajnálni a fáradtságot, hogy mindent megtegyünk, amit csak szükségesnek tartunk. A világos látás hiánya abból is adódhat, hogy az ember nem egyesült eléggé Isten akaratával. Saját akaratát az adott helyzetben megszólaló isteni akarat elé helyezi, és ezért a látás elvakul, s az ítélő képesség bizonytalan. Mihelyt azonban meggyőződik arról, hogy Isten akarata helyes és üdvöt hozó, és mihelyt szabaddá és készségessé teszi magát, rögtön eltűnik a homály. Nem teljesen, de az a része igen, amely nem csak a helyzet kiforratlanságából, az értelem és ítélő képesség végső határaiból adódik, hanem az akarat ellenállásából. Az újkori keresztények erkölcsi ítélete többnyire egy normákra épült renden nyugszik, az értékek bizonyos rendszerén. Ez a rendszer első pillantásra helyes, de csupán filozófia marad, és elveszíti a gondviseléssel való kapcsolatát, mert a gondviselés Isten szabad irányításából fakad. Akár az emberiség sorsát nézzük, akár az egyes emberét, semmiképp nem úgy zajlik, hogy adva van egy normarend, meg az értékek rendszere, melyet meg kell valósítani, hanem Isten tevékenyen dönt, alkot, cselekszik, mindenütt, bennem is. Az én életem is olyan terület, melyen Isten tevékenykedik, mégpedig ez az, ami igazán engem érint. Sorsom az ő alkotó műhelye. Belőlem újat fog alkotni. A keresztény cselekvés és alkotás azonban Isten és az ember egyetértésben összeforrott közös tevékenysége. A keresztény cselekvés és alkotás épp annyira az Istennel összhangban lévő ember tevékenysége, mint magának Istennek a tevékenysége. Mély alázattal eltöltött cselekvésnek kell ennek lennie, mert Isten cselekvésén van a hangsúly. Az engedelmességre való készséggel eltöltött cselekvésnek kell ennek lennie, mert ebből valami olyasmi lesz, ami Isten nélkül nem jöhet létre. Ugyanakkor azonban élő bizalommal kell, hogy eltöltse az embert, mert minden egyes ember az isteni működés kiinduló pontja. Annyi bizonyos, hogy az etika normái, a keresztény erkölcstan parancsai, a hívő bölcsesség szabályai és az egyház rendje irányadó. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, amit sem normákból, sem parancsokból, sem szabályokból vagy rendszerekből nem érthetünk meg, hanem csak időnként az Isten által megengedett helyzetekből. Ez nem fejezhető ki semmiféle általános fogalommal, mert ez mindenkor új és mindig egyedülálló. Nem is kevés, szinte fele az életünknek.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Román Ogvárdini az Imádság iskolájában című könyvéből.
1: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
2: Ártatlanok már pedig nem léteznek. Mondhatná Könyves Kálmán bosszorkányos kijelentésének alapján a 21. századi világ embere. Nem hiszünk a világos, szelíd vagy békés szándékban, és legfőképpen nem hiszünk az ártatlanság eszméjében. A gyakorlati megvalósulásról nem is beszélve. Eszeveszett és érthetetlen jelenségnek tűnik ez az ártatlanság dolog. Egy bizonyos életkor után nemhogy luxus, de egyenesen irreális és irracionális tulajdonságnak látjuk. Aki ártatlan, az biztosan nem normális. Fenyegetően bomlasztja a társadalmat, annak minden megszokott szabályával. Pszichológiai segítségre szorul, és a legkevesebb, amit elmondhatunk róla, hogy ütődött. Az ártatlanság veszélyes, hogy ne mondjam, egyenesen közveszélyes. Ami egy gyermekben aranyos, dédelgetni való és jújdebájos, de édes, az egy felnőttnél férlázító, szemtelen, ijesztő, és minden bizonnyal csak tettetés vagy manipuláció. Szinte azonnal lecsapunk arra, aki egy kicsit is védtelen, akin árnyékát érezzük a tisztaságnak, és kiszagoljuk az ártatlanságát. Viszketősen emelkedik a tenyerünk, hogy jól felpofozzuk, amiért ide merészelt jönni azzal a nyílt tekintetével, egyenes szavaival, kendőzetlen szívével. Addig csépeljük szavainkkal, addig ostorozzuk hallgatásainkkal, addig rugdaljuk semmi bevétellel, amíg csak nem látjuk megtörni szemében a fényt, leereszkedni vállait, és földnek szegeződni az arcát is. Vallásos áhítattal üldözzük az összes kisebb, nagyobb ártatlanokat. És jobban odafigyelünk arra, hogy lemossuk magunkról a tiszta szívűség himporát, mint arra, hogy kezet mossunk mosdóhasználat után. Micsoda ronda szokás ez! Ide ne jöjjön még egyszer! Pusztuljon ki még az írmagja is a tiszta szívűségének! Sóval hintsük be a földet is, amit azzal az undok ártatlan talpával érintett. Fertőtlenítsük ki még a nyíltsága emlékét is. Fúj! Hófehéren világlik tehát körülöttünk a szikrázó erkölcsi bizonytalanság, az itt-ott elejtett, csillogó hazugságocskák, a fényes mismásolás és a ragyogó képmutatás. És gyorsan meg is nyugtat minket az ismerős fényforrások világa. Ez ismerős. Ez megszokott. Szabályos. Minden rendben. Nincs itt semmi látnivaló. Haladjunk tovább. Az ártatlanság nagy A betűvel, pedig csendben és rejtőzködve, lepel alatt igyekszik tovább, az árnyékos oldalra szorítva. Mint valami illegalitásba vonult, legfőbb titkos ügynök. A sarokban üldögélve, kapuajakban megbújva, a katakombákba lehúzódva éli párhuzamos életét. Így aztán csak a legelszántabbak fedezhetik fel létezését, és tevékenysége rejtve marad. Mondhatnánk azt is, hogy az ártatlanság föld alatti szervezetébe bejutni lehetetlen, pedig valójában mindenki számára örökké nyitva az út. S talán az is döbbenetes, hogy akárhány eltévejedés után is mindig és újra beengedik a kopogtatót a misztériumok szentélyébe, akarom mondani a főhadiszállásra. Aztán az is felfoghatatlan, hogy az ügynökök, még ha meg is törnek, beleroppannak a kínzásokba, és láthatóan szépen beállnak a sorba. Később sokszor ismét önként csatlakoznak a bomlasztó kémhálózathoz, és újra kezdik a fennálló társadalmi rend alapjait célzó egyéni és közös harcukat. Egy szóval lehet, hogy mégiscsak igaza van az ártatlanokat írtó nagyvilágnak. Mert ezek a csodalények itt tényleg titkos céltól vezérelve, vagy csak a maguk kényére, kedvére, de minden szociális normát megkérdőjeleznek, és ami nem ártatlan, nem tiszta, nem egyenes, azt lerázzák magukról. Pedig csinos és hangzatos neveik vannak a normáknak, jogszerűen, törvényesen levédettük mindet. Csodaszép, kívánatos marketingmázat öntöttünk rá. Számos és befolyásos támogató jó indulatát megnyertük hozzá. Hát hogy jön bárki ahhoz, hogy mindezt megmérje, megkérdőjelezze is, hangtalanul, egyenes arccal, meg nem hajló derékkal, odébb tolja. Le az ártatlanokkal, ordíthatná a világ. Ha nem volna nevetséges, hiszen nem is hiszünk bennük. Mesebeli lények. De sajnos a mesebeli ártatlan ügynökök nem akarják elfogadni, hogy szerintünk ők nem is léteznek. Sőt, arcátlanul ideálnak az utcákra és terekre, meg felkapaszkodnak a padokra és kerítésekre, meg kisétálnak az erdőkbe és mezőkbe. Vannak, és épp olyan csendes moccanatlansággal vannak, mint a fák, az ezerarcú fák, amik mindig egyformák, és sosem ereszkednek meg. Kalász László is ezeket a fákat és embereket énekelte meg. Kalász László, fák. Ti gyönyörű tehetetlenség, álltok viharban, álltok száradásban, levélhullásban, álltok rügyszülő kínban, nem mozdultok helyetekről. Csak egyetlen egyszer, mikor kidültök. Fejszék, fűrészek, levág a múlandóság, megkorhad az idő derekatokban. Nehéz velőtöket, felszippantja a nap. Véretek a drága nedv csordul. Hadakozó karotokat amputálják. Gajjaitokat ízenként tördelik. Még gyümölcseitek emlékét is kiverik agyatokból. Gyermek sarjaitokat is lenyesik. Ásó éllel, erős kapákkal, ortókkal írtják tövükig. Csak álltok. Álltok halálig. Álltok erősen, erőnek erejével. Nem futtok. Nem futhattok el gyáván. De minden vészt kiáltok. Fák. Ti iszonyú védtelenség. A fák és a mesebeli ártatlanok közössége csak azért is állnak. Dafke ide szemtelenkednek, és hangtalan egyszerűséggel állnak. Na jó, az ártatlan emberek olykor mennek is. Sőt, van, hogy bandukolnak, van, hogy sietnek, máskor ugrálnak vagy táncolnak, egyszer-kétszer még lassan vonulnak is. De itt maradnak. És rendületlenül veszélyesek. Ez az igazi összeesküvés a világhatalom átvételére. Ez itt biztos, hogy nemzetközi. Biztos, hogy szervezett, és biztos, hogy még ha nem is titkos, de mindenképpen titokzatos. Mondják, hogy nem büntelenek, ezt feltétlenül gyorsan el is hisszük. Csak az a baj, hogy közben vannak köztük, akikről messzire érzik ez a rettenetes, kiszolgáltatottan nagy ártatlanság. Némelyiken tényleg rajta van a színe, az illata, az íze. Majdnem saját hangja is van, de talán mégsem. Az nem lehet. Ártatlanok már pedig nem léteznek. És ha mégis, ha láttak, láttuk, ha láttam, akkor mi legyen ezekkel? Ezekkel az ártatlanokkal, ezekkel a gyönyörű tehetetlenekkel, ezekkel az iszonyú védtelenekkel. Kérem szépen, mi legyen a fákkal?
1: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Fülei Balázs szólaltatta meg Edvard Grieg opusz 72-es 17 norvég dal című szerzeményének numero 4-es tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátaimat. Úgy mondom ezt a régit, mintha nem egy kiváló tinédzser világ büszkeségünkről lenne szó, hiszen Vitéz Laura, a csodálatos zongora művész zeneszerző, a csoda gyerek és kedves édesanyja menedzsere, producere, mentora, Lanczfer Diana a kedves vendégem. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a hangáriumban. Szervusztok!
1: Szia!
2: Szia.
0: Boldog vagyok, hogy jelentkeztetek, ez már egy régi jó kialakult viszony, hogy mindig van valami, hol a Carnegie Hallban, hol Japánban, hol Prágában, hol Malibun, amikor megnyer egy nemzetközi zongora versenyt drága Lauránk, úgyhogy ezerszeres büszkeséggel figyeljük évek óta, kislánykora óta a pályáját, és úgy látszik, hogy egyre és egyre jobb és komolyabb ez az aranyérem, ami te vagy, és ezért nagyon örülünk, és büszkék vagyunk. Most például prágai koncerten és békemisszión vagyunk túl, ez az első rövid témakörünk, miközben a gyönyörű orgona műveidet hallgatjuk, mert hogy pongyola voltam, amikor csak szimplán lezongora művészeztem Laurát, áttált pár éve párhuzamosan, és ugyanolyan csodásan kezeli az orgonát is, úgyhogy ma orgona műveiből mutatunk, miközben most beszélgetünk kicsit Prágáról és a békemisszióról. Misszióról első körben.
1: A békemisszióm alapja a Könyörgés a békéért című művem, amit még 12 évesen komponáltam. Úgy gondolom, hogy a zene és a művészet mély üzeneteket is közvetít az emberek felé. A dallamok képesek átlépni a határokat, és ott is megérintik az emberi szíveket, ahol a szavak már elfogynak. Ezzel a szándékkal érkeztem Prágába is. A Szent Henrik templom történelmi falai között játszani leírhatatlan élmény volt, de a legszebb mégis az a szeretet volt, amit a kint élő magyaroktól kaptam. A koncert végén felcsendülő vastaps és a színi nem akaró bravo kiáltásokat örökre a szívembe zártam. Ez a tapasztalat megerősített abban, hogy a zene megváltoztathatja a világot, mert képes megváltoztatni az embereket.
0: És ez a csodálatos tudás, tehetség és elismert menetelés, amit nemzetközi szinten is produkálsz, egy olyan aranyszívvel párosul, ami a békemisszió felé is vitte kis lelkedet, illetve nyilván kedves mentoranyukát Diánával összefogva és összehangolva. Erről mit kell esetleg röviden tudnunk a prágai koncert mellett a békemisszió kérdésköréről?

0: érdekében. Ugye nagyon szükség van mai világban a békére ennek az üzenetnek, és akkor így jött az egész ötlet, erről kezdtünk el beszélgetni, hogy lehetne ezt megvalósítani, milyen ötletei vannak. Ugye, és akkor így jött a prágai koncert, ennek van folytatása, de erről majd hagy Laura majd fog mesélni, mindjárt ne én meséljek.
1: Igen, mert ugye előzetes beszélgetésünkkor kiderült, hogy Prága volt, csoda volt, de a csodák folytatódnak, Pozsony lesz. Lehet, hogy erre utaltál.
0: Így van, így van.
2: Igen, a következő koncertem június 24-én Pozsonyban lesz, ahol a hangversenyt a Kárpátaljai Ráti Gyermekotthon megsegítésére ajánljuk fel. Úgy gondolom, hogy a tehetség egyben felelősség is. Ha a zenémmel és a fellépéseimmel segíteni tudok azokon a gyermekeken, akik a legnehezebb helyzetben vannak, akkor a misszióm valóban eléri a célját.
1: Hát ez csodálatos, csak gratulálni tudunk hozzá, és szívvel, lélekkel támogatni, meg amivel csak tudjuk. Nemzetközi felpesdülés történik, fokozódik a nemzetközi helyzet, ahogy Virág elvtárs mondta a klasszikusban. Eddig is erős volt. Mi az, ami miatt most ezt a mondatot mégis ki kell mondani örömmel, hogy még sűrűbb az érdeklődés, még nagyobb irányú, arányú, érthető módon persze.
2: Az elmúlt hetekben több olyan hivatalos leveleket kaptam, amelyek hatalmas megerősítést adnak az utamon. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága hivatalos levélben gratulált munkásságomhoz, és külön kiemelték a Könyörg és a Békért című művemet, mint a kultúrák közötti párbeszéd fontos hordozóját. Nagyon megtisztelő, hogy a jövőbeli programjaikhoz nyilvántartásba vették a zenei együttműködést. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi filmvilágból is érkeztek visszajelzések. A világ egyik vezető Red Bull hátterű természetfilm stúdiója, a bécsi Terra Mater Studios szakmai bizottsága meghallgatta műveimet, és a levelükben kiemelték a zenei érettségemet és eredetiségemet. A kairói Match Solutions Entertainment filmügynökség pedig szintén elismerte a tehetségemet, és jelezték, hogy nyitott kapukkal várnak a jövőbeli nemzetközi produkcióikhoz. Fiatal női zeneszerzőként fantasztikus érzés, hogy a monumentális orgonaműveim és zongoradarabjaim a filmvilág legfelsőbb szintjén is visszhangra találnak.
1: Hát, meg se tudok szólalni. Szerencsére nem is kell már, mert a csodálatos muzsika váltja fel a csodálatos eseménysort és hírözönt. Vitéz Laura, szeretettel gratulálunk, és büszkék vagyunk rád, visszavárunk természetesen, és akkor folytatódjanak a parád és orgona muzsikák, orgona művek, melyeket természetesen a játékát és a kompozíciókat is neked köszönhetjük. Kedves Diana, kedves Laura, további kiváló menetelést, és vigyétek a világszerte kicsiny hazánk jó hírét, hírnevét, és hogy itt milyen tehetségek születnek, adnak ellenére, hogy egyedülálló vagy, de mégis azt mondhatjuk, hogy ugye tehetséges kis nép vagyunk, több fronton, minden kategóriában, és itt az élő bizonyíték a különleges személyed. Vitéz Laura, köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján.

0: Köszöntöm a házunk táján hallgatóit, Balázs Zsanett vagyok. Mai műsorunkban egy megrendítő, ugyanakkor reményteli történetet hallhatunk. Vendégeink a stúdióban Sashegyiné Kövesdi Zsuzsanna, rádiónk közéleti szerkesztőségének munkatársa, valamint lánya Sashegyi Zsófia. Az a betegség, amit a Zsuzsi az elmúlt egy évben átélt, ez az úgynevezett leptospirózis, a beszélgetés során kiderül, hogy mi is tulajdonképpen ez. Erről az időszakról, az elmúlt hónapokról, illetve az ebben az időszakban megélt nehézségekről, örömökről fogunk beszélgetni, hiszen hála Istennek ennek a nagyon súlyos betegségnek a végkimenetele az pozitív irányba történt, hiszen Zsuzsi itt van velünk a stúdióban. Köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk erről a témáról.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Köszönjük, és örülünk, hogy megoszthatjuk a tapasztalatokat, hát ha valakinek segít.
0: Zsuzsi, hogy vagy most?
2: Köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok attól kezdve, hogy fölébredtem az 5 hetes altatás után, mert az alatt, ami történt, arról az én lányom többet tud, meg az egész család, hiszen én jót aludtam, ami egy nagy ajándék volt az életemben, miután egész évben éjszakáztam mindig, és éjszakai felvételeken vettem részt, és mindent igyekeztem az éjszakára nyomni, hogy a családra több idő maradjon.
0: A történetet 2025. szeptemberében kezdődött. Mi történt pontosan?
2: Így van. Tehát onnan indul a történet, hogy én gondos nagymamaként eldugtam az unokák elől egy nagyon nagy csomag, egy olyan 1 kilós M&M-et. És gondosan elrejtettem, hogy a 12 rabló kezükkel ne essenek rögtön neki, és gondoltam,
0: majd
2: én beosztom. Igen. És elfelejtettük behúzni az ajtót a szekrényen, és reggelre megrágta valami. Hát gondoltuk, hogy egér, mert azt már a gyerekek mondták, hogy rágcsál valami a fülük mellett, Balatonon voltunk, és porrá rágta, és az a szokása, hogy rávizel. És az az egész úgy összeáll, kiszárad, én meg letérdeltem is kis söprűvel, kis lapáttal kisöpörtem. Na, ezzel kezdődött a baj, mert belélegeztem. De akkor mi nem tudtunk semmit, 39 fokos lázam lett másnapra, de gondoltuk, összeszedtem valami vírust, itt-ott baktérium, akármi, Balaton belefér. De hát aztán már a következő napokban se enni, se inni nem tudtam, már alig tudtam mozogni, és akkor már nagy volt a baj, mentő Veszprémi kórház. Ott nagyon kedvesen fogadtak, mondták, hogy menjek haza, hogyha tudok, mert mindenki a nyár végeztével, ha már jó, ha hazamegy, mert nyáron még csak elviselik a szörnyű nyaralókat a mindenféle bajukkal, de már nem lehetett szállítani engem.
0: Tehát hirtelen olyan rosszul lettél?
2: Igen, én tulajdonképpen csak erre emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg Pestre fogok menni, egy infúziót beindítottak, és utána a képszakadás. A többiről én már nem tudtam, de a családot rögtön értesítették, gondolom, ugye, hogy maradok.
1: Igen, édesapám volt a anyuval a kórházban, ő kísérte el, és akkor én őtől le tudtam meg innentől kezdve mindent, amit lehetett tudni erről. Csak a hang neméből már éreztem, hogy nagyon-nagy a baj, mert rögtön lélegeztetőgépre tették. Anyát, anyával még beszéltem, még nem tudom, hogy arra emlékszel-e, hogy még beszéltünk telefonon, de már akkor kapkodta a levegőt, és hát az egész folyamat az tényleg úgy indult, mintha egy sima vírus lett volna, először csak amennyire én emlékszem, láza volt, nem tudom, a gyomra volt rossz, és aztán az ízületeire kezdett el panaszkodni, és minden nap egyre rosszabbul lett.
0: Tehát akkor lehetett ez egy erős megfázás is, nem?
1: Abszolút, erre gyanakodtunk, igen, hogy valamit, ugye a Balatonnál azért ez tényleg előfordul, hogy ott sokan táboroznak, pláne ősszel gólyatáborok, és hogy valamit összeszedett ott, de egyre rosszabbul lett, és amikor már második napja nem volt vizelete, akkor a púj döntött, hogy kihívja a mentőt. És hát ahogy anyukámat nem tudom, hogy mennyire ismered, de hogy egy ilyen örök mozgó valaki, és akkor már pár napja alig tudott lábra állni, meg nagyon gyenge volt, de amikor kijött a mentő, akkor állítólag talpra állt, összepakolt magának, és a mentők még ki is kérték maguknak, hogy miért kell ide mentő, hogyha valaki a saját lábán be tud menni a kórházba, és utána összeomlott abban a pillanatban, hogy bekerült a mentőbe.
2: Nagyon fiatal mentős lány volt, meg egy fiatal ember, aki a sofőr volt, és én megijedtem, mondom, ezek lejtenek, lépcsőkön kell levinni engem. Fő jó, biztos, ami biztos, összeszedem minden erőmet, és így eljutottam.
0: De akkor már rosszul voltál?
2: Hogy
0: már nem rossz, gyenge voltál?
1: Igen, már nehezen járt, tehát annyira gyenge volt, és akkor bevitték a kórházba, tehát akkor már volt jele ennek, hogy valami a vesével lehet, mert ugye már másfél napja nem volt vizelet, és mire beértek a kórházba, addigra már a keringése is kezdett leállni, a légzése akadozott, és amikor beszéltünk, ez egyébként egy megrendítő beszélgetés volt, nagyon röviden, csak aranyos volt a mama, és igazából csak olyan volt, mintha búcsúzott volna. És ez fura volt. És ez így a semmiből jött, úgyhogy minket ez így teljesen sokkolt, és mondom, apu volt ott vele, és akkor apukámmal tartottuk onnantól a kapcsolatot, hogy őt elaltatták, lélegeztetőgépre tették, és hihetetlen alaposan és pontosan tájékoztattak minket az orvosok folyamatosan. Ezt el kell mondanom, hogy a Veszprémi Kórház intenzív osztályán ez borzasztóan jól működhet, vagy jól működik a tapasztalataink szerint, de nagyon nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy minket informáljanak arra, hogy mi van vele. Úgyhogy nekem ez volt akkor az információm, hogy ne izguljak, nagy a baj, de kézben tartják. Nagyon megnyugtató volt a doktornő, aki elmondta, hogy most mi fog történni, elaltatják, de csak azért, hogy ne kapkodjon a levegő után, és próbálják stabilizálni az állapotát.
0: Diagnózist kaptatok-e már akkor?
1: Nem, semmi ilyesmit nem kaptunk, akkor még ugye egy tenyésztést, vérvétel folyamatban volt, tehát annak idő, amíg átfut, tehát nem tudtunk mi se semmit, csak a tüneteket láttuk. A tünetek azok, amiket elmondtam, tehát ez az általános hirtelen legyengülés, igazából mint egy influenza tünetek először, és utána a vese működésnek a leállása volt, ami egyértelmű volt, és utána a keringés következett.
0: Gyanakodtatok valamire?
1: Hát nem, addig gyanakodtunk arra, hogy hányos hasmenéses vírus, onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, csak a teljes rémület volt. Nem hallottunk még ilyen fertőzésről.
0: A leptospirózisról hallottatok már korábban, akár te Zsuzsa, akár pedig te Zsófi?
1: Én nem, soha.
2: Nem, de állítólag az országban se nagyon, mert azt mondták, hogy Afrika, Észak-Afrika ennek az igazi helye, és Európában se szokott előfordulni.
1: Vagy ritkán.
2: Most, amikor a hantavírusról kezdtek beszélni, akkor bejelentették azt, hogy Magyarországon tavaly egy esetben fordult ez elő, Veszprémben. Akkor én elkezdtem gyanakodni, hogy lehet, hogy
0: voltál?
2: Igen, de igazából nem tudjuk, hát ezt orvosnak kell elmondani, hogy mi a különbség, mert a tünetek teljesen egyformák. De van különbség nyilván a kettő között, de ikertestvérek lehetnek a hanta meg a leptospirózis.
1: Hát az egyik vírus, a másik baktérium, ha jól tudom, lesz majd a doktor úr helyre teszi.
0: Mindjárt meg is kérdezzük dr. Horváth Gábort, akit a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban hívunk fel telefonon.
3: Jó napot kívánok, dr. Horváth Gábor vagyok. A Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház intenzív osztályán dolgozom, mint adjunktus.
0: Doktor úr, arról beszélgettünk itt az előbb Zsófiékkal, hogy vajon a hanta, illetve a leptospirózis ikertestvérek-e? Segítsen nekünk ebben eligazodni.
3: A kiváltó ok szempontjából nem tekinthetőek ikertestvérnek, hiszen a leptospirózist leptospira baktérium okozza, a hantavírus fertőzés pedig a hantavírus egyes törzsei. A transmisszió, vagyis ahogy az ember találkozik ezzel a kórokozóval, az viszont hasonló, mert leggyakrabban rágcsálók vizeletével szennyezett föld vagy víz útján jut be a betegbe, és ami szintén sajnálatos, hogy valóban nagyon hasonlítanak a klinikai tünetek egymásra, tehát tapasztalt klinikusoknak is nehézséget jelenthet a két betegség elkülönítése, mert mind a két kórokozó az érbelhártyát támadja meg elsősorban, ezáltal érfal áteresztővé válik, ami vérzéseket, vérzéses zavarokat okozhat, bizonyos szervrendszerekben ödémát okozhat, és ebben nagy átszedés van a kettőben, véres vizelet, vér a székletben, vér öhögés, vér aláfutások a bőrön, illetve esetleg a kötőhártyán előfordulhatnak többé-kevésbé mindkét esetben. Ezért a biztonságos elkülönítés az gyakorlatilag mikrobiológiai, biokémiai laboratóriumi tesztekkel lehetséges.
0: Az előbb az is szóba került, hogy ez a betegség nagyon ritka. Úgy tudom, hogy Európában is ritka.
3: Európáról nincs adatom, de azt elmondhatom, hogy a leptospirózis a leggyakoribb zoonózis a világon. A zoonózis azt jelenti, hogy gerinces állatról emberre terjedő betegség, és évente 1 millió esetet diagnosztizálnak, amiből körülbelül 60 ezer halálos eset kerül leírásra.
0: Amikor Zsuzsa bekerült az intenzív osztályra, mi keltette fel az ön érdeklődését?
3: A legtöbb esetben egy megmagyarázhatatlan láz az, ami minden esetben a betegeknél megfigyelhető, illetve jellemző ízületi izomfájdalmak, főleg a lábon, vádliban, combban. Ezen kívül még úgymond elkent tünetek is társulhatnak hozzá, hasmenés, hányinger, hányás, ami nem visz közelebb a diagnózishoz. Amikor viszont már bekerült, akkor azt láttuk, hogy vese elégtelensége van, elfogyott a vizelete, nem tudott a veséje vizeletet produkálni, illetve egy bizonyos máj enzimnek a magas szintje, ami felvetette nem is bennem, kollégáimban a gyanút, hogy ezzel a ritka betegséggel állunk szemben.
0: És ezt ilyenkor hogy derítik ki? Vérvételből vagy tesztből?
3: Fontos az anamnézis, és tehát a beteg előtörténete és a klinikai tünetek alapján felmerülő gyanú. Ezt követően vér és vagy vizelet vizsgálatot végzünk, és az elküldött mintából kétféleképpen vagy direkt a baktérium jelenlétét, a baktérium DNS-ének a jelenlétét tudjuk kimutatni, vagy tudják kimutatni PCR vizsgálattal, vagy valamivel később a korfolyamat során az emberi szervezet fertőzésre adott válaszaként az antitesteket, az immunglobulinokat tudjuk kimutatni a vérből.
0: Mennyi idő alatt derült ki a diagnózis?
3: Ahogy nézem, őt 10 napig kezeltük az osztályunkon, és mielőtt átadtuk őt a Budai Irgalmasrendi Kórházba, akkor már bizonyossá vált a leptospira diagnózisa, amit PCR-ral tudtunk kimutatni. Úgy gondolom, hogy az átfutási időt is figyelembe véve, szerintem az a 6.-7. nap lehetett meg a pontos diagnózis.
2: Hadd szólaljak én is itt meg.
3: Köszönöm.
2: Jó napot kívánok, doktor úr. Én az életemet konkrétan önöknek köszönhetem, mert hogyha gondolom, ha később fedezik föl, és tévútra megyünk, akkor most nem beszélgetünk itt egymással. Azért vagyunk itt ma, mert nagyon-nagyon sokan hívtak engem telefonon, kollégák, ismerősök, barátok azzal, hogy az interneten szóról-szóra ugyanaz volt a leírása a hantavírusnak, kizárólag az különbözött, hogy egyik baktérium, másik vírus, de a leírás attól kezdve, hogy rágcsáló, ürülék, belélegzés, és a tünetek is, a veseleállás, a légzés, a keringésleállás, tehát tulajdonképpen azért hívtak engem a kollégáim, hogy szólaljunk már meg, mert hát, hogyha ezek testvérek, és a tünetek mindenképpen ugyanazok, akkor segítséget tudunk adni, vigaszt, vagy nem tudom, tanácsot azoknak, akik ezzel újra találkoznak az országban. Úgyhogy így tulajdonképpen laikus módon ezt gondoltuk, hogy ez segíthet, ami nem kizárt, hiszen a tünetek azok teljesen egyformák voltak. A leírás szerint legalábbis
3: a kezdeti tünetek között az izomfájdalom, láz, általános rosszulét, az valóban átfedést mutat. A leptospirózisnál már kezdetben is nagyon gyakran megfigyelhető a kötőhártyának a bevérzései, ami hantavírusnál nincsen, és mivel eltérő a patomechanizmusa a két fertőzésnek, a hantavírusnál majdnem, hogy kötelező, bizonyos vérzéses zavar megléte, tehát vér aláfutások a bőrön, úgynevezett petechiák, vérvizelés, vér a székletben, illetve súlyos esetben vérzéses tüdőkárosodás, az úgynevezett ARDS. Ezek nem figyelhetőek meg a legtöbb esetben a leptospirózisnál.
2: Hát a vizelet vérzés az nálam már volt. Tehát valószínűleg sok minden hasonló van. A lényeg az, hogy tudjunk valahogy segíteni, tanácsot adni. Nem tudom, lehet ilyenkor? Vagy csak az orvos?
3: Mindkét esetben bejelentési kötelezettséggel jár a betegség, tehát akár még az enyhe esetek is. Fontos tudni, hogy a leptospirózisnak a 90%-a az vagy tünetmentesen, vagy enyhe lefolyással zajlik. Az esetek 10%-ában kerül sor súlyosabb betegségre. Ennek két fázisa van, van az első, a klasszikus izomfájdalom, láz, gyengeséggel járó, illetve a szem kötőhártya bevérzéssel járó tünete. Ez átmenetileg javul, és utána jön egy második fázis, az immunfázis, amikor egy gyakorlatilag steril agyhártya gyulladást okoz az immunválasz erre a fertőzés, és egy nagyon erős fejfájás tarkókötöttség jellemzi a betegséget. Ez a csoportja a leptospirózisnak, ez még mindig az enyhe fajta, az úgynevezett sárgaság nélkül járó leptospirózis, és nagyon jó arányban gyógyul antibiotikus kezelésre. Az ön esetében viszont a súlyosabb formát fönt az úgynevezett Weill betegség, ami egy sárgasággal, deselégtelenséggel és az ön esetében egy enyhe tüdőkárosodással járó súlyos betegség volt. Ennek a halálozása 15% körülbelül.
2: A családomtól azt hallottam, hogy az orvosok azt mondták, hogy ilyenkor az orvos is leginkább csak imádkozni tud, meg mindig a tünetek kezelése az, ami a leglényegesebb, és így lehet aztán.
1: Hát pontosan azt mondták nekünk, hogy időt tudnak nyerni azzal, hogy a vesem működést próbálják beindítani és támogatni, de hogy igaziból várjuk azt, hogy a szervezet felvegye a harcot. Ez így van?
3: Nem teljesen, mert az adekvát antibiotikus terápia meggyorsítja a kórokozó eliminálását a szervezetből, és nekünk addig úgynevezett szupportív kezelést kell biztosítanunk a beteg számára, tehát a nem működő vesét dialízissel pótolni, az alacsony vérnyomást vagy a keringési elégtelenséget keringés támogató gyógyszerekkel, illetve a légzési elégtelenséget lélegeztetéssel, gépi lélegeztetéssel pótolni, addig, amíg a beteg állapota ezt szükségessé teszi.
0: Doktor úr, én úgy veszem ki itt Zsuzsa, illetve Zsófi szavaiból, és előzetesen beszélgettünk is erről itt felvételen kívül, hogy nagy hálával és köszönettel tartozik a család a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház orvosainak, hiszen önök ismerték fel ezt a nagyon ritka betegséget. Mit mondana, mit üzenne kollégáinak, doktor úr, ennek kapcsán, ha ne adj Isten, mondjuk később találkoznak hasonlóval?
3: Nagyon szépen köszönjük a kedves szavakat, és ugye ritka betegségre ritkán gondol az ember. A nagyon-nagyon fontos az, hogy itt ez esetben Zsuzsa férjével tudtuk felvenni az anamnézisre, tehát a kór előzményre vonatkozó adatokat, és miután megvolt a gyanú a klinikai tünetek, a labor eltérések alapján, ezért föltettük azt a kérdést, hogy volt-e kapcsolat egerekkel, patkányokkal, rákcsálóval a ház körül. És azt a választottuk, hogy igen, valahogy talán a fészerbe vagy a lakásba beszökött rákcsáló, amit el kellett kapni, ki kellett írtani. És nagyon fontos ennél a betegségnél, hogy itt a baktériumok leggyakrabban rákcsálók vizeletével ürülnek a földbe, és a környező por föld tartalmazza ezt a baktériumot. Esős, áradásos időben, főleg trópusokon, ez bekerülhet az édesvízbe, így már ott is megtalálható a baktérium, és ezért a leginkább veszélyeztetett emberek azok, akik például rákcsálóirtással dolgoznak, földeken dolgoznak, Ázsiában rizsföldláznak nevezik ezt a betegséget, nálunk korábban nádvágóláznak vagy disznópásztorláznak nevezték, fontos, hogy a haszonállatokban is előfordult ez a baktérium. Tehát olyan emberek, akik valamilyen szinten kapcsolatba kerülnek a szennyezett földdel, ezekkel az állatokkal, vagy rekreációs céllal tavakban, patakokban, folyókban, édesvizekben fürödnek, a bejutás az emberbe pedig leggyakrabban egy pici sérülésen keresztül a bőrön vagy nyálkahártyán keresztül történik, vagy egy nem megmosott élelmiszer fogyasztásával, ami a szennyezett földből kerül az emberbe.
1: Bennem fölmerült még az a kérdés, illetve a családtagjainkban, hogy utána ugye visszamentünk a nyaralóba, és hogy akkor most akkor mindent fertőtlenítsünk el, vagy milyen óvintézkedéseket tudunk tenni, hogyha már ott előfordult ez a fertőzés. Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy mit fontos megtenni?
3: Én ezt javasolnám, a felület fertőtlenítés, tehát az áttörlését azoknak a felületeknek, ahol előfordulhattak ezek a rákcsálók, és szennyezhették vizelettel a felületet.
1: Engedjen meg még egy megjegyzést, doktor úr, hogy itt szóval arról, hogy mi hálával, nagy hálát érzünk az önök intézménye felé. A hála két irányú. Egyrészt nagyon fontos szereplője a családunknak, édesanyám, és nyilván nagyon örülünk neki, hogy túlélte ezt a betegséget, ami az önök gyors és nagyon szakszerű fellépésének volt köszönhető nagyrészt. Másrészt pedig nagyon hálásak voltunk azért a fajta kommunikációért, amit velünk szemben folytattak. Azt gondolom, hogy ezt el kell mondani, mert nagyon sokszor éri az embert jártában, keltében, az élete során, az egészségügyben olyan bánásmód sajnos, ami nem megfelelő, és azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ennyire szorul a hurok, és egy ilyen nehéz lelkiállapotba kerülünk, akkor különösen nagy jelentősége van annak, hogy hogyan kommunikálnak velünk, és mindig nagyon alaposan arra is odafigyelve, hogy tényleg információgazdagon adják át nekünk azt, hogy most mi történik édesanyámmal, és nagyon tapintattal kezeltek minket, úgyhogy ezért tényleg nagyon hálásak vagyunk.
3: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy Veszprémből, a Csolnoki Ferenc Kórházból, annak is az intenzív osztályáról rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánok.
3: Köszönöm szépen, és további szép életet kívánok Zsuzsannának. Remélem, hogy teljesen fölépült.
2: Köszönöm szépen.
3: És hogy legközelebb nem itt találkozunk.
2: Igen.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönjük az interjút dr. Horváth Gábornak. Rövid zene után folytatjuk a Házunk táján műsorát, megkérdezzük majd Zsófiát, hogy Veszprémből hogyan ment tovább Zsuzsanna története, hogyan haladt tovább ez az út.

0: zene után itt vagyunk ismét a stúdióban, Sashegyiné Kövesdi Zsuzsannával, rádiónk munkatársával, valamint Sashegyi Zsófiával, aki Zsuzsa lánya, és ott tartottunk a beszélgetésben, hogy Veszprémből a Budai Irigalmas Rendi Kórházba szállították Zsuzsát. Zsuzsa mindvégig aludt, úgyhogy Zsófit kérdezem, hogy mi történt ezután.
1: Az Irigalmas Rendi Kórház intenzív osztályról is csak a lehető legszebben tudok beszélni, tehát ott is elképesztően tapintatosan, kedvesen és nagyon sok információval ellátva kezeltek minket mindvégig, hát ugyanúgy folytatódtak az izgalmak. Ugye anyut akkor tudták felszállítani Budapestre, amikor már a keringését sikerült stabilizálni, és hát addigra már ugye látszott, hogy a májával is probléma van, a tüdejével is, ugye, tehát hogy egy ilyen nagyon bizonytalan állapotban jött fel, és továbbra is aludt.
2: És megkaptam a betegek szentségét.
1: És akkor igen, akkor ott akkor a betegek szentségét is feladták nekem. Ugye mindig egy ilyen kérdés egyébként ebben a helyzetben, mert ugye ezt a utolsó kenetként is szokták emlegetni, ezt a szentséget, és azt szerintem a rokonok is nehezen szánják rá magukat arra, hogy ezt a lépést meglépjék, de ugyanakkor ott lebeg a fejünk fölött valóban az, amit nem is titkoltak előlünk végig, hogy ez abszolút kétesélyes ez a küzdelem, úgyhogy aztán végül is, nem is tudom, rávettük apukámat, hogy ezt lépjük meg, és akkor hála Istennek ezt megkaptam. Mama, hát a folyamat az úgy folytatódott, hogy ugye minden nap jártunk be hozzá, nagyon, nagyon nehéz időszak volt, tehát az egész családnak, és rengeteget imádkoztunk érte, meg egyébként ott is volt egy doktornő, aki mondta, hogy imádkozik érte, amit tök megható volt, és hát nagyon szurkolt mindenki. Jöttek, mentek az intenzíven a betegek, és a mama maradt elég sokáig, ugye összesen 5 hétig nem volt magánál.
2: És az intenzíves doktornő, akivel nem ismertük egymást, amikor én magamhoz értem, akkor elsírta magát, és kiabált, hogy fölébredt a Zsuzsi. Ez olyan, tehát az egész történetnek van egy emberi vetülete, ami olyan megható, és annyira szeretetteljes, hogy az ember ritkán él meg ilyet, hogy kórházban ilyen sok segítséget kapjon az ember az orvosoktól is, és a betegtársaktól is, később, amikor már magamnál voltam. Egészen rendkívüli élmény volt ez emberileg a számomra. És nagyon hálás vagyok mind a két kórháznak, és hát minden doktornak, aki kezelt, és az ápolónőknek. A mai világban, amikor annyira sok panasz van, meg gyűlölködés, meg harag, meg nem tudom mi minden, ez egy olyan sziget volt az én életemben, ahol csak jót kaptam, és segítséget kaptam, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok.
0: Ez pedig nagyon jó hallani, de hadd kanyarodjak még egy picit oda-vissza, hogy felébredtél. Mit éreztél ekkor benned? Hogy zajlott ez a folyamat?
2: Ez nagyon vicces volt, hiszen én valóban egész életemben kialvatlan voltam. Úgymond, bár jól bírtam az éjszakákat, soha kávét se kellett innom, de itt egy hatalmas 5-7-es altatás után fölébredve én teljesen jól éreztem magam. Férjem, lányaim és unokáim körülvettek, és mindegyik mosolygott, és mindegyik mutogatott magára, hogy én ki vagyok, és én néztem, hogy én kialudtam magam, de hogy ennyi bolond ember vesz körül, hogy ezt kérdezik, hogy ki kicsoda, hát én nem is válaszoltam erre, hát azt hittem, hogy viccelnek, és kiderült, hogy valóban ki akarták próbálni, hogy én most hol tartok.
1: Nem véletlenül, mert ez az ébredés, ez nem úgy történt, mint a filmekben, hogy kinyitotta a szemét,
0: hogy
1: és minden jó volt, hanem valóban egyszer erre mentünk be, hogy a doktornő könnyes szemmel vitt minket a mama ágyához, hogy hát nagyon nagy híre van, és akkor anya ott feküdt nyitott szemmel, valóban, aminek borzasztóan örültünk, és azt gondoltuk, hogy akkor most már minden jó lesz, de hát nagyon nem ezzel a jelenséggel találkoztunk, mert hogy először még nagyon zavart volt az elméje.
2: Ugye, tényleg?
1: Ezt tudni kell, hogy ezzel a leptospirózisa, ugye a veső elégtelenséggel elkezdett pangani a szervezetében, nem akarok ebbe így belemenni, mert nem értek hozzá, csak hogy a vizelet és ugye a méreganyag, és hogy ettől vagy hát ezzel párhuzamosan egy szepszis alakult ki nála, és a szepszis
0: az vérfertőzés,
1: minden,
0: ugye?
1: Igen, minden szervét megtámadja az embernek egy idő után, úgyhogy nyilván onnantól kezdve azon izgultunk, hogy az agya mennyire károsodhatott ebbe, hogy mennyire lesz ez maradandó, hogy meg fog-e minket ismerni, mert az első pillanatokban hát azért ez nem volt még annyira megnyugtató, sőt a következő napok sem, mert hogy voltak olyan időszakok, amikor már teljesen úgy tűnt, hogy magánál van, már fel tudott ülni lassan, meg minden, de még mindig olyan udvariasan mosolygott ránk, mint nagymamám a demencia utolsó stádiumában, hogy hát igen, kedvesek, így jönnek, és így kérdezik, hogy ez, de hogy fogalmam sincs róla, hogy ezek kik. Ez volt az arcára írva, úgyhogy annyira nem volt megnyugtató ez az időszak. A másik, ami nagyon furcsa volt, hogy 5 hét alatt én nem tudtam, hogy ez így megy, de hogy gyakorlatilag eltűnt az izomzata. Tehát olyan szinten legyengült, és annyira elfogyott ez a pár hét alatt, hogy hát előről kellett kezdeni a mozgást is.
0: Igen, beszélünk majd erről, és nagyon köszönöm, hogy felidéztétek a történetnek ezen részét, mert boldog percek, sőt órák érhette a családot, hogy Zsuzsa felébred, de ezt eljött az újabb nehézség.
2: Igen, tehát tényleg a kezemet se tudtam fölemelni az első időszakban, fölülni, ezek rettenetes nehezen mentek, és hát már úgy kellett volna, mert gyógytorna, meg ilyesmit már vártak rám, hogy mikor állok lábra. Azért hadd mondjam el, hogy a családomat viselte ez. Én egy kalandor természetű vagyok.
0: Most is mosolyogsz rajta pedig.
2: A családomnak köszönhetem azt, hogy tényleg minden percben mellettem álltak, állandóan jöttek, már úgy szégyeltem, hogy az életüket tönkrevágom ezzel, hogy ott fekszem, és mindig velem kell törődni, de még úgy érzem, hogy még a rossz tulajdonságaimat is felejtették egy kicsit arra az időre.
1: Igen, nagyon, ilyen szempontban nagyon jó volt ez, hogy végre volt egy kis idő, mikor mama nem beszélt vissza állandóan, és nem mondta meg, hogy mi legyen, hogy legyen, hanem minden úgy volt, ahogy mi mondtuk, vagy hát ahogy az jó Isten rendezte, tehát igazából elég statikus volt ez az állapot, de hogy legalább szóhoz jutottunk mellette, az nem volt rossz.
0: Neked mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?
1: Hát ez egy érdekes dolog, a mama az nekünk nagyon a család közepe, tehát hogy borzasztóan körülötte forgott mindig is az életünk, úgyhogy sok szempontból volt sokkoló, egyrészt fizikailag a kiesése, nekünk nagyon sokat is segített mindig a gyerekek körül is, meg hát egy ilyen vidám gócpontja volt a családnak, tehát hogy ilyen szempontból nagyon hiányzott. Ugyanakkor nagyon érdekes volt megélni azt, hogy igazából egy ilyen főpróba volt az elvesztéséhez, mert tulajdonképpen az ember azzal szembesül, hogy bármikor, bármelyikünkkel bármi történhet, és ezzel hétköznap amúgy nem gondolkozunk, csak hogyha egy ilyen eset szembe jön. Úgyhogy egy érdekes főpróba volt, hát mindannyian azt éreztük, hogy azt így nem élnénk túl, ha elveszítenénk, tehát hogy ez az érzés, ez nagyon, nagyon markáns volt, azt hiszem mindannyiunkban.
2: Ez a nagy szeretet, ez nekem nagyon-nagyon jól esett, mert azért ugye 2 lány az általában az édesapjához húz erősen, és néha olyanokat kérdeztek például az én férjemtől, hogy papa, hogy tudtad elvenni feleségül? És ez egy kicsit feloldódott ez a hozzáállás ebben a betegségben, és annyira örültem, hogy hát mégiscsak szeretnek.
1: Igen, ez egy érdekes dolog volt. A mama az nagyon kiprovokálja a szeretetet maga körül, és most ugye nem volt erre lehetősége, és megtapasztalhattuk azt, hogy mi nincs. Hogy szeretjük őt, anélkül, hogy bármit tenne érte. Tehát, hogy ez egy érdekes felismerés volt.
0: Egy pici zenehallgatást követően beszélgessünk majd arról, hogy kerültél át a budakeszi szanatóriumba, és mi történt veled ott, hogyan zajlott a gyógyulás folyamata.

0: folytatjuk a házunk táján műsorát. Még mindig itt van velünk a stúdióban Sashegyiné Kövesdi Zsuzsanna rádiónk munkatársa, valamint lánya Sashegyi Zsófia, és ott hagytuk abba a történetet, Zsuzsa, hogy felébredtél a budai irgalmas rendi kórházban, ezután egy hosszú út állt előtted.
1: Igen, Budakeszire került, ami mi nagyon nagy tisztesség, hiszen elég nehéz oda bekerülni, Európa szerte nagyon előkelő helyen van a Budakeszi szanatórium, mint elhelyezése, a szobák, a felszereltsége, és hát nyilván az orvosok tekintetében is. Az intenzív osztályon ugye az ember egyedül van, csak a nővérekkel és a doktorokkal találkozik. Itt viszont egy közösségbe kerültem Budakeszin be, ahol már egymáson tudtunk segíteni. És ez is nagyon érdekes volt, hogy mindenkinek megvolt a maga baja, de mindenki figyelt a másikra, és kérdezte, hogy te elvigyem neked de te még nem tudsz úgy fölkelni, elviszem a tányérodat, hozok vizet, mondd, kinek szóljak, hívjam a nővért, tehát valami nagyon-nagyon...
0: De jó közösséget alkottatok.
1: Igen, igen, és hogy milyen a magyar ember, ugye hiába van a doktorot, a közösség azzal van ugye felruházva, hogy segítsen a másikon, egyik a másikon, tehát rengeteg jó tanácsot kaptam. Nincs az az orvosi egyetem, ahol ennyi mindent tanulhat az ember egymástól. Mindenki elmondta a tapasztalatát, hogy ez segít, az segít, ezt hozass be, azt rakjatok rá, stb. Stb. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy az én férjem egy idő múlva mondta, hogy én úgy látom, hogy te nem is akarsz hazajönni.
0: Hallod, ez jó film. Te mit szólsz ehhez?
2: Nekem a budakeszi óriról az első ilyen élményem, hogy bementünk mamához az első alkalom, és vittünk neki pacalpörköltet, amire én rá se tudok nézni, de ő olyan boldog volt, és mi meg annyira boldogan láttuk, hogy végre eszik, és fogyaszt, mert ugye onnantól kezdve egy olyan feladat elé álltunk, ami egész életében nem volt feladat, hogy őt fel kellett hízlalni. Úgyhogy hogy igaziból ez jó élmény volt, az, hogy az életnek ezeket a dolgait már kezdte újra magáévá tenni, ez egy nagyon jó élmény volt, ott nagyon szépen segítették az ő fizikai rehabilitációját, úgyhogy erről nem tudok semmi rosszat mondani, nagyon, nagyon szépen.
1: Jól főztek.
2: Szépen javult fölfelem.
1: Nagyon-nagyon sok dolguk van a nővéreknek. Én azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok nekik, mert odafigyeltek, és mindig talpon voltak, hogyha szükség volt rájuk. Más kérdés, hogy egy ilyen intézmény bizonyos szempontból katonai intézmény is. Tehát ott a főorvos mondja meg, hogy mit, meddig, az ellen nem lehet tenni, tehát nem lehet ötletelni a sokszor tapasztalt nővéreknek, akik ötletelhetnének, és az nem is ártana az embernek, de itt azért van egy fegyelem, hogy amit engedélyeznek, azt lehet, amit nem, azt nem, de én nagyon nagy segítőkészséget tapasztalt a részükről is, meg a fizikoterapeutától is, aki a lézerkezelést adta, és a sok fiatal doktortól és doktornőtől, aki ott volt, ők igyekeztek a saját területükön belül és a saját lehetőségeiken belül mindent megtenni. Voltak nagy kísérletek is, hoztak gépet, nagyon sok felfekvést szereztem a kórházakban. Sajnos ezzel jár a sok fektetéssel, és hát itt-ott nagy sebek, tehát volt olyan 8 centis csontig hatoló seb a derekam alatt. Ezeket kellett kezelni, hát ez nagyon nehéz, és nagyon hosszan gyógyul. Hát most már 9.-10. hónapja gyógyulgatok, és még mindig vannak sebek, de azt kell mondjam, hogy mindent igyekeztek megtenni azok, akikkel így napi kapcsolatban voltam. Olyan családias kapcsolat volt, hogy kaptam ajándékba az egyik nővértől egy kis imafüzetet is, egy szentképpel, tehát elmondhatatlan emberileg mit ad egy ilyen helyzet az embernek, nem is gondolja sokszor.
0: A rádió munkatársai is folyamatos kapcsolatban voltak a családoddal. Werner Eszter gyártásvezető kolléganőnk folyamatosan tartotta a kapcsolatot férjeddel, és mi pedig itt a háttérben imádkoztunk érted. és a te felépülésedért. Ma már dolgozol, készíted a műsoraidat. Mire készülsz éppen?
1: Fél éven keresztül dolgoztatok helyettem is. És nem mondtátok azt, hogy na, Isten áldjon, vége, ennyi volt, hiszen nem lehetett tudni, hogy megmaradok, nem maradok, milyen állapotban kerülök vissza, és én ezért nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak, kiemelve Werner Nagy Esztert, aki aztán 6-szor annyit cipelt, mint korábban a vállán miattam, és én most igyekszem ezt visszaadni a magam módján, tehát én is most teljes gőzzel csinálom a Magyar Csillagokat, dolgozom az Akvarelbe, és hát a házunk tájánban is kaptam lehetőséget, és igyekszem mindig azt nézni, hogy mi az, ami ad valamit, ami segít, és ezzel tudok talán egy kicsit visszaadni ebből a sok szeretetből.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetet, további jó egészséget kívánok, és nagyon jó munkát.
1: Köszönöm szépen.
0: Összeállításunk ezzel véget ért. Vendégeink voltak a stúdióban Sashegyiné Kövesdi Zsuzsa, rádiónk munkatársa, valamint lánya Sashegyi Zsófia. Technikus kollégám Biksa Levente nevében is búcsúzom önöktől, Balázs Zsanettet hallották.

0: Gereben Zita énekelt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

Szentjeink által hagyott nyomokban Krisztus arca fénylik fel a világban. Hol és hogy érezzük szentjeink segítségét mindennapjainkban? Mire biztat bennünket a velük való kapcsolat? Két hetente pénteken 16:30-től Szentek nyomában a Katolikus Rádióban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Két óra.

Itt az akvarell. Amikor 12 novella nem egy tucat. Amikor a török irodalom magyarul szól. Amikor Párizst Budapest viszi el Berlinbe. Ezeket a témákat kínálja kulturális palettánk, a szerkesztő Nagy György András.

0: 12 értelmetlen álom után ugyanennyi eltévedt világ. Pontosabban egyel több. A novellás kötetek címlapján az áll, hogy David Cronberg, de valójában Kellner Dénesről van szó, akinek az édesapja is álnevet használ. A szerző sajátságos humorával arra is invitálja olvasóit, hogy együtt írjanak dalszöveget egy nyomó gombos telefonon. A beszélgetőtárs Nagy György András.
1: Direkt alakítottátok így a pályafutásotokat édesapáddal, hogy mintha egymás tükörképei lennétek?
2: Nem, teljesen véletlenül. Egyszer csak megbotlottam, és én is író meg költő lettem. Ez nem tudom, hogy történt. Lehet, hogy megvan még az a szekrény, ami mind a ketten beütöttük a fejünket, ezt nem tudhatom.
1: Végülis mind a ketten programozással, meg a számítógéppel kezdtétek, legalábbis hivatásszerűen. Aztán valahol jött egy váltás, és tulajdonképpen mintha egy kicsit fordítva lett volna, mert nem az apa segítette a fiút az íróval válásban, hanem ha jól tudom, fordítva volt.
2: Igen, hát ez úgy történt, hogy az apukám mindig is írt, de mindig is elégedett volt azzal, hogy ezt az asztalfiók kapja, és én meg azt mondtam, hogy ne haragudj, öregem, de ez így nem fog menni. Tehát, hogy túl jók a cuccaid ahhoz, hogy itt tartsd őket, és megláttuk a lehetőséget, és azt mondtam, hogy amelyik pályázaton én tudok elhozni egy helyezést, azon ő is tud. És így is lett, tehát a könyvkiadásban azt mondták egyből rá, hogy jaj, hát ez persze, hogy jöhet. Tehát ő nagyon jó író. Az, hogy programozással mi az összefüggés, ez érdekes, hogy ezt kérdezted, mert a programozáshoz, a zenéhez, a vershez és a sima prózához is ugyanaz az érzék kell, legyen egy ritmusa. Tehát a forráskódnak a programban is van egyfajta ritmikája. A zenének nyilván van egy ritmusa, a versnek teljesen egyértelmű, hiszen a vers a dalszövegből született, és még a prózában is lehet használni azt, amikor az ember olyan mondatokat fogalmaz, úgy szoktuk ezt mondani, hogy szinte kigurul a száján, tehát hogy ne akadjon meg. Szerintem ez az a dolog, ami lehet, hogy közös bennünk, vagy lehet, hogy rám tüsszentette valamikor, és ez az, amit mind a ketten valamiért tudunk, az Istennek vagyok hálás érte, tehát ez nem olyasmi, amire büszkelhet az ember, mert nem én csinálom, hanem történik velem.
1: Hol könnyebb eltévedni? Az internet vagy az irodalom világában?
2: Ma ez a kettő már nem válik ennyire élesen szét, de én azt mondanám, hogy az interneten könnyebb, mert ott van olyan tartalom is, amit én nem neveznék irodalomnak. Én ott el szoktam tévedni, mert annyira gazdagon kapom az információt, hogy szinte mindenről eszembe jut három másik dolog, és az internet az olyan, mint egy nagyon türelmes tanár, hogy mi